0: hogy mint egy közel lehet fogni a másik oldalról a rövidebb írásokat, tehát tulajdonképpen ezzel a, mondjam itt, hogy kettős elgondolással állt össze nagyjából a kötet ebben a szerkesztési módban.
1: Beleolvasva a kötetbe, majd egy-két írást, illetve a kenyeret hoztam kisregényt taglalva, rögtön az a benyomásom, ami ugye majd minden írásodra jellemző, hogy ott van ez a kényszerű bácskából való elszármazás, ugye a szüleid révén, tehát egy nagyon erős érzékenység a határon túliak felé, ugye szerepel is például nagyváradi helyszín, a másik pedig a sok trauma, ami a 20. században a mai napig feldolgozatlanul köztünk van. Tehát egyfajta történelmi reflexió minden írás, de ugyanakkor ezek személyes sorsokon keresztül köszönnek ránk vissza, vagy kapnak értelmezést, és akkor kezdjük is ezzel az első regényeddel, a kenyeret hoztammal. Ebben engem nagyon érdekel, hogy mennyire valósak azok a figurák, mennyire találkoztál te Verával, vagy Mecseki Jánossal, vagy egyáltalán hallottál-e olyan emberről, aki 56-ban parancsnok atya volt, mert ilyen szereplődés van. Hogyan álltak össze ezek a figurák?
0: Említetted a szülőföldhöz való vonzódást, én ezt kiegészíteném a elszakított teleteken túlmenően abból, hogy én ugye már Szegeden születtem, és én külvárosban nőttem föl. Ez a külváros, a Rókus nevű külváros a Szegednek, ez leginkább itt Pesten angyalföldhöz lehetne hasonlítani, tehát egy ilyen igazi kültelki
1: munkás környezet,
0: ehhez megfelelő kültelki vagánysággal, galerikkel, stb., ahol én egyetlen elkényeztetett gyerekként bekerülvén meg kellett felelnem ennek, tehát hogy mondjam, meg kellett küzdeni azért, hogy elfogadjanak, tehát valakinek tekintsenek. Másrészt viszont ennek a nyomai, ennek a bélyege nagyon erősen beleágyazódott abba a történetiségbe, ahogy említetted is, amit ott így kellett átélnem. Tehát itt tulajdonképpen a valós figuráknak a gyökerei, azok mindenképpen Rókusra, ebben az esetben különösen Rókusra mennek vissza, ami az egyik szálat illeti. Tehát Mecseki János, a lánya, a Vera, azok nagyon is valós élő húsvér rókusi figurák, és volt is Rókuson egyébként olyan, több olyan ember, aki a 56-os szereplőknek, ezt persze jóval később tudtuk még mi is, mondjam így, hogy a kis szereplői voltak. Tehát volt egy olyan mini történelme, egy olyan mikrotörténelme 56-nak, hogy nagyon kevesen tudják, hogy például azért is hurcoltak meg embereket, mert például nem voltak hajlandók még fölvonulni se a forradalmárok ellen. Rendőrök, tűzoltók, vidéki rendőrök, tűzoltók, akik a helyi, természetesen még talán a pesténél is szektársabb és sötétebb pártvezetéssel konfrontálódva, ugye ilyen helyzetbe kerültek. Na most ez a rókusi vonal, meg ez a rókusi szál, ez úgy kapcsolódik egy nagyon valós szállal, egy élő történelmi figurával, akivel én életemben sajnos egyetlen egyszer találkozhattam, de talán az írás bizonyítja, hogy elég nagy hatást gyakorolt rám. Én kicsit magamba úgy hívom, nem akartam beleírni így, mert nagyon szónokias, meg didaktikus lett volna, hogy talán a 20. század Kapisztrán Jánosa volt. 1956-ban az a harcoló katonának tanult fiatal emberből lett pap, Végvári Vazulatya, akit én egyszer hallottam tisztelgésből pontosan ott, ahova képzeletbeli történetként helyezem a találkozásukat ezzel az atyával, de én az atyával valóban a Klauzál téren találkoztam nagyon régen, egyetlen egyszer életemben, és utána, akik ott a Klauzál tér után máshol találkoztak vele, és meséltek róla, arról meg is írtam publicisztikába, hogy nagyon irigyeltem, hogy többször megszoríthatták a kezét ennek a nagyszerű embernek. Végvári Vazul atya a magyar történelmnek, az 56-os magyar történelmnek az egyik kevéssé ismert, egészen nagyszerű alakja, aki gyakorló papként tanult korábban a Hadapród iskolában, tehát Pécset tanult egyébként, tehát hivatásos katonának tanult, és később, amikor a papi pályára lépett, és gyakorló papként, ezt kell mondjam, nyugodtan meglépett a rendből a forradalmi események hatására, irogató ember volt, és az egyházi lapokba akart volna ő írni, egészen pontosan az akkor kiszabadított Mindszenty Bíborossal akart interjút készíteni, így lépett meg, hogy így mondjam, és így került a harcoló városba, és így került a harcoló várba, az már a véletlen egy csodálatos összetéke volt, nem akarom elmondani az egész történetet, hogy ő a várban a magyar királyok várát, a magyar történelem egyik legnagyszerűbb helyszínét védte 3 álló napon keresztül, nagyon kevesen tudják a mai napig is, az oroszok ellen. November 7-én adta fel a várat. Olyan rettentes harcok vannak, kevesen hozzák összefüggésbe, mindenki tudja, hogy a levéltár leégett a várban. Ez a Vazul atyáék harcai következtében égett le, és Vazul atya szála, és mellette a párhuzamosan futó és így módon összetalálkozó a nagy történelem ismeretlen alakjainak és az én rókusi, külvárosi figuráimnak a mikro 56-a, illetve annak a leszármazottai találkoznak, tehát a mikro 56 rókusi emberének a lánya felkerül Pestre, és nem tudtam jobb szállat kitalálni, mint hogy az idősödő nők ugye nagyon szeretnek ilyen barátnők, elmennek erre, arra, amarra, kávéznak, meg beülnek, meg ilyesmi, és egyik kitaláljuk, hogy mondjuk van egy barátnője Pesten a már nyugdíjas egykori rókusi hölgynek, és őt elhozza ez a barátnője, hogy vannak itt ilyen érdekes előadások, hallgassuk meg, ez valami pap volt, vagy ilyesmi, és így futnak össze a szálak, és így ismerjük meg az atyát, és így lép be, és párhuzamosan utána így fut egymás mellett a mikrotörténelem rókusról, és a makró, a nagy történelem a várral, Végvári Vazul atyával, és Végvári Vazul atya későbbi sorsa, ugye ő szerencsére meg tud lépni 56. november közepén, kikerül nyugatra, a nyugaton átélt sorsa se akármi, sőt, ő még hazakerül a már felszabadult Magyarországra, és Magyarországon, amikor az egy alkalommal találkoztam vele, utána már megadatik neki, hogy Magyarországon él, és Magyarországon is hal meg. Tehát tulajdonképpen így hozom össze, vagy próbálom összehozni ezeket a szálakat, és ebből jött létre az a kis regény, ami tulajdonképpen ezt a mikro és makro históriát próbálja párhuzamosan, és ugyanakkor egymásba fonva valami módon megjeleníteni.
1: Egész pályafutásodra jellemző a történelem szeretete, kiemelten a közép-kelet-európai, nevezetesen magyar történetekkel, azokkal a traumákkal. Ugyanakkor ez a regény egy irodalmi mű. Tehát gyönyörű, szép személyleírások vannak, azok az érzelmek, hogyan vívódik például Vazul atya ezekben a napokban, hogy nem jelentkezett a felettesénél. A személyes érzések, az, ahogy egy-egy ember megéli ezeket a száraz, csúnya tényeket, amik mögöttünk vannak, most már azt lehet mondani egy bő évszázadon át, ezek gyönyörűen jönnek felszínre, és egy sarkallást adhat bármelyik generációnak talán, hogy újra értelmezze azt, amiben akarva akaratlanul ő is felnőtt, vagy fel fog nőni.
0: Így van. Hát igen, tulajdonképpen én mindazt, amit itt az előbb említettél, azért van ez ennyire a középpontban, mert részint a fiatalság, részint általában a kellő tisztánlátás érdekében kulcsfontosságának tartom azt, hogy a múltunkat kellőképpen az igazságnak, a tényeknek megfelelően, nem az elhallgatásoknak, a hazudozásoknak, a különböző fehér foltokkal telítettségeknek a jegyébe lássuk. Az az állapot, amit mondjuk a elszakított területek valósága jelentett, amiről mukkanni nem lehetett évtizedeken keresztül, és még azok is, akiknek rokonaik voltak elszakított területen, soha senki nem mondta Újvidéket Újvidéknek magyarul, hanem Noviszádnak, és nem mondták Nagybecskereket Nagybecskereknek, hanem Zrenjaninnak. És amikor én erre rájöttem, akkor jöttem arra is rá egyúttal, hogy tulajdonképpen ezeknek az emberi relációit, közép-európai, magyar, külvárosi relációit kell egy kicsit mélyebben vizsgálni, úgy, hogy az ember akár már egy olyan ábrándos, hogy mondjuk egy ilyen kicsit költői, vagy idézőjelben irodalmi példát is ábrázolásig is eljusson, mint a Csiroki Kolozsvár című írás, ahol ez már egy kicsit a költői lebegésbe megy át, de ott is az van tulajdonképpen, hogy az indiánság, meg Kolozsvár, meg a székelység, hát ugye nagyon távolról, Szegről, végről, ugye rokonok vagyunk, hogy a Béring szoroson, ugye, hogy ők átmentek, mi meg maradtunk is, az ellenkező irányba indultunk el. Tulajdonképpen ezekkel együttesen lehetne a legjobban megmutatni azt, hogy itt olyan rejtett világok vannak, olyan rejtett minőségek is ezzel együtt, amiket legalább meg kell kísérelni valami módon felmutatni.
1: Amit még idehoznék, az a címadó írásod, a Hajszálak, gyökerek. Ez ugye egy Csóri Sándor idézettel indul. Nyilván ez a te történeted is, hiszen Csóri Sándor hívott fel annak idején,

0: László kapcsán írta le az első közelítés Németh László című esszéjében, amiben azt írta, hogy olyan mértékig kell azonosulni Németh László esetében Gergely pápával, vagy Bólyaiakkal, vagy Széchenyivel, teljesen mindegy, bármelyik hősét mondom, hogy általa az a minőség, az a nemzeti kultúra egészének a testébe hatoljon bele. Ehhez elképesztő mértékű empátia kell. Na most ennek a keresésére, vagy a megkísérlésére tanított meg, nem csak engem, én úgy gondolom, hogy az egész magyar szellemi életet Csóri Sándor. Ebből a szempontból rendkívüli hatású az, hogy én úgy gondolom, hogy egy közvetett hatása van ezekre az írásokra, mert a hajszálak gyökerekben itt van még egy, ugye, ide Gyulát tartotta Csóri Sándor ugyanúgy a mesterének, majdnem ahogy én őt. Tehát tulajdonképpen ő azt mondta, hogy I.S. Gyula volt az, akinek talán a legtöbbet köszönhet. A szobája a falán egy hatalmas nagy I.S. kép volt éveken keresztül, de egészen impozáns nagyságú, és tulajdonképpen a hajszálgyökerek kifejezés, és nem véletlen ez, a hajszálgyökerek az I.S. Gyula egyik leghíresebb eszékötetének a címe, a hajszálgyökerek, és az a kis változtatás, hogy hajszálak gyökerek, az erre úgy utal, hogy én pontosan tudtam, hogy valami módon az eredeti hajszálgyökereket is, már tudtam is, hogy amikor ez a változás megtörtént, bele kell dolgoznom, mert én annak idején az első találkozásomat a Kádár rendszer szellemi valóságával, első találkozásaim egyikét, azt ezen a köteten keresztül éltem meg, tehát nem véletlen ez a választás. Nem csak ezért történt, de ezért is nagyon nyomosokkal. Tudni, én egy recenziót akartam így nagyon naív módon a Szegedi Egyetem című labba, ahol kezdtem a pályámat, ott voltam gyakornok, és hát természetesen elhajtottak, hogy ne foglalkozz, hát ilyeneket, te édesapám, meg mit akarsz te? Ahol egyébként ő olyan dolgokat pengetett meg, ami enyhén szólva kényesnek számított, ugye nacionalizmus, patriotizmus, sovinizmus, az egész kérdéskör, hát ez olyan, Isten őriz.
1: Tabu volt.
0: Abszolút, ez a apage szatanasz, szóval teljesen távoz tőlem sátán, és ezt úgy tudtam összekombinálni, vagy úgy érzem, hogy úgy lehet összekombinálni Csórival, hogy fölidézem azokat a jelentős fordulópontokat itten, szeptembereket és vasárnapokat vettem elő hajszálak gyökerek kapcsán.
1: Évtizedeken át egyébként. Igen. Vezeted szeptemberről szeptemberre.
0: Így van, szeptemberről olvasod. Szeptemberre, igen. De tulajdonképpen a legeslegeső az még egy vasárnap, amit Csóri, azt hiszem úgy talán ki is mondja ezt, hogy a Magyarország újkori történetét meghatározó vasárnap az 1941. június 22-i vasárnap, amikor Magyarország belép a második világháborúba. Na most ez az a bizonyos vasárnap, amiben én idézem Csórit, ez a nyitány. De utána a többi vasárnap és a szeptemberek, azok a látszólagos, ugye előidéződik egy nagyváradi futballmeccs, az én édesapám Nagyvárad leghíresebb futballistája ellen játszott, és ugye Nagyvárad akkor ugye Magyarország, nem csak a Magyarországhoz tartozott, hanem a magyar futballbajnokságnak volt az első csapata, a magyar bajnok a Nagyvárad volt akkor, jobb volt, mint a Ferencváros, vagy ezek a csapatok, és ezek a vasárnapokból összetevődik az a világ, ami aztán elvezet egészen addig a vasárnapig, ami már szeptemberekre tevődik át, hogy szeptemberek vannak. Szeptemberben történt egyébként az ominózus hajszálgyökerek eset is, ezt tudom, ez egy szeptemberi szerkesztőségi ülésen volt a Szeged Egyetem szerkesztőségében, de addig a szeptemberig vezetnek el ezek a Csóri Sándor vasárnap, szeptember, az még vasárnap, vagy előtte még egy vasárnap, Nagyvárad, és utána eljutunk szeptemberig, amikor visszakapom a egészen elképesztő monológ kísérletében a kéziratot odáig, hogy 2001. szeptember 11-e van, ami szintén az a bizonyos World Trade Center-es dolog, ami már a legújabb kornak volt egy nagyon komoly fordulópontja. Tehát ideig eljutva...
1: Hát a 21. század talán ott kezdődött.
0: Igen, valószínűleg ott kezdődött a 21. század, így van. Hogy ezeknek az összeadódásából álljon össze az, hogy tulajdonképpen mik azok a hajszálgyökerek, azok a hajszálak, amelyek a gyökereket jelentik, vagy azok a gyökerek, amelyeknek a hajszálait igyekszem itt egy kicsit úgy sorjázni, és ezért lett ez a címadó írás. Egyébként itt szintén a kiadóigazgató azt, hogy meg kell említsem, mert én hezitáltam, hogy ez legyen-e a cím I.S. miatt. mert ugye Hajszál gyökerek az így és Gyulával összekapcsolódott. Hajszálak gyökerek az ugyan nem ugyanaz, de hasonlít, és mondta, hogy viszont ez annyira mély, és annyira koncentráltan fejezi ki, igaza volt egyébként, koncentráltan fejezi ki azt, amit én eredetileg akartam, sokszor egyébként a olvasó vagy a szerkesztő jobban tudja, hogy az író mit akar, mert később tudatosul ez a dolog, Déri írta le, hogy a tollam sokszor jobban tudja, hogy mit akarok, mint én magam. Jobban tudja, mint hogy én tudatosan előre tudnám, aztán utána rájövök, hogy tényleg.

0: Itt ugyanez történt, csak nem a Tollan volt a neve az esetben, a szerkesztőasszony, tehát a kiadónál, de végül is a Hajszálak gyökerek cím az ebből a meggondolásból fakad, csak mondom, én hezitáltam éppen az Ihési látszólagos analógia miatt, de azt hiszem, hogy abból a szempontból sikerült talán megmutatni, hogy a hajszálak és a gyökerek azok így adódnak össze, és talán a többi írás, és ez a legfontosabb, én úgy érzem, talán kellőképpen rímel mindenre, főleg, hogyha eljutunk a legutolsó keretet záró másik kisregényig, a Csörögmorogig, ahol tulajdonképpen már eljutunk a mai leggyötrőbb problematikáig, tehát a szuverenitásunk megőrzése, az Egyesült Európa őrülete, az ebből következő nemzetellenes, egyetemleges támadás, mit lehet ezzel kezdeni, ezeknek a szellemi lecsapódásai, és hogy mi minden tehet az ember, ha ez a nagyon is gyötrő mai helyzet előáll. Tehát ha ezeket hozzáveszünk, akkor tulajdonképpen ezek úgy érzem, hogy talán ezt a hajszálak gyökerek problematikát le tudja zárni, legalábbis én erre törekedtem.
1: Az idén József Attila díja kitüntetett Domonkos Lászlóval a szerkesztő beszélgetett az Időjel kiadó gondozásában megjelent Hajszálak gyökerek című kötetéről.

0: Itt a Magyar Katolikus Rádióban folytatjuk az akvarelt. Nekem is volt életem a deszkákon címmel látható kiállítás az Országos Színház Történeti Intézet és Múzeumban Budán a Krisztina körúton. A Jókai Mórt színházi szemmel látható tárlaton Szerdahelyi Csongor járt.
1: Huber Beáta a beszélgető társam, muzeológus, színháztörténész. Itt vagyunk egy körteremben, és itt kezdődik a Jókai kiállítás, amely már tavaly látható volt a Vigadóban, de itt továbbra is megtekinthető, hála Istennek. Jókai, mire törekedtek a összeállításban? Mi az, amit köszönhetünk Jókainak? A magyar regény, a magyar újságírás számos dologban ő az elindítója, az atya egy-egy részterületnek. Mondhatjuk-e, hogy a színház, magyar színház történetben is megkerülhetetlen ő?
2: Elsősorban azt gondoltuk végig, hogy Jókait elsősorban az elbeszéléseiről és a regényeiről ismerik a legtöbben, a nagy közönség nagy mesemondóként ismeri, és mi azt szerettük volna megmutatni ebben a kiállításban, hogy számos szállal kapcsolódott a színházi világhoz.
1: Családilag is.
2: Családilag is, így van, tehát magánéletében, hogy a két színésznőt vett feleségül, ha már említette, drámaíróként is jelen volt a színpadon, színházi kritikusként, sok szöveget publikált, és hát igazából a közéleti tevékenysége révén pedig azt lehet mondani, hogy voltaképpen az egész élete a nyilvánosság előtt egy színpadon zajlott. És a kiállításunkban ezeket a témákat jártuk körül, a Színháztörténeti Múzeum és Intézet pedig olyan gazdag forrásanyagot biztosított a kiállítás hátteréül, hogy voltaképpen nem csak azt tudtuk megmutatni, hogy Jókai a 19. században, tehát a saját korában milyen bemutatói voltak, milyen rendezvényeken vett részt, hanem tovább követtük ezeket az eseményeket egészen a 20. század közepéig, végéig.
1: Tehát jelen van folyamatosan.
2: Igen.
1: Érdekes módon a színdarabjait nem nagyon játsszák. Talán a legismertebb a Cigánybáró nevű operettnek a története, aminek ő az atya.
2: Így van, pedig azt kell, hogy mondjam, hogy 11 elbeszéléséből és regényéből ő maga írt színpadi változatot.
1: Itt láttam a plakátokat az egyiken, menjünk oda, mert
2: jó, menjünk
1: tényleg
2: oda.
1: Rengeteg van.
2: És voltak éppen az első két darabja, az egy népszínmű volt, ami abban a korban, az 1840-es évek végén egy nagyon népszerű színházi műfajnak számított, mégis a bemutató után nem játszották többször. Az igazi áttörést a történelmi darabjai hozták meg számára, méghozzá azért, mert ezekben a darabokban olyan hősöket vonultatott fel, akik a hazáért képesek voltak a saját életüket feláldozni, küzdeni azért, és ha belegondolunk, hogy a levelt szabadságharc és a bakkorszakban milyen hangulat volt az önkényuralmi intézkedések nyomán, akkor ezek a darabok voltak éppen ösztönzőleg hatottak a közönségre.
1: És hát úgy tűnik így a plakátokból, hogy szinte folyamatosan jelen volt a színházaknak a kínálatában a Jókai életmű.
2: Igen, ezen a Molinón nem csak korabeli, vagyis ősbemutatóról szóló plakátokat láthatunk, hanem azokat is, hogy a különböző korokban dramaturgok, írók hogyan írták át, hogyan variálták ezeket hogyan adaptálták ezeket a regényeket színpadra.
1: Egyébként nagyon érdekes, hogy a régi színházi plakátokat nézegetem. Szegény színészeknek csak a vezeték nevét írták ki általában, tehát a Mikuláj Márton rendőrségi biztost alakítja Latabár.
2: Igen, hát ez is korról korra változott, hogy egy színházi, vagy egy színlap voltaképpen milyen információkat jelenít meg, hogyha egy ilyen 19. század végi színlapot most a mai emberek óra alá tennénk, akkor, vagy szem elé tennénk, akkor biztosan belebolondulnának ebbe a sok írásos, ebbe a sok információba. De nagyon sok minden leolvasható róluk, a helyárak, a színházba járási szokások, melyik az a színházi közreműködő, akinek a nevét kiemelték, és ez mind mint jelentéssel bír.
1: A különböző molinók egy-egy téma köré csoportosulnak. Nagyjából soroljuk föl, melyek azok a témák, amelyeket itt a kiállítás megtekintésekor birtokba vehetünk.
2: Jó, a már említett történelmi tragédiáknak szenteltünk egy plakátot, mert hogy olyan gyönyörű, díszes, részletesen kidolgozott jelmezekben láthatók ezeken a 19. század közepi végi fotókon a színészek, hogy abból arra következtethetünk, hogy hogy a hatáskeltés egyik nagyon fontos eszköze volt a jelmez ebben az időszakban. Aztán a színi kritikus Jókainak külön szenteltük egy molinót, erre a molinóra színészek képeit tettük, voltak éppen Laborfalvi Róza pályatársait. Ez egy nagyon érdekes történet, és szerintem egy kicsit talán ez árnyalja a legjobban a képet a romantikus, realista, prózaíró Jókaitól, hogy egy picit eltávolodjunk, mert hogy ezek a színi kritikák, amelyeket Kakas Márton álnéven írt, ezek végtelenül humorosak, tele vannak iróniával, mert hogy igazából az volt Jókai célja, hogy megismertesse az egyszerű embereket a színészekkel, a színházi műfajokkal, és hogy egyszerűen becsalogassa őket a színházba.
1: Tudták, hogy Kakas Márton kicsoda?
2: Bizony, biztos.
1: A szakma?
2: Biztos, persze. Igen, igen. Lendvai Márton, Hollósi Kornélia, Egressi Gábor, Sódelné, kiváló énekesnő volt, Szentpéteri Zsigmond, Szigeti József, komikusok, litográfiai láthatók ezen a molinon.
1: Tényleg ez egy vándorkiállítás lehetne, mert más helyszíneken is érdemes lenne ezt megmutatni, színházak aulájában, vidéken is, mert nagyon nagy szépen össze van szedve.
2: Az eredeti tervezés volt, hát ha még lesz lehetőségünk, hogy ezt bemutassuk máshol is.
1: Hát igen, mert 1904-ig élt Jókai, tehát az egész 19. századot átívelte az ő életműve, és a színház területén is halhatatlan alkotott, egy csoda ember volt.
2: Igen, a kiállításnak azt a címet adtuk, hogy nekem is volt életem a deszkákon, tehát ez kicsit egy öntudatos kijelentésként is értelmezhető, egyrészt úgy, hogy a regényei mellett azért ő is alkotott valamit a színpad számára, másrészt talán a felesége Laborfalvi Róza vonatkozásában, hogy hát neki, mint írónak is volt élete a deszkákon, nem csak a feleségének.
1: Úgy is van, és hát a színpadról választotta első felesége halála után a következőt is.
2: És igen, Nagy Bella volt a fiatal felesége, akit 1899-ben vett feleségül. Először csak mentorálta, majd szerelem szövődött az idős Jókai és a fiatal színésznő között.
1: Nagyon szépen köszönöm. Jókai 200. születésnapjára, amely tavaly volt, készült ez a kiállítás, de nagyon jó, hogy továbbra is látható itt önöknél a könyvtár nyitvatartási idejében.
2: Igen,
1: ugye?
2: És a nyári bezárás követően augusztus 24-től várjuk a látogatókat. Mikor? Ha bent vagyok, akkor nagyon szívesen körbe is vezetek akárkit. Hétfőn, szerdán és pénteken 9-től 4 óráig, pénteken 9-től 2-ig.
0: Huber Beáta színház történésszel Szerdahai Csongor beszélgetett.

0: Az Iparkodjunk, az Iparművészeti Múzeum által indított kiállítás sorozat, amelynek témája az intézmény épülete, felújítása és gyűjteményei. A sorozat legújabb Iparkodjunk Lechner című időszaki tárlata a Rád György villában tekinthető meg. A megnyitón Cselovszky Zoltánt, az Iparművészeti Múzeum főigazgatóját a szerkesztő kérte mikrofon elé.
1: Az Iparkodjunk kiállítás sorozat tulajdonképpen már 3 éve, hogy elkezdődött. Akkor az adattár, illetve a könyvtár egy-egy gyöngyszemelet itt összeválogatva a villa emeletén, abban a 2 egymásban nyíló teremben, ahol az időszaki tárlatok helyet kapnak. Most Lechner Ödöné a főszerep, és ha Lechner Ödöné, akkor nyilván az Iparművészeti Múzeumé, aminek a felújítására lassan 1,5 évtizede már, hogy ki lett írva a tervpályázat, a felújítás, de még mindig zárva van. Ugyanakkor itt a megnyitón a Moholy Nagy Művészeti Egyetem rektora Kovács Csaba azt mondta, hogy ez egy jelzés, mármint ez a kiállítás, hogy itt vagyunk, élünk. Ugye ez a jelzés, ez nem csak a szakmának szól, hanem a szélesebb közönségnek is. Mi ez a jelzés?
2: Először is ugye 14. július 1-től belekeveredtünk egy fiaskóba, ez a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményközpont, amiből nagyon nehéz kilátszani. Tehát ezt is jelezzük, hogy itt vagyunk, és önálló kiállítások készítésére képesek vagyunk, még 0 büdzséből is. Tehát ugye ide egy olyan kiállítást készítettünk, ami egy fillérbe sem került a múzeumnak, mert nem is tudtunk volna kapni rá forrást. A másik dolog pedig, ami lényegesebb, hogy azt tudom mondani, hogy a múzeum életében egy új világ kezdődött. Tehát volt egy nagyon szomorú korszakunk az zárás óta, 17. szeptember 3-a óta, és most pedig elindult egy új korszak, amikor a fenntartó minisztériumunk elkötelezte magát, hogy újra önálló intézménnyé válunk, a beruházásokért felelős minisztérium pedig elköteleződött a Lechner Palota, az Üllői úti rekonstrukció elindításában. Ez 2 olyan életbevágóan fontos a múzeum ügyében, 2 ilyen kérdés, amitől új életre kelünk valójában, és ezt próbálja kifejezni ez a kiállítás. Ugye az első teremben van a múlt, Lechnernek a saját kezével készült tervei, nagyon sok épület, tartozék, relikvia, kilincsek, homlokzati kerámiák, az üvegcsarnok rekonstrukciójának a látványterve, a laterna toronynak a Lechner által készített terve.
1: Ez a zsolnai kerámiai, ugye?
2: Így van. És a második terem pedig a jövő, ahol a Vikáres Lukács építész irodának a tervei láthatók, amikre máig is megvan az építési engedélyünk, érvényes építési jogunk, tehát akár holnap reggel lehet kezdeni az építkezést.
1: Cselovszky Zoltán főigazgató úr, ha Lechner Ödönről szól a kiállítás, akkor 2 nyári időpont is adódik. A születésnapja, illetve a halálának az évfordulója itt a Rád villában lesz-e ennek apropóján valamilyen program, illetve az új időszaki kiállításban lesz-e vezetés?
2: Nagyon köszönöm a kérdést. Ugye a Szecesszió világnapja az Lechner és Gaudi halálának az évfordulójához kapcsolódik. De valóban így van, hogy Lechnernek az augusztusi születésnapján is lesznek programok és rendszeres vezetés. Tulajdonképpen a kiállítást úgy építettük föl, hogy lehessen, mint egy háttér a nagyon sok szakmai program meg tárlatvezetésnek a háttere.
1: Tehát akkor augusztus 27-éig is még bőven érdemes idejönni.
2: Persze, így van. Szerintem szeptember végénél hamarabb nem fogjuk bezárni a kiállítást, egész biztos.
1: És ahogy eddig is, nyári múzeum pedagógus foglalkozások várják itt akár a kisebbeket, nagyobbakat, meg hát az állandó kiállítás, ami szintén gyönyörű.
2: Így van. Talán ez nem szokás, de én is fogok vállalni tárlatvezetést is, meg múzeumpedagógiai foglalkozást is, ugyanis Lechnernek a géniuszát és a szecessziónak a megértését nem csak a homlokzati díszítésekből lehet levezetni. Tehát én olyan foglalkozásokat próbálok majd tartani, ahol építész szemmel a tereknek a megalkotásában lehet majd tetten érni azt, hogy hogyan gondolkodott egy szecessziós építész. Mik azok a térszerkezeti újítások, amit az eklektikához képest ugye csak a szecesszióban látunk.
1: És miközben zárva van az Iparművészeti Múzeum, amely várományosa az UNESCO világörökség listájának, jó néhány Lechner épületet azért megtekinthetünk most is, akár a Hold utcai postapalotát, vagy a Szent János templomot Kőbányán.
2: Sőt, ezt kevesen tudják, hogy a belvárosban van két olyan korai Lechner, amelyek nem látszanak szecessziósnak, tehát amikor Lechner még nem a szecessziós stílusban tervezett, de már látszik a szomszédaihoz képest, hogy zseniális formaalkotó volt. Tehát még abban a kicsit vegyes stílusban is gyönyörű. Az egyik az a Verespálné utcában található, a másik pedig a Hercegprimás utcában, és mind a kettő kiemelkedő alkotás. Tehát amikor a világörökségi felterjesztés volt, ugye a Lechner életmű, abban a koraiak is benne voltak, ugyanen izgalmasak egyébként.
1: Cserlovszky Zoltán főigazgató úr, köszönöm szépen.
2: Én köszönöm.

Arád György villában az Iparkodjunk Lechner című időszaki tárlat megnyitójáról tudósítottunk. Kedves hallgatóink, a mai akvarell véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Peresztegi Attila és Tóth János András szerkesztő nevében is a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: Járdányi Pál Tisza mentén című szimfonikus költeményét az Arts Philharmonic zenekar előadásában hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra van. Koszorúk. Emlékezés és tisztelgés nagyjaink előtt.
4: A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat, és üdvözlöm stúdió vendégemet, Száraz Miklós György, babérkoszorús, valamint Prima és József Attila díjas írót. Jó pár hónappal ezelőtt a Tibeti Szél című regényedet mutattuk be a koszorúkban. Most újabb, ezúttal szinte asztalt beszakasztó könyvet tettél le az olvasók elé. A Szkolár kiadó gondozásában jelent meg a legendás Budavár című csodás album. Élvezetes szövegekkel és fantasztikus fotókkal dolgozza fel a könyv roppant egyéni módon Budavár történetét. Jelen voltam a Várbeli könyv bemutatón, ahol a beszélgetés mellett Sípos Mihály, a muzsikás együttes primása játszott régi magyar és kárpát-medencei dallamokat. A könyvpremiér pedig pezsgőzéssel és dedikálással zárult a Magdolna toronyban népes társaság részvételével. Ahogy elnéztem a közönséget, eszembe jutott Márai Sándor híres bombója, a Várban lakni világnézet. Te is így gondolod?
5: Nagyon jól hangzik, és már olyan sokat idézték, hogy nem lehet nem jónak gondolni. Nem tudom, hogy ma most éppen ez mennyire igaz. Régen, 200 évvel, 150 évvel ezelőtt volt egy elképzelés arról, hogy a modern, polgáriasodó üzletekkel, pénzügyekkel, bankokkal, vállalkozásokkal, iparral, kereskedelemmel teli Pest, és akkor itt van ez a katonás, hivatalnok Buda, az is főleg a budai vár, mert valóban tele volt kormányhivatalokkal, meg laktanyákkal, meg nem tudom én mikkel, és a víziváros pezsgő, halászkereskedő, kispolgár, kézműves, szőlő, művelő rétegéhez képest tényleg a vári lakosság tűnhetett valahogy olyan egysíkúbbnak, de hát közben...
4: Hát olyan békés polgári légkört sugárzott még a két háború között is.
5: Így igaz, de az arisztokrata palotácskák mellett, illetve azok földszintjein nagyon gyakran, hát ha nem is kádárok, de cipészek, könyvkötők, kiskereskedők, ilyen boltocska, olyan boltocska, úgyhogy...
4: Iparosok, vendéglősök.
5: Igen, a régi Buda, a várbeli város, mert ugye persze ez 3 dolog. Ha Budát ért, a Várhegyen lévő Budát mondjuk, akkor létezik egy erőd, egy polgárváros, meg egy palota. És a polgárvárosi Buda az nem tűnt hivalkodó, feltűnően gazdag negyednek, hanem tényleg tele volt iparosokkal, vendéglőkkel, kiskereskedőkkel.
4: Olyan emberi léptékű lakható hely volt.
5: Úgyhogy most éppen ma mit jelent, különösen az elmúlt 20-30 évben beköltözők, nem költözők, újrahivatalnok negyed, nem hivatalnok negyed. Kicsit most úgy megkavarodott az a csöndes Buda, remélem, hogy mire szépen leülepedik egy-két év alatt, akkor megint valami igen sajátos ízű városnegyed keletkezik és marad.
4: Én mindig boldog vagyok, ha feljöhetek ide egy sétára, vagy valamilyen kulturális eseményre. Nálatok családi hagyomány volt a várral foglalkozni. Édesapád Száraz György írószerkesztő is szerette, írt róla. Úgy tudom, hogy a vár szoknyáján laktatok, és te még most is errefelé laksz a családoddal.
5: Hát apám számos helyen lakott, az ő igazi otthona, amit aztán a haláláig úgy tekintett, hogy na, az az ő szülőhelye, az a víziváros. A víziváros pedig tagadhatatlanul a vár. Az, hogy része, azt nem mondanám, de a vár nincs meg meg a víziváros nélkül, a víziváros nincs meg a vár nélkül, egyik sincs meg a Duna nélkül. Tehát ez egy izgalmas dolog. Én megörököltem tőle a víziváros szeretetét, mert imádom azt a kicsit zavaros, már nagyon sok helyen elrontott. A víziváros tele van oda nem illő monstrumokkal. Ennél már csak az szörnyűbb, hogy a vár is. És hogy a várban most a Hausmann program keretében mi minden épült újjá, egyrészt örülhetünk, örülünk is. Másrészt azért talán én magam nem biztos, hogy örülök, mert olyan 100-120 évvel ezelőtt a vár testébe, csúnya szó, de így mondom, belebarmolt hatalmas épületeket építettek újjá. Ott én az én ízlésemnek, vagy a vár hangulatának sokkal jobb, klasszabb valami lett volna, hogyha 100-120-130 évvel ezelőtt oda emelt 4-5 emeletes, a körútra illő hatalmas bérház tünemények helyett oda visszaépítették volna legalább tömbjében, ugyanis mindegyik házról van fénykép.
4: Mint ezt fotó. A könyv is tanúsítja.
5: Így van, a könyvben a válogatás egyik szempontja éppen ez volt, hogy ne csak a legöregebb budavári fotókat és a várszoknyát mutassuk meg, hanem ahol megtalálom a képanyagot azokról az épületekről, amiket az elmúlt 120 évben, tehát mondjuk, hogy durván a millennium idejétől oda beépítettek, ez a dísztéren több épület is, a Honvéd főparancsnokság épülete mellette a biztosító épület, aztán külügyminisztérium, és most éppen csak, hogy befejeződött az újjáépítése, de ugyanígy a főhomlokzatával a Szentháromság tére néző valamiköri pénzügyminisztériumi palota. Ahhoz 17-18. századi építésű, de számos elemében akár Árpád-kori maradványokat is tartalmazó kicsi, egyemeletes, az volt a vár. Körülbelül 15-öt bontottak le, csak az igazságügyi palota felépítése miatt. De a bécsi kaputér, amelyik az egyik leghangulatosabb, legzártabb, legremekebb tere volt az egész várnak, oda olyan csúnya szavak jöttnek eszembe, hogy belebarmolták az országos levéltár épületét, amelyik önmagában lehet, hogy egy krassz épület lenne a Hungária körúton, vagy a Nagy körúton, mert nincs vele semmi baj. De nem a bécsi kaputéren, úgyhogy mi, azért mi, mert a könyvtervező, meg aki segítettek a képanyagot összeszedni, beletettük ebbe a könyvbe, gyönyörű nagy fotó van azokról az épületekről, amik az országos levéltár helyén álltak valaha.
4: Tudni lehet rólad, hogy gyermekkorodban régésznek készültél, és már sráckorodban itt sündörögtél Zolnay László ásatásai környékén, sőt kaptál tőle ágyúgolyót is ajándékba. Egyet akart adni, de te hármat zsákmányoltál.
5: Természetesen Zolnay nem adhat nekem egy ásatáson ajándékot, csak elnézte. Úgy egyeztem meg vele, hogy egyet, de aztán elszemtelenedtem, és tényleg három ágyúgolyót is meglovasítottam arról az ásatásról, de ennél azért sokkal izgalmasabb dolgok voltak, hogy neki például fixa ideája volt, hogy a várkutakat feltárni, és működött is egy régész csapat, könnyű buvár, egy restaurátor, srác, 30 éves lehetett, ő vezette ezt a feltáró csapatot. Tényleg remek dolgok kerültek elő a kutakból, török fegyverek, magyar fegyverek. Még kincsleletek is akadtak, érdekes módon nem a kutak, mindenki azt gondolja, hogy a kutak milyen, az aztán
4: már akkor,
5: amikor a németek, a magyarok, a zsidók, a törökök ki lakta éppen. Ja, és majdnem minden ház alatt a barlang rendszeren keresztül nyíló csomó háznak saját kutya volt. És értelemszerűen ostrom idején, amikor féltették a javaikat, akkor feltehetően beszórtak oda sok mindent. Kincset kevésbé, azért mégiscsak megpróbálták magukkal vinni, túlélni. A barlang rendszer bizonyos mennyezeti hajlataiból, réseiből tényleg kerültek elő még az elmúlt 50-100 évben is úgynevezett kincsleletek, amit főleg ezüstpénzt, néhány aranypénzt jelent.
4: Nagy értékű gyűjtemény állt össze az itt talált tárgyakból. Zolnay László egyszer nekünk is mesélte erről. Nemeskürti Istvánnal volt egy sorozatunk a Magyar Rádióban, a Magyar Művelődés Századai címmel. A régi történetek, képek, pletykák, legendák, mesék már régen veled voltak és vannak. Hány esztendeig dolgoztál ezen a könyvön, és a képeket hogyan válogattátok, milyen technikával kerültek bele. Voltak alkotótársaid is a vizuális értékek megteremtésében.
5: Akkor kezdem az elején a kérdésed az elsővel, hogy mennyi ideig nem tudom. Mert az a rövid válasz, hogy nem tudom, hogy mennyit dolgoztam rajta. Azt tudom, hogy sokat, de időben azért nehéz megmondani, mert
4: mást is ebbe.
5: Hát 20 évvel ezelőtt már rakosgattam össze ebből, ráadásul apám valaha, ő korán halt meg 57 éves volt, amikor meghalt, és tervezett egy olyan könyvet, hogy házról házra, az egész Budavárat épületről épületre, nem kevés anyagot összeszedett hozzá, akkor, amikor még nem volt arkánum, amikor még nem volt internet, amikor még nem voltak adatbázisok,
4: sokkal
5: így van.
4: Is.
5: Tehát akkor művészeti topográfiákból, régészeti topográfiákból, műemlékvédelmi évkönyvekből, kötetekből lehetett összeszedni az anyagokat, ő sok mindent össze is szedett, aztán nekem már sokkal könnyebb volt ezt kiegészítgetni, úgyhogy idővel az is kiderült, hogy az apám gyűjteménye az már inkább az ő életművében egy kéziratos hagyaték. Be kell vallanom, hogy a modern lehetőségek egészen másfajta
4: kutatták ezt a világot.
5: A pletykák az, hogy az arkánumba fel tudtam menni, és ha döglődtem, ha nem ment más munka semmi, akkor keresek egy jó budai újságot, ha lehet 18. század végig, 19. század első feléből, na mi mindent találok Budavárra érdekes dolgot, és hát hihetetlen dolgokat, bűnesetektől, villámcsapások, tehát természeti csapások, természeti tünemények, állatok, kísérteties baglyok, vagy százszámra Buda fölött repülő gólyák, és hogy akkor erről mire következtettek. Az meg magától értetődik, hogy a krónikás és régi történetírói feljegyzések, mindegy, hogy az legendaszerű monda, vagy meseszerű, vagy tudhatóan nem igaz, hiszen a városhoz a legendái és a meséi épp úgy hozzátartoznak, mint a jellemzetes kajái, italai, vagy olvasmányai. Szóval igyekeztem a szöveg egy olyan anyagot összeállítani, amelyik természetesen a történeti forrásokat és a város történetét hűen mutatja meg, de mondjuk 5-600 háznál mindegyiknél elmondani, hogy Árpád-kori alapokra épült majd, és akkor barokk, és a többi, és a többi. Hát az azért nagyon unalmas lett volna, úgyhogy millió ilyen szint igyekeztem belecsempészni.
4: Apró sztorikkal élénkítetted fel a történeti események elmondását.
5: A képanyag olyan értemben egyszerű, hogy eldöntöttem, hogy 44 decemberre, 45 januárja, ott meghúzom a határt, annál fiatalabb kép ne kerüljön a könyvbe, mert akkor ugye szétbombázták, az egész vár dűlt össze, azt hiszem, hogy talán kettő ház viszonylag érintetlenül húzta meg a
4: hát szörnyű pusztítás volt egész Budapesten, de a vár az tényleg vár szinte nagyon, teljesen nagyon,
5: hát amiatt a bizonyos várvédelem miatt, ami aztán a február 11-i kitörés ott kulminál. Igen. De hát előtte is nehéz bombákkal, az eszterházi palotákat, a pincében lévő eszterházi kincsekkel együtt azt orosz nehéz bombák verték szét, úgyhogy szinte semmi nem maradt. Igen. Kész csoda külön, hogy a Átyás templom valahogy úgy, most azt mondom, hogy megúszta, azért ha ránéz az ember egy fényképre mondjuk 45 májusában, akkor azért az szívfacsaró. Ennél csak régebbi képek kerültek be, 1850-es évekből vannak képek. 1860-as, 70-es évekből. Döbbenetesen jó képek, és élesek. Más volt a fotótechnika, ezek nyomda technikailag úgy kerültek bele a könyvbe, hogy én, ha monitoron néztem, akkor 400%-os nagyításnál egy egész oldalas kép még mindig élesedett. Nem esett szét, élesedett. A képek többsége ilyen minőségű, természetesen a nagy magyar közgyűjteményekből, Kecskeméti Fotómúzeumtól, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest gyűjtemény, Kiscelli Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Néprajzi Múzeum, nem sorolom, a nagy gyűjteményekből szedtük össze, és néhány magángyűjteményből.
4: És technikailag mit kellett csinálni ezekkel a fotókkal, hogy
5: hát
4: ma is jól érvényesüljenek?
5: Hát kapaszkodj meg, semmit.
4: Semmit?
5: Vigyázni rájuk, hogy
4: barnás, színvilágú, illetve fekete-fehér képek
5: fekete-fehér képek is vannak, barnás, sárgás, szépiának mondják újabban. Négyszínnyomású a könyv pont azért, hogy ezt a régies hangulatot megtartsuk, és nagyon fontosak voltak az árnyalatok. Német Dani a könyv tervezője, nagyon sokat köszöntek neki, mert nagyon jól gondozta a képeket. Meg
4: nem először
5: tördelte.
4: Dolgoztatok közösen?
5: Nem. A képes Székely könyv volt, ami előtte is dolgoztunk már együtt, de internetes munkákon igazán nagy munka az a képes Székelyek volt, és már ott kiderült, hogy egy húron pendülünk, tehát mondok valamit, akkor Dani veszi a lapot,

0: másképpen mezőkaput mutatja, tehát a Tabán felé nyíló egykori kaput, most ott egy betonív van a Görgei szobor talapzata felé, a bástya felé, ahol a várbusz kimegy a várból, kb. A Korona cukrászdától hidalja át a Görgei szobor bástyájáig, a valahai kapu helyén. Na ott egy két részből álló kapu volt, a felső kapu szabályos alagút volt, és ezt a kaput 1890 körül lebontották. Miután megkért a Műemlékek Országos Bizottsága Szumrák Pál nevezetű főmérnököt, hogy minősítse, hogy ez a kapu érdemese műemléki védelemre. Szumrákék minősítették a kaput, azt mondták, hogy feltétlenül abszolút érdemes a védelemre, ezek után természetesen lebontották a kaput, és a Szumrák Pál adott a Műemlékek Országos Bizottságnak a fényképtárába három fényképet, amit ő készített a fehérvári kapuról. Nem találtuk meg, vagy kallódik, vagy elpusztult, vagy megtaláltuk, mert van négy fénykép a fehérvári kapuról. Lehet, hogy ezek azok. Én szerintem nem, mert a Szumrák remek mérnök ember volt, értett a műemlékekhez, tervezéshez. Ő olyan fényképeket adott volna, ami teljesen egészében mutatja a kaput. Ezek mindegyike, amit a könyvbe be tudtunk tenni, azok töredékek. Nagyon jók, gyönyörűek is. Sokat elárulnak a kapuról, de nem mutatják egészében.
1: És ami a címlapon van, az végül is színes kép, kicsit olyan akvarelszerű.
0: Színes kép, és azért akvarelszerű, mert egy Dörre Tivadar nevezetű festő, rajzoló és rajztanár, aki nagyon sok nagy könyvprojektben dolgozott, osztrák-magyar monarchia írásban és képben, Magyarország vármegyei és városai sorozatban, és sokat rajzolt dokumentum értékű vár és város rajzai maradtak fent, így a fehérvári kapuról maradtak rajzai is, és egy vízfestménye, és ezt a vízfestmény kértem én, hogy Németh Dani hamisítson belőle egy fényképet. Úgy voltunk vele, hogyha a művészettörténészeknek és várostörténészeknek, műemlékeseknek hihető volt és jó volt a Dörre, akkor mi hogy jövünk ahhoz, hogy ne csináljunk ebből 2026-ban egy hamis képet.
1: Egy középkori olasz szállóigével indítod a könyvet, ami nagyon hízelgő ránk magyarokra nézve.
0: Budaiakra. Mert hogy az úgy néz ki, hogy kerek Európának három városa Gyöngye, a vízen Velence, a síkon Firenze és a hegyen Buda. Ez egy itáliai mondás, nagyon sokszor olvastam már kölyökkoromban is különböző kötetekben, Zolnai számtalanszor idézi. És sok helyen találtam, én is ide tettem mottónak ennek a könyvnek az elejére, de igaz egyáltalán ez az itáliai mondás? Vagy csak mi kreáltunk magunknak egy ilyen gyönyörűséget, és akkor elkezdtem megkeresni, és már nem tudom megmondani, hogy hol találtam meg. Vagy olasz, vagy német forrás lehetett, ahol megtaláltam. Az olasz szerzetesnek elfelejtettem a nevét, egy időben lépett be a szerzetébe, amikor Mátyás uralkodó lett, tehát 1458-ban, és ez a szerzetes író arról nevezetes, hogy csinált egy lexikont, és abban a lexikonban tényleg benne van Buda, mint a Magyar Királyság fővárosa, és nagyon érdekes két szócikk között található. Az egyik szócikk magyarul úgy hangzik, hogy baromkergető fenebogár, ez a bufala, vagy nem tudom én mi a fene, tehát egy B betű, és aztán jött Buda, és a varasbéka a másik szócikk, tehát a baromkergető fenebogár és a varasbéka között található Buda, és ott idézi ez az olasz szerzetes azt a 15. században létező mondást, ami aztán azóta is. Úgyhogy én nagyon örültem, hogy megtaláltam, és nagyon örültem, hogy ilyen színes
1: érdekes,
0: két lény közé.
1: És függetlenül a szomszédságtól Budavára fényesen kiemelkedik és ragyog. A mi emlékezetünkben is, meg hogyha oda megyünk egy kicsit sétálni, akkor is elkap ez a varázslat. A történeti összefoglalók historikus csemegék mellett vannak jó ízű pletykák, sőt rémtörténetek is a könyvben. Egy-két példát, ha mondanál.
0: A legegyszerűbb, és az mindenkinek könnyen eszébe juthat, hogy a vár nem csak a felszínen, a hegy tetején létezik, az utcáival, házsoraival, terecskéivel, hanem alatta van egy kétrétegű pince, vagy emeletes pincéknek kéne mondani, lefelé emeletesek, és alattuk pedig a természetes barlangrendszer, ami egy összefüggő, hatalmas hálózatot alkot.
1: Egy labirintusszerű, és itt volt az a kórház is.
0: A kórház ott van most is, az múzeumként működik a Tabán felőli oldalon, a Lugodi utcáról megközelítve. megközelíthető. Ehhez aztán elképesztő mendemondák, hogy Abdurrahman utolsó

0: janicsárja, mint ahogy a japán katona a második világháború vége után 40 évvel még Szamoa szigetén a dzsungelben, meg nem tudom onnan, innen-onnan
1: nem értesítették,
0: elő,
1: hogy igen, vége a második világháborúnak.
0: És kitartott 40 éven át. A várban is volt olyan, hát én még gyerekkoromban emlékeztem arra, hogy SS katonák bujkáltak a 60-as években, felfeljöttek táplálékért, majd visszamenekültek, de
1: a ez fáma már... Szerint, a fáma szerint, ez azért kevéssé valószínű.
0: Egyáltalán sevise valószínű. A törökök, a pasák nem szórták Budakútjaiba és barlangjaiba megunt háremhölgyeiket. Sajnálattal kell mondanom, hogy bármilyen szép is, ezt a történészek kerekperec tagadják. De nagyon remek ilyen történetek vannak.
1: A korabeli újsághírek, tudósítások jó alapot szolgáltatnak ehhez a böngészéshez.
0: Sok legenda. Ezekből sokat idézek a 20-as évek, amikor el kellett adni uborka szezony. Persze, hogy jöttek a várba fel, és elvadultabbnál elvadultabb történetek. Mese nincs, hogy a végén már ő találta ki, az újságíró költötte. Olyan ajtók, amin semmilyen zár nincs, azt se lehet tudni, hogy hogyan nyílik, miként nyílik. Egyszer csak feltárult és mögötte, de ezeket nem mondom el.
1: Bőven kell keresni idézek, a könyvben,
0: bőven igen. Idézek belőle.
1: A 400 oldalas míves színes képes könyvet jó szívvel ajánlhatjuk minden érdeklődőnek, bár nem olcsó mulatság, de azt hiszem, hogy megéri befektetni, hiszen régészet, történelem, építészet és művészet történet, krónika részletek, mesék, legendák, újsághírek, tudósítások, pletykák, híresztelések, olyan gazdag tárháza, hogy nagyon élvezetes olvasmány.
0: Mint szépíró, hadd említsem meg, hogy ebbe a könyvbe lényegében nyugodtan mondhatom, hogy elfeledett 19. század elejé, 19. század derekán élt, mára már alig ismert, nem olvasott magyar szerzők tucatjait idézem, mert megkerestem.
1: Ez neked is felfedezés volt,
0: hát
1: akkor,
0: egyszerűen
1: ugye?
0: Imádtam, igen, a Porzó, meg Kárpáti Aurél, meg Lestján Sándor, de hát nem sorolom, mert
1: költők,
0: tényleg
1: írók,
0: nagyon...
1: Költők, írók, akiket újságírók. Már elfeledtünk, igen. De érdemes ismerni.
0: És imádták Budát. Olyan döbbenet volt az arkánumban így keresgélve rábukkanni ezekre a tényleg elfeledett. És remek. Persze gicszerzők is vannak köztük, de egyik másik gicszerző szabályosan üdítő, mert ami 150 éves gics, vagy 170 éves gics, az ma csodálatos.
1: Annak már bukéja van, úgyhogy az érdekesség.
0: Így van.
1: Köszönöm a szerzőnek, Száraz Miklós Györgynek, hogy eljött a Magyar Katolikus Rádió stúdiójába, és így együtt tudtuk bemutatni ezt a párját ritkító művet, a legendás Budavár című nagykönyvet, képes albumot. Munkatársaim Peresztegi Attila zenei szerkesztő, Biksa Levente hangmester és Werner Eszter gyártásvezető nevében is elköszönök. A koszorúkban a szerkesztőt, Liptai Katalint hallották.

0: Beethoven C-dur vonós négyesének negyedik tételét a Bartók kvartett szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Következik a dallamív.
3: Tisztelt hallgatóink, Marton Árpád köszönti Önöket a dallamív kedd délutánján, és mint hogy június van még, nyári zenéket hallgatunk kezdetként. A Summertime következik, George Gershwin nem csak témájában, de melodikájában is a négerek világát idéző Porgy és Bess című operájából, a szólista Nicole Cabell, a londoni filharmonikus zenekar élén Sir Andrew Davis.

Ha pedig nyár, akkor nem maradhatok az önök adósa, és mi valamennyien nem maradhatunk adósai Antonio Vivaldinak, akinek a négy évszakából a nyár egyik tétele következik még hozzá a vihar, és hogy miért? Mert a következőben majd ismét egy nyári viharzene következik. Simon Standage mellett az angol barokk szólisták Trevor Pinnock vezényletével.

És akkor Antonio Vivaldi Nyári vihara, utána Romantika vihara, a vihar igazán illik a romantika szelleméhez. Beethovennek többek között van egy vihar szonátája, de most nem ezt hallgatjuk meg, hanem a Pastorál szimfóniából hallgatjuk meg a nyári patakparti jelenetet, amelyben egy vihar zajlik le, a végén pedig megnyugszik a világ, és a pásztor hálatelt dalával búcsúzik a vihar. Beethovenre nem volt jellemző a programzene, mint ahogyan Vivaldi programot írt a négy évszakhoz. Ebben a szimfóniában, a hatodik pasztorál szimfóniában azonban kivételt tesz. Következik a harmadik, a negyedik és az ötödik tétel a Forradalom és Romantika zenekarának élén Sir John Eliot Gardiner, Marton Árpádot hallották a Viszonthallásra.

0: Lajta László Szerenád című művének részletét a Lajta Kvartett játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm valamennyi hallgatónkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal, ha velünk maradnak, Kávéház című műsorunkat hallják, melyhez tartalmas időtöltést kívánok.
1: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Grillus Dániel, a Kaláka együttes vezetője. Az együttesé, ami 1969-ben alakult, és azóta is töretlenül létezik. Meghatározó szerepe van ebben Grillus Dánielnek, aki nem csak zenészként, hanem fesztiválszervezőként és kiadóként is a motorja az együttesnek. Most elsősorban neki köszönhetően éppen a 46. Kaláka Fesztivál zajlik Egerben, de utána jön a Fatemplom Fesztivál, majd a Művészetek Völgye, közben új lemezen és új könyvön dolgozik művészbarátaival, és ki tudja, mennyi ötlete van még. Mai beszélgetésünk felvezetéseként hangozik el Pál apostol első korintuszi levele, a szeretet himnusza, ami visszatérően szerepel a Kaláka Fesztivál programjában.

hiszel a szeretet, bosszú tűrő, kegyes, hiszel a szeretet, nem irigy, ingyenes, hiszel a szeretet, egész nem rég.

0: A nyár mindig tele van programokkal számotokra. Kezdődik a Kaláka Fesztivállal, ami az idén június 25-e és 28-a között lesz. Ez már a 46. És Egerben a hanyadik?
1: Azt hiszem, hogy Egerben talán 14 vagy 15. alkalommal vagyunk. Ugye 1980-ban volt az első a Diósgyőri várban, ami hát most már nem alkalmas ilyen fesztiválok megrendezésére, és akkor sokfelé hívták a fesztivált, és nagy örömünkre csak át kellett jönni a Bükk túlsó felére, és hát ott is volt egy vár. Egy darabig a várban voltunk, aztán megtaláltuk ezt a gyönyörű kis érsekkert. Tehát nem is kicsi, jó nagy, de elférünk benne, és a közönség is nagyon szeret. És persze nem csak a érsekkertben vannak ilyenkor koncertek, hanem most már hagyományosan egy verskoncerttel, egy irodalmi este kezdjük a Gárdonyi Géza Színházban. És aztán még nem költözünk mindjárt az érsekkertbe, mert mindig szoktunk egy kiállítást és egy sétát rendezni péntek délután. Herbst László, aki a Móra kiadónál nagyon sok Kaláka illusztrációt készített, a Tankos Iratókárő kötetünket, a Kányádit újra rajzolta, a Szabad-e bejönni de Betlehemmel. Tehát nagyon sok olyan közös munkánk van, nem beszélve, hogy az Egri csillagokat is illusztrálta, ami miatt úgy gondoltuk, hogy Herbst Lászlónak rendezünk egy kiállítást a polgármesteri hivatalnak az aulájában, és hát akkor mindenkit várunk szeretettel az esti koncertekre, ami mindig ugye 5 órakor kezdődik. Amikor megalakult a Kaláka Fesztivál, akkor még Folk Fesztiválnak neveztük, tehát aztán hogy valahogy abból már elég sok volt. Lehetne világzenei fesztiválnak hívni, de minek? Kaláka Fesztivál meg egyedi. Ebben minden jó ízlésű dolog belefér, amit adhatunk. Vannak persze délelőtt, szombaton is, vasárnap délelőtt gyerekeknek is koncertek, meg bábszínház, meg sok minden, de az esti koncerteket, azt mindenkinek érdemes fölmenni a kalákafesztivál.hu oldalra, de hát azért kettcsinálnának mondjuk egy pár nevet. Délvidékről jön a Fokos Zenekar, a Szent Efrém, azt mindenki ismer, egy gyönyörűen éneklő csapat. Szombaton 3 órakor a Szervita templomban lesz a Pál Apostol című előadás. Ez most már egy 35 éve írott dalciklusom, ahol Ferenci Györgyékkel, egész csapatával és Szirtes Edina Mókussal közösen muzsikálunk. Gyuriék aztán majd este is fölléknek az érsekkertbe. És lesz egy Cseh Tamás estünk a szombat befejezésén, ahol Hasi fog majd énekelni nekünk.
0: Pecsei Miklós. Füst a szemében Cseh
1: Igen.
0: Tamás
1: est. Füst a Cseh Tamás est. És akkor Erdélyből is jön egy banda, a Szász Csávási zenekar, és persze Kaláka koncert is lesz, és Söndörgő is lesz. Minden nap 4 koncert van, mindig 5-től vannak a koncertek. Hát úgy mélyfélig eltart azért ez a 4 hangverseny. És hát akkor még beszéljünk a délelőtről, mert szombaton és vasárnap a gyerekeké a terep, van játszótér, van bábjátékautomata, fotószínház, és mindig van bábszínház is, és mindig van Kaláka koncert is, illetve szombaton Vilmos öcsém fog muzsikálni, Huzzala Juli közreműködésével, és vasárnap 12-kor pedig Huzzala Péter is ott lesz, meg Juli is ott lesz, és a Kalákával eljátszunk nagyon sok régi dalt is, például olyanokat, amik most jelentek meg nemrég a Kupak Tanács című lemezünkön, ami egy külön téma. Ugye ezt a Kupak Tanácsot 35 évvel ezelőtt vettük föl, és azóta se jelent meg, csak most. Úgyhogy most fogjuk prezentálni a közönségnek. 35 évvel ezelőtt. Ben nagyon benne voltunk ezekben a zenés könyvekben. 40 évvel ezelőtt jelent meg a Nálatok laknak állatok, aztán Szabad-e bejönni de Betlehemmel, és gondoltuk, hogy akkor nagyon exponált téma volt a Duna, hogy megharják szüntetni a Dunakanyart, és erőmű legy szerettem én. És hát azért persze mindenki tiltakozott, de hát a technika ugye követelte, hogy ilyesmi, hogy és hát a csaló közben meg is építették ennek az erőműnek egyik részét, és hát nagyon sok szomorúságot lehetett ezzel kapcsolatban hallani. Jó lehet, aki technikai oldalról közelíti, az lehet, hogy azt mondja, hogy ez egy nagyon jó megoldás. Ma már tudjuk, hogy technikai oldalról se olyan nagyon jó megoldás.
0: Látványilag meg egyáltalán látom. Nem, hogyha a Dunakanyarra ott ránézünk valamelyik magaslatról.
1: De voltak akkor akik ezzel kapcsolatban verseket írtak, és azt gondoltuk, hogy legyen ez a következő zenéskönyv témája, a környezetvédelem, a természet. És akkor írtunk ilyen dalokat, akik voltak 35 évvel ezelőtt költők. Ebben nincsenek Laszki János, meg Szabó Tiano dalok evédás módon. Zalán Tibor például írt számunkra néhány ilyen környezetvédelemmel kapcsolatos verset. És Sóki Laci, aki felvidéki költő volt, ő az ottani erőműről egy nagyon szomorú verset írt. De hát Mezei András például írt a Lesz-e bárka című verset, amit szintén énekelünk ezen a lemezen, ami egy ilyen kis földpusztulás, hogy lesz-e bárka, ugye. És a kupaktanácsot egyébként Vörös Sándor írta, hogy válaszunk tolmácsot, aki a földdel és a természettel tud beszéltetni minket. Amikor fölvettük ezt a lemezt, akkor Júli még ilyen kicsi volt, ilyen egyméteres, és akkor énekelt rajta a két nótát. Azóta meg most már közismert népszerű színésznő, tehát most már ő saját maga. Akkor még a Péter kicsi lánya odajött, és nagyon helyesen elénekelt ott két dalt, és hát most is le fog énekelni ezt a két dalt, és mi megkísérjük. Mondom, 35 év telt el a felvétel óta, és hát valahogy ott maradt a fiókban ez a lemez, és most előkerült.

0: Huzála Péter egyébként is fellép veletek a Kaláka együttessel. Huzála Júli nélkül is fel, tehát a lánya nélkül is fellép, tehát tulajdonképpen összeáll, most már nem először a legendás nagy csapat, ami a Kalákát jelezte addig, amíg Huzála Péter el nem hagyta. Így utólag visszanézve, és ez mikor történt, hogy Huzála Péter azt mondta, hogy inkább külön utakon folytatja.
1: Ez már 30 éve.
0: Már 30 éve?
1: Talán még egyetem is.
0: Ez akkor azért jelentett valami törést az életetekben, szinte biztos vagyok.
1: Hát nézd, minden ilyennek van jó és szomorú oldala. Nyilván a közönségközben sokan hiányolták Péternek azt a szépen csengő hangját, a lényét, a gyerekműsor, ahogy beszél a gyerekekkel, de hát viszont cserébe megnyertük azt, hogy Vilmos visszajött a Kalákába, és egy olyan hangzást tudunk produkálni, amit nélküle nem tudtunk. Tehát onnantól kezdve mindig úgy játszottunk négyesben, hogy Vilmossal együtt, és a gyerekműsorokban pedig hármasban szoktunk szerepelni, és abból Lilek aztán van épp elég gyerekműsora országszerte mindig, tehát ő azt akart szólóba játszani, pedig trióban.
0: El tudjátok képzelni, hogy Péter visszatér? A Kaláka együttes tagja
1: nem,
0: lesz újra.
1: Hiszem. Állandó találkozó, nincs olyan év, hogy nincsen valami közös koncertünk. Hol a Marcibányi téren vendég, hol a fesztiválon vendég, hol valami.
0: Hát ezért kérdezem.
1: Mint tag nem hiszem. Látod, hogy a Betlehemesben pedig Major Gábor a negyedik. Tehát a Kaláka az egy csapat, egy minőség, egy szellemiség. Most, hogy éppen ki énekel azon az estén, az attól a szellemiségtől független.
0: Egyébként most, hogy ezt a szellemiséget említed, igazából a Kaláka fesztiváloknak és minden olyan eseménynek, amit ti szerveztek, van egy szellemisége. Tehát nem csak ti vagytok maga a szellemiség, amit a Kaláka képvisel, hanem a meghívott vendégek is nagyon-nagyon erősen felsorakoznak ehhez a szellemiséghez, nyilván nem véletlenül, és visszatérő vendégeitek vannak, ez se véletlen nyilván, mert mindig ugyanazt a minőséget kívánjátok annak a közönségnek adni, akik pontosan ezt várják tőletek.
1: Igyekszünk azért meglepetést is hozni, például a Fokos együttes még nem volt, Télvidékről ismerik őket, Nové Soma még nem énekelt, most Sóli Sándorral fognak együtt énekelni. Tehát mindig vannak újak, de garancia, gondolom a fesztivál is meg, hogy tudjuk, hogy kiket hívjunk meg. Most eszembe jutott egy egri mondat, akkor éppen Egerben volt koncertünk, és egy kórház igazgató fölvos, aki nagyon szerette a Kalákát. Ez csak azt mondta, hogy megfejtettem a titkotokat. Azt,

0: A Kaláka Fesztivál után, tulajdonképpen két héten belül, július 10-e és 12-e között jön a Fatemplom Fesztivál. Ezt hanyadjára rendezitek Magyarföldön?
1: Ez tulajdonképpen nagyon párhuzamos történet az egri költözéssel, mert amikor a Diósgyőri Vár, ahogy már elmondtam, ellehetetlenült számunkra a fesztivál szempontjából, akkor sok helyre hívtak. Többek között Magyarföldre. Rátóti Zoltán volt akkor a polgármestere annak a falunak, egy 40 fős falu, tehát nem egy komoly idegen falumi hely, viszont ők építettek egy gyönyörű fensíkon, egy gyönyörű fatemplomot. De tényleg az építettek alatt most tényleg úgy vett, hogy ők építették.
0: A falu.
1: Meg a polgármester, meg a baráti köre. Nagyon sokan lementek oda építkezni, meg csináltak is jótékonysági érzet, és megépült egy ökumenikus felszentelésű templom. Valóban építészeti alkotásként is nagyon szép, nagyon lenyűgöző az, az egész helyszín. És azért mondtam, hogy hát nem lehet olyan messzire elvinni egy fesztivál Diósgyőrből, Őrségből, a szlovén határhoz, de azért elmentem, megnéztem. És azt mondtam, hogy hát ez csoda. Menjen a Kaláka Fesztivál Egerbe, de így csináljunk egy másikat. Tehát ezt párhuzamosan, amikor Egerbe költözött a fesztivál, megindult a Fatemplom Fesztivál is, tehát az is akkor körülbelül 15 éves, és még először nem is mondtam, hogy fesztivál, azt mondtam, hogy a Fatemplom ünnepe, nem értették, hogy mi az, de az tulajdonképpen ugyanolyan fesztivál, csak még szélesebb ölelésű maga a programja. Itt van szimfonikus zenekar, Zalaegerszeg.

0: szimfonikusok. Mozart zongora versenyt is hallgathat a közönség. De lesz például jazz is, a Sárik Péter triójával, Koszika nagyon jó kis erdélyi énekes, nagyon szeretjük őt. Még együtt is énekeltünk egyszer Marosvásárhelyre.
1: Dress Quartet is lesz.
0: Dress Quartet is lesz. Csík zenekar is lesz. Török Máté is lesz. Lesz egy szlovén és egy osztrány közreműködőnk is, ugye ez a hármas határt egy kicsit így kijátszva. És hát lesz Lovász Irén koncert, és lesz persze Kaláka koncert is. Mit is mondjak még el? Ja, Dolák Sali Robi, akivel nagyon régóta ismerjük egymást, még a Vízivárosi Pince Klubban, amikor itt játszottunk Budapesten a 70-es évek elején, már akkor egyszer közösen föllépett velünk, úgyhogy nagyon régi, kedves ismerősünk. És hát van egy istentisztelet, ha már mondtam, hogy ökumenikus felszentelési a templom, akkor ez egy ökumenikus istentisztelet lesz. Famigyi Tamás püspök úr jön evangélikus lelkészként, és Sajgó Szabolcs atya, akit mi még Torontóból ismerjünk, ott volt plébános, és hát azóta is sokszor találkoztunk, ő a római katolikus, és Márkus Dániel, aki ott református lelkész a közelben, Őri Szentpéteren, ő fog átjönni. De az is még speciális, hogy a fesztivál közreműködőinek a produkcióit beillesztjük a liturgia elemei közé. Tehát mind a három lelkipásztor fog prédikálni, kicsit rövidebbet, lesznek közösségénekek, amit a Veszprémi Légierő fúvos zenekar kísér, ők a mi orgonánk minden évben, és akkor még hol a Kaláka, hol a Bola Gergő, tehát olyanok, akik amúgy is részt vesznek a fesztiválban, Misztrából Török Máté is fog énekelni valamit, talán Lovász Irén is fog énekelni, szóval egy fesztivál a fesztiválban, mindezt egy istentisztelet keretein belül. Nagyon szép alkalom. Ez mindig vasárnap délelőtt 11 órakor van. Most már kinőttük a fatemplomot, tehát a fatemplom melletti szabadtéri színpadon, és a hátterünk a fatemplom. Együtt énekelünk, együtt imádkozunk. És hát utána folytatódik persze tovább a program. Mindig a templom után még van egy olyan alkalom, ami egy kicsit átmenet a délutáni koncertek és az istentisztelet között. Most ebben az évben Szolga csak egy van az Isten címmel, egy Vörös Sándor estet fog hallani a közönség, ami nagyon érdekesen alakult, mert Faminyi Tamás annak idején, 13 évvel ezelőtt, amikor Vörös Sándor 100 éves születésnapjára emlékezett az ország, Csöngén, ahol fölnőtt Vörös Sándor, ott meghívták őt, hogy tartson egy istentiszteletet. Ő pedig meghívott engem, hogy egy kicsit dialogizálva a műve is szerepeljenek, ne csak a róla való beszéd. És olyan jó, szépen sikerült ez az istentisztelet, hogy azóta is műsoromban, mondjuk egy istentiszteletből lett rendhagyó irodalmi est, most a Fatemplom Fesztiválon is el fogok játszani.
1: Ugye meghívtátok a Kaláka Fesztiválra Csík Jánost és a Mezzót, de tudjuk, hogy Csík János már nem tagja a Csík zenekarnak. Itt a Fatemplom Fesztiválon a Csík zenekart látjátok vendégül. Mind a kettővel nyilvánvalóan jobban vagytok a Janival is, meg magával a zenekarral.
0: A Csík zenekar ugyanúgy folytatja tovább azt a vonalat, amit visz, tehát a népzenét, és időnként bele von olyan jó ízlésű slágereket, ha lehet így mondani, amiket Szabó Attila fantasztikusan tud a népzenével társítani. És hát ez a repertoár, ez megmaradt, és ezt nagyon szeretik. Egy hagyomány az, hogy a pénteki napon mindig a Csík zenekar játszik a Fatemplom Fesztiválon.
1: Még egy kis átfedést érzek így a meghívottak között. Vecsei Ihály Miklós nem csak a Kaláka Fesztiválra hívtátok meg, hanem ide is, egy József Attila műsorával, a Mondjad Atikámmal.
0: A Hasír állandó közreműködőnk, és hál' Istennek mi is a Radnóti lemezünkön játszunk egy dalt közösen, tehát van egy ilyen közreműködés is, de ő állandó visszatérője a Fatemplom Fesztiválnak. Különböző estekkel voltak már ott, és hol Csóri Sándor, hol Radnóti műsor, most éppen József Attilát fognak énekelni. Bola Gergő, aki a Platon Karatai Együttesnek a vezetője talán, nem tudom, a hieroliát ott pontosan belül, ők is nagyon jó barátok, feldolgozták az egyik énekünket, a Valaki jár a Fákhegyint, és amikor a múltkor a jubilómi koncertjük volt a Budapest Parkban, akkor együtt énekeltük, fantasztikus élmény volt számunkra, egy ilyen zsúfolt nézőtéren, ilyen jó hangulata, és ilyen csodálatosan megszervezett esten együtt játszani a Platon Karatai.

0: A Fatemplom fesztivál után nem sokat fogtok pihenni, mert hiszen július végén jön a Művészetek Völgye, és a Művészetek Völgyében a Kaláka udvar az maga az állandóság számomra. Egy biztos pont. Az a különbség tavaly óta, hogy a Kaláka udvar az most már nem Kapolcson várja a vendégeket, hanem Vigán Petenden. Tehát van már egy év tapasztalatotok abban, hogy milyen volt ez a Vigán Petendi helyszín.
1: A Kaláka versudvar úgy indult, akkor még Márta Pista irányította, hogy volt a Paja udvar, ez volt az első. És mondta nekem, hogy Dani, csináltok meg Kaláka udvart. És mondtam, jó, de ne Kaláka udvar legyen, mert van Kaláka fesztivál, meg mi játszunk eleget, hanem inkább egyezzük ki mostan a dolgot az irodalomra, a költészetre, és akkor Laszki János, mint udvari költő, állandó társunk volt 10 napig, és akkor azt mondtuk, hogy Kaláka versudvar, és a házigazda Laszki János és a Kaláka együttes, és aztán ezt így nagyon megszerette a közönség, és minden nap volt versimpró, délelőtt gyerekeknek, este irodalmi koncert, költő vendégek, és hát zenész vendégek is. És ez bejáratódott, és nagyon jól is ment. Kapolcs közben egyre zajosabb lett, vagy én vagyok egyre érzékenyen, de valahogy azt éreztük, hogy sokszor, jaj, hát miért szól már megint onnan is ez, meg annan is, nem lehet ezt ahol csitítani. És akkor Jakab Nati, aki a főnöke az egész Kapolcsnak, egyszerűen azt mondta, gyerekek, mi lenne, ha átmennétek Vigán Petendre? Elsőre kicsit ilyen számüzetésnek gondoltuk, de fú, hát ez egy ajándék. Vigán Petenden csend van, sokkal nagyobb az udvar. Hát ott 300-an nem fértek be többen. Itt most meg van, hogy 600-700-an vannak az udvarban. Nagyon jó, lehet parkolni, nem szól át a szomszéd udvar. Szóval nagyon megszerettük ezt a Vigán Petendet elég hamar. Úgyhogy ott otthon vagyunk.
0: Ugye a fő jellemzője ennek az udvarnak olyan, hogy irodalmi udvar, Laszki Jánossal az élen. Tudjuk, hogy Laszki János egy kicsit visszavett abból az állandó jelenlétből, ami jellemezte a Kaláka udvar.
1: Ennek nem valamiféle olyan oka lenne, hogy nem jövünk jól, mert a mi kapcsolatunk az nagyon régi, még Párizsban kezdődött. Ott teljesen véletlenül egy közös fellépésünk volt. Megkértem Janit, hogy olvasson már fel valamit franciául abból, amit mi énekelünk, és utána elkezdtem mondani, hogy akkor ki az a József Attila, meg ki az az ilyen, és kialakult egy közös egyzet. Éppen tegnap jött fel egy kép a fényképezőjével, 9 éve valahol Dél-Franciaországban voltunk, de Brüsszelben, máshol francia, és többször Párizsban, a Sorbonne Egyetemen is volt közös koncertünk. És amikor ott nézegettük a városkát, Párizst, akkor ott olyan, hogy Marché de la Poésie, mi lehet az, hát költészet vására. Szerencsére el is jutottunk oda, és akkor elmentünk, és láttuk, hogy ott költők, énekesek is, könyvkiadók, és ez egy nagy terep. És utána meg is rendeztük a költészet vásárát egy párszor, Laszki Janival meg a Kalánkával, és utána jött ez a kérés, hogy menjünk Kapolcsra, és akkor olyan evidens volt, hogy ezt csak Janival tudnánk csinálni. Jani egészsége megromlott sajnos, úgyhogy most már nem vállal annyit. 3 napot azért ott lesz velünk, az utolsó 3 napban együtt leszünk. Szabó T. Anna 3 napnak a házigazdása, és Nyári Krisztián megint 3 napnak. És nekik is vannak vendégeik, természetesen költők és zenészek, és minden este lesz koncert. És amikor Jani ott van, akkor versimpró is lesz, ami azt jelenti, hogy a közönségbe dob szavakat, mi pedig mondunk egy dallamot, és együtt elmuzsikáljuk.
0: A költő vendégeken kívül lesznek-e nektek vendégeitek?
1: Hagyomány, hogy a Mistral együttes mindig fellép, hagyomány, hogy a Sebő együttes mindig fellép.
0: Hát most is jönnek?
1: Ez egy olyan fura dolog volt, hogy amikor Feri meghalt, reggel jött a telefon, és kb. Egy órával később telefonáltak a Völgyből, hogy na most még 3 óránk van, hogy módosíthatunk a műsor füzeten, aztán megy a nyomdába. És akkor a Sebő koncertre odaírtam, hogy Sebő emlékkoncert. Hát lesznek nyilván a Sebő együttes tagjai, mi is ott leszünk, és hát lesznek még más vendégek is, akiket most nem akarok elmondani, az egy emlék dolog lesz, majd ott kiderül. Amikor a temetése volt, akkor engem megkértek ilyen címszóval, mint pályatárs és kiadó, mondjak néhány szót. És hát mint pályatárs, tulajdonképpen akár mérnökként is pályatársak lehetünk volna. Én tavaly vettem át az aranydiplomámat a Műegyetemen, és néha föl is teszem a Huncutka kérdés, hogy melyik az a zenekar, ahol együtt játszott Halmos Béla, Sebő Ferenc, Grillus Dániel és Grillus Vilmos. Hát a Műegyetemi szimfonikus zenekar volt a 60-as évek végén, és akkor kezdtek a Feriék is verseket énekelni, a Kaláka is akkor alakult, és utána áttevődött ide a pályánk, de itt is párhuzamosan ment, és hát aztán mióta én a kiadója lettem, ugye amikor itt a változások voltak, és lehetett kiadót csinálni, akkor nagyon sokan csatlakoztak hozzám, és nagyon örömömre Feri is mondta, hogy na. Először csak arra gondoltam, hogy Kalákát fogom kiadni meg saját magamat. Aztán Ferire kiadtam 10 levezét. És az egyik ebből dupla. Szóval ez egy fantasztikus kincs, ami így most mindenki, ha máshol nem, a telefonján hallgathat, mert a fizikai valóságában a legtöbb CD már elfogyott.

0: Működik még a kiadón?
1: Persze.
0: De nem CD-ket adtak ki?
1: Hát nézd, a CD mint olyan aktualitását vesztette szép lassan. Éppen most készülünk arra, hogy megint egy könyvbe egy CD-t tezünk bele, mert azért az idősebb korosztály még nem szereti ezt a letöltőkódot. És amikor megjelent a Laszki Janival a közös könyvünk, ez Itt járt a Földön című keresztény ünnepekhez kapcsolódó vers és énekgyűjtemény, akkor a Szépművészeti Kiadó adta ezt ki, gyönyörű maga kötet, ilyen 15-16. Századi képek, és azok részletei vannak benne, de a válasz, hogy azt mondta, ne legyen benne CD-en, mert elavult. Hát akkor beletettünk egy ilyen QR kódot egy kis borítékba, és azon mindenki letöltheti. De valahogy nem mindenki szerette ezt a megoldást. Úgyhogy most egy egész más téma. 350 éve volt, hogy a gályarabok felszabadultak. Azok a gályarabok, akiről ugye Moldova is írta 40 Prédikátor című könyvét, az ellenreformáció idején protestáns lelkészeket perbefogtak, és választhattak a közül, hogy vagy lemondanak a lelkészi szolgálatukról, vagy visszatérnek a katolikus anyaszentegyházhoz, vagy mennek a börtönbe. És hát nagyon sokan ezt a utolsó, bármilyen fura, ezt választották. Hát ehhez nagyon kemény tudat és hit kell, és aztán ezeket börtönbe csukták, per volt, stb. És aztán az lett a vége, hogy ezek közül a 40-valahányat eladtam gályarabnak Nápolyban. Az egy hihetetlen szenvedés volt. Akkor nem voltak rabszolgák, de még nem volt gőzhajó, ugye? És ezeket ütötték, verték, és gyakorlatilag gépnek használták a hajó testében, hogy húzzák a gályát, és hát szörnyű szenvedések után, egy idő után felszabadított őket egy holland kapitány. És hát erről írunk most egy oratóriumot. Látod-e Isten, ez a címe? A címe Gályarab oratórium. Szabó T. Anna írja a verséget és a darabot. Fabinyi Tamás fog majd a történeti háttérről az előadás közben beszélni. Ez az előadás egyébként lesz most július 9-én Sopronban, és aztán augusztus 20-án itt a protestáns sokadalomban, Deák Tézi templomban lesz valamikor, Debrecenben is, Aszódban. Ezeket tudom egyelőre. Kiváló színészeink vannak, Széles Tamás, Simon Kornél, Száraz Dénes, ők lesznek a predikátor, a vádló és a elbeszélő, és hát mi zenekarként Major Gabival, Bece Gáborral fogjuk majd énekelni a verseket, amit Szabó T. Anna eleve egy énekre szánt. Elég sok dal van benne, 20-valahány. Van benne persze sok keserű, népdalszerűek vannak benne, inkább templomi énekszerű is van, és kiszabadulás után valamilyen örömének is van.

0: Tehát, hogyha jól értem, akkor a Grillus kiadónak ez lesz a legújabb kiadványa.
1: Ez lesz a legújabb.
0: Aminek ugye az a címe, hogy...
1: Látod-e Isten? Én csak a CD-t adom ki, magát a könyvet, azt a Luther kiadó adja ki benne Szabó Tévna verseivel, meg a történeti háttérrel, meg gyönyörű korabeli grafikákkal, amik hát szörnyű téma, de a grafikák gyönyörűek.
0: Tehát az a lényeg, hogy meg fog jelenni egy CD, amit már temettünk alapvetően.
1: Azért sokan kérik, hogy adjam ki, szóval nem szüntettem meg magának a CD-nek a kiadását, idén is legalább 2 vagy 3 CD-t adtam ki, de ezek úgy vannak, hogy van, aki megkérdezi, hogy segítenék-e neki, és akkor mondom, hogy természetesen, de eladni nem tudom, csak kiadni. Tehát aki a Grillus kiadót keresi meg, az mindig tudja, hogy én utána átadom neki a példányokat, mert koncert után dedikálással sokan szeretik. De én eladni nem tudom, a Kaláka Zenebolt is megszűnt, már csak a neten van fönt, hogy kalakazenebolt.hu, és ott meg lehet minden kapni, ami még van.
0: Hát igen, így múlik el a világ dicsősége, mondhatnánk. Lassan a könyveknek is sem nagyon van hely már a szobákban.
1: A könyv tulajdonképpen egy hordozója valamilyen műalkotásnak. Na most a versekről beszélünk, az énekelt vers az több ezer éves. A nyomtatott vers az 4-500 éves, és a némám olvasás pedig 150 éves körülbelül. Tehát tulajdonképpen az énekelt vers az jóval megelőzte a könyvet. Még a Kányadi Sándor bácsi azt is írta rólunk, hogy mi Gutenberg óta szívnémaságra ítélt versekből kimuzsikáljuk a magunk olvasata szerinti eredeti dallamot. Tehát ezt nagyon szeretjük, mert tényleg nagyon sokan olvasnak verset némán, pedig még azt is javasolják, hogy legalább magának hangosan olvassa, mert akkor az az akusztikai közeg a versnek a testét valahogy jobban kirajzolja, mint ha csak úgy futólag megy rajta, és nem hallja igazából.
0: Sajnos a technológiai újításokkal szembe menni egy idő után elképesztően nehéz.
1: Viszont itt van például a Bakelitnek, mondtuk annak idején, hogy LP, ugye lemez, ami kiment a divatból, és az most meg jön vissza. Úgyhogy ezt a Kupak Tanás című új lemezünket, ami 35 évvel ezelőtti felvétel, ezt lemezen is kiadtuk, mert még hiteles is, mert annak idején analóg felvételt készítettük.
0: Épp ezen gondolkoztam, mert tényleg nem ti vagytok az egyedüliek, akik szeretnek élni ezzel az LP kiadással, a régi nagylemez kiadással, ami valamikor egyeduralkodó volt, aztán annak a helyét fokozatosan átvette a kazetta, majd a CD, és aztán most látjuk, hogy minden rajta van a neten. Ezeket a nagylemezeket, ezeket az LP-ket, mondjuk, igen, amit most ti is a Kupak Tanács csak kapcsolatban megjelentettek, ugye? Igen. CD-n is, nagylemezen is, tehát ahhoz kell mindenképpen egy lejátszó. Ennek van egy ilyen reneszánsza. Ennek mi a töblete szerinted? Tehát miért van ennek most értelme visszahozni hát az LP-ket?
1: A hangzásában egy olyan melegség van, amit nem tud a CD, pláne nem a telefonunk. Sokan vannak fiatalok is, akik most kaptak rá a lemezre. Csak az is érdekes, mert valahogy a lemezjátszónak a szobában kell egy hely, ahol az van. Ugye régebben mindig megvolt, hogy hol van ez a hifi torony, vagy nem tudom. És a legtöbb szobában már nincsen ilyen hely, de hát ki lehet ezt találni, hogy hova tegyük a lemezjátszót, és akkor lehet lemezeket hallgatni, például ezt a Kupak Tanácsot is.

0: Tehát most itt a nyár, és nagyon sok dolgotok lesz. Nagyon sokszor jártok ti külföldön.
1: Egyre kevesebben? Egyre kevesebben. Egyszer megszámoltuk, hogy valami 45-50 országban jártunk, és hát nagyon szép emlékeket hordozunk mindenhonnan. Nem csak azért nem megyünk, mert öregek vagyunk, hanem valahogy a struktúra is változott nekünk, talán nagyobb igényünk is van, nem tudom már úgy 10 órát ülni széken. Nem emelje, hogy már pedig én nem megyek sehova se. Tavaly is voltam Új-Zélandban, meg Laszkülönében, Bostonban voltam. Most éppen, jó, hát az mondjuk úgy külföld, idézőjelben Zentán, az énekeltársak fesztivált minden évben megrendezik, és most is voltunk oda, van Erdély meghívásunk, van máshova is. Szóval megyünk azért, csak nem olyan ütemben.
0: Hát ez is elég nagy ütem. Ahhoz képest, hogy az átlagember hogy éli az életét, Dani. Van neked egy iszonyat erős belső motorod, ami hajt, ugye? Ez azért még mindig benned van, mert különben nem lenne Kaláka együttes.
1: Igen, biztos, hogy vannak mindig ötleteim, most is vannak.
0: Van néhány ilyen kaliberű művész, mint te, tehát nem vagy egyedül, de nem vagytok sokan, akikről én azt gondolom, hogy az egy dolog, hogy te művészként tehetséges vagy, de a te személyiségednek egy másik nagyon-nagyon fontos szelete, a Kaláka együttes szempontjából valószínűleg a meghatározóbb szelete, hogy képes vagy egy csapatot egybetartani, működtetni, célokat tételezni, ezekért a célokért nagyon-nagyon sokat tenni, hogy ez a Kaláka együttes 50-valahány éve létezik. Én azt gondolom, ez a te életműved. Nagyon jó, hogy ott van melletted Vilmos öcséd, meg Radványi Balázs, meg Bece Gábor, most vagy ott volt Huzella Péter, de ha téged kihúzunk ebből a rendszerből, akkor nincs Kaláka együttes. Jól gondolom én ezt, Dani?
1: Nézd, ezt az idő majd elmondja, hogy van vagy nincs. Tény az, hogy a KFT, az alapítvány, amit létrehoztunk, az adja ezt az egészet, hogy fesztiválokat tudunk rendezni, hogy kiadóként is üzemelünk, és nem vagyunk kiszolgáltatók, meg a pályázatokon tudunk indulni. Tehát egy csomó olyan háttér kell, amit egy zenekar önmagától nem tud megcsinálni, ha nincsen egy adminisztrációs
0: szemben. De én azt mondom, hogy ebbe te vagy a kulcs.
1: Hát lehetséges, igen. Mert én mind a kettőben benne vagyok. Megszervezem, aztán oda megfurulyázni.

0: A mai kávéház vendége Grélusz Dániel zenész, a Kaláka együttes vezetője volt. A műsorban a következő dalok hangzottak el. Pál apostol első korintusi levele. A Kupaktanás lemezről a Beteg a tenger, majd a Lesz-e bárka. A Platon Karatejev játszotta a Valaki jár a fák hegyént, majd Sebő Ferenc a Rejtelmeket. Ezt követte a Hogyha felindul az Isten című ének, majd a Kupak tanács című dal, végül az Ég Zsoltáráról énekelt a Kaláka együttes. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
1: Kedves hallgatóink, annyi maradt hátra, hogy elköszönjek a műsor készítői nevében, valamint a holnapi viszonthallás reményében bízva további szép napot és jó rádiózást kívánjak. Tikovics Ernőt hallották.
2: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Lewis Clark szerzeménye szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra van. Körkép, vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Nyilvánosságra hozta az állami számvevőszék Orosháza város önkormányzata pénzügyi gazdálkodásáról szóló jelentését. A vizsgálat azt tárta fel, hogy a város pénzügyi helyzete 2022 és 2024 között romlott, a működés mozgástere jelentősen beszűkült, majd 2024. októberre után a bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedések hatására javulás mutatkozott. A jelentés egyik legerősebb megállapítása szerint a pénzügyi problémákat az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok feletti tulajdonosi joggyakorlás hiányosságai is súlyosbították. A számvevők azért vizsgálták Orosháza pénzügyi gazdálkodását, mert a város pénzeszközeinek és állampapírban tartott eszközeinek együttes összege a 2020. év végétől a 2024. év végére 89,2%-kal csökkent, ezek az eszközök pedig 2024 végén a költségvetési kiadások mindössze 3,3%-át tették ki. A jelentés rögzíti, hogy a pénzeszközök 2024. évi jelentős csökkenését döntően a TOP és a TOP plusz pályázatokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatási előlegek visszafizetése okozta. Az ÁSZ ugyanakkor azt is megállapította, hogy Orosháza gazdálkodására negatívan hatott a működéshez kapcsolódó költségvetési támogatások reál értékének csökkenése, az önként vállalt feladatok kiadásainak növekedése, valamint a helyi iparűzési adóbevétel visszaesése. A jelentés alapján 2025-ben a takarékossági intézkedések hatására ismét működési többlet alakult ki, de ennek a mértéke már jóval kisebb volt. Az ÁSZ külön foglalkozott az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szerepével is. A jelentés szerint a városi cégeknek nyújtott támogatások 2022 és 2024 között közel kétszeresére nőttek. A jelentés alapján Gyopárosfürdő működése meghatározó szerepet játszott a kiadások növekedésében. Az ÁSZ jelentés a Városüzemeltetési ZRT-vel kapcsolatban azt is megállapította, hogy az önkormányzat 2025 végén 173,8 millió forint lejárt követelést tartott nyilván a társaság felé. A jelentés szerint az önkormányzat nem intézkedett teljes körűen a városi ingatlanok hasznosításából keletkezett az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről. Az ÁSZ megállapítása szerint az önkormányzat a gazdasági társaságok feletti tulajdonosi joggyakorlás keretében nem működtette teljes körűen az ellenőrzési folyamatokat. Az ÁSZ jelentés megerősíti, hogy folytatni kell a 2024. októberre után megkezdett rendrakást. A városi cégek esetében világosabb rálátásra, átláthatóbb gazdálkodásra és számon kérhetőbb döntésre van szükség. Raffai János Orosháza polgármester elmondta, hogy az ÁSZ megállapításai egyértelműen megerősítik, hogy folytatni kell a 2024. októberre után megkezdett racionalizálást. Ennek részeként már folyamatban van Gyopárosfürdő hosszú távú bérbeadásra külső üzemeltető bevonásával, a városi cégek összevonása és működésük átalakítása, a párhuzamosságok csökkentése, valamint a felügyelő bizottságok megerősítése. A városvezetés célja, hogy a közpénzekből működő városi cégek feladatai, költségei, eredményei és felelősei világosan láthatók legyenek. A városnak olyan gazdálkodásra van szüksége, amelyben átlátható, hogy mire fordítják a közpénzeket, milyen eredménye van az önkormányzati támogatásoknak, és hogyan őrizhető meg Orosháza pénzügyi egyensúlya. Elkezdődött a Dobozi úti kerékpárút felújítása. 560 millió forintból mintegy 2,1 km hosszúságban újul meg a kerékpárút, amely megkönnyíti többek között a Gerlán élők bejutását a városba. A munkálatok várhatóan október végén fejeződnek be. A Dobozi úti kerékpárút az elmúlt években több szakaszban újulhatott meg, ez a közel 2 km pedig a záró része ennek a munkának. A beruházás az ideiglenes forgalom technikai elemek kihelyezésével indult, jelenleg a meglévő kerékpárút bontási munkálatai zajlanak. Ezt követi majd a tükörkészítés, hogy a megfelelő tervek szerinti pályaszerkezeti rétegrendet meg tudják építeni. Ezzel párhuzamosan elindul majd a beruházás egyik fontos része, az zárt csapadékvíz csatornarendszer kiépítése, és 2-3 héten belül pedig megindul a hírközlési alapépítményeknek a kivitelezése,
mondta Duna Vilmos, a Galéria Invest Kft. Út- és közműépítési ágazati vezetője. Az érintett útszakaszon megváltozott a forgalmi rend. A hatóságok arra kérik a járművezetőket, hogy fokozott figyelemmel, türelemmel és a kihelyezett közúti jelzéseinek megfelelően közlekedjenek. A munkálatok a 44-es főút elkerülő szakaszát és a volt május 1-TS közötti területet érintik. A kivitelezés ideje alatt a kerékpárosok és a gyalogosok közlekedését az úttestre terelték, a biztonságok érdekében új szabályokat vezettek be. 30 km/h sebességkorlátozás lépett életbe, valamint az érintett szakaszon teljes előzési tilalom van érvényben. A világhírű nőgyógyász professzor Csongrád városának is díszpolgára. A kitüntető címet a 2025. október 23-ai ünnepi testületi ülésen vette át. 2026. június 26-án Káli Nagy Géza ismét Csongrádra látogatott. A település emléktáblával hálálja meg a nemzetközi hírű gyógyítónak azt a szakmai és közéleti munkát, amivel e város hírnevét is öregbíti. Káli Nagy Géza első orvosi szárnypróbálgatásait Csongrádon kezdte. A város hálás szívvel gondol a híres gyógyítóra. A hétvégén a professzor jelenlétében emléktáblát is avattak a Szentháromság téren. A Művelődési Központ dísztermében rendezett eseményen elhangzott, hogy a professzor a Szegedi Orvostudományi Egyetemen megszerzett diplomájával az orvosi pálya elején a csongrádi szülőotthonban dolgozott. Itt töltötte le kötelező sorkatonai szolgálatát is, és mint életrajzi könyvében is szerepel, a csongrádi Tiszaparton katonai egyenruhában fogta élete legnagyobb halát. A teltházas programon Somogyi Árpád a Szarkölydön Egyesített Egészségügyi Intézmény orvosigazgatója büszkeségének adott hangot, hogy Csongrád díszpolgára az az ember, akinek a nevéhez fűződik az 1992-ben alapított Káli Intézet, aminek az országos hálózatában több mint 30 ezer gyermek köszönhette életét, a meddőségi kezelésnek hála. A pénteki csongrádi ünnepségen voltak olyan családok, akik személyesen is megköszönték ezt Káli professzornak. Káli Nagy Géza emléktábláját az ünnepség után leplezték le a művelődési ház falán, ahol a professzor az erre az alkalomra írt versével köszönte meg a számára fontos és megható pillanatot. Az emléktáblát Lantos Györgyi szobrászművész készítette. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Tesztközpontot hoz létre Debrecenben a ThyssenKrupp, értesült a Dehír. A Nemzetközi Autóipari Üzletágának folyamatban lévő átalakítása részeként újra alakítja magyarországi tevékenységét a ThyssenKrupp Automotive Technology, közölte a vállalat. Az átszervezés nyomán mintegy 200 pozícióval csökken a létszám a fejlesztéshez kapcsolódó területeken. Ezzel egy időben a vállalat mintegy 60 új munkahely létrehozását tervezi Budapesten, a globális fókuszú üzletág támogató funkcióban. Emellett a jövőben a debreceni telephelyen teszt kompetencia center épül, ahol a rugó és stabilizátor gyártáshoz kapcsolódó tesztelési feladatokat fognak végezni. A ThyssenKrupp jelenleg összesen mintegy 3000 embert foglalkoztat Magyarországon. A fejlesztési tevékenységeken kívül a ThyssenKrupp Automotive Technology több gyártó és összeszerelő üzemet is működtet Magyarországon. Jászfény Szarun a vállalat a többi között elektromechanikus kormányrendszereket, vezérműtengelyeket és elektromos járművekhez szükséges alkatrészeket gyárt. A debreceni üzem stabilizátorokat és rugókat állít elő, és a tervek szerint az itt épülő Nemzetközi Teszt Kompetencia Center tesztelési feladatokat fog ellátni. Győrben a ThyssenKrupp egy futómű összeszerelő üzemet működtet. Apartmanokat alakít ki a Debreceni Egyetem a zeneművészeti kar Weiner Leo kollégiumában, derül ki a június 23-i közbeszerzési értesítőből. A munkát egy hajdúböszörményi cég végzi el, 45 millió forint értékben, olvasható a Haonon. A Weiner Leo kollégium 9. emeletén a meglévő helyiségek átalakításával 7 darab egyfős apartman létrehozását tervezik önálló vizes blokkokkal. A beruházás célja, hogy a nem Debrecenben élő egyetemi oktatóknak a mindennapi életvitelhez szükséges lakhatási és szociális feltételei biztosítva legyenek. A folyosón lesz egy konyhaszekrény, mely teakonyha funkciót lát el, mosogató medencével és hűtővel. Az átalakítással érintett helyiségek bruttó alapterülete 165 négyzetméter. A munkára egy miskolci és egy budapesti vállalkozás is pályázott. Illés Árpád a Debreceni Egyetem hazailag és nemzetközileg is elismert belgyógyász és hematológus professzora, a klinikai központ elnök helyetteseként is folytatja szakmai munkáját. A több évtizedes gyógyító, kutatói és vezetői tapasztalattal rendelkező szakember új pozícióját július 1-től tölti be. Megbízását csütörtökön vett át Szabó Zoltán professzortól, a klinikai központ elnökétől, adta hírül az egyetem. Illés Árpád Debrecenben végzett általános orvosként, majd belgyógyászat, kardiológia, hematológia, valamint klinikai immunológia és allergológia szakvizsgát szerzett. Széleskörű, sokrétű szakképzettsége tökéletes alapot biztosít ahhoz, hogy a betegeket a legkomplexebb, rendszerszintű megközelítéssel gyógyítsa. Szakmai pályafutása több évtizede kötődik a belgyógyászati klinikához, melynek szakmai irányításában évtizedek óta igazgatóhelyettesként is meghatározó szerepet vállal. Kutatómunkájának fókuszában a nyirokcsomó daganatok állnak. Kiemelkedő szakmai munkáját jelzi, hogy a Magyar Tudományos Akadémia által 2012-ben az MTA doktora címben részesült. Megszűnik a Hajdú-Bihari Napló, mint napilap, értesült a Civisír. Augusztus 1-től csak hetente egyszer szombatonként jelenik meg a Hajdú-Bihari Napló, közölte a kiadó a MediaWorks június 25-én. A naplóhoz hasonlóan a MediaWorks-höz tartozó vidéki lapok, így a Békés-megyei hírlap, a Dél-Magyarország, az Észak-Magyarország, a Fejér-megyei hírlap, a Kelet-Magyarország, a Napló, a Petőfi Népen, a Somogy-megyei hírlap, a Tolnai Népújság, az Új-Dunántúli Napló és az Új Néplap is hasonló sorsa jut. A kiadó a Média1-nek eljutatott közleményében azt írja, hogy a cél nem kevesebb, hanem több érték biztosítása az olvasóknak. Azt ígérik, hogy a lapok olvasmányosabbak lesznek, nagyobb hangsúlyt kapnak majd a hosszabb írások, riportok, háttéranyagok, véleménycikkek. Megjelent a 2026-2027-es tanév rendjének tervezete, írja a Hajdú Press. Eszerint a tanév 2026. szeptember 1-én kezdődik, és 2027. június 18-án ér véget. Az első fél év 2027. január 22-éig tart a debreceni iskolákban is.
A tervezet alapján az őszi szünet október 23 és november 1-e, a téli szünet december 19-e és január 3-a között, míg a tavaszi szünet március 25-e és április 4-e között lesz. Változás a kompetencia méréseknél, hogy a jövőben csak a 4., 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók vesznek részt az országos méréseken, miközben kivezetik a digitális kultúra és a történelem tantárgyi mérést. Újdonságként országos szövegértési felmérést kapnak az első osztályosok is. Június 19-én különleges ünnepre gyűlt össze a Széchenyi István katolikus német nemzetiségi magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskola óvoda és bölcsöde közössége. Egyszerre zárták le a 2025-2026-os tanévet és búcsúztatták ballagó nyolcadikosaikat. A tanévzáró minden évben fontos állomásám az idei alkalom még ünnepélyesebb volt, hiszen az iskola fennállásának 120. évfordulóját, valamint az egyházmegyei fenntartásban eltöltött 15. esztendőt is hálával ünnepelhették. Szent Pál apostol szavai, megmarad a hit, remény, szeretet, e három, ezek között pedig a legnagyobb a szeretet, különösen időszerűek voltak ebben a tanévben. Az intézmény életében ezek az értékek nem csupán tanított fogalmak, hanem minden nap megélt valóságok hangzott el az évzáron. A tanévzáró alkalmat adott arra is, hogy köszönetet mondjanak mindazoknak, akik egész évben támogatták az iskola munkáját. A Debreceni Egyetem műszaki kar építész mesterképzésén frissen végzett 15 hallgató terv rajzaiból és makettjeiből nyílt kiállítás a Debreceni Újvárosházak galéria.

dolgok történtek az építészmérnök képzésben Debrecenben az elmúlt időszakban, melynek köszönhetően egy olyan közép-európai kultúrtér alakult ki, aminek pillanatnyi lenyomata a mesterképzés diplomaterveinek a bemutatása. A kiállítás a nyár végéig látogatható az Újvárosháza galériájában. Fiatal tehetség friss alkotásaiból nyílt kiállítás Debrecenben, írja a Dehír. A debreceni Kis-Nagy Kortás Galéria kiemelt céljai közé tartozik a fiatal, tehetséges képzőművészek munkáinak bemutatása és felkarolása. Ennek a missziónak a jegyében adnak most teret Donka Péter legújabb Határidő című kiállításának. A tálat anyagát eddig egyfajta titokzatosság lengte körül, ugyanis még a szervezők is csak néhány fotót láthattak az elkészült művekből a megnyitóig, amit Ferkó Dániel a művész barátja nyitott meg. Aki esetleg lemaradt a megnyitóról, nem kell aggódjon, a tálat ugyanis július 15-ig látogatható. Rengeteg afrikai harcsát telepítettek a debreceni horgásztóba, írja a Haon. Újabb haltelepítésről számolt be a népszerű debreceni horgásztó, 200 kg afrikai harcsa érkezett a Diana horgásztóba. A bejegyzésben kiemelik, a telepített halak egyedenként 3-4 kg-osak, így komoly kihívást jelenthetnek a horgászok számára. Az afrikai harcsa a tó egyik kedvelt halfaja, amely erőteljes védekezésével és intenzív kapásaival sok horgász kedvence. Harmadik debreceni szezonjára készül Nikita Ustinenko, akinek tapasztalata sokat jelent a debrecenieknek, oszlopos tagja a jégkorong csapatnak, adta hírül a klub. A Deac meghatározó játékosaként a gólokból és a védekezésből is fontos részt vállalt Nikita Ustinenko az előző idényben. A rutinos hátvéd az Erste Ligában 32 alapszakasz meccsen 7 gólt szerzett, 19 asszisztot osztott ki, amivel 26 pontig jutott, a rájátszásban 7 összecsapáson 6 pontot gyűjtött, emellett az OB1-es találkozókon is oda tette magát. Nikita Ustinenko elmondta, nyáron igyekszik megtalálni az egyensúlyt a pihenés és az új szezonra való felkészülés között. Időt tölt a családjával, kipiheni a szezont, és egyúttal edzésekkel tartja magát formában. Debrecen is a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Idén is megrendezik a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye egyházmegyei ifjúsági táborát, amelyet ebben az évben egy új különleges helyszínen tartanak. A Menők ezúttal is mély lelki tartalommal, tartalmas előadásokkal, közösségépítő programokkal és sok-sok örömmel várja a fiatalokat. A táborozók a hét során nem csak hallgatói, hanem aktív résztvevő is lehetnek a lelki elmélyülésnek. A Menők tábort ebben az évben a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye által vásárolt tiszafüredi táborban tartják meg, július 19 és 26-a között. A tábor témája Isten szegénykéje. Erről mesélt Kálmán József, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye ifjúsági referense.
1: Biztos vagyok benne, hogy a napok barátságokat kötnek össze, és a kezdeti idegenség barátsággá kovácsolódik. Eszembe jutott egy paptestvér, aki egyszer azt mondta, hogy hát nyilván olykor a kötelező dolgok nem mindig tetszenek a fiataloknak, de aztán később rádöbbenhetnek, hogy hát ez mégsem olyan rossz. A táborban is vannak ilyen furcsa kötelezettségek. Például, ha csak lehet, nem ülünk ugyanahoz az asztalhoz, vagy ugyanahoz a csapathoz étkezésekkor. Ugye a családban is nagyon fontos az étkezés. Akkor tudunk egy kicsit beszélgetni, akkor vagyunk így minőségidőben egymással, és a táborban is erre figyelünk, hogy jó, akkor ne ülj ugyanoda, vagy ne ülj ugyanahoz a csapathoz, és persze hát először így kicsit úgy morognak, meg hogy ez miért van, meg, és aztán rájönnek, hogy pont emiatt, hogy de

0: Jó volt, hogy mással is találkoztam, mással is beszélgethettem. Vannak kis csoportok, amikor egy picit tudunk beszélgetni mélyebb dolgokról is. És persze itt sem az van, hogy megkérdezzük, hogy na, akkor ki akar kivel, hanem akkor mi osszuk be, hogy jöttek Nyíregyházáról, jöttek Debrecenből, akkor ők mindenhonnan vegyüljenek. És ez is azt hozza, hogy nem csak arról beszélgetünk, hogy te szereted-e a téli szalámit, mert most az van reggelire, hanem mondjuk egy komolyabb kérdés van egy-egy előadás után is, és arról is őszintén meg lehet nyílni egymás előtt, még akár egy olyan előtt is, aki első nap még idegen. Szóval valóban jó látni, hogy hogyan formálódik közösségi és egy baráti csapattá ez a társaság, akik együtt vannak 6-7 napig. Megvan minden napnak a felépítése, és nyilván minden napnak vannak olyan programjai, amik állandóak. Hát az étkezést azt nem kell mondani. Reggel általában mindig reggeli tornával és közös imádsággal kezdünk. Ez is egy olyan, ami olykor morgással indul, de nagyon jó hangulatba telik. Mondanom se kell. Minden nap van pihenési idő, főleg a déli melegben, a déli órában, amikor egy picit az van, hogy akkor most üljél le, beszélgess, aludj egy kicsit, hogyha ha szeretnéd, hogy bírd a délutánt és az estét. Minden nap van kis csoportos találkozó, amikor a reggeli elmélkedést, amit egy-egy atya vezet be, megadott témában, utána arról egy kicsit beszélget a társaság. Tehát lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, hogy a napot ugye úgy kezdjük, hogy találkozunk, mint az apostolok egy emeleti teremben, és akkor ott az egyik atya meghatározott témában mond egy előadást, ott kérdéseket, feladatokat ad, és utána az kis csoportos foglalkozásban beszélik át a fiatalok. Minden kis csoportban van egy egyetemista, aki segítő, aki egy picit nyilván odafigyel a közös beszélgetésekre, hogy ki mennyit beszél, hogy mindenki beszéljen, hogy ne legyen olyan, hogy valaki egyedül érzi magát, vagy magányosan, ne legyen olyan, aki túl sokat beszél, és egy kicsit átveszi az irányítást, a feladatot. Ezek nagyon jól szoktak sikerülni. Tehát az a visszajelzés, hogy ezek fontosak, ezek a kis csoportos találkozások, olyannyira, hogy bármilyen más ilyen ifjúsági találkozó van az év folyamán, szinte minden alkalommal van ilyen kis csoportos beszélgetés és találkozás. Délután, ahogy mondtam, van pihenési idő, és nagyon jól bevált az, hogy a pihenési idő után találkozunk a templomban, a szentmisére. Tehát nem az van, hogy egy foci mérkőzés után így beesik a fiatal, elfáradva, felpörögve, megizzadva, stb., hanem tényleg egy picit így a pihenőidő után jövünk össze, hogy akkor közösen imádkozzunk. Ez is érdekes, hogy ha ezt mondanám most egy fiatalnak, hogy minden nap van szentmise, akkor lehet, hogy így fújna egyet, hogy hát hova megyek, lelkigyakorlatra? De nem, helye van a tábor programjában a mindennapos szentmisének.
1: A teljes beszélgetést meghallgathatja a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán a dnyn.hu-n. Debrecen is környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket. Viszont hallásra!

0: a Németh Gábor Project muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat! Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. A szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvény módosítást. Súlyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmány módosítással kezdeményezte elmozdítását. A Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja a jogszabály tervezetet. A köztársasági elnöki hivatal megerősítette, hogy az államfő készen áll találkozni a bizottság tagjaival. A köztársasági elnök a május végi határidőig nem mondott le, és jelezte, hogy jogellenesnek tartja az elmozdítására tett kísérletet. A kormány alkotmány módosítási javaslatában szerepel, hogy Csúlyog Tamás elnöki megbízása megszűnik. Az alkotmánybíróság tagjainak megbízása a 70. életév betöltésével megszűnne. Ezen felül az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben korlátoznák. A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja azt, hogy egy alkotmány módosítás megfelel-e a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáinak, ám döntései nem kötelező érvényűek. Megszavazta kedden a parlamenti tisztás többség a Lánci Tamás által vezetett szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényt. A hivatal, amely több mint két éve, 2024. február 1-től működik, az igazságügyért felelős miniszter által irányított minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de teendőit a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A hivatal megszüntetését az alaptörvény 16. módosítása alapozta meg. Lánci Tamás szerint olyan politikai és alkotmányos jelentőségű döntésről van szó, amely Magyarország önrendelkezési képességét és demokratikus önvédelmének intézményrendszerét csorbítja. A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, mert a törvénytervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól, tájékoztatta a jogvédő szervezet kedden az MTI-t, azt követően, hogy a véleményét társadalmi egyeztetés keretében elküldte a kormányzatnak is. Az elbitorolt közvagyon visszaszerzése legitim cél, de a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival, írták. Ezért a Magyar Helsinki Bizottság javasolja, hogy a törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyon védelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint a jelenleginél precízebben határozzák meg az állami felügyelet alávonás feltételeit. De ha ezeket a javaslatokat el is fogadja a kormány, akkor sem mellőzhető a közvagyonvédelmi vizsgálat teljes körű közigazgatási bírósági vizsgálatának biztosítása. Végül az időjárásról. Szerdán a sok napsütés mellett zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. Zivatarok környékén átmeneti viharos szélrohamokra is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus a Genezáreti tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek: mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket? Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust: ha kiűzöl minket, küldj a sertésekbe. Erre ezt mondta nekik: menjetek. Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant és odaveszett. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent jelentettek, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 8. fejezetéből, a 28-tól a 34. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

0: Brahms G-moll prelúdium és fúgájának részletét Bednarik Anasztázia játszotta. 5 óra 40 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa homíliája Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. A Szent Atya beszéde az Úrangyala elimádkozásakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Leó Rómában. Július 1-én jelenik meg a Vatikáni Média dokumentumfilmje.

0: Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában, a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. Mintegy 5500 hívő töltötte meg a bazilikát, ahol Dominik Mamberti protodiakónus bíboros mutatta be a Szentatyának a 35 főpásztort, aki átvehette tőle a fekete keresztekkel ellátott fehér gyapjószalagokat. A misén koncelebráltak azok a bíborosok, akik pénteken és szombaton részt vettek a rendkívüli konzisztóriumi üléseken, köztük Németh László bíboros belgrádi érsek. A vele készült beszélgetést vasárnapi adásunkban hallhatják.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Roma.
0: Közös ünnepen emlékezünk meg Szent Péterről és Pálról, Róma városának és egyházmegyéjének védőszentjeiről. Egyiküket arra választotta ki Jézus, hogy nyája pásztora legyen, a másikat pedig a népek apostolának választotta. Bennük tiszteljük az egyház oszlopait, kezdte ünnepi homiliáját a pápa. Péter, Isten népe őrzője az új szövetségben gyakran a testvérek közötti szeretett közösség megőrzésén munkálkodik. Ő az, aki a galileai tavon egy hiába valónak tűnő éjszakai munka után azt mondja Jézusnak: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Kievez a mélyre, és a többieket is magával viszi. Ő az, aki miközben sokan eltávolodnak az Úrtól az élet kenyeréről szóló kemény beszéde után, azt mondja a messiásnak: Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás, és ott marad a többi 11-el együtt. És ismét Péter az, akit Cezáreában fölismeri Jézusban Isten fiát, és mindenki nevében megvallja az egyetlen hitet, ahogy a mai evangéliumban hallottuk. A feltámadás után is ő az első, aki a tópartján Krisztushoz siet, vízbe veti magát, hogy alázatosan megújítsa szeretetét és megerősítést kapjon küldetésére. Péter hű marad ehhez a küldetéshez akkor is, amikor Jeruzsálemben feszültség támad a közösségben a nem körülmetélt pogányok megkeresztelése miatt. Ő egybegyűjti a testvéreket, meghallgatja őket, és végül a Szentlélek vezetésével döntést hoz, megőrzi az egységet, és új korszakot nyit Isten egész népe számára. Abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők.
1: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto.
0: Ez a lelki nagyság azonban nem jelenti azt, hogy Péter tökéletes volna, folytatta szent beszédét a pápa. A passió idején megtagadja a mestert, hogy aztán bűnbánó könnyeket hullajtson, maga Pál veti szemére következetlen viselkedését. Péter azonban képes beismerni hibáit és jó útra térni, nem csügged és nem adja föl küldetését, hogy hirdesse az evangéliumot és egybegyűjtse Krisztus nyáját. Teszi ezt egészen a vértanúságig, amit éppen itt, Rómában szenvedett el, nem messze ettől a helytől, ahol most vagyunk, mondta Leó pápa. Ez az egységért való hűséges és türelmes aggodalom jól kifejeződik a kulcsok jelképében, amellyel gyakran azonosítjuk Pétert. Egy kulcs ugyanis nem töri be az ajtót, hanem nyitja és zárja, egyesíti a tereket, és a sok különálló szobát egy nagy befogadó otthonná teszi. Ugyanígy az egyházi közösséget sem lehet saját álláspontunkhoz mereven ragaszkodva építeni, csak úgy, ha mindenki szívében keressük az igazságban való közös pontokat, amelynek fényénél egymás számára fejlődés eszközei lehetünk. Ebben a távlatban olvashatjuk a feladatot, amelyet az Úr Péterre és utódaira bízott, Isten egész szent népe javára. Meghallgatni valamennyiük hangját, megkülönböztetni az ihletéseket, vezetni az utakat, kijavítani a hibákat, oktatni, bátorítani, buzdítani és elkísérni a testvéreket, hogy a léleknek engedelmeskedve együttműködjenek egymás és az egész emberiség üdvére.
1: L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano a farsi costruttore di unità.
0: Péter példája azonban valamennyi kereszténynek szóló felhívás arra, hogy az egységet építsük, Istent helyezve életünk középpontjába, és a testvérek mellé álljunk, odafigyelve történéseikre és szükségleteikre, hogy együtt éljünk velük a tevékeny szeretetben, és elvégezzük az ige hirdetését. És ez Pál tanítása is, a másik nagy apostoli, akit ma ünneplünk, az evangélium fáradhatatlan hirdetőjé tért át homiliája második részére Leó pápa. Hozzá is tartoznak megkülönböztető jelképek, a könyv és a kard, melyek szoros egységet alkotnak. Jól megmagyarázza ezt a zsidókhoz írt levél szerzője. Az Isten szava ugyanis eleven, átható, és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Ez az, amit Isten végbe vitt a fiatal Saul szívében, előbb megtérítette őt az evangéliumnak, aki új nevet vett föl, majd az egész világon hirdette, és végül tanúskodott róla, mint Péter, itt, Rómában, az élete árán. A népek apostola hagyta, hogy átformálja őt Isten igéjének ereje, mely elszakította őt az erőszaktól, és a szeretet útjára vezette.
1: Per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo.
0: Leó pápa rámutatott, hogy ma fontos erre a két szentre, Péterre és Pálra tekintenünk, hogy megértsük, hogyan legyünk mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái. Ebben a szellemben éljük meg a palliumok átadásának ősi és szuggesztív rítusát, melyeket a metropolita érsekek kapnak. Ezek a keresztekkel díszített fehér gyapjúszalagok valamennyi lelkipásztor és egyben minden keresztény kötelességét fejezik ki, hogy vállára vegye a gondjaira bízott testvéreket, épp úgy, ahogy az Úr nyájának juhait, hogy energiát, időt és fáradtságot áldozzon rájuk, akár az életét is, hogy mindenkihez eljusson az evangélium, és az egész világ harmóniára és egyetértésre találjon benne. A Szent Atya homiliája végén köszöntötte a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus delegációját, melyet Bertalan pátriárka küldött, és Emmanuel kalkedóniai metropolita vezetett Rómába a főapostolok ünnepére. Imádkozzunk Szent Péterhez és Pálhoz, hogy támogassanak bennünket a szeretet közösség útján, az üdvözítő nyomdokain. Ezt az utat jelölte ki nekünk, és ezért imádkozott az Atyához az utolsó vacsorán. Erre a célra kell törekednünk bizakodó reménnyel. Zárta homíliáját Szent Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa.
2: Leó pápa az úrangyalakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A Szent Péter és Szent Pál ünnepén elmondott úrangyala imádságon 14. Leó rámutatott, hogy a szent apostolok jellemükben és neveltetésükben nagyon különbözőek voltak, de a Szentlélek egységet teremtett köztük az egyház javára.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
2: 14. Leó pápa a Szent Péter téren a zarándokokkal együtt imádkozta az úrangyala imádságot június 29-én hétfőn, amikor az egyház Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepét tartja. A tikkasztó római hőségben a pápa kiemelte, hogy az ünnepnap felidézi azt a köteléket, amely a római egyházat a világ összes többi egyházával egyesíti a hit és a szeretet közösségében. Leó pápa szerint Szent Péter és Szent Pál római vértanúsága olyan, mint egy pecsét az új szövetségen, feltárva Isten szeretetének mélységét Jézus Krisztusban. Szavaik és vértanúságuk által Krisztus evangéliuma mondhatni gyökeret vert Rómában, és itt a birodalom fővárosában tárja fel megújító erejét Isten és minden ember végtelen méltóságának új megismerése, a hatalom új értelmezése által, nem uralomként, hanem az emberi élet szolgálataként. Jézus hívása, hogy kövessék őt, ma is visszhangzik a fővárosoktól a legtávolabbi vidékekig azokon keresztül, akik úgy döntöttek, hogy válaszolnak hívására, mutatott rá a pápa. Szent Péter és Szent Pál ünneplésével kivesszük részünket Jézus saját küldetéséből, mivel Isten kegyelme ragyog az életünkben, miközben tökéletlen, de bűnösként élünk, akiknek már megbocsátottak.
1: Forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro.
2: 14. Leo ezután Szent Péter és Szent Pál emberkénti különbözőségeiről elmélkedett. Hátterükben, neveltetésükben és jellemükben különböztek. Nem csak elhívásuk előtt, hanem utána is. Mert az egy úr nem tette őket egyformává, emlékeztetett a pápa. Különbözőségeik révén Szent Péter és Szent Pál a saját jellegzetes hangjukkal hirdették az evangéliumot, amelyet az evangélium a jó hír lényeges részeként emel ki. Az apostolok kollégiumán belül Szent Péter és Szent Pál nem voltak ellenségek, figyelmeztetett Leó pápa. Éppen ellenkezőleg, bizonyos értelemben a sok más különbözőség szimbólumává váltak, amelyeket az egy lélek egyetlen egészé egyesít. Róma két védőszentje megtapasztalta a szeretett közösség kihívásait, és mégis szolgálták és hirdették azt az isteni élet szentségeként. Tanúságtételük döntően hozzájárult ahhoz, hogy a keresztény jelenlét a történelemben ne az uralkodásra, hanem a szolgálatra, az egységre és a kiengesztelődésre irányuljon, szögezte le a Szent Atya. Végül 14. Leó pápa azért imádkozott, hogy Szent Péter és Szent Pál közbenjárása segítsen az egyháznak felismerni katolicitását, ami az egyetemes egység a sokféleségben. Ismerje fel az egyház saját értékét az egyének és a népek közötti testvéri találkozás előmozdításában, hogy elkerülje mindazt, ami aláássa vagy károsítja a szeretett közösséget, és hogy kitartson az ökumenikus úton, valamint figyelmes és őszinte párbeszédet folytasson mindenkivel. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Szent Péter és Szent Pál Róma védőszentjeinek ünnepén a déli urangyalai imádság után 14. Leó köszöntötte a Szent Péter téren egybegyűlt híveket. Június 29-én hétfőn, Róma védőszentjeinek ünnepén 14. Leó pápa üdvözletét fejezte ki az olasz főváros lakóinak, és köszönetet mondott a világ minden tájáról érkezett zarándokoknak, akik részt vettek a Péter fillérek adománygyűjtésben.
1: Oggi si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro.
2: Ma tartjuk a Péter fillérek adománygyűjtést. Őszintén köszönöm mindazoknak, akik nagy lelkűséggel támogatják szolgálatomat Péter utódaként. Járjunk továbbra is együtt a hitben és a szeretet közösségben, mondta a pápa a Szent Péter téren elmondott urangyalai imádság után. Az évente megrendezett gyűjtés lehetővé teszi a pápa számára, hogy jótékonysági programokat finanszírozzon, katasztrófa elhárítást nyújtson, és támogassa a sebezhető közösségeket szerte a világon. A pápa a Rómában élőket is köszöntötte a város védőszentjeinek ünnepén, mondván, hogy gondolatai és imái különösen a betegekhez, a magányosokhoz és a bebörtönzöttekhez szólnak. Köszönetet mondok a plébánosoknak és minden papnak, szerzetesnőnek és szerzetesnek, akik Rómában szolgálnak, mert jelenlétükkel és mindennapi szolgálatukkal életben tartják a város nagy keresztény szívét, folytatta 14. Leó. A pápa továbbá köszöntötte azokat a hajléktalanokat is, akik ezen a napon megjelentek a Szent Péter téren, hogy kiosszák az Osservatore di Strada, az Osservatore Romano vatikáni napilap mellékletét. A vatikáni újság ezen havi melléklete a társadalom leginkább peremre szorult és kiszolgáltatott tagjainak történeteit, gondolatait és véleményét osztja meg. A Vatikáni Hírek dokumentumfilmje július 1-én jelenik meg. A Kommunikációs Dikasztérium új dokumentumfilmje a Leo Rómában július 1-én jelenik meg a Vatikáni Hírek a Vatican News platformjain, 14. Leo pápa római éveit meséli el megválasztása előtt. A perui Leo, a Leo Chicagóból című dokumentumfilmek után a Vatikáni Hírek bemutatja a Leo Rómában című új dokumentumfilmet, amely Robert Francis Prevost, a jelenlegi 14. Leo pápának az örökvárosban töltött éveit mutatja be. A közel 20 éves időszakot felölelő film Prevost 1981-es útját követi nyomon az Egyesült Államokból Olaszországba, majd bemutatja a Szent Ágoston rend élén töltött két ciklusát, a püspöki dikasztérium prefektusává való kinevezését és a bíborosi kollégiumba való kinevezését 2023-ban. A barátság, a tanulmányok, az utazások, a kirándulások, a találkozások, a megbeszélések, az zarándoklatok és a munka éveit korábban kiadatlan képek és felvételek, valamint Ágoston rendi társak, volt osztálytársak, régi barátok, valamint a rend és a püspöki dikasztérium tagjainak hangján keresztül meséli el a film. A Leo Rómában című dokumentumfilm a Vatikáni Híreknek a jelenlegi pápa életét és jellemét feltáró útját zárja, amely a 2025. júniusában bemutatott perui Leo című dokumentumfilmmel kezdődött. Az alkotás a dél-amerikai országban töltött missziós éveiről szólt, és a 2025. novemberében bemutatott Leo Chicagóból című filmmel folytatódott, amely Prevost amerikai gyökereit vizsgálja. A dokumentumfilm a Kommunikációs Dikasztérium szerkesztőségei igazgatóságának produkciója. A dokumentumfilm július 1-én, magyar idő szerint este 6 órakor jelenik meg a Vatikáni Hírek YouTube csatornáján, először 3 nyelven, angolul, olaszul és spanyolul, és kérésre nemzetközi média orgánumok számára is elérhetővé válik. A Szentszék sajtóirodájához akkreditált újságírók számára július 1-én 5 órakor előzetes vetítést tartanak a Vatikáni Filmkönyvtárban.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat! Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. A szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvény módosítást. Súlyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmány módosítással kezdeményezte elmozdítását. A Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja a jogszabály tervezetet. A köztársasági elnöki hivatal megerősítette, hogy az államfő készen áll találkozni a bizottság tagjaival. A köztársasági elnök a május végi határidőig nem mondott le, és jelezte, hogy jogellenesnek tartja az elmozdítására tett kísérletet. A kormány alkotmány módosítási javaslatában szerepel, hogy Súlyog Tamás elnöki megbízása megszűnik. Az alkotmánybíróság tagjainak megbízása a 70. életév betöltésével megszűnne. Ezen felül az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben korlátoznák. A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja azt, hogy egy alkotmány módosítás megfelel-e a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáinak, ám döntései nem kötelező érvényűek. Megszavazta kedden a parlamenti tisztás többség a Lánci Tamás által vezetett szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényt. A hivatal, amely több mint két éve, 2024. február 1-től működik, az igazságügyért felelős miniszter által irányított minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de teendőit a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A hivatal megszüntetését az alaptörvény 16. módosítása alapozta meg. Lánci Tamás szerint olyan politikai és alkotmányos jelentőségű döntésről van szó, amely Magyarország önrendelkezési képességét és demokratikus önvédelmének intézményrendszerét csorbítja. A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, mert a törvénytervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól, tájékoztatta a jogvédőszervezet kedden az MTI-t, azt követően, hogy a véleményét társadalmi egyeztetés keretében elküldte a kormányzatnak is. Az elbitorolt közvagyon visszaszerzése legitim cél, de a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival, írták. Ezért a Magyar Helsinki Bizottság javasolja, hogy a törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyon védelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint a jelenleginél precízebben határozzák meg az állami felügyelet alávonás feltételeit. De ha ezeket a javaslatokat el is fogadja a kormány, akkor sem mellőzhető a közvagyonvédelmi vizsgálat teljes körű közigazgatási bírósági vizsgálatának biztosítása. Végül az időjárásról. Szerdán a sok napsütés mellett zápor, zivatar több felé előfordulhat. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. Zivatarok környékén átmeneti viharos szélrohamokra is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Sarasate Cigánydalok című művének részletét Ruha István adja elő hegedűn.

Sarasate Cigánydalok című művének részletét Ruha István játszotta hegedűn. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

A liturgikus cselekmény, a liturgikus ima erkölcsi feltételekből ered. Az igazság utáni vágyból, a bánatból, áldozatkészségből, és gyakran erkölcsi cselekvéssel is zárul be. Itt ismét igen finom tapintatot figyelhetünk meg. A liturgia olyan mélyreható erkölcsi cselekedeteket, amelyek végső belső döntést tételeznek fel, nem igen

rendszerint csak úgy, hogy a hívő kéri azokat az Istentől, vagy pedig úgy, hogy megfontolja szépségüket és nemes voltukat, vagy úgy, hogy a liturgia felhívja ezekre a figyelmet. Arra azonban a liturgia vigyáz, hogy gyakori ájtatosságoknál ne használjon olyan imádságokat, amelyekben ezek mint követelmények szerepelnek. És így is van ez rendjén. Jogos, sőt, indokolt lehet ez a kifejezésmód ünnepélyes pillanatokban, a döntés óráiban. Ha azonban a közösség mindennapi lelki életéről van szó, akkor ezek a kitételek sokszor ismételten helytelen választás elé állítják az imádkozót. Vagy komolyan veszi az illető az imádságot, és igyekszik az imában kifejezett gondolatokat magában felébreszteni, ebben az esetben azonban azt tapasztalja, hogy ez bizony ritkán vagy egyáltalán nem sikerül neki. Az a veszély fenyegeti, hogy belső érzelemvilága hamissá, természetellenessé válik, hogy olyan élményeket és teljesítményeket erőszakol ki magából, melyekre még nagyon gyenge, vagy olyan erkölcsi cselekvéseket akar gyakran véghez vinni, amelyek természetük szerint ritkán szoktak előfordulni. Vagy pedig csak alkalomszerű buzdításnak veszi a szavakat, és így a benne rejlő erkölcsi tartalom jelentését lefokozza. Az ilyen formulát azonban már gyakran át is tudja élni, de annak tulajdonképpeni jelentése már elveszett. Ide is vág az Úr mondása, legyen a ti beszédetek igen, igen, nem, nem. Csodálatra méltóan oldotta meg a liturgia azt a feladatot, hogy mindig a magasabb erkölcsi ideálok felé ösztönözzön, és mégis hű maradjon a mindennapi élethez. Más kérdés, hogy milyen legyen a közös imádság formája. Pontosabban így lehetne a kérdést fogalmazni. Az imádkozás melyik módja tud sok embert bensőleg megindítani és állandóan lendületben tartani? Minden közös ájtatossági gyakorlat mintájául az egyházi karima, a kórus ima szolgál. E karimákat nap-nap után meghatározott órában nagyobb közösség végzi, és ha valahol, akkor itt megvan annak a lehetősége, hogy a közös ima formájára vonatkozó törvények érvényre jussanak. Szükséges mindenek előtt, hogy az egész közösség cselekvőleg vegyen részt benne. Ha valaki csupán arra figyel, amit előimádkoznak, akkor a lélek lendülete hamar leluhad. Minden jelenlévőnek be kell kapcsolódnia. Még az sem elég, hogyha mindig ugyanazokkal a szavakkal válaszolunk az előimádkozó megszólításaira. Megvan a liturgiában az imádságnak ez a módja is, például a litániában. Helyén való is ez, és az emberi lélek igényeinek félreismerését jelenteni, ha ezeket mellőzni akarnánk. Ezekben ugyanis az előimádkozó változó megszólításaira a közösség azonos lelki tevékenységgel felel, például kéréssel. Így ennek az azonos tevékenységnek mindig új tartalmat és új bensőséget kölcsönöz. Valami állandó fokozás indul meg így, amely különösképpen alkalmas arra, hogy teljes erőnket összeszedve kifejezzük szívünk eget ostromló kéréseit és Istennek való átadásunkat. Ezt az imafajtát azonban nem sokszor alkalmazza a liturgia, sőt, ha az Isten tisztelet egész területét tekintjük, ritkán. Így van ez jól, mert mindig együtt jár vele az a veszély, hogy a lélek lendületét megakasztja. A liturgia gyakran alkalmazza a közös imádságnál a dramatikus formát. Két karra osztja fel a jelenlévőket, és párbeszédben folyik az imádság. Ez mozgásba hozza a tömeget, és meg is tartja abban. Hiszen mindnyájan, legalábbis némileg, kénytelenek figyelni. Tudják ugyanis, hogy az imádkozás menete tőlük is függ. Ezzel a liturgia a lelki élet olyan alaptörvényére mutat, amelyet büntetlenül nem lehet elhanyagolni. Bármennyire is jogosult az ima válaszoló formája, a közös ima alapformája mégis az, hogy mindenki cselekvő belekapcsolódásával haladjon előre. Erre tanít a Lex Orandi. Szorosan összefügg a tárgyalt kérdéssel a maui égető kérdés, hogyan lehetne a férfiakat minél jobban megnyerni az egyházi élet számára. A mai férfi úgynevezett életerős mozgalmat kíván, s a mozgalomban cselekvőleg részt is akar venni. Ez a mozgalmas liturgikus

Ma élet irányításra szorul. Szükség van karmesterre, aki a kezdetet, megszakítást és befejezést jelzi, és ezzel már az egészet külsőleg is taglalja. Azonban belsőleg is formálnia kell. Így például meg kell adnia a vezérgondolatot, a nehezebb részeket magára kell vállalnia, hogy azok kifejezése helyes legyen. Alkotó és elmélkedő részek közbeiktatásával nyugvó pontokat kell teremtenie. A kar vezetőjének e feladata a liturgia kialakulásában fontos szerepet töltött be.

0: Grieg A-moll zongora versenyének második tételét Hegedűs Endre és a Duna Szimfonikus Zenekar előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényt. Lánci Tamás igazgató szerint a lépés csorbítja Magyarország demokratikus önvédelmének intézményrendszerét. A Helsinki Bizottság úgy véli, indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a vagyon visszaszerzési hivatal. Ügynök akták, a Tisza párt szerint itt az idő a múlt feltárására, a Fidesz garanciákat kér. Az Egyesült Államok képviselői kedden Dohában tárgyalnak Irán delegációjával. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvény módosítást. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Csütörtökön Magyarországra látogat a Velencei Bizottság küldöttsége, hogy megvizsgálja a Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítását célzó alkotmánymódosítást. A Velencei Bizottság az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. Súlyog Tamás elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte az elmozdítását. A Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja a jogszabálytervezetet. A testület szóvivője nem közölte az Európai Hírügynökséggel, hogy Magyarországra érkezve a bizottság kivel fog tárgyalni. A köztársasági elnöki hivatal a portál kérdésére megerősítette, hogy Súlyog Tamás készen áll találkozni a bizottság tagjaival. Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel Súlyog Tamás köztársasági elnököt, akit Orbán Viktor bábjának nevezett. Súlyog Tamás a május végi határidőig nem mondott le, és jelezte, hogy jogellenesnek tartja az elmozdítására tett kísérletet. A kormány alkotmánymódosítási javaslatában szerepel, hogy Súlyog Tamás elnöki megbízása megszűnik. Az alkotmánybíróság tagjainak megbízása a 70. életév betöltésével megszűnne. Ezen felül az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben korlátoznák. A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja azt, hogy egy alkotmánymódosítás megfelele a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáival, de döntései nem kötelező érvényűek.
0: Megszavazta kedden a parlamenti tiszás többség a Lánci Tamás által vezetett szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényt. A hivatal, amely több mint két éve, 2024. február 1-től működik Magyarországon, az igazságügyért felelős miniszter által irányított minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de teendőit a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését az alaptörvény 16. módosítása alapozta meg. Lánci Tamás szerint olyan politikai és alkotmányos jellegű döntésről van szó, amely Magyarország önrendelkezési képességét és demokratikus önvédelmének intézményrendszerét csorbítja. A parlament megalakította az Interparlamentáris Unió magyar nemzeti csoportját. Elnöke Kulcsár Krisztián a Tisza országgyűlési képviselője lett. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője élesen kritizálta a Tisza pártot. Kijelentette, a Tisza párt EP képviselői a legutóbbi strasbourgi plenáris ülésen megszavazták azt a javaslatot, amely korlátlan teret enged azoknak az új génmódosítási eljárásoknak, amelyeket génszerkesztésnek hívnak. Magyar Péter félre akarta vezetni a magyarokat, jelentette ki a Fidesz európai parlamenti képviselője Brüsszelben kedden. Elmondta, a javaslat értelmében a tagállamoknak nem lesz lehetőségük a tiltásra, és az érintett élelmiszereken még csak fel sem kell tüntetni, hogy előállításuk során génszerkesztési eljárást alkalmaztak. A magyar kormányfő azt állította, a génszerkesztés nem jelent génmódosítást, és az ilyen eljárásokra nagy szükség van. Ezzel szemben államtitkára Kőrösi Levente megerősítette, hogy génmódosításról van szó, és az eljárás súlyos kockázatokat hordoz. Az ukrán erők 3 utánpótlási hidat rongáltak meg a Donbászban, Nyíri Kata jelenti.
4: Az ukrán fegyveres erők vezérkara szerint az ukrán védelmi erők 2026. június 28-án, valamint 29-én éjszaka összehangolt csapást hajtottak végre az orosz haderő logisztikai és katonai létesítményei ellen, írja az rbk.ukraine. A támadások során a Donyecki régió Novoazovsk térségében egy közúti híd, valamint Luhanszk megyében 2 vasúti híd került találat alá. Ezeket az infrastruktúrákat az orosz erők személyi állomány, fegyverek, lőszerek és egyéb utánpótlás szállítására használták. A vezérkar közlése szerint a csapások eredményeit még pontosítják. Emellett az ukrán erők megsemmisítettek egy logisztikai raktárt a Luhanszki Novoszvitlivka térségében. Több drónirányító állás is célponttá vált. A zaporizsiai Hulyapolla közelében, az oroszországi Kurszk régió Tiotkino településénél, valamint a Donyecki Bakhmut térségében is támadás történt. Egy elektronikai hadviselési egység parancsnoki állását szintén eltalálták a Velyka Novoszilszka környékén. A közlemény szerint az ukrán védelmi erők továbbra is rendszeresen hajtanak végre műveleteket az orosz hadsereg irányítási rendszere, logisztikai hálózata és utánpótlási útvonalai ellen. Az elmúlt napokban több a megszállt területeken található infrastruktúra is célponttá vált, köztük egy stratégiai vasúti híd a Krimfélszigeten, valamint további hidak az Zaporizsia és Luhanszk régiókban.
0: Monakóban csomagba rejtett pokolgép robbant egy ukrán milliómos házánál hétfő este. 3 ember megsebesült. A robbanás este 21 óra körül történt egy lakóépületben a francia határ mentén. Az AFP megerősítette, hogy Vadim Ermolajev, egy ukrán származású oligarha és 2 másik személy megsérült a robbanásban. Ez az első ilyen eset a hercegségben. Ermolajev 2023. decemberre óta szankciók hatálya alá tartozik az Ukrán Nemzeti Biztonsági Tanács döntése alapján, mert a multimilliómos úgy döntött, folytatja alkohol forgalmazási tevékenységét az orosz megszállás alatt álló Krímben. A visegrádi országok parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves keret költségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről, mondta el Sopov Ildikó a dokumentum aláírása után kedden Tatán. Az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke hozzátette, a magyar V4-es elnökség utolsó napján aláírt dokumentumban a tagállamok elfogadtak egy minimum feltételrendszert, amely a közös érdekeket tükrözi. Ebben szerepel az agrárpolitika, a kohéziós politika és a versenyképesség megerősítése. Az Egyesült Államok képviselői kedden Dohában tárgyalnak Irán delegációjával, erősítette meg Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Fehérházban. Megismételte, hogy az Egyesült Államok célja változatlanul Irán atommentesítése, azaz, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába. a katari Dohába utazó amerikai delegációt, Steve Witkoff elnöki különleges megbízott, és Jared Kushner üzletember, diplomata, az elnök veje vezeti. Az újabb tárgyalási forduló homlokterében a hormozi szoros státusza áll, mivel a nemzetközi hajózási útvonal hosszú távú felügyeletére Teherán igényt tart. A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, mert a törvénytervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól. Tájékoztatta a jogvédő szervezet kedden az MTI-t, azt követően, hogy a véleményét a társadalmi egyeztetés keretében elküldte a kormányzatnak is. Az elbitorolt közvagyon visszaszerzése legitim cél, de a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival, írták. Ezért a Magyar Helsinki Bizottság javasolja, hogy a törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyonvédelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint a jelenleginél precízebben határozzák meg az állami felügyelet alávonás feltételeit. De ha ezeket a javaslatokat el is fogadja a kormány, akkor sem mellőzhető a közvagyon védelmi vizsgálat teljes körű közigazgatási bírósági vizsgálatának biztosítása. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása, közölte a kormány kedden. Az alaptörvény 16. módosításával és az elfogadott törvény módosításokkal a kormány megkezdte a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok a KEKVÁK rendszerének átalakítását. Közben Bujdosó Andrea, a Tiszapárt frakció vezetője, a vízmegtartás és a tudatos fogyasztás fontosságára hívta fel a figyelmet. Magyar Péter hangoztatta, 4000 milliárd forint hiányzik a magyar vízi közműrendszerből. Az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításának általános vitájával folytatta munkáját az országgyűlés kedden. Gulyás Gergely úgy véli, az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években komoly tevékenységet folytatott annak érdekében, hogy feltárja az iratokból azt, amit lehet. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Folytatódott az ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. Melétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként kijelentette, a jogalkotás célja a nemzetbiztonsági minősítések lehető legszélesebb körű feloldása és az iratok átadása az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára részére, hogy azok kutathatók legyenek. Gulyás Gergely arról beszélt, hogy Magyarországon az úgynevezett ügynök akták, vagyis a kommunista állambiztonsági szolgálat által felhalmozott iratok kutathatók, széles körben megismerhetők. Szerinte az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években komoly tevékenységet folytatott annak érdekében, hogy feltárja az iratokból azt, amit lehet. Megjegyezte, a 2017-ben a történeti levéltárnak átadott állambiztonsági mágnes szalagokkal kapcsolatban is jelentős kutatások voltak. Azt mondta, a törvényjavaslattal kapcsolatos legfőbb kritikája az, hogy nem teljes érti a NEP helyett, miért hoz létre a kormány egy saját maga alárendelt, a minősített iratok felülvizsgálatát segítő testületet. Ha a NEP nem jól látja el a feladatát, akkor módosítható a törvény, mutatott rá, kívánatosnak nevezve, hogy a most létrehozandó testület tagjai essenek át nemzetbiztonsági átvilágításon. Gulyás Gergely egyetértett azzal, hogy a diktatúra titkai nem maradhatnak a demokrácia titkai is, de szerinte ez azzal együtt igaz, hogy a diktatúra áldozatai nem válhatnak a demokrácia áldozataivá. Novák Előd, a Mi Hazánk vezérszónoka úgy értékelt, sem az ügynökakták érdemi felülvizsgálatát, sem a későbbi teljes körű nyilvánosságát nem garantálja a törvényjavaslat. Úgy vélte, a TISZA által tervezett szabályozás szerint csak az az ügynökakta lenne nyilvános, amelyikről Magyar Péter is úgy gondolja, hogy nyilvánosságra szabad hozni, mert nem sérti az érdekeiket. Hozzátette, ha a bizottság javaslata ellenére egy akta titkosítását mégsem oldanák fel, arról csak a miniszterek lesznek kötelesek, kormánynak beszámolni, így a javaslat valójában nem garantálná a transzparenciát, csupán egy szigorúan kormányzati kontroll alatt tartott szűrőt hozna létre, amely lehetőséget adna a politikai érdekek szerinti szelektív nyilvánosságra. Arra is kitért, a jelenlegi szabályok szerint egy akta titkosításának fenntartása akkor lehetséges, ha az érintett személy 1990. február 14-e után is a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozott. Indokolatlannak nevezte, ha ezt nem szüntetnék meg, hanem csak az időkorlátot tolnák ki 2020. január 1-ére. A képviselő az irat nyilvánosság kiterjesztése mellett érvelt, szerinte a rendszerváltás előtti állami vállalatok, minisztériumok iratait is át kellene adni a levéltárnak.
0: A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javatalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. A törvény megakadályozza, hogy a főpolgármester, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületi önkormányzatok élén álló polgármesterek, a vármegyei önkormányzatok közgyűlési elnökei, valamint a polgármesterek illetménye automatikusan évről évre emelkedjen. Emellett a jogszabály megszünteti az ezen tisztségekhez kapcsolódó havi költségtérítési jogosultságot, illetve a felére a nemzetgazdasági átlagkereset négyszereséről a kétszeresére csökkenti a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnökének illetményi szorzószámát. Közlekedési hírek következnek.
5: A fővárosban mától a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Teréz körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Móri Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, az 56A villamos pedig hétköznapokon is egész nap jár. Farkas Renáta, BKK Info.
6: Jó reggelt kívánok! Hajnaltól felső vezeték szakadás miatt Örtilos és Gyékényes között nem közlekedhetnek a vonatok. Pótlóbuszos átszállásra és jelentősen hosszabb eljutási időre kell számítani. A Pannonia interrégiók megosztva Szombathely és Murakeresztúr, valamint Gyékényes és Pécs között járnak. Nagykanizsa és Gyékényes között Murakeresztúr érintése nélkül pótlóbuszok közlekednek. A Nagykanizsa és Dombóvár közötti személyvonatok csak Gyékényes és Dombóvár között járnak. A Ceglédi vonalon a nyár végéig tartó karbantartás miatt jelentős menetrendi változások léptek életbe, ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. A munkálatok első ütemében július közepéig a Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugatiból a keletibe került át. Ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbányát, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a civis interrégiók biztosítják. Változott a menetrendje az S50-es, Z50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-nek és a civis interrégióknak is. Utazás előtt érdemes tájékozódni a mavcsoport.hu/100 a weboldalon. A Baja-Kunfehértó vonal szakaszon és a Bajai vasútállomáson karbantartást végeznek egészen a nyár végéig. A mostani ütemben vasárnapig Bátaszék és Baja között közlekednek pótlóbuszok a dombóvári személyvonatok helyett, a Gerenc interrégiók változatlan menetrend szerint járnak. A munkálatok következő ütemében július 6-ától majd Mélykút és Baja között közlekednek pótlóbuszok a Kiskun interrégiók helyett. A fővárosban a H7-es hév július 6-áig nem közlekedik karbantartás miatt, a Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbuszok járnak. Mától változik a főváros éjszakai buszközlekedése, így Budapest térségében több regionális sárga buszos vonal üzemideje is meghosszabbodik, főleg az utolsó metrók érkezéséhez igazodva Dunakeszi, Vác, Maglód, Gyömrő térségébe később is indulnak buszok, valamint Érdre a korábbinál sűrűbben indulnak az éjszakai járatok. részletek a mavcsoport.hu/éjszakai-busz-közlekedés weboldalon. Váci Viktor, Mál Inform.
0: Végül az időjárásról. Szerdán a sok napsütés mellett zápor, zivatar többfelé kialakulhat. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. Zivatarok környékén átmeneti viharos szélrohamokra is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű. Főbb híreink még egyszer röviden. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényt. Lánci Tamás igazgató szerint a lépés csorbítja Magyarország demokratikus önvédelmének intézményrendszerét. A Helsinki Bizottság úgy véli, indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a vagyon visszaszerzési hivatal. Ügynök akták. A Tisza párt szerint itt az idő a múlt feltárására, a Fidesz garanciákat kér. Az Egyesült Államok képviselői kedden Dohában tárgyalnak Irán delegációjával. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Multidéző, Tóth János Andrást hallják.
8: 2026. július 1-e szerda van. Isten éltesse a ma ünneplő Tihamér, Áron és Anna Mária keresztnevű hallgatóinkat. A Tihamér szláv névből származó régi magyar személynév, jelentése csend, béke. Az Áron bibliai név jelentése ihletet, tisztánlátó, vagy a bátorság hegye. Az Anna Mária pedig a bibliai eredetű Anna és Mária összekapcsolása. Semmelweis Ignác orvos, az anyák megmentője születésnapján tartják a Magyar Egészségügy napját, a Semmelweis napot. Semmelweis Ignác a magyar orvostudomány egyik legnagyobb alakja, a gyermekágyi láz kóroktanának megalapozója, s ezáltal az anyák megmentője. A Semmelweis nap minden évben jó alkalmat kínál arra, hogy az egészségügy helyzetére és a benne feladatot vállaló szakdolgozókra irányítsa a közfigyelmet, és ekkor adják át a Semmelweis Ignác díjat, a Batthyány Stratmann László díjat, a Pro Sanitate díjat, valamint a közszolgálatáért érdemjelet. E nap egyszersmind a közigazgatás napja, a köztisztviselők és a kormánytisztviselők napja is. 60 éve, 1966. július 1-én Franciaország kilépett a NATO katonai szervezetéből. Franciaország alapító tagja volt az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetének. 1958 őszétől Charles de Gaulle, francia államfő, több javaslatot tett a NATO-n belüli egyoldalú amerikai irányítás bizonyos mértékű ellensúlyozására. Az amerikaiak elutasították, ezért de Gaulle 1966. februárjában bejelentette, az ország kivonja csapatait a NATO haderő állományából. Franciaország 1995 végén valamit enyhített közel 3 évtizedes elhatárolódásán, majd 2009 márciusában visszatértek az Atlanti Szövetség katonai szervezetének keretei közé. 142 éve jötte világra Kisfaludi Strobl Zsigmond, kétszeres Kossuth díjas szobrász, a budapesti szabadságszobor alkotója. 125 éve született Budapesten Ignótus Pál, 1923-tól az Esti Kurír belső munkatársa, vezércikkírója volt. A két világháború között a haladó magyar irodalom kiemelkedő kritikusa, publicistája volt. 1936-ban József Attilával együtt alapította, és kezdetben vele együtt szerkesztette a Szép Szó című folyóiratot. Cikkeiben harcolt a jobboldali és fasiszta irányzatok ellen, de szemben állt a kommunista ideológiával is. az 1933-ban megjelent a Horogkeresztes hadjárat című műve a fasizmus veszélyét jelzi, amely elől 1938 végén Angliába emigrált, ahol közreműködött az angol rádió magyar adásaiban. A háború után a londoni magyar követség sajtóattaséje lett. Hazalátogatása során 1949. szeptemberében törvénysértő módon letartóztatták, és csak 1956-ban rehabilitálták. Szabadulása után kutatói állást kapott, a forradalom idején komoly szerepet játszott a forradalmi írók tanácsában. 1956 után hagyta el Magyarországot, és Angliában telepedett le, ahol kritikai és irodalmi tárgyú esszéi jelentek meg, és 62-ig az irodalmi újság főszerkesztője volt. Csipke Rózsa című önéletrajzi munkája, a két háború közötti politikai és irodalmi közéletrajza fókuszában József Attila portréjával és a Szép szó történetével. Ignótus Pál 1978. április 1-én hunyt el Londonban. 55 évvel ezelőtt hunyt el Varga László, Kossuth-díjas kémikus, akadémikus. Kutatásainak fő célja a citoaktív csoportokat tartalmazó cukorszármazékok előállítása volt, amelynek eredményeként született a Degranol nevű gyógyszer. Kidolgozta az ösztrogén hatású szerek új szintéziseit, és számos molekula szerkezetét sikerült megállapítania. 22 éve ment el Marlon Brando, Oscar-díjas, Golden Globe-díjas amerikai színész. Fél évszázaddal ezelőtt, 1976. július 1-én nyílt meg Óbudán a Flórián üzletközpont. A 19.000 négyzetméteres komplexumban 25 kereskedelmi és szolgáltató vállalat kapott helyet. A korszak nagy állami vállalatai voltak ezek, köztük a Vasedény, a Röltex, az Óraékszer, az Aranypók, az Ofotért és a Gelka. A legnagyobb részleg a kétszintes centrumáruház volt. Megnyitásának napján még légkondicionálás is kényeztette a vásárlókat. Akkoriban ez messze nem volt általánosnak mondható.
7: A mai multidézőt Tóth János András készítette.
9: Édes jó Istenem, új napra virrattunk, a te őrző szemed legyen ma is rajtunk. Ne vedd le mi rólunk soha a szemedet, terjeszd ki fölöttünk áldó kezeidet. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, itt a Város Mari templomban is, mindazokat, akik a rádión keresztül bekapcsolódnak ebbe a szent liturgiába. Szent miség szándéka elhunyt Ilona és elhunyt családtagok, de nem szűk markú, mindig mondom, a mi Istenünk, úgyhogy nyugodtan tegyétek ide az oltára a ti szándékaitokat is. Mi pedig most valamennyien nézzünk magunkba, vizsgáljuk meg a lelkünket, és őszintén bánjuk meg minden bűnünket, hogy tiszta lélekkel vegyünk részt ezen a szent áldozaton. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szent, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, te egy szülötted drága vére árán minden embert megváltottál. Őrizd meg bennünk irgalmad művét, hogy üdvösségünk misztériumát szüntelenül ünnepelve annak gyümölcseiben részesüljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Amen.

Olvasmány Ámosz próféta könyvéből. A hűtlen népet prófétája által így inti az Úr. A jót keressétek, ne a rosszat, és akkor élni fogtok. És veletek lesz az Úr, a seregek Istene úgy, amint valljátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, juttassátok diadalra az igazságot, amikor ítélkeztek. Így talán megkönnyörül az Úr, a seregek Istene József maradékán. Gyűlölöm és elvetem ünnepeiteket, ünnepségeitek nem tetszenek nekem. Ha egészen elégő áldozatokat mutattok be nekem, ajándékaitokat el nem fogadom, rá se tekintek a béke áldozatra, amelyet hízlalt állatokból mutattok be. Vidd el előlem énekeid zaját, hárfát zenéjét meg nem hallgatom. Mint a víz áradjon inkább az igazság, mint a sebes patak az igazságosság. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: Hívj a te lelkeddel.
0: Evangélium szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Amikor Jézus a Genezáreti tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szembe. A sírboltból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. Megszállották, kiáltozni kezdtek. Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket? Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust, ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába. Erre ezt mondta nekik, menjetek. Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek parttól a tóba rohant, és oda veszett. Kanászok elhúzottak a városba érve, mindent jelentettek, azt is, hogy a megszállottakkal mi történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék a határból. Ezek az evangélium igéi. Maradjatok állva, kedves testvérek! Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse, holtalmazza egyházát, amelyért Szent Fia az életét áldozta.
2: Krisztus egyházának egységéért, békéért és szüntelen növekedéséért kérjük Urunkat, kérjük téged, hallgass meg minket. Az egyház pásztoraiért, a szentatyáért, a püspökökért és papokért kérjük Urunkat, kérjük téged, hallgass meg minket. A hívek közösségért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat, kérjük téged, hallgass meg minket. A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat, kérjük téged, hallgass meg minket. A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat, kérjük téged, hallgass meg minket. Elhunyt Ilona testvéreinkért és családtagjaiért kérjük Urunkat, hogy Jézus kegyelméből a földi élet után Isten örök országába eljussanak, kérjük Urunkat, kérjük téged, hallgass meg minket.
0: Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot,
2: nevének dicsőségétől és dicsőségébe, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, a fölséged színe elé hozzuk áldozati adományainkat, hadd járuljunk most Jézushoz, az új szövetség közvetítőjéhez, s így újítsuk meg az ő vérének üdvösségszerző kiáradását. A kérés uralkodik mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
2: Felemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert fiad üdvözítő szenvedése által az egész világ felismerte, milyen nagy hálával tartozunk néked. A kereszt kimondhatatlan ereje nyilván hirdeti, hogy Krisztus győzött a világon, és megfeszítve úrrá lett rajta. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újongva mondjuk, Szent Úr.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, s ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Ilona szolgádról és a családtagjairól, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában,

0: ő általa. Ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. A kész is uralkodol, mindörökkör örökké.
1: Amen.
0: Az Úr béké legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az életem.

0: Könyörögünk, Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legnyitóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, az üdvösség ételével és italával tápláltál minket. Kérünk, járja a bensőnket mindenkor Krisztus vére, és az örök élet forrása legyen számunkra. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható és ember szerető Isten. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
2: Istennek legyen hála.
0: Szent Mihály Arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértése ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek veszélyre körüljenek a világban, Isten erejével taszíts vissza a kározat helyére. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Üdvözlégy örökké áldott légy az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus. Minden áldás élő kútfeje, mennyi és föld ura Istene, akit az angyalok mind odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is, méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te, mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösséges szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Amen.

0: Szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szentmisét bemutatta Gyurkovics István aszódi plébános. Orgonán közreműködött Török Kristóf kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 31 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó reggelt kívánok! Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. A szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. Súlyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte elmozdítását. A Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja a jogszabálytervezetet. A köztársasági elnöki hivatal megerősítette, hogy az államfő készen áll találkozni a bizottság tagjaival. A köztársasági elnök a május végi határidőig nem mondott le, és jelezte, hogy jogellenesnek tartja az elmozdítására tett kísérletet. A kormány alkotmánymódosítási javaslatában szerepel, hogy Súlyog Tamás elnöki megbízatása megszűnik. Az alkotmánybíróság tagjainak megbízása a 70. életév betöltésével megszűnne. Ezen felül az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben korlátoznák. A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja azt, hogy egy alkotmánymódosítás megfelele a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáinak. Ám döntései nem kötelező érvényűek. Megszavazta kedden a parlamenti tízes többség a Lánci Tamás által vezetett szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényt. A hivatal, amely több mint két éve 2024. február 1-től működik, az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnik meg. Lánci Tamás szerint olyan politikai és alkotmányos jelentőségű döntésről van szó, amely Magyarország önrendelkezési képességét és demokratikus önvédelmének intézményrendszerét csorbítja. A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, mert a törvénytervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól. Tájékoztatta a jogvédő szervezet kedden az MTI-t, azt követően, hogy a véleményét társadalmi egyeztetés keretében elküldte a kormányzatnak is. Az elbitorolt közvagyon visszaszerzése legitim cél, de a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival, írták. Ezért a Magyar Helsinki Bizottság javasolja, hogy a törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyonvédelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint a jelenleginél precízebben határozzák meg az állami felügyelet alávonás feltételeit. De ha ezeket a javaslatokat el is fogadja a kormány, akkor sem mellőzhető a közvagyonvédelmi vizsgálat teljes körű közigazgatási bírósági vizsgálatának biztosítása. Donald Trump amerikai elnök megbízottjai katari tisztviselőkkel és Katar miniszterelnökével találkoznak Dohában, de iráni tisztviselőkkel nem lesz találkozó. Közölte kedden Majed al-Ansari, katari külügyminisztériumi szóvívő. A hormózi szorossal kapcsolatban elmondta, hogy Doha egyeztet Ománnal a hajók biztonságos áthaladásáról a vízi úton. Hazánk időjárásáról. A sok napsütés mellett zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. Zivatarok környezetében átmeneti viharos szélrohamokra is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradással 8 órakor jelentkezünk. Most közlekedési hírek következnek.
4: A fővárosban baleset miatt sávlezárásra kell készülni az Erzsébet híd budai lehajtóján a Hegyalja út előtt. Torlódás alakult ki az Asztúriától a Kossuth-Lajos utca Erzsébet híd útvonalon. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál és a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt. Mától a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Teréz körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Farkas Renát, a BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok! Hajnaltól felső vezeték szakadás miatt Örtilos és Gyékényes között nem közlekedhetnek a vonatok. Pótlóbuszos átszállásra és jelentősen hosszabb eljutási időre kell számítani. A Pannonia interrégiók megosztva Szombathely és Murakeresztúr, valamint Gyékényes és Pécs között járnak. Nagykanizsa és Gyékényes között Murakeresztúr érintése nélkül pótlóbuszok közlekednek. A Nagykanizsa és Dombóvár közötti személyvonatok csak Gyékényes és Dombóvár között járnak. A Ceglédi vonalon a nyár végéig tartó karbantartás miatt jelentős menetrendi változások léptek életbe, ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. A munkálatok első ütemében július közepéig a Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugatiból a keletibe került át. Ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a civis interrégiók biztosítják. Változott a menetrendje az S50-es, Z50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-nek és a civis interrégióknak is. Utazás előtt érdemes tájékozódni a mapsoport.hu/100 a weboldalon. A Baja-Kunfehértó vonal szakaszon és a bajai vasútállomáson karbantartást végeznek egészen a nyár végéig. A mostani ütemben vasárnapig Bátaszék és Baja között közlekednek pótlóbuszok a dombóvári személyvonatok helyett, a Gemenc interrégiók változatlan menetrend szerint járnak. A munkálatok következő ütemében július 6-ától majd Mélykút és Baja között közlekednek pótlóbuszok a Kiskun interrégiók helyett. A fővárosban a H7-es hév július 6-áig nem közlekedik karbantartás miatt, a Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbuszok járnak. Mától változik a főváros éjszakai buszközlekedése, így Budapest térségében több regionális sárga buszos vonal üzemideje is meghosszabbodik, főleg az utolsó metrók érkezéséhez igazodva Dunakeszi, Vác, Maglód, Gyömrő térségébe később is indulnak buszok, valamint Érdre a korábbinál sűrűben indulnak az éjszakai járatok. Részletek a mavsoport.hu/éjszakai buszközlekedés weboldalon. Váci Viktor, Máv Inform.
0: Lapszemle. A Mandiner arról ír, hogy az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága kimondta, hogy az államok megtilthatják a transzneműeknek a női iskolai és egyetemi sportágakban való részvételt. Az amerikai legfelsőbb bíróság két különböző tagállam diákjainak ügyeit vizsgálta meg, akik a részvételi tilalmakat kifogásolták. A két állam, Idaho és Nyugat-Virginia olyan törvényeket fogadott el, amelyek előírták az állami iskolai és egyetemi sportcsapatok tagjainak, hogy a születésükkor rögzített nemüknek megfelelően versenyezzenek. A két kifogásolt egyike szerint a tilalom sérti az Egyesült Államok alkotmányában foglalt egyenlő jogok védelmét. A másik szerint ellentmond a polgárjogi törvényeknek, írja a BBC. Több mint 200 állam vezetett be tilalmakat, amióta Idaho 2020-ban ezt megtette. Ezen állami tilalmak értelmében egy transznemű nő, egy biológiai férfi, aki nőként azonosítja magát, nem vehet részt női sportágakban, az iskolákban és főiskolákon. Donald Trump amerikai elnök a női sportágakban résztvevő transznemű sportoló kérdését 2024-es választási kampányának középpontjába helyezte. Tavaly aláírt egy végrehajtási rendeletet, amelynek célja a transzneműek női sportcsapatokban történő részvételének megtiltása volt. Brüsszel leszögezte, továbbra is tiltja az orosz gáz importját. A német AFD vezetője az orosz energiát szeretné visszaállítani, a bizottság szerint hiába. Alice Weidel, az Alternatíva Németországért vezetője a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy az olcsó orosz energia volt a német ipar sikerének titka. Leszögezte, vissza kell térnünk rá. Az Európai Bizottság viszont tovább tiltja az orosz gázimportját. Az orosz gázimport újraindítása lehetetlen lenne a jelenlegi uniós jogszabályok értelmében, amelyek szerint az utolsó vezetéket is le kell zárni jövő ősszel, közölték Weiderre reagálva. Márciusban ugyanis hatályba lépett az az uniós jogszabály, amely az orosz gáz fokozatos kivonását írja elő. Míg a Kreml által ellenőrzött gázmezőket Németországgal összekötő északi áramlat egy vezetéket egy máig nem teljesen tisztázott robbantásban megsemmisítették, a még használaton kívüli északi áramlat kettő egyik csöve továbbra is működőképes. Az orosz olaj betiltására Brüsszel még nem tett javaslatot, mivel mind a 2025-ös, mind a 2026 elejé önként vállalt határidőt túllépte. A Magyar Nemzet arról ír, hogy határozottan visszautasította Takács Péter azokat az állításokat, amelyek szerint a kormány el akarta titkolni a 2015-ben készült egészségügyi jelentést. A miniszter szerint a Fidesz kormány 16 éve alatt 93 kórház újult meg, több mint 1200 mentőautót szereztek be, és 100 milliárdokat fordítottak az egészségügy fejlesztésére. A Direkt 36 által nyilvánosságra hozott, 2015-ben készült egészségügyi jelentés kapcsán kérdezte az RTL Takács Péter egykori egészségügyi államtitkárt. A volt államtitkár emlékeztetett, hogy a 2010-es kormányváltáskor a kabinet súlyos állapotban lévő egészségügyi rendszert örökölt a szocialista kormányoktól. Elmondása szerint erről közel 20 perces interjút adott a Direkt 36 újságírójának is, amelyből állítása szerint végül mindössze egyetlen mondat jelent meg. Kijelentette, hogy a döntés előkészítő anyagok főszabály szerint nem nyilvánosak, mivel azok kormányzati döntéseket alapoznak meg. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok! 2026. július 1-e szerda van. A Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. Hangtechnikus kollégám Urbán Péter, a zenei szerkesztő pedig Varga Ramóna. Szeretettel köszöntöm Önöket, a műsorvezetőt Harcsik Róbertet hallják. A zenés napköszöntő, mint azt megszokhatták, ma is 9 óráig tart, most ízelítő következik a tartalomból. A 8 órai híradás után a reggeli riport hangzik el. Tizenévesek, figyelem! Szívesen tennél az internetes bántalmazás ellen? Mit gondolsz a mesterséges intelligenciáról? Videóban mondd el a véleményed. Hirdeti a Cinemira Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Filmfesztivál. A 20 év alatti fiatalok legfeljebb másfél perces filmekkel és videoklippekkel nevezhetnek a 2026-os Cinemira Filmfesztivál versenyébe. A nevezésre a nyár folyamán van lehetőség a fesztivál honlapján. A Véletlenül írtam egy könyvet című nagy sikerű magyar ifjúsági film rendezőjét, a Cinemira Filmfesztivál főszervezőjét, Lakos Nórát kérdezi Gőbel Ágoston. 8:30-kor rövid hírekkel, közlekedési információkkal és lapszemlével jelentkezünk. 8:45-kor a Földsója rovatunkat hallhatják Bertáné Pintér Kata szerkesztésében. Idén is Balatongyörökön szervezték meg a Székesfehérvári Egyházmegye családtáborát, amely minden évben a keresztény családok megerősítését szolgálja, és a nagycsaládosok számára is lehetőséget biztosít a pihenésre. A szülőket házasság megerősítő előadásokkal, a fiatalokat önismereti játékokkal, a gyermekeket fakultatív foglalkozásokkal várták a versenyzők, illetve a szervezők. A családokat a közös imádság, a napi szentmise és a lelki beszélgetések is elmélyítették a keresztény lelkiség megélésében. A Földsójában a családtábor témájáról, a közösségben és a családban megélt örömről Spányi Antal püspök, Varga László szervező és a fiatal családosok szólalnak meg. Most Varga Lászlót hallják.
6: Örüljetek az Úrban mindenkor. Ez a mostani táborunknak a mottója. Minden évben összeülünk valamikor január környékén, hogy meghatározzuk ezt a mottót. A családpasztorációs szakcsoport tagjai, és nem tudtuk, mi legyen a motto. És egyszerre mondta ki, 3 ember, örüljetek. Ez a Szentléleknek a műve. Ebben a világban, amikor nagy nehézségek vannak, és nagy szomorúságok, és nagy félelmek, fel kell, hogy erősítsük a Szentírás szavát, örüljetek az Úrban. Az öröm vallása a kereszténység. A kereszténységben igazi öröm van, Jézus Krisztus keresztjében és feltámadásában van az örömünk. És ezt a világ elfelejtette. És ezért próbáljuk megújítani a jelenlévő családokban is, akiket körülvesz már a szorongás, körülvesznek a nehézségek, hogy felszabaduljanak, és Krisztus keresztjére, feltámadására, üres sírjára tekintve felfedezzék újra azt az örömet, amit akkor az apostolok megéreztek, átéreztek az első pünköstkor. Tehát meggyőződésem, hogy a Szentlélek volt az, aki egyszerre hármunkat ikletett meg azzal, hogy kimondtuk, az öröm legyen a tábor mottója és lényege.
0: Ha tehetik, tartsanak velünk! Most zenei összeállításunkban elsőként Eros Ramazzotti felvétele szól.

Az emberek felvételét hallották. 7 óra 54 perc van, a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A folytatásban Geraldine McGowan, majd Leonard Cohen egy-egy felvétele következik. 8 órakor pedig a hírekkel jelentkezünk.

the window.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra van. Most tehát a hírek következnek. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással, tájékoztat az MTI. A budapesti utcákról több mint 3000 parkoló automata tűnik el. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkoló automatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A változás része továbbá, hogy szerdától érvényesek a megemelt parkolási díjak. A parkolási rendszer mellett változás lesz az éjszakai közösségi közlekedésben is. Az új közlekedési rendszert a csütörtökre virradó éjszaka vezetik be. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. A szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. Súlyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte elmozdítását. A Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja majd a jogszabálytervezetet. A köztársasági elnöki hivatal megerősítette, hogy az államfő készen áll találkozni a bizottság tagjaival. A köztársasági elnök a május végi határidőig nem mondott le, és jelezte, hogy jogellenesnek tartja az elmozdítására tett kísérletet. A kormány alkotmánymódosítási javaslatában szerepel, hogy Súlyog Tamás elnöki megbízása megszűnik. Az alkotmánybíróság tagjainak megbízása a 70. életév betöltésével megszűnne. Ezen felül az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben korlátoznák. A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja azt, hogy egy alkotmánymódosítás megfelele a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáinak, ám döntései nem kötelező érvényűek. A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, mert a törvénytervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól. Tájékoztatta a jogvédő szervezet kedden az MTI-t, azt követően, hogy a véleményét társadalmi egyeztetés keretében elküldte a kormányzatnak is. Az elbitorolt közvagyon visszaszerzése legitim cél, de a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival, írták. Ezért a Magyar Helsinki Bizottság javasolja, hogy a törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyonvédelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint a jelenleginél precízebben határozzák meg az állami felügyelet alávonás feltételeit. De ha ezeket a javaslatokat el is fogadja a kormány, akkor sem mellőzhető a közvagyonvédelmi vizsgálat teljes körű közigazgatási bírósági vizsgálatának biztosítása. Donald Trump amerikai elnök megbízottjai katari tisztviselőkkel és Katar miniszterelnökével találkoznak Dohában, de iráni tisztviselőkkel nem lesz találkozó, közölte kedden Majed al-Ansari, katari külügyminisztériumi szóvívő. A hormozi szorossal kapcsolatban elmondta, hogy Doha egyeztet Ománnal a hajók biztonságos áthaladásáról a vízi úton. Az időjárásról. A sok napsütés mellett zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. Zivatarok környezetében átmeneti viharos szélrohamokra is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 Celsius fok között valószínű. Legközelebb 8:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 8 óra 4 perc.

0: Let me roll. A zenés napköszöntőben Seal felvétele hangzott el. 8 óra 8 perc van, most pedig programajánló következik. Királyok porcelánja, a porcelánok királya címmel nyílik kiállítás. Július 1-én, azaz ma 16 órakor a Tihanyi Bencés apátságban. A Herendi Porcelán Manufaktúra fennállásának 200. évfordulója alkalmából rendezett programsorozat keretében rendezett tárlat résztvevőit Mihály Jeromos perjel köszönti. Ünnepi beszédet mond Simon Attila, a Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT vezérigazgatója. Még egyszer az időpont, július 1-e, azaz ma délután 4 óra, Tihanyi Bencés apátság.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8 óra 9 perc van egészen pontosan, most pedig a reggeli riport következik. Tizenévesek, figyelem, szívesen tennél az internetes bántalmazás ellen? Mit gondolsz a mesterséges intelligenciáról? Videóban mondd el a véleményed. Hirdeti a Cinemira Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Filmfesztivál. A 20 év alatti fiatalok legfeljebb másfél perces filmekkel és videóklippekkel nevezhetnek a 2026-os Cinemira Filmfesztivál versenyébe. A nevezésre a nyár folyamán van lehetőség a fesztivál honlapján. A Véletlenül írtam egy könyvet című nagy sikerű magyar ifjúsági film rendezőjét, a Cinemira Filmfesztivál főszervezőjét, Lakos Nórát kérdezte Gőbel Ágoston.
2: Mi az, ami téged az ifjúsági film, vagy egyáltalán afelé vonzott, hogy igazán fontosnak tartsd ezt a fajta filmezést, hogy a fiatalok is meg tudják mutatni a bennük rejlő tehetséget? Volt-e esetleg kedvenc ifjúsági filmed, vagy valami olyan élmény, ami nagyon hangsúlyosan ebbe az irányba vitt?
3: Volt a kedvenc ifjúsági filmeim, illetve mint például a Safit gyerekkoromban nagyon szerettem, hogy ez egy animációs film, akkor láttam a Csodálatos Labirintust, ami egyébként a David Bowie-val volt, egy ilyen mese, fantasztikus világba repít el, de talán nem is ezek, hanem azt hiszem, hogy az, hogy ad egy szabadságot, vagy hogy valahogy, amikor én a Színház és Filmművészeti Egyetemre jártam rendező szakra, akkor a filmjeim egy kicsit ilyen experimentális, elemelt mesés világba vitték, és rájöttem, hogy én ezt nagyon szeretem ezt, hogyha nem egy ilyen rög, realista valóságról, valóság módon beszélek olyan kérdésekről, amik a mindennapi életet befolyásolják, vagy egyáltalán jelen vannak, hogy ezt lehet elemelten és játékosan és izgalmas látványelemekkel bemutatni, és én ezt szeretem, ezt a világot, és erre jól reagálnak a gyerekek, fiatalok.
2: A Cinemira ötlete az hogy jött?
3: A Cinemira ötlete az onnan jött, hogy szerettem volna csinálni egy gyerekeknek filmet, gyerek vagy ifjúsági filmet, és elég hamar kiderült, hogy nem nagyon hisz benne itthon senki, szóval sem a támogatók nem hisznek benne, igazából egyébként az alkotókat sem érdekli rajtam kívül ez, hogy ennek a közönségnek készítsenek filmet, és valahogy elkezdett érdekelni azt, hogy ez tényleg így van, hogy nem érdemes csinálni, mert Amerikában úgy is csinálnak egy csomót, és azok nagyon népszerűek, és nem lehet felvenni velük a versenyt, és azért elkezdtem körbenézni, hogy a különböző, mondjuk csak a szomszédos országokban ez hogy van, Csehországban, akkor nem is szomszédos, de Lengyelországban, illetve Európa más országaiban is elkezdtem járni ilyen fesztiválokra. Kiderült számomra, hogy vannak nemzetközi gyerek- és ifjúsági filmfesztiválok, méghozzá elég sok, és elképesztően minőségi, nagyon izgalmas olyan filmeket láttam, amiben komolyan veszik a gyerekeket, szóval nem ezen jön a bohóc, és akár is így beszél mindenki ilyen feljebb három oktávval, hanem tök komoly történetek. És úgy nézettem, hogy ezeket szeretném megmutatni itthon is, egyrészt a magyar közönségnek, mert ezeket mindenkinek látnia kell, másrészt pedig egyfajta bizonyíték volt arra, hogy igenis van létjogosultsága, hogy egy kis ország is tud csinálni saját magának olyan filmet, ami talán vonza majd a nézőket, vagy megtalálja a fiatal közönséget. És ilyen szempontból véletlenül írtam egy könyvet, aminek ugye én vagyok az alkotója, rendezője, írója, meg részben producere is. Ez hihetetlen volt, hogy ilyen sokan megnézték, pedig egyébként egy gyászfeldolgozás a fő témája, és hogy amikor kijöttünk, akkor jött ki például a Paddington, ami egy csodálatos gyerekfilm, és hogy még többen nézték meg. Tehát, hogy végül is bebizonyította, hogy erre van igény.
2: És te milyen kamasz voltál? Ugye a Véletlenül írtam egy könyvet, főszereplője is egy kamasz. te inkább olyan ember voltál, aki társasági lény, vagy inkább az írásban találtál egyfajta menedéket?
3: Mind a kettő volt igazából, tehát én alapvetően azért volt egy nagyobb társaság, akikkel mozogtam, meg jártam bulizni, meg sportolt, szóval, hogy így sok mindent csináltunk. Az írás az mindig is jelen volt az életemben. Naplót írtam, verset írtam kiskamaszként, most is írok még naplót, és egyébként a lányom is, ő is most már kamasz, sőt már el is múlt, de amikor kamasz volt, pár évvel ezelőtt, akkor ő írt egy saját regényt. És ez a Covid idején volt, és neki nagyon-nagyon sokat segített, hogy így ezen az egész kamaszkori gyötrődéseken így kiírja magából. És ez tényleg én is azt érzem, hogy ilyen megkönnyebbülés, kiírom magamból, és ez segít megérteni magamat, segít felszabadulni esetleg a nyomasztó érzések alól. És biztos, hogy emiatt is, hogy a lányomnak is, nekem is egyébként a családban nagyon sokan írók, vagy újságírók, vagy regényt írnak, valahogy ez így bennünk van, és valószínűleg ez is volt az egyik oka annak, hogy ennyire megfogott ez a holland regény, amit utána adaptáltam.
2: Az itteni felhozatalról látva a tizenévesek munkáit, mi az összbenyomásod? Milyen témák érdeklik őket?
3: Itt a Színem Irán egyébként úgy van, hogy a programnak a nagyjából 80% vagy 90% az profi filmesek által készített filmek, és van egy, tehát két olyan rövidfilmes blokk, ami meg 19 év alattiak küldhettek be filmeket, tehát ők még amatőrök, de most kezdenek el filmezni. És az egyikben megadunk témákat, így például tavaly a boldogság volt, idén a szabadság, illetve versfilmeket, illetve videóklippet forgathattak, és nagyon érdekes számomra, hogy a tavalyi a boldogságnál is, meg idén a szabadságnál is nagyon sok olyan film készül, ami a szabadban játszódik, tehát természetben. És azt látom, hogy ebben a világban, ami annyira ilyen a technikához van kötve, állandóan ott van a kütyű a kezünkben, mindig a laptopon képernyőt nézünk, vagy telefon képernyőt nézünk, és ugye ebből egyfajta ilyen elszakadás, elvágyódás a természet felé, ezt én azt érzem, hogy van egy ilyen nagyon erős ehhez kapcsolódó filmek, vagy ilyen témák, vagy ilyen közegben játszódó filmek. A másik, ami meg még nagyon jellemző, az, hogy tehát van egyfajta ilyen tökéletességre való törekvés, vagy így ennek a súlya, ami megjelenik a fiatalokban, akár a social médiában állandóan valami pozitív módon megjelenni, és hogy ennek is ez a nyomasztó hatása, és ezt egy kicsit levetkőzni, és hogy őszintén valamilyen bevallani azt, hogy igen, van valamilyen problémám, hogy nehéz megfelelni azoknak az elvárásoknak, amik akár vélt, akár valós elvárások.
2: Egy tizenéves hallgatja most ezt a műsort, mivel bátorítanád akár így a Színemira kapcsán, hogy tájékozódjon erről a filmfesztiválról, vagy egyáltalán csak arról, hogy alkosson, hogy alkotni jó, írjon, rendezzen filmet, verseljen.
3: Én azért filmezek, mert én szeretek kicsit kiszakadni a valóságból, és egy saját univerzumot létrehozni, amiben utána létezhetek akár évekig, hogyha egy nagy játékfilmről van szó, és sokat dolgozunk kamasz gyerekekkel, és ugyanezt látom rajtuk, amikor egy kis filmen dolgoznak, és az is szerintem nagyon jó a filmezésben, hogy közösen kell csinálni, tehát ez egy közös stáb munka, és ez a együttes erő, ez így összekapcsolódik, és meg lehet tanulni akár konfliktusokat megoldani, akár egymás ötleteit elfogadni, vagy arra tovább gondolni, és együtt alkotni, és szerintem ez is egy ilyen nagyon nagy ereje a filmezésnek. Illetve hát a Színemirának az a mottója, hogy mozizz és alkoss, úgyhogy nagyon szuper olyan filmeket vetítünk, amit egyébként sehol máshol nem lehet látni, animációs filmeket is, meg élőszereplős filmeket, rövideket és mozifilmeket, illetve nagyon sok workshop van, és beszélgetés rendezőkkel, beszélgetés színészekkel, beszélgetés kaszkadőr workshop, szinkron színész workshop, animációkészítő workshop, nagyon sokféle módon kipróbálhatják magukat, hogy mi az, amiben ők jók lehetnek, vagy ami őket érdekli, vagy ami egyszerűen csak élveznek.
0: A Színemira Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Filmfesztiválról kérdezte Gőbel Ágoston az esemény főszervezőjét, Lakos Nórát.

0: Kis Zoltán felvételét hallották. 8 óra 23 perc van. Kedves hallgatóink, megérkezett ide a Magyar Katolikus Rádió épületébe, azon belül is az egyes stúdióba Szabó Csilla kollégám. Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Műsorajánló következik ugyanis.
1: Igen, azért elárulom a hallgatóknak, hogy egy órával előbb érkeztem, mert egy biztonságos adás menetnél ez így kötelező, te is beérkezel előbb, mint ahogy a műszakot kezdődik. Szóval az élő műsor, amely a 9 órás hírek után kezdődik, a műanyag ment.

0: Mentes júliusról szól. Ez egy olyan kezdeményezés, amelyet Ausztráliában indítottak azért, hogy észrevegyük rá, eszméljünk arra, hogy mennyi műanyagot használunk egy nap. Ők leginkább az eldobható, egyszerhasználatos műanyag tárgyakra koncentráltak, de azért ez a kezdeményezés már kitágult, úgyhogy most már azért próbáljuk úgy venni ezt a kihívást, hogy nem csak az egyszerhasználatos műanyagokat zárjuk ki az életünkből. Egy nagyon érdekes feladat lehet, ha végig gondoljuk, hogy egy nap mit használunk, milyen műanyag tárgyakat használunk, vagy milyen szemetet használunk egyáltalán a háztartásunkban, attól kezdve, hogy fölébredünk, addig, hogy lefekszünk. És szerintem, hogyha gondolatban egy kupacot készítünk, akkor már egy ember esetében is nagyon nagy lesz ez a kupac. Gondoljuk végig, hogy fölkelünk, fogat mosunk, egy műanyag tubusból jön ki a fogkrém, egy műanyag fogkefével, nagy többségünk legalábbis műanyag fogkefével, esetleg egy műanyag pohárból. Szóval, ha elkezdem sorolni, akkor rájövünk, hogy a nap végére egy jó nagy kupacot építhetnénk abból a sok-sok műanyagból, amit használunk, pláne mondjuk egy sok gyerekes háztartásban, ahol nem csak ilyen tárgyak vannak, hanem eldobható játékok, eszközök ebben a nagy melegben, sok-sok üdítőfogyhat, gondolom, akár, hogyha valaki nem saját maga készíti. Szóval arról lesz szó, hogy lehet csökkenteni ezt a mennyiséget. És ezért meghívtam Simon Gergelyt a Greenpeace-től, aki Magyarországon felkarolta ezt a kezdeményezést. Rutták Tivadart, a MOHU képviselőjét, aki a hulladékcsökkentés háztartási megoldásairól, mit, hova, hogyan szelektáljunk ezekről a kérdésekről, tud nagyon pontos információkat adni, hiszen azt tapasztalom, hogy gyakran azért úgy bizonytalankodva állunk, akár még a szelektív hulladékgyűjtő előtt is, hogy na, akkor ide dobjam, hova dobjam, mi legyen vele, ha ki kell dobni. És itt lesz még Polgár Podonyi Krisztina, aki egy hulladékmentes háztartást vezet. Megtudjuk, hogy mennyire lehet hulladékmentes, és hogy mit kell ehhez tenni, ő mit tesz ezért, hogy a családjában minimális legyen a hulladék. Nem tudom, hogy te valaha próbálkoztál-e így szemlélni a családotokat, vagy a háztartásotokat, hogy mennyi szemetet termeltek, és mi az, ami nem fontos. Igen.
1: Sokszor megfordul az én fejemben is, hogy töménytelen mennyiségű szemetet termelünk. Ez a világ, amiben élünk, meglehetősen ebbe az irányba indult el, hogy minden eldobható. És akkor nem beszéltünk még ennek a káros hatásairól, hogy az egész szemléletmódunk megváltozik, és az egész életünket sajnos hajlamosak vagyunk ilyen eldobható világként élni, ami nem biztos, hogy jó.
0: Igen, a gyerekeknek a figyelmét is azért nem árt arra is terelni, amikor mondjuk valahol vásárolunk, vagy meglátnak valamit, és rögtön megkívánják, hogy ennek van egy másik következménye is, te jól érzed magadat vele, meddig, valameddig, és utána ott lesz az a szemét, még meddig, sokáig, főleg, hogyha műanyag, akkor ugye nagyon sokáig, mert annak több száz év a lebomlása. Úgyhogy például én mutattam a gyerekeimnek olyan képeket, ami nagyon meglepődtek, amit szerintem azért sokan látunk, mert sokkolnak vele, hogy a tengeren hogy lebeg a szemét, amit kidobnak különböző hajókról, hogy hol vannak különböző olyan nagy szemétgyűjtő telepek, hát most leginkább ázsiai országokba, ahova beviszik innen, akár Európából, vagy Amerikából a szemetet, hogy lássák, hogy mit gyűjtenek, vagy hova gyűjtenek, milyen lesz az ő világuk, amire felnőnek. Na, nem ijeszgetni akarunk, sokkal inkább arról lesz szó, hogy lehet ezt azért csökkenteni, mert mi is tehetünk azért, hogy csökkenjen ez a kupac, ami valahol utánunk lerakódik.
1: Ezzel a témával várja tehát a hallgatókat a 9 órai hírek után a Házunk táján című műsorban a szerkesztő Szabó Csilla.

0: Péter Szabó Szilvia énekelt. 8:30 van. Rövid hírek következnek. Június 24-én keresztelő Szent János születésének főünnepén Szent Miklóson templom és oltárszentelést ünnepeltek a Szent nevét viselő plébánia templomban. A szertartást Lucsok Miklós munkácsi megyés püspök vezette. A Magyar Kurír beszámolója szerint az ünnepi szentmisére a Szent Miklósi plébánia híveinek több nemzedéke gyűlt össze, számos vendég is érkezett más településekről. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással, tájékoztat az MTI. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A változás része továbbá, hogy szerdától érvényesek a megemelt parkolási díjak. A parkolási rendszer mellett változás lesz az éjszakai közösségi közlekedésben is. Az új közlekedési rendszert a csütörtökre virradó éjszaka vezetik be. A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, mert a törvénytervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól. Tájékoztatta a jogvédő szervezet kedden az MTI-t, azt követően, hogy a véleményét társadalmi egyeztetés keretében elküldte a kormányzatnak is. Az elbitorolt közvagyon visszaszerzése legitim cél, de a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival, írták. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. A szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tévő alaptörvénymódosítást. Súlyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte elmozdítását. A Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja a jogszabálytervezetet. A köztársasági elnöki hivatal megerősítette, hogy az államfő készen áll találkozni a bizottság tagjaival. A sok napsütés mellett zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében átmeneti viharos szélrohamokra is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 32 és 39 Celsius fok között valószínű. Legközelebb 9 órakor mondunk híreket. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben a Pesti úton a Ferihegyi útnál. Sávlezárásra kell készülni. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható. Lelassult a haladás a Városligeti fasortól. A Kerepesi út felé, illetve a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot zárták le. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál és a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt. Mától a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Lapszemle. A Mandiner arról ír, hogy az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága kimondta, hogy az államok megtilthatják a transzneműeknek a női iskolai és egyetemi sportágakban való részvételt. Az amerikai legfelsőbb bíróság két különböző tagállam diákjainak ügyeit vizsgálta meg, akik a részvételi tilalmakat kifogásolták. A két állam, Idaho és Nyugat-Virginia olyan törvényeket fogadott el, amelyek előírták az állami iskolai és egyetemi sportcsapatok tagjainak, hogy a születésükkor rögzített nemüknek megfelelően versenyezzenek. A két kifogásolt egyike szerint a tilalom sérti az Egyesült Államok alkotmányában foglalt egyenlő jogok védelmét. A másik szerint ellentmond a polgárjogi törvényeknek, írja a BBC. Több mint 2 tucat állam vezetett be tilalmakat, amióta Idaho 2020-ban ezt megtette. Ezen állami tilalmak értelmében egy transznemű nő, egy biológiai férfi, aki nőként azonosítja magát, nem vehet részt női sportágakban, az iskolákban és főiskolákon. Donald Trump amerikai elnök a női sportágakban résztvevő transznemű sportoló kérdését 2024-es választási kampányának középpontjába helyezte. Tavaly aláírt egy végrehajtási rendeletet, amelynek célja a transzneműek női sportcsapatokban történő részvételének megtiltása volt. Brüsszel leszögezte, továbbra is tiltja az orosz gáz importját. A német AfD vezetője az orosz energiát szeretné visszaállítani, a bizottság szerint hiába. Alice Weidel, az Alternatíva Németországért vezetője a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy az olcsó orosz energia volt a német ipar sikerének titka. Leszögezte, vissza kell térnünk rá. Az Európai Bizottság viszont tovább tiltja az orosz gázimportját. Az orosz gázimport újraindítása lehetetlen lenne a jelenlegi uniós jogszabályok értelmében, amelyek szerint az utolsó vezetéket is le kell zárni jövő ősszel, közölték Weidelre reagálva. Márciusban ugyanis hatályba lépett az az uniós jogszabály, amely az orosz gáz fokozatos kivonását írja elő. Míg a Kreml által ellenőrzött gázmezőket Németországgal összekötő északi áramlat egy vezetéket egy máig nem teljesen tisztázott robbantásban megsemmisítették, a még használaton kívüli északi áramlat kettő egyik csöve továbbra is működőképes. Az orosz olaj betiltására Brüsszel még nem tett javaslatot, mivel mind a 2025-ös, mind a 2026 elejé önként vállalt határidőt túllépte. A Magyar Nemzet arról ír, hogy határozottan visszautasította Takács Péter azokat az állításokat, amelyek szerint a kormány el akarta titkolni a 2015-ben készült egészségügyi jelentést. A miniszter szerint a Fidesz kormány 16 éve alatt 93 kórház újult meg, több mint 1200 mentőautót szereztek be, és 100 milliárdokat fordítottak az egészségügy fejlesztésére. A Direkt 36 által nyilvánosságra hozott, 2015-ben készült egészségügyi jelentés kapcsán kérdezte az RTL Takács Péter egykori egészségügyi államtitkárt. A volt államtitkár emlékeztetett, hogy a 2010-es kormányváltáskor a kabinet súlyos állapotban lévő egészségügyi rendszert örökölt a szocialista kormányoktól. Elmondása szerint erről közel 20 perces interjút adott a Direkt 36 újságírójának is, amelyből állítása szerint végül mindössze egyetlen mondat jelent meg. Kijelentette, hogy a döntés előkészítő anyagok főszabály szerint nem nyilvánosak, mivel azok kormányzati döntéseket alapoznak meg. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8 óra 38 perc van, műsorajánló következik. Kulturális magazinunkat a délután 3 óra 4 perckor kezdődő Akvarelt ajánljuk, amelyben először a Váci Székesegyház az Ég veled című márciusban megnyílt tárlatáról kérdezi Nagy Veronika művészettörténészt Tóth Zsófia. Majd Novák Jánossal, az ASZITEZS, a Gyermek és Ifjúsági Színházak Világszervezetének magyar központja életműdíjával kitüntetett színházalapító, zeneszerzővel beszélget Zsoldos Szilvia. Végül a Fesztivál Akadémia Budapest 11. nyári fesztiváljáról Kokas Katalin hegedűművész mesél Fazekas Gyöngyvérnek. Ebből hallanak most egy részletet.
3: Az a szándék, hogy minél inkább segítsük egyébként a magyar alapfokú pedagógusokat, tehát a magyar zenetanárokat, a magyar gyerekeket. Elég sokat jártunk a világba, és ebbe bele is lehet egyébként unni. Viszont nagyon sok mindent lehet tanulni belőle, és ahogy mentünk, és ahogy néztük, hogy például milyen koncertélet van, vagy milyen fesztivál élet van külföldön, akkor ez 17 éve volt, hogy elkezdtük szervezni a sajátunkat, és gyakorlatilag mi egy 15 éves fesztivál múltra, azt hiszem, hogy idén ez 16 éves fesztivál múltra tekintünk vissza, az hosszú idő abban a fesztivál szervezésben. Tetem és részét kiveszi a mi együtt életünknek az én férjemmel, Kelvin Barnabással. A magyar zeneoktatásnak szerettünk volna az egyik bástyája lenni, mert amikor még én voltam kicsi, 12 éves, akkor én még a halásztanár úrral nagyon sokat jártam minden pontjára az országnak. Ő segítettem, rengeteget segített a tanárnak, és én ezt nagy ámulattal néztem. Egyébként őt magát, ahogy tanított meg az egész embert is, de ez a tevékenysége, hogy ő sosem volt fáradt, hogy menjen az ország bármely pontjára is tanítson és segítsen. És ez megszűnt, az ő halálával gyakorlatilag ez elmúlt. Ellenőrzések vannak, de segítség nincs. és akkor elindultunk. Gyakorlatilag 60 művészt fogtunk össze, magyar művészeket, és az elmúlt 3 tanévben már több mint 385 mesterkurzust tartottunk, ezt mind szorozunk be 7-7 gyerekkel. Tehát ez több ezer gyerek, akit aktívan szemtől szembe tanítottunk, tanáraikkal együtt, tehát a fészekben. Na most, amikor a nyári fesztivál jön, az ennek úgymond az ASZU eszenciája, mert itt már olyan nemzetközi szint van, minden értelemben, ugye 60 nemzetközi világhírű szólista. Sorolhatom a neveket, hogy például most idén Ilja Gringolc, Alena Baeva, Mihála Martin, Franz Helmerzon, Kirill Gersten, hogy csak a külföldeket mondjam, őrületes a névsor. Magyarok közül Puskér Juli, Fenyő Laci, Lukács Miklós, Csalog Gábor, nagyon-nagyon nehéz választani, ahogy éppen most jött, úgy mondtam. Emellett 170 diák érkezik. Óriási szám. Mindegyik azért jön, hogy fejlődjön és hogy tanuljon. És ők 40 országból jönnek, és ez egy csodálatos nyelv, a zene nyelve, hogy egy pillanatot összekapcsolódik. Bárki bármit gondol a világról, ami ma óriási különbségeket és akár akadályokat tud szülni. Emberek, családok, barátok között. De amikor itt megérkezünk erre a területre, az olyan, mint egy más bolygó, ez a zene bolygója.
0: A Fesztivál Akadémia Budapest 11. nyári fesztiváljáról tehát bővebben a délután 3 óra 4 perckor kezdődő Akvarelben hallhatnak. Várja önöket az adás szerkesztője, Fazekas Gyöngyvér.

0: Terence Trent D'Arby felvételét hallották. 8 óra 45 perc van, a Föld sója következik. Idén is Balatongyörökön szervezték meg a Székesfehérvári Egyházmegye családtáborát, amely minden évben a keresztény családok megerősítését szolgálja, és a nagycsaládosok számára is lehetőséget biztosít a pihenésre. A szülőket házasság megerősítő előadásokkal, a fiatalokat önismereti játékokkal, a gyermekeket fakultatív foglalkozásokkal várták a szervezők. A családokat a közös imádság, a napi szentmise és a lelki beszélgetések is elmélyítették a keresztény lelkiség megélésében. A Föld sójában a családtábor témájáról, a közösségben és a családban megélt örömről Spányi Antal püspök, Varga László szervező és fiatal családosok szólalnak meg.
1: A Székesfehérvári Egyházmegye családpasztorációs irodájának munkatársai szervezésében idén is egyhetes pihenésre, feltöltődésre hívták a családokat Balatongyörökre. Varga László szervező szerint nem a véletlen műve, hogy a családtábor mottójául Szent Pál szavait választották: örüljetek az Úrban.
2: Ebben a formában ez a tábor itt Balatongyörökön a 13. Minden esetben a családokat arra hívjuk, hogy tehát 13. alkalommal vagyunk együtt itt Balatongyörökön, egyházmegye családtáborba, püspök atya jó voltából és nagy-nagy szeretetétől támogatva, és mindig tematikus táborban veszünk részt, ami azt jelenti, hogy van egy napi program, abban vannak úgymond kötelező programok, mint például a szentmise, az előadás, egyes esti programok, és vannak fakultatív programok, családi programok, felnőtt programok, gyermekprogramok, és most minden program, minden gondolat öröm körül forog, és most a Jóisten megajándékozott vele azzal minket, hogy a Balaton vize is felmelegedett számunkra, úgyhogy az egyik örömforrásunk az a fürdőzés, akár reggel, akár este, akár délután, sőt, még éjszaka is mehetünk fürödni, ez az öröm. Ez is örömet ad számunkra. Úgyhogy köszönjük a Jóistennek az időjárást is. Ennek is tudunk örülni, minden kicsi apró részletnek, amit az Isten teremtett, ami körülvesz minket, amivel boldogítani akar itt a Földön, és a végső boldogságban pedig a mennyek országának örömében. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ez a mostani táborunknak a mottója. Minden évben összeülünk valamikor január környékén, hogy meghatározzuk ezt a mottót. A családpasztorációs szakcsoport tagjai, és nem tudtuk, mi legyen a motto. És egyszerre mondta ki, három ember, örüljetek. Ez a Szentléleknek a műve. Ebben a világban, amikor nagy nehézségek vannak, és nagy szomorúságok, és nagy félelmek, fel kell, hogy erősítsük a Szentírás szavát, örüljetek az Úrban. Az öröm vallása a kereszténység. A kereszténységben igazi öröm van. Jézus Krisztus keresztjében és feltámadásában van az örömünk. És ezt a világ elfelejtette. És ezért próbáljuk megújítani a jelenlévő családokban is. Akiket körülvesz már a szorongás, körülvesznek a nehézségek, hogy felszabaduljanak, és Krisztus keresztjére, feltámadására, üres sírjára tekintve felfedezzék újra azt az örömet, amit akkor az apostolok megéreztek, áttéreztek az első pünköstkor. Tehát meggyőződésem, hogy a Szentlélek volt az, aki egyszerre hármunkat ikletett meg azzal, hogy kimondtuk, az öröm legyen a tábor mottója és lényege.
1: Spányi Antal megyés püspök minden évben kilátogat a táborba, hogy az előadásokon, a szentmisében, valamint az együtt töltött közös programokon és beszélgetéseken találkozzon az egyházmegye minden területéről érkező családokkal.
3: Mindig nagy öröm, amikor elérkezik az idő, hogy itt ezen a györöki táborban az egyházmegye fiataljai, családjai tudnak találkozni. Nem csak az a célunk, hogy a családoknak legyen lehetőségük nyaralni, kikapcsolódni, szórakozni, egymással találkozni, hanem az is, hogy lelkiekben is tudjanak elmélyedni, tudjanak a Jóistennel is találkozni, úgy töltekezzenek, hogy aztán hazatérve a hétköznapokban, a mindennapok küzdelmeiben tudjanak lelkileg rátalálni arra az útra, amelyüket a Jóisten felé vezeti, és ezen az úton tudják nevelni a gyerekeiket. Amikor látja az ember azt a sok kicsit, a fiatalokat, látja az ifiket, és aztán a házaspárokat, mindig mi magunk is, vagy én magam is mindig föltöltődöm, és jól érzem magam itt közöttük. Köszönöm azoknak, akik a tábort megszervezték, azt a munkát, amely egy ilyen nagy tábornak a létrejöttével jár. vállalták és teljesítik.
1: A balatongyöröki táborban mindig vannak visszatérők, akik már megtapasztalták a közös családos táborozás lehetőségeit, és őrzik felejthetetlen élményeit.
4: 2019-ben voltunk utoljára a családtáborban, és most hirtelen ötlettől vezérelve, vagy talán nosztalgikus hangulatba léptünk, helyeztük magunkat, úgy döntöttünk, hogy eljövünk. A gyerekeink közben nagyra nőttek, de ők is nagyon örültek ennek a gondolatnak, és nagyon örülünk. A témapont a Krisztusban lévő öröm.
5: Igen, nagyon jó volt így visszatérni, a gyerekek is nagyon élvezték, ahogy ide beléptünk, nagy öröm volt nekik, és azt mondták, hogy ez annyira nosztalgikus hangulat, és egyébként ők voltak azok, akik feldobták ezt, hogy jöjjünk ide vissza, mert eddig próbáltunk már többször így próbáltuk összehozni, de sokféle tábor volt nekik, meg a nyaralások miatt így nehéz volt, és ez most egy nagyon jó visszatérés volt nekünk. És külön örültünk, hogy a gyerekek ezt ennyire forszírozták, és hogy részt vesznek most a zenében is, meg hogy Livi is, a lányunk is majd a gyerekekkel így szeretne foglalkozni. Úgyhogy nagyon köszönjük a lehetőséget, és tényleg nagy öröm volt.
1: Az egyházmegyés tábor minden évben befogad új családokat is, hogy vigyék a családtábor jó hírét, amely nem csak pihentető, játékos vagy éppen csendes kikapcsolódást nyújt, hanem a hit elmélyülését és a kapcsolatok megerősítését is szolgálja.
6: Már nagyon régóta amúgy ebben az egyházmegyében lakunk, de most 3 éve költöztünk Csákvárra, és akkor a csákváriaktól hallottunk a táborról. A testvére még tavaly voltak, és sok jót meséltek róla, úgyhogy idén mi is el akartunk jönni.
7: Illetve a születésnél.
6: Amikor a Sári született, akkor már akkor meghívást kaptunk. És hát sok pozitív példát látunk magunk előtt, legalábbis, ami így a nagy családot jelenti, ha itt tök sokan eljöttek sok gyerekkel. A tábori körülményeket még szoknunk kell, így kisgyerekkel, főleg a
7: meleget.
6: A meleget, igen. Meg így az időpontok betartását, hogy mennyire lehet rugalmasnak lenni. Az oviban nagyon jól érezték magunkat a kislányaink, úgyhogy az már abszolút egy ilyen pozitív,
7: igen,
6: pozitív tapasztalat volt nekünk.
7: Szerencsére több embert ismerünk, így nem teljesen idegen a terep, és az a nagy meleg ellenére igyekezünk jól érezni magunkat.
3: Kedves testvérek! Szívből kívánom, hogy segítsen az Úr bennünket, hogy mindig rátekintve tudjuk egymást szeretni. Jézust figyelve legyünk képesek azt tenni, aminek örülnénk, ha nekünk is tenni valaki hasonló helyzetben. Ő adjon nekünk erőt, hogy ne azt keressük, ami nekem jó, hanem azt, ami a másiknak jó. És találjuk meg mindig azt a Jézust abban az emberben, mint ha neki magának tennénk ezt.
0: A Földsúlya rovatunkban Berta Kata összeállítását hallották.

Jacques Lussier zongorázott. Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő már a véget ért. A műsort Urbán Péter hangtechnikus, Varga Ramón a zenei szerkesztő és a műsorvezető Harcsik Róbert készítette. Köszönjük a figyelmet, jó napot kívánunk Önöknek!

0: Az Eagles felvételét hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással, tájékoztat az MTI. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolásüzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A változás része továbbá, hogy szerdától érvényesek a megemelt parkolási díjak. A parkolási rendszer mellett változás lesz az éjszakai közösségi közlekedésben is. Az új közlekedési rendszert a csütörtökre virradó éjszaka vezetik be. Június 24-én keresztelő Szent János születésének főünnepén Szent Miklóson templom és oltárszentelést ünnepeltek a Szent nevét viselő plébánia templomban. A szertartást Lucsok Miklós munkácsi megyés püspök vezette. A Magyar Kurír beszámolója szerint az ünnepi szentmisére a Szent Miklósi plébánia híveinek több nemzedéke gyűlt össze, számos vendég is érkezett más településekről. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. A szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. Súlyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte elmozdítását. A Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja a jogszabálytervezetet. A köztársasági elnöki hivatal megerősítette, hogy az államfő készen áll találkozni a bizottság tagjaival. A köztársasági elnök a május végi határidőig nem mondott le, és jelezte, hogy jogellenesnek tartja az elmozdítására tett kísérletet. A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, mert a törvénytervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól, tájékoztatta a jogvédő szervezet kedden az MTI-t, azt követően, hogy a véleményét társadalmi egyeztetés keretében elküldte a kormányzatnak is. Az elbitorolt közvagyon visszaszerzése legitim cél, de a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival, írták. Ezért a Magyar Helsinki Bizottság javasolja, hogy a törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyonvédelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint a jelenleginél precízebben határozzák meg az állami felügyelet alávonás feltételeit. De ha ezeket a javaslatokat el is fogadja a kormány, akkor sem mellőzhető a közvagyonvédelmi vizsgálat teljes körű közigazgatási bírósági vizsgálatának biztosítása. Donald Trump amerikai elnök megbízottjai katari tisztviselőkkel és Katar miniszterelnökével találkoznak Dohában, de iráni tisztviselőkkel nem lesz találkozó. Közölte kedden Majed al-Ansari katari külügyminisztériumi szóvívő. A hormózi szorossal kapcsolatban elmondta, hogy Doha egyeztet Ománnal a hajók biztonságos áthaladásáról a vízi úton. Hazánk időjárásáról. A sok napsütés mellett zápor, zivatar többfelé előfordulhat, az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében átmeneti viharos szélrohamokra is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 Celsius fok között valószínű. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 10 órakor jelentkezünk. 9 óra 4 perc. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: Lehetséges-e a hulladékmentes élet? Ez a mai műsorunknak az egyik kérdése, hiszen hamarosan a műanyagmentes júliusról fogunk beszélgetni. Ez egy olyan kihívás, ami Ausztráliából indult, és az eredeti célkitűzés az egyszer használatos műanyagoknak a lecsökkentése volt, illetve az, hogy tudatosítsuk, hogy mennyi műanyag van jelen az életünkben. Hát most egy kicsit viccelődtünk is azon, hogy jó, hogy rádióban vagyunk, de abból a szempontból nem jó, hogy itt az asztalon egy kirakat van szinte a témához kapcsolódva, hiszen Podonyi Krisztina, aki megpróbál hulladékmentes háztartást vezetni, hozott nekünk mindenféle példát a hulladékra is, meg arra is, hogy lehet hulladékmentes eszközökkel, tárgyakkal, szappanokkal, sok mindennel kiváltani a műanyagot az életünkből. Vendégem még Simon Gergely a Greenpeace-től. A Greenpeace ugye Magyarországon felvállalta ezt a nemzetközi missziót, hogy csatlakozunk a műanyagmentes július célkitűzéséhez, és itt van velünk még Runták Tivadar a MOHU képviseletében, aki pedig azt mondja majd el nekünk, hogy mit, hogy szelektáljunk, mi a szemét, mi nem szemét. Tehát olyan praktikus részleteket is elmond, ami miatt néha azért látom, hogy vannak, akik ott hezitálnak a szelektív hulladék udvarukban, vagy a szemétgyűjtőknél, hogy most nem tudom, a pizzás dobozt berakhatom-e a papír közé, vagy ne rakjam be, mert zsíros, és tönkreteszem vele az egész hulladékgyűjtést. Na akkor ez egy konkrét kérdés. Pizzás doboz hova kerüljön?
1: Pizzás doboz pizza nélkül, és lehetőleg tocsogó zsír nélkül a papír.
0: És hogyha nagyon menjen. Ott maradtak a... Látom, hogy zsíros a papír, akkor az nem lesz jó, nem?
1: Az, hogy látom, hogy vannak rajta kis zsírfoltok, az még kezelhető, hiszen azért az összes papír mennyiségben ez feldolgozható. Tényleg a tocsogót azt ne, és ugyanígy mondhatom, hogy a tejfölös pohárban, hogyha félig van még tejföllel, akkor azt ne dobjuk a szelektívbe, inkább együk meg belőle a tejfölt, és utána szépen üresen kikanalazva, adott esetben előblítve mehet a műanyag hulladékok közé.
0: Na most rögtön két olyan példát hoztunk fel, hogy ugye ha pizzát veszek, előre készítettet, akkor azt már valamibe csomagolják, illetve hogyha csomagolt tejfölt veszek, akkor azt is ugye általában egy műanyag pohárba veszem meg, aminek ráadásul mondjuk még fém teteje van, tehát alufólia teteje van, ez egy összetett hulladék rögtön. Mi van az összetett hulladékokkal? Akár mondjuk egy teljes doboz is összetett hulladék, hiszen van neki esetleg egy műanyag kupakja.
1: A teljes doboz többszörösen is összetett hulladék, hiszen van benne ugye fém, papír és műanyag réteg is, ezekben a tetrapak dobozokban. Ezeknek a kezelése is megoldható, nem könnyen, de elkülöníthető és kezelhető.
0: Magyarországon foglalkoznak ezzel egyébként
1: Magyarországon
0: a hulladékkezelésben?
1: Magyarországon nem. Tehát adott esetben a papír részét leválasztják, hiszen az a legnagyobb hányada, és akkor azt még tovább feldolgozható. Tehát vannak különböző technológiák, nem a legegyszerűbb. De az biztos, hogy segítünk a hulladékgazdálkodásnak és így a környezetnek is, hogyha a szétbontható részeket, azokat szétbontjuk, tehát például a tejfölös pohárnak a tetejét, azt jó, hogyha külön tesszük a adott esetben ugyanabban a hulladékgyűjtőben.
2: Uh-huh. Greenpeace részéről már egy ideje próbáljuk egyébként ösztönözni, hogy ahol elkerülhető, ott ezeket a kombinált csomagolásokat próbálják kiváltani. Ugye ezek a chipszer zacskó típusú csomagolások is nagyon elterjedtek, amikor belül alumínium, kívül műanyag, illetve nagyon sok élelmiszerlánc bevezette ezeket a úgynevezett ablakos zacskókat, amikor egy műanyagot erősítenek egy papírra, ami szintén gyakorlatilag lehetetlenné teszi az újrahasznosítást, és ezt részben ilyen zöldítésként teszik kiváltva a tiszta műanyagot, és a tiszta műanyagot azt legalább föl lehetett volna dolgozni is hasznosítani, de ezeket az ablakos zacskókat, amelyeket sokszor ilyen, hát tényleg ilyen barna, természetes színek ábrázolják, sokan azt hiszik, hogy ez egy jobb csomagolás, pedig ez sokszor rosszabb. Ebből van egy ilyen kis előrelépés, hogy bevezették azt, hogy ilyen celofánból, természetes cellulózból készült ablakot vezetett be egy-két élelmiszerlánc, de talán egy vagy két ilyennel találkoztam, és döntem, mindig ezek az ablakos zacskók vannak, amik azt gondolom, hogy tényleg a létező legrosszabb megoldások.
0: És hogyha ilyet veszünk, akkor szedjük szét, és úgy szelektáljuk?
2: Hát de nem lehet úgy szétszedni, hogy hasznosítható legyen szerintem a műanyag rész. Tehát, hogy az tényleg már ilyen technológiai, vagy hogy mondjam, én próbáltam sokszor szétszakítani. A papír rész meg leszakítható egy része, de a műanyag rész az általában mentetetlen. És nem hiszem, hogy ezzel azért az emberek tömegével foglalkoznának. Tehát a döntő része az embereknek az ország vagy bedobja a szelektívbe rossz helyre, vagy pedig a sima szemétbe dobja. Tehát mindenképp, hogy mondjam, ez egy rossz gyakorlat, ami mostanában terjedt el nagyon az élelmiszerláncoknál.
0: Ugye most a hulladékmentes július kapcsán gyűltünk itt össze ennél az asztalnál a stúdióban, és lehetséges egyáltalán műanyag nélkül, műanyag hulladék nélküli háztartást vezetni. Ugye Podonyi Krisztina ezzel próbálkozik. Lehetséges?
3: Igen, azt gondolom, hogy törekedni és nagyon megközelíteni a teljes hulladékmentes, vagy zero waste háztartást, vagy akár a műanyagmentességet lehetséges, nagyon precíz előre tervezéssel, vagy átgondolással, ami egyébként nem csak a hulladékot, hanem a fogyasztást is tudatosabbá, vagy csökkentebbé teszi. Akkor, amikor ezt megtervezzük, hogy mire van pontosan szükségünk, mondjuk egy heti menü, vagy különböző eszköztárgyak, tisztítószerek, tisztálkodási szerek bevásárlásával, akkor ki tudjuk választani azokat az opciókat, amik mondjuk műanyag csomagolásmentesek, vagy azokat az opciókat, amik olyan vegyszereket nem tartalmaznak, melyek károsak az ivóvíz háztartásunkra, vagy akár a bőrünkre, tehát nagyon sok olyan kombináltan jó megoldás létezik, ami nem csak műanyagmentes, hanem környezetbarát is. A mi háztartásunk nagyon jól megközelítette az elmúlt években a műanyagmentességet, mondjuk, vagy a hulladékmentességet. Volt olyan időszak, amikor hónapokig nem tettük ki a kukát a ház elé, mert alig volt benne valami, és ez nem csak a kommunálisra, hanem a szelektívre is értendő volt. Aztán jött a COVID, és addig a piacos, illetve a kimérős bevásárlásomról átkényszerültünk egy diszkontüzletlánc látogatására. Ez igazából egy családi konszenzus volt, ugyanis a férjemnek egy jó lehetőséget jelentett közösségbe menni, hogyha ő vezethette, vagy ő vihette a bevásárlás részét a háztartásnak. Úgyhogy én összeírtam a listát, és ebben a diszkont üzletláncban viszont nagyon sok minden csak csomagolással lehet megvenni. Hoztam is magammal egyébként egy ablakos és egy nem ablakos csomagolót. A mi háztartásunkba is kerülnek be ilyenek, abban az esetben, hogyha nem viszünk magunkkal saját tárolóedényt, vagy hogyha olyan helyen vagyunk kénytelenek vásárolni, ahol már előre van csomagolva mondjuk a péktermék, és elkerülhetetlen, hogy a sajátba tegyük bele. Viszont mi ezt nem szoktuk kidobni még, hanem ha nincs nagyon szennyeződve, hanem csak morzsa van benne, akkor szépen összehajtogatjuk, betesszük a hátizsákba, mindig velünk van, hogyha olyan helyen járunk, ahol megtehetjük, hogy saját tárolóba csomagoljunk, akkor ebbe szoktuk beletenni a pékárut.
0: Még nem tisztáztuk egyébként a fogalmat, ugye a műanyagmentes július, ez azért elég jól érthető, hogy mit jelent ez, hogy műanyag nélkül élünk, de azért a hulladékmentes az egy nehéz kifejezés, hogy arra gondolunk, hogy semmit nem dobunk ki, vagy arra gondolunk, hogy úgy keletkezik, vagy csak annyi szemét keletkezik, olyan minimális szemét keletkezik, ami nem szelektálható, hogy ennek a pici háztartási hulladéknak gondoljuk azt, hogy ezt már szinte mentesnek, hulladékmentesnek tekinthetjük. Szóval mi az, hogy hulladékmentes?
1: Én nagyon örülök annak, hogy előjött ez a téma, mert gyakran beszélünk a műanyagról, mint minden gonoszság őséről, és szerintem ez nem így van. A műanyagnak megvan a helye az életünkben, hiszen számtalan olyan tárgy van, amit a műanyagnak a speciális tulajdonságai, könnyűsége, összetétele, szerkezete miatt a legpraktikusabb, legcélszerűbb, és mondom azt is, a legkevésbé környezetbántó előállítani. Tehát az, hogy hulladékmentesen éljünk amennyire lehet, az úgy gondolom sokkal fontosabb, mint az, hogy az adott hulladékokon belül most a műanyag aránya kevesebb vagy nagyobb. Értelemszerűen a lebomlási ideje hosszabb, tehát törekedni kell arra, hogy amit lehet, azt újra használjunk, vagy ha nem lehet, akkor hasznosítsunk. Ehhez szükséges ugye az elkülönített gyűjtés. De érdekes például, hogy valószínűleg kevesen tudják, hogy amikor arra gondolnak, hogy egy textil zacskó vagy zsák az sokkal környezetbarátabb, mint egy műanyag zacskó. Egyetlen textil zsáknak az elkészítéséhez körülbelül 2700 liter víz kell, ugye a teljes életláncban, ugye amikor locsolják a növényeket, aztán a feldolgozásba, stb.
0: És majd egyébként ebben is van műanyag, mert azért ma már nagyon kevés olyan textilt lehet, ha nem utána járunk kifejezetten, szóval nagyon kevés olyan textilt lehet kapni, amelyben nincs valamiféle műanyag keverék, műanyag szál.
1: Adott esetben
0: tehát
1: igen,
0: ez egy
1: de
0: bonyolultabb
1: még,
0: helyzet is egyébként,
1: bonyolultabb.
0: Egy ilyen összetett textil kezelése.
1: Így van, most ez a 2700 műanyag. Liter víz, ez körülbelül egy embernek 3 évig a teljes ivóvíz szükségletét képes fedezni, még egy műanyag zacskónak az elkészítése összességében, hát az néhány deciliter víz. Mondhatjuk, az üveg az meg még jobb, hogyha üvegpalackokban hozzuk, de hát ahhoz meg ugye óriási energia szükséges, hogy az üvegeket gyártsák. Tehát nagyon fontos, hogy ne valamelyik gyártó lobby érdeke érvényesüljön abban, hogy egy adott kampányban, egy adott társadalomban melyik anyagot démonizálják és melyiket favorizálják, hanem legyen meg egy általános, jól áttekinthető összevetés, hogy adott helyzetben, adott környezetben melyik a legkörnyezetbarátabb, és összességében törekedjünk arra, hogy az általunk megtermelt hulladék az minél kevesebb legyen, ehhez adott esetben a fogyasztásunkat kell újra gondolni, a vásárlásunkat.
2: Én erre két dologra is azért rácsatlakoznék, vagy részbe vitatkoznék is ezzel. Egyrészt a műanyag azért olyan szempontból mindenképpen egy probléma, és mondhatjuk azt, hogy valamilyen szinten műanyagválság van, hogy egyre nő a primer műanyag termelésünk, tehát egyre több műanyagot gyártunk, miközben évtizedek óta arról hallunk, hogy jaj, de jól, majd újrahasznosítjuk a műanyagot, hogy olyan jól újrahasznosítjuk a műanyagot, de akkor nem kéne egyre több és egyre több műanyagot gyártanunk kőolajból, földgázból. A műanyagnál ugye az egy részben egy probléma, hogy az életciklusa során a vér nagyon sok szennyezéssel is jár, nem csak a műanyag, a többi csomagolóanyag is, de az például már tagadhatatlan, hogy egyszerűen nem tudunk olyan helyre nyúlni, ahol ne lenne mikroműanyag szennyezés, tehát hogy az élelmiszereinkbe, a vízünkbe, a levegőbe, tehát tényleg egyszerűen nincs olyan pontja a természetnek, ahol ne lennének mikroműanyag szennyevések. A mikroműanyagok önmagában kockávatot jelentenek az egészségünkre, és hát rengeteg műanyag adalék is bennük van, ami problémát jelent, és hát lehet, hogy a műanyag újrahasznosító üzemek környéke az egy nagyon-nagyon jelentős forrása a mikroműanyag szennyezésnek, például pont mondjuk egy PET újrahasznosító az általában mindig a mérések szerint tele van mikroműanyag szennyezéssel, és azért a műanyagot mégiscsak úgy találtuk ki, hogy gyártsunk egy olyan alapanyagot, ami évtizedekig, akár sőt évszázadokig stabilan megmarad, és ehhez képest a globálisan legyártott műanyagnak bőven több, mint a fele az egyszer használatos műanyag. Tehát megalkottunk egy anyagot arra, hogy sokáig tartósan meglegyen, és valóban ezeken a területeken, ahol sokáig tartósan meg,

0: rosszabb megoldás ahhoz képest, hogyha innánk mondjuk egy normális porcelán vagy üvegpohárból, és még ezt hosszasan lehetne sorolni.
1: Már ebből is látszik, hogy ha ilyen döntéseket kell hoznunk, hogy mikor melyik a jobb hulladék, mert azért a vége az, hogy hulladék lesz ezekből a tárgyakból, reméljük minél később, akkor nincs talán mindig elég információnk ahhoz, hogy jól döntsünk. Tehát, hogyha csak valaki így belevág ebbe az elképzelésbe, hogy csökkenti a háztartási hulladékot, akkor ami először eszébe jut, az nyilván ez, hogy akkor nem műanyag legyen, hanem más, de ebből az derül ki, hogy sokkal komolyabban kell, vagy sokkal részletesebben kell elmerülnünk egy-egy, akár tárgy vásárlásakor is ebben, hogy mi a jobb, meg mi a rosszabb. Mondjuk gondolom, hogy Krisztinának ez már így a kisujjában van, hogy folyamatosan tudja mérlegelni azokat, hogy na most akkor inkább ezt feszem le, inkább ebbe rakom. De ez gondolom egy hosszú folyamat volt, amire eljutottál idáig.
2: Igen, mondhatni évek tanulási folyamata volt, viszont rengeteg segítséget találtam hozzá. Különböző tananyagokat, workshopokat, könyveket, vannak olyan csoportok, ahol tudásmegosztással, ismeretmegosztással lehet fejlődni ezen a területen, és azt gondolom, hogy ez rendkívüli előny manapság, hogy gyorsabban tudjunk jól dönteni. Egyébként a körforgásos létre, vagy körforgásos piramis az, ami szerintem egy jó irányelv, hogy hogyan kerüljük el a túlzott műanyagfogyasztást, vagy csomagolásfogyasztást. Ugye alapvetően a nem döntés, vagy nem választás, nem vásárlás az, ami első számú, tehát hogy átgondoljuk, hogy valóban szükségünk van-e arra, és hogyha tényleg szükségünk van arra valamire, akkor ez hogyan érdemes választani összetevőit tekintve, csomagolását tekintve, és ha meg tudjuk oldani, akkor biztosítsunk saját csomagolást, vagy olyan helyről vásároljunk, ahol eleve kimérve adnak dolgokat, mondjuk a kerpiacon nagyon sok mindent meg lehet így vásárolni, húsárut, zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket, magvakat, tésztaárut, lisztet, tehát szinte mindent, igazából a háztartási tisztítószerek és kozmetikumok azok, amik szerintem egy nagyobb dilemma első nekifutásra. És egyébként nem kell mindent elsőre jól csinálni, hanem lépésenként megfejlődni azt, amire éppen abban a szituációban, abban az életciklusban képesek vagyunk, és minden egyes kis siker nagyobb buzdítást ad egy következő lépésre. És ennyire szomjasabbá válunk arra, hogy még ügyesebben, még takarékosabban csináljuk.
1: Azért, amikor te így mondhatjuk azt, hogy sok év alatt megszerezted ezt a tudást, ezért ez nem csak a sok év ideje, hanem a napi idő is benne volt ebben. Tehát, hogyha valaki ezzel foglalkozik, az egy külön, nem tudom, hobbi, vagy lehet, hogy több is, mint hobbi. Mert azért idő, pénz az, hogy oda menjek, ahol lehet olyat szerezni, ami nem csomagolt, meg utána nézek, az is idő, az olvasás is idő, a tájékozódás is idő, az is idő, hogy akkor én csomagolom, én főzöm meg a szappant, vagy nem tudom, készítem el a mosogatószert. Szóval, hogy idő, folyton.
2: Igen, szerintem ez egy
1: időválságban vagyunk, akkor ez egy úri luxus, hogy na,
2: hulladékmentes
1: háztartást vezetek.
2: Alapvetően szerintem egy kezdeti időbefektetés, de inkább azt mondanám, hogy egyszeri, amíg megtalálunk egy olyan terméket, ami jól tudja helyettesíteni az addigi, mondjuk nagyobb csomagolású alternatívát. Illetve, ahogy említettem, vannak közösségek, ahonnan könnyen gyorsan lehet jó információhoz jutni. A házi készítésű termékekkel kapcsolatban én most már nem főzök szappant, korábban készítettem, szerintem nem tart sok ideig, és egy főzéssel több kilót is le lehet készíteni, ami nagyon sok ideig elég. A tisztítószer, a mosószer készítése az, amit még saját magam csinálok, illetve a dezodor keverés, és gyakorlatilag a papírcsomagolásban megveszek több kilónyi mosószódát, illetve dobozba csomagolt mosószappant, amit lereszelek, és ezzel több hónapnyi mosószerhez jutok, amit el tudok tárolni, nem romlik meg.
1: És tényleg tiszta lesz a ruha? Mert azért ez is kérdés, hogy nem lesz olyan, nem tudom, sárga a fehér, vagy szürke a fehér.
2: Nem, szerencsére nem. Voltak olyan próbálkozásaim más természetes tisztítószerekkel, amik mondjuk egy idő után sárgásították az anyagot, de a mosószóda, mosószappan kombináció bevált, és még a mosipelusokat is annak idején, amikor a gyermekeim még nem voltak szobatiszták, ezekkel tisztítottam.
1: Tehát akkor már itt még egy trükk, hogy a pelenka is lehet olyan, amit

0: újra lehet használni, mosni.
1: Igen.
0: Így. De akkor a mindennapi életnek számos olyan részlete van, ami, hát akkor most egy nagy kérdőjel, hogyha most az intim tárgyakra gondolunk, pelenkára, de egy hölgy esetében akkor betét tampon, az nyilván kizárt. Mindenben megkeressük azt a módot, hogy mosni lehessen, újra hasznosítani lehet.
1: Igen, léteznek higiéniai eszközök is, különböző verziókban, ami mosható hasonlóan, mint egy gyermek mosható pelenka. Vannak alternatívái is, amik talán még kényelmesebbek és egyszerűbbek, mint például az intimkelyhek, és ezek rendkívüli műanyag szennyezéstől óvják meg a környezetet. Például kiszámoltam, hogy az én két gyermekem, akik mondjuk fel annyi idő alatt szobatisztultak, mint egy átlagos gyermek szobatisztulás ideje, ez alatt az időszak alatt fejenként 12-20 pelenkát használtak el, és ez nem eldobható kőolajból, illetve műanyagból készült pelenka volt, hanem mosható pelenka, és a második gyermek örökölte az elsőtől. Úgyhogy gyakorlatilag nagyjából egy tonna pelenkától és ennyi spóroltunk meg a környezetnek azzal, hogy mosható pelenkát választottunk.
0: Valami a kezedben van, mi az?
1: Igen, hoztam magammal szemléltetésnek egy tárgyat, amit egy élő vízben találtam búvárkodás közben, és amikor Simi említette a mikroműanyag szennyezést, akkor gondoltam, hogy ez egy jó apropó lehet, és én először azt gondoltam, hogy ez egy kagyló, vagy valamilyen vízi állatnak a maradványa, és mikor kihoztam a vízből, akkor rájöttem, hogy nem, ez egy PET palacknak a maradványa, aminek már csak az alja látszódik a lemorzsolódásból, úgyhogy azon a területen, ahol ezt találtam, nem milliónyi, hanem körülbelül milliárdnyi mikroműanyag került az élővízbe, csak ebből az egy PET palacból, úgyhogy ebből a szempontból is csodálatos, hogy itthon újra lehet visszaváltani palackokat, amit egy pár évvel ezelőtt még nem lehetett, de már ezzel szerintem rengeteget tettünk azért, hogy ne az élő környezetben landoljanak a műanyagjaink.
0: Mondjuk ezeket a műanyag palackokat azért szállítják össze, préselik, újra hasznosítják, tehát itt megint van akkor egy ilyen része ennek, hogy ebből is keletkezik hulladék. Én igazából azt nem értem, és nem tudom, hogy mi az oka annak, hogy egy nagyon jól működő üvegvisszaváltási rendszer volt Magyarországon, évtizedeken keresztül volt. Befőttes üvegvisszaváltás, kis üveg, nagy üveg, nem tudom, sörös üvegbe csomagoltak, akár paradicsomlét is. Tehát, hogy voltak ilyen egyen üvegek, amiket visszaváltottak, az emberek kitisztították valahogy, és utána újra használták. Ez a rendszer miért nem működik, vagy miért nem működik újra, vagy miért nem akarják újra visszahozni a forgalomba, akár mondjuk európai szinten, hogy én megveszem akárhol Európában, ugyanabban az üvegben azt a terméket, és akkor újra hasznosíthatjuk.
2: Hát most rám néztél, Csilla, de...
0: Hát igen, mert úgy gondolom, az, hogy Európában... Ruták Tivadar a hulladékhasznosításnak most itt a szakembere. Miért tehát... nem használunk több üveget? Újra használható, újra tölthető, nem széttörendő, hanem újra tölthető üveget.
2: Értem a kérdést. Ami újra használható, az minden esetben előnyt kell, hogy élvezzen. Tehát ugye van a hulladék piramis, amiről beszélni szoktunk, annak a csúcsa az az, hogy ne is vegyük meg azt, amire nincs szükség. És a legjobb hulladék az, ami meg se keletkezik. Hogyha visszafogjuk magunkat, és tényleg csak azt vásároljuk meg, amire szükség van, akkor ezzel jót tettünk. Hogyha olyan dolgokat vásárolunk, aminek az élettartama hosszabb, akkor ez a következő lépés. Hogyha olyan dolgokat vásárolunk, amik újra használhatóak ugyanarra, mint ami korábban a funkciójuk volt, akkor az megint csak jó. Itt azért már oda kell arra figyelni, hogy ez az újrahasználat ne járjon túlzott mondjuk szállításból, tisztításból fakadó környezeti ártalommal, hiszen ugye most már olyan higiéniai előírások vannak, hogy adott esetben a vegyszerek, amiket használnak egy-egy palack vagy üveg tisztításához, az még károsabb lehet, mint más megoldások. És akkor ezt követi csak a hulladékpiramisban az újrahasznosítás, vagy újrafeldolgozás, amikor begyűjtött üvegeket összetörik, és készül belőle újabb üveg, palackból palack, dobozból doboz, papírból papír, gumiból gumi, stb. Tehát ahol lehet, ott mindenképpen törekedjünk az újra használatra, de mondom, az, hogy ez logisztikailag hogy oldható meg, és hogy a legkedvezőbb, hiszen gondoljunk bele, hogyha van egy gyártó, aki Németországban gyártja az uborkákat, azt piacra dobja így a hálózaton keresztül itt Magyarországon, és utána ugyanazt az üveget akarja ő visszagyűjteni, mert hogy neki speciális üvegformája van, amivel megkülönbözteti magát a polcokon.
0: De például lehet egy ilyen európai szabály, hogy minden uborkát ugyanabba kell tölteni, azt is, amit magyar konzervgyár tölt, meg azt is, amit mondjuk francia konzervgyár tölt.
2: Sok sikert hozzá, támogatjuk, hogyha egy ilyen lehetőség van. Nyilván az Európai Uniós törvényhozás vagy jogalkotásban nekünk azért bizonyos mértékig korlátozott a közvetlen ráhatásunk. De az mindenképpen fontos, hogy figyeljünk oda arra, hogy amikor valamilyen anyagot ki akarunk váltani egy másikkal, akkor gondoljunk abba is bele, hogyha ugyanolyan tömegben akarjuk használni az üveget, mint amilyen tömegben most használjuk a palackokat. Ha ugyanolyan tömegben akarjuk használni a papírzacskókat, mint amilyen tömegben használjuk most a műanyagzacskókat, akkor összességében ezeknek a környezeti lábnyoma adott esetben még rosszabb is lehet, mert olyan energiafelhasználással, olyan erdőpusztítással, vagy a biodiverzitás eltűnésével járhat, hogyha minden csak kenderrel, meg kennel, vagy lennel ültetünk be az erdők helyett, ami megint nem szerencsés. Tehát a legfontosabb az, amiről ugye Kriszta is beszélt, hogy magát a hulladékot csökkentsük összességében.
3: Nagyon sok ilyen életciklus elemzést próbáltam elolvasni az ilyen élelmiszer italcsomagolás kapcsán, és nyilván egy kicsit van egy olyan dolog, hogy minden iparág tud mutatni olyan életciklus elemzést, ami azt mutatja, hogy amit ő csinál, az a legjobb. És ezért sokszor inkább nem is ezeket az egyes életciklus elemzéseket nézni, hanem az olyan cikkeket, amiben már az életciklus elemzéseket elemzik, és azokat összegzik. És ez alapján valóban az jött ki, hogyha csak energetikai szempontból nézzük, akkor egy jól megszervezett műanyag újrahasznosítás, és egy jól megszervezett, tehát hogy logisztikailag közel van, sok segít, tehát hogy nem kell sokat utaztatni, üveg, visszaváltás, újratöltés, az körülbelül pariba van egymással. Viszont ami miatt mi mégis azt gondoljuk, hogy jobb a újratöltés, és amiért az fontos, annak több oka van. Egyfelől nyilván az emberek ugye sosem 100%-ig viszik vissza a termékeket, ez ugye műanyagra és üvegre is igaz, de nyilván, hogyha elég magas a betétdíj vagy a visszaváltási díj, akkor jobban vissza fogják vinni, de ez egy külön kérdés. Viszont azt látjuk, hogy az életciklus során azért a műanyagnak mégiscsak több negatív környezeti hatása van, mint egy sokszor újra töltött üvegnek. Egy üveget ugye jó esetben akár 20-30-szor, de akár még többször is újra töltik, attól függ, hogy milyen célra használják. Jó, valamikor csak kevesebb szer, de hogy az eldobható üveg az egyik legrosszabb megoldás egyébként az energetikai szempontból, az nagyon rossz, és nagyon rossz érzésem van, hogy sokan azzal akarják magukat zöldnek mutatni, hogy eldobható üvegbe adják mondjuk a különböző üdítőiket, vagy sörüket, vagy akármit. Viszont a műanyag az életciklusa során, ahogy mondtam, mikroműanyag szennyezést okoz, nagyon sok ilyen-olyan szennyezése járhat. A környezetbe kikerült műanyag, az pont, ahogy az említett előző példa mutatja, hogy az óceánba bekerülve vért nagyon-nagyon jelentős, akár tágabb környezet szennyezést okozhat. Illetve van egy olyan új információ is, amiről ugye mostanában ugye egyre nagyobb, több előírás van arra, hogy például a PET-be legyen repet, tehát újrahasznosított PET, és sok kutatás mutatta ki, hogy a repetbe egy csomó olyan szennyezőanyag megjelenik, ami amúgy a normál tiszta PET-be, vagy milyen frissen gyártott PET-be nincs benne. Tehát az élelmiszer célú újrahasznosításnak azért nyilván van, tehát élelmiszer csomagolás célú újrahasznosításnak vannak korlátai, attól kezdve, hogy ftalátok, biszfenolok, egy csomó olyan vegyület megjelent a repetbe, aminek egyébként addig nem volt nyoma. Hogy miért csökken Magyarországon egyébként ez az újratöltés aránya? Én azt látom, hogy mindenki körbe mutogat. Mi nagyon sokat beszélgettünk a szupermarket láncokkal, élelmiszerláncokkal erről, kérdeztük a Mohut erről, kérdeztük a kormányzatot, gyártókat kérdeztük, és mindenki azt mondja, hogy a másik miatt nincsen. Tehát mindenki szerint a többi miatt csökken. Ez az biztos, hogy látszik, hogy mióta bevezették ezt a kötelező visszaváltási díjas rendszerre, volt, hogy csökken az újra tölthető aránya. Nagyon sok sajnos diszkont látsz ki, és listázta őket teljesen, erre egyébként panaszkodnak gyártók. Majd később beszéltek, hogy csináltunk egy szupermarket lánc felmérést, amiben pont ez jött elő, hogy nagyon sok helyről teljesen eltűnt az újrahasznosítható, az újra tölthető üveg. Szóval sokan a szupermarketek részben a mohú rendszerét károsztatják, hogy azt mondják, hogy nekik az csak túl bonyolult lenne tartani visszaváltott üveget, inkább nem akarják. Pont ezt mondják a gyártók, hogy őket kilistázzák, hogyha újra tölthető üveget akarnak adni. Tehát és nem, a mohú pedig azt mondja, hogy ez nem az ő feladata, és neki ezzel úgymond nincs sok dolga, ő tud olyan automatát is adni, amiben belefér, és akkor az legyen a szupermarket lánc dolga. Tehát az látszódik, hogy mindenki valaki másikra mutogat, és közben azt látjuk, hogy hogy az elmúlt években igazából drasztikusan csökken. Ez az szerintünk, meg nem csak szerintünk, a zöldek szerint jó megoldás.
0: Most egy kis zenével szakítjuk meg ezt a beszélgetést, és aztán visszatérünk a hulladékmentes, műanyagmentes életünkre, arra, hogy csökkenthetjük a háztartási hulladékot.

0: Magyar Katolikus Rádióházunk táján című műsorában hulladékmentes, műanyagmentes gondolkodásról beszélgetünk, és amíg a zenét hallgattunk, és itt mindenki ivott, a vendégeimnek hoztam ugye üvegpoharat, egy üveg kancsóból töltöttük a vizet, én viszont nagyon rendetlenül egy műanyag palackból iszom a hűtött csapvizemet, és akkor megkérdeztem itt most éppen, azt hiszem, hogy Simon Gergelyt, hogy milyen ez a műanyag palack, hogy legalább jó műanyagból iszom el. Szóval milyen műanyag lehet például egy, akár egy vizes palack, ami ugye újra hasznosítható, most arról beszélgetünk, nem az eldobható PET palackról, hanem amit mindig magammal hozhatok.
1: Körülbelül egy vagy két éve a Tudatos Vásárlók Szervezet kérésére csináltam egy ilyen felmérés kulacsokról, hogy melyikről milyen információ van, és ebből tényleg kijött egész érdekes adatok, hogyha megnéztünk ilyen kutatásokat, vizsgálatokat, hogy miből milyen úgymond káros anyag juthat ki, hogyha kulacsot használunk. És nyilván az egyik ilyen most már egyre kiszoruló, de még mindig nagyon elterjedt kulacsfajta, az a polikarbonát kulacs. Ugye cumis üvegekből pár éve kitiltották a úgynevezett bisphenol A-t, de a polikarbonátban, ha nem is bisphenol A van, mindig most már azt elkezdték korlátozni, de másfajta bisphenolok lehetnek, ami mint egy nagyon erősen hormonkárosító anyag, és nagyon szigorúan szabályozott, nyilván problémát jelent, tehát ilyen szempontból az ilyen plexiszerű PC-nek rövidített polikarbonát palackokat valószínűleg érdemes kerülni, de ami érdekes, hogy nagyon sokan alumínium kulacsot vesznek, és az alumínium kulacsnak meg a belsejét nagyon gyakran ilyen epoxigyantákkal kezelik, amiből pedig, ha lehet, még több bisphenol jön ki. Illetve elterjedtek ezek az ilyen puhább polipropilén kulacsok, amikből viszont meg ilyen mikroműanyagok tudnak nagyon elég hamar lekopni. Nyilván az egy alapvető tulajdonság, hogy semmilyen többször használatos műanyagot, amiből iszunk, eszünk, hogy azt látjuk, hogy karcos, akkor ne használjuk, mert az azt jelenti, hogy akkor jön belőle a mikroműanyag a szervezetünkbe. Úgyhogy én arra jutottam, hogy egyrészt az élelmiszer minőségű rostamentes acél jó. Nyilván, hogyha nagyon savas, nagyon forró anyagot eszünk bele, akkor abból is kijöhetnek ilyen fémek, mondjuk nikkel vagy ilyesmi. De alapból az biztonságos kéne legyen, a másik pedig, ami elég biztonságos, hogyha egy vannak ezek az üvegkulacsok, amiket bevonják kívülről egy műanyaggal vagy textillel, ami szintén viszonylag biztonságos, illetve valóban vannak biztonságosabb műanyagok, amik ilyen újabb fejlesztések, ilyen-olyan kopolimerek, de nyilván ezekről aztán még később mindig kiderülhet, hogy lesz valami baj belőle, tehát amit viszont biztos, hogy kerüljünk, szerintem az a polikarbonát, az alumínium kulacs, és a karcos, rossz állapotú kulacs, ez az, amit nem javasolnék.
0: Igen.
2: Hát akkor egy kis kiigazítás, mert ugye mondtad, hogy újra hasznosítható kulacsból iszol, elég elítélhető módon, mondtad te, ez újra használható. A kettő között lényeges köszönöm, különbség van, úgyhogy ezt azért én semmiképpen nem nevezném bűnnek, vagy rossznak, hogy ilyet használunk. Még egyszer mondom, szerintem a műanyagoknak is, az üvegnek is, papírnak is, fémnek is megvan a maga helye az ellátási láncban. És az, hogy melyik jobb, melyik rosszabb, hát itt ugye Simi beszélt egy kicsit a környezeti lábnyomról, hogy a műanyag kicsit ilyen-olyan, és hogy melyik lobby éppen milyen hatástanulmányt végez és propagál, arra például kevesen gondolnak, hogy amikor az üveget kidobják a vegyes hulladékba, és akkor vegyes hulladékkal sajnos, mondjuk így a fekete kukában levő hulladékkal már nem sok mindent lehet kezdeni, az nagy tömegében megy lerakóra. Magyarországon csak nem 50%-a a lakosság körében keletkező hulladéknak az lerakóba kell, hogy menjen. Egyszerűen azért, mert fekete kukába dobják az emberek a helyet, hogy szelektíven elkülönítenék. Na most az az üveg, ami egy ilyen fekete kukába kerül, fölmegy a lerakóra, megsüti a nap, olyan tüzek keletkeznek ezeken a 35-40 fokos napokon, amiknek a környezeti lábnyoma megint csak sokkal rosszabb, mint hogyha valaki egy egyszer használatos műanyagból.
0: A hulladékot is, így tehát van, nem csak az, hogy elterjedhet
2: a tűz,
0: hanem hogy az ott lévő, a szeméttelepen lévő hulladék ég.
2: Így van, tehát ha már megkeletkezett egy hulladék, akkor nagyon fontos, hogy amit
0: megkeletkezett,
2: lehet...
0: Bocsánat, ez nagyon rosszul hangzik az én fülemnek, hogy megkeletkezett. Biztos ez a hivatali zsargon.
2: Hát, ha már nem használunk valamit egy háztartásban, szépen. És úgy döntünk, hogy megválunk tőle, és kidobjuk, akkor törekedjünk arra, hogy amit lehet, és amire megvannak az elkülönített gyűjtés lehetőségei, azt elkülönítetten gyűjtsük. És az, hogy aztán ebből mennyi lesz, hogy lesz, mint lesz, karrierem során volt egy idő, amikor egy vegyipari gyár, vagy egy vegyipari céget vezettem, és ott tanultam meg, hogy a klórral is dolgoztunk. Én azt mondtam, hogy klór, fú, hát ez borzasztó veszélyes. Hát az emberi szervezetnek szüksége van bizonyos mennyiségű a klórra, tehát önmagában az nem. A dózis, ami veszélyes. És ezt próbálom behozni, itt nem a műanyag az, ami a rossz, hanem az a dózis, amiben használjuk, de ha ugyanilyen dózisban használnánk a papírt, a fát és a fémet, akkor annak ugyanolyan beláthatatlan következményei lennének.
0: Amikor arról beszélgetünk, hogy mondjuk jó lenne lecserélni tárgyakat otthon, akkor ugye, ha lecserélek valamit, mondjuk egy jobbra, hulladék szempontjából, vagy hulladékkezelés szempontjából jobb tárgyra, akkor el kell dobnom egyet. Tehát most itt van nekem ez a palack, ami ezek szerint PET palack, tehát az én egészségemet károsítom vele, hogyha ebből iszom a vizemet, töltöm újra a vizet, és ebből iszom. Ha én ezt most dobom, és helyette veszek egy másikat, akkor ez már rögtön egy hulladék keletkezett. Ugye a háztartásomban. Amikor át akarunk térni ilyen életmódra, vagy erre a gondolkodásmódra, hogy akkor kevesebb legyen a hulladék, akkor meg rögtön akár egy jó nagy kupac hulladékot már magában ezzel a döntésünkkel előállíthatunk.
2: Igen, de mielőtt tovább megyünk, azért csak szeretném mondani, hogy pánikot ne keltsünk. Tehát nem arról van szó, hogy aki PET palackból megiszik egy korty vizet, akkor onnantól kezdve ő már halálfia. Tehát azért ez nem így van.
0: Tehát dobjam ki ezt a palackot most.
2: Használd.
0: Használjam.
2: Ameddig.
0: Jó.
2: Nem karcos.
0: De a kérdés azért Krisztina felé megvan, hogy nyilván, amikor te áttértél erre, akkor volt előtte olyan idő, amikor nem így gondolkodtál, tehát voltak a háztartásodban olyan eszközök, nem tudom, olyan tárgyak, amelyek nyilván nem voltak ennek a szemléletnek a szolgálatában.
3: Igen, azt gondolom, hogy amikor már bekerül valami a háztartásba, és ott van, csak azért nem érdemes lecserélni, mert van jobb alternatíva. Pont azért, hogy ne keletkezzen egy új anyag, ne kerjen valamit újra legyártani, ne álljak annak, ne támogassak egy új anyag gyártását, hanem használjam ezt, ameddig csak lehet. Van egy tipikus eset, például, ha általában nyaralásom, vagy kirándulásom fordul elő, hogy valami olyan helyen eszünk, ahol műanyag evőeszközt adnak az étel mellé, és bár rá van írva egy reusable, tehát újra használható. Ezt az esetek többségében az emberek eldobják. Én szerintem nem kell eldobni, hogyha úgy alakul, hogy pont nincsen nálam evőeszköz, tehát valamelyik táskámba hordok, valamelyik táskába pont nincs, akkor bekerült a háztartásomba egy műanyagvilla, esetleg egy műanyagkanál. Én ezt el szoktam tenni, szépen tisztára törlöm, és egy következő alkalommal, vagy benne hagyom abban a táskámban, hazaviszem, elmosom, és akkor lesz még egy szett, ami mindig ott van velem, tehát szerintem, ha bekerül a háztartásba, nem feltétlenül tragédia, hanem ezt meg kell próbálni még okosan tovább használni, és elkerülni a továbbiak bekerülését.
1: Pont az, hogy próbáljuk nem mindenhol kérni, tehát, hogy nálam is majdnem mindig van ilyen műanyag étkészlet, mert valahol elkerülhetetlenül odaadják, mit tudom én, akár egy rendeléstől, amit nagyon ritkán rendelünk, jön, és akkor azt érdemes elrakni, ami egyébként elég szomorú, hogy nagyon sok terméket elvileg betiltottak, mint egyszer használatos műanyagot, és ezt azzal a nagyon egyszerű trükkel próbálják most úgymond kiátszani, hogy ráírják, hogy többször használható, és ettől nem fogják többször használni nyilván az emberek, de tényleg azon kell mindig elgondolkozni, hogy abban az adott pillanatban hogyan kerülhetjük el, tehát hogy tényleg kell nekünk pont, engem nagyon bosszant, amikor például a kávézókba eldobható pohárba adják a kávét, mert ráadásul jobban is szeretem, hogyha porcelánban van, de mindig próbálom mondjuk kikövetelni, hogy adjanak már egy rendes porcelán csészébe kávét, tehát rengetegszor, hogyha végignézzük egy átlagos napunkat, elképesztő sok eldobható szemetet generálunk, és az a baj, amit a korábban is mondtam, hogy egyszerűen divatol, pont evőeszközök meg egyébben kapcsán elkezdték ezt az ördefestés technikát csinálni. Minket a Greenpeace-nél folyton megkeresnek ilyen cégek, hogy zseniális én nem tudom, milyen bambuszból és belatból készült tányér, evőeszköz, stb. Van, ami végre nem műanyag, és hogy segítsük a terjesztését. És mondjuk, hogy könyörgünk, mi arról beszéljünk, hogy ne használj eldobhatót. Nem tényleg az a cél, hogy próbáld minimalizálni, és ne... És tényleg ilyen szempontból sokszor a műanyag még egy sokkal biztonságosabb alternatíva volt, mert például ezekről a bambuszdarálékokról kiderült, hogy amikkel összefogják anyagot, abból rákeltő adalékanyagok jönnek ki. Gondoljunk bele, hogy milyen elterjedtek mostanában a papírtányérok, papírporrak. Hát, hogyha egy A4-es papírt összehajtogatunk és beletöltünk egy pohár vizet, akkor nyilván tudjuk, hogy ez nem fogja megfogni a vizet, és ettől kezdve beleraknak egy csomó olyan anyagokat, amiket avóta már el is kezdtek kitiltani, meg korlátozni, mert tudjuk, hogy milyen káros. Tehát, hogy mondja, az ilyen zöld hangulat miatt tényleg néha többet ártunk, tehát lehet, hogy akkor tényleg jobban jártunk volna egy műanyag pohárral, mint hogy mindenféle ilyen himi-humi poharakat gyártunk mindenféle anyagból, amit aztán ugyanúgy eldobhatónak tartunk. Tényleg az lenne a cél, hogy akár az élelmiszer felszolgálóboltok, kávézók, kis büfék tegyék bele azt az energiát, hogy mossák már el azt a nyavajás poharat, és nem mindent eldobhatóba adjanak meg a tányérokat.
0: Igen.
2: Behoznék egy új dolgot, mert idáig mindig használati tárgyakról, csomagolásokról beszéltünk, és kevesebb szó esett arról, ami csomagolásban van, amikor vásárolunk élelmiszert például. A magyarországi hulladék összetételből az derül ki, hogy a lakosság körében körülbelül 30%-ig olyan szerves anyagok vannak a hulladékban, aminek egy része mondjuk a fűnyírásból keletkező fű, nyírott fű, de egy jelentős része pedig a konyhai biohulladék. És hihetetlen tömegű Európában és világszerte az a pazarlás, ami, vagy arányú az, ami történik, hogy mennyi fölöslegesen megvásárolt, el nem fogyasztott élelmiszert dobunk úgy ki, hogy ráadásul, ha az a vegyes hulladékba kerül, megint mondom, akkor azzal nem nagyon lehet mit kezdeni. Kísérletezünk azzal, hogy elkülönítetten gyűjtsük ezeket a hulladékokat, egyelőre nem túl nagy a lakossági fogadókészség erre itt Magyarországon. Nézzük, hogy más országokban mi viszi sikerre ezt a kezdeményezést, hiszen ha már, nem mondom a megkeletkezett, ha már kidobnak a lakosok élelmiszer hulladékot, akkor abból legalább biogázt, tehát energetikai felhasználásra lehet, vagy valamilyen egyéb hasznosításra vinni. Természetesen az lenne a legjobb, hogyha egyáltalán nem keletkezne ilyen hulladék. De ha igen, akkor amennyire lehet, az is legyen elkülönített, és ebben azért még tennivalónk van sok.
0: Na most akkor ez megint a szelektálásnak egy kérdése, és akkor itt pontosítsuk, hogy ugye, hogyha megmarad valami étel, akár mondjuk tényleg a tejföl, vagy egy konzerv, ami lejár, vagy fölbontottuk valamennyit, elhasználtunk belőle, de nem az egészet, akkor mi a tendő a, nem tudom, csatornába, az ilyesmit engedjük bele, és öblítsük ki azt a tárolót, és akkor ez a jobb megoldás, hogy ott a patkányok felnyalogatják, ami bekerült, vagy...
2: Hát egyik sem szerencsés, igen, megoldás, értelemszerűen se a csatorna, se a kukába dobás, ezt szelektívben ne dobjuk.
0: Nem lehet szelektálni, és ezt komposztálni sem lehet szerintem, tehát mondjuk egy tejfölt nem rakhatok egy hazai, vagy egy kerti komposztba sem bele.
2: Bizonyos mértékben lehet, tehát itt most szerintem nem érdemes végigmenni, hogy mit igen, mit nem, mert az egy elég hosszú láncolat lenne, de az elkülönített gyűjtés az fontos lenne. Mi tavaly előtt kísérletet tettünk 14 magyarországi körzetben, településen arra, hogy bevezessük ezt az elkülönített gyűjtést, ilyen kis 5 literes morzsi ládikákat osztottunk a lakosoknak, és arra kértük őket, hogy a konyhában keletkező hulladékot, tehát konyhai biohulladékot azt ebbe tegyék, és utána, ha leviszik, akkor ott barna kukákba üríthették. Amit így akkor külön vittünk, és nyilván attól függően, hogy milyen felhasználási lehetőség volt, ugye komposzt, illetve biogáztermelésre lehetett aztán használni. Ami nem ment át sajnos a lakosságon, az volt, hogy egy olyan félelem adódott át egyik helyről a másikra, és ebben a médiának is volt jelentős szerepe, hogy itt milyen szörnyűségek fognak történni, hogyha ilyen biokukák jelennek meg, mert hogy akkor abban, hát te magad is patkányokat említettél, stb. Most, hogyha ezt rendszeresen ürítik és tisztítják, akkor nem lesz tőle több patkány, mint ahány patkány lenne a fekete kukák környékén, ahol most is ugyanez a mennyiség benne van, csak keverve mással. De azért mondom, hogy itt még jelentős, vagy majd még sok tennivalónk van, hogy tegyük kényelmesebbé, átláthatóbbá, és a lakosság számára elfogadottabbá ezt az elkülönített gyűjtést.
0: Azért ez mindenből kiderül, amit mondotok, hogy a lényeg, és tényleg ennek a csúcsa ennek a piramisnak, hogy kevesebb legyen a fogyasztás. Ugye általában a fejlődő, vagy fejlett világra jellemző az, hogy mindent akarunk. Tehát a másiknak van, a másiknak kényelmesebb, az én életemet kényelmesebbé tehetem vele, akkor akarom, akkor fogyasztom, akkor megveszem. Szeretné a gyerek azt a játékot, én szeretném azt az új pulóvert, akkor gondolkodás nélkül vásárolunk. Hát ez nyilván látszik, hogy zsákutca, akármit veszünk meg, akármilyen terméket veszünk meg, annak a vége valahol egy szemétlerakó lesz, vagy mondjuk egy óceánban himbálózó szemétcsomag lesz.
3: Ez kapcsolódnék a túlfogyasztás kapcsán. Szeretném megjegyezni, hogy egy hete június 24-én volt Magyarországon a túlfogyasztás napja, amit már sok éve mérnek minden országban, hogy mely nap az, amikor elfogyasztottuk az adott évre elegendő vagy számunkra dedikált, tehát a mi generációnak dedikált erőforrásokat. És az látszik, hogy a fejlett országokban ez évről évre egyre korábbra datálódik, és nagy szerepet játszik ebben az is, hogy valóban arra ösztönöz minket a mostani kultúra, hogy amit szeretnénk, azt megengedhetjük magunknak, vegyük meg, és kevésbé gondolkodunk tudatosan arról, hogy ez milyen gyártással, energiafelhasználással, csomagolással és környezetszennyezéssel jár.
1: Azért nagyon fontos az egyéni felelősség, és nagyon fontos, hogy az emberek tudatosak legyenek, de mi azt gondoljuk, hogy ahogy mondtad is, hogy mit raknak elénk, meg mit ösztönöznek minket, ami nagyon sok múlik ezen, és pont ezért csináljuk évek óta a Greenpeace-szel sok országban ezeket a szupermarket felméréseket, mert sokszor azt látjuk, hogy egyszerre, hogyha szeretnénk is tudatosak lenni, rá vagyunk kényszerítve, hogy a paradicsomot már bedobozolva, almát is, nem tudom, négyesével csomagolva, dobozolva, mindent kis kiszerelésbe előre csomagolva kelljen megvennünk. Tehát, hogyha kicsit szeretnénk is tudatosabbak lenni, akkor is alig van rá lehetőségünk. És most, hogy fölmértük a 9 nagy élelmiszerláncot Magyarországon, amért azt láttuk, hogy elég jelentős különbség van abba, hogy mennyire van lehetőségünk az adott boltba mondjuk zöldséggyümölcsöt, italt, egyéb termékeket csomagolásmentesen, nem előre csomagolva, nem sokszorosan becsomagolva, nem ingyen zacskót osztogatva bevásárolni. Tehát ha erre valaki kíváncsi, azt a Greenpeace szupermarket kampány keresésével megtalálhatja, és az látszik, hogy tényleg elképesztő nagy különbség van, és ami tényleg sajnos szomorú, hogy nagyon előre törtek a diszkontláncok az elmúlt években, akik még inkább mindent, ha lehet, előre csomagolnak, különbe csomagolnak, sokszorosan csomagolnak. Tényleg, amikor az ember vesz, régen egy petrezselyem, hogy volt a boltban, benne volt egy vázában a petrezselyem, és ki lehetett venni egy csomaggal. Most pedig rendszeresen azt látjuk, hogy benne van egy műanyag tálcában, ami még rá van egy ráhegezve egy műanyag zacskó. De gyakorlatilag tényleg egy három dekás termékhez egy halom csomagolóanyagot kell megvegyük, és ezért próbáljuk ösztönözni nagyon jelentősen mind a gyártókat, mind a szupermarket láncokat arra, hogy álljanak, tehát hogy próbáljanak visszafogni ezt a rengeteg túlcsomagolást, ami sokszor csak marketing célokat szolgál, és nem is gondolnak bele, hogy ezzel kényszerítik rá az embereket arra, hogy iszonyat mennyiségű szemetet vegyenek.
0: Igen, Rundt Attila.
2: Én Láttam ezt a tanulmányt, amiről Simi beszélt, hogy a Greenpeace által elkészített tanulmány tényleg elgondolkodtató és döbbenetes, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy olvassák el, nézzék meg. A korábbi kérdésedre visszacsatolnék, hogy az Európai Unióban, és akkor te az üvegekre kérdeztél rá konkrétan, amire nem volt így hirtelen válasz, de azért van egy jó hír, tehát az Európai Unió az foglalkozik azzal, hogy a hulladék csökkentés és a körforgásos gazdaság az erősödjön, tért nyerjen. Ugye akár így a Packaging Plastic Waste Regulation, tehát ez a csomagolás és műanyag hulladék szabályozás, akár a Circular Economy Act, tehát a körforgásos gazdálkodás törvény, amik az Európai Unió asztalán vannak, részben már bevezetésre kerültek. Ezek nagyon komoly kényszerítő eszközök lesznek, úgy a tagállamok, mint gyártók, adott esetben fogyasztók számára arra, hogy a tudatosság az nőjön. És ebben, hogyha rá tudunk csatlakozni mindannyian, hogy egyfajta viselkedésváltozás tudjunk elérni, akkor van jövő.
3: Igen, még én is szeretnék a üzletláncokban elérhető csomagolásokra rákapcsolódni azzal, hogy hoztam magammal olyan dobozt is, amiben korábban egy ilyen üzletláncban vásároltam paradicsomot, mert máshogy nem sikerült csomagolás nélkül abban a pillanatban megvennem. Én ezt szintén eltettem, mint ahogy az egyéb bekerülő, mondjuk villát, poharat szoktam. Ugyanis, ha piacra megyek, akkor oda tudom adni a termelőnek, aki utána ebben tudja odaadni egy másik vevőnek, aki éppen nem hozott magával csomagolóanyagot. Tehát úgy is újra lehet használni, vagy ez újrahasznosítani, hogy mielőtt újrahasznosításra kerül, többször újra használni ezeket a dobozokat, hogy egy kis tervezésre, egy kis tárolási kapacitásra készülve megtaláljuk ennek a jó helyét.
0: Most arra nem volt idő, hogy itt az asztalon található tárgyaidat megnézzük, hogy mit használsz otthon, hogy ne termelődjön a hulladék, de most akkor csak egyet valamit emelj ki, légy szíves ezek közül, és mondd el, mutasd be.
3: Mondjuk akkor a fürdőszobai cikkek közül kiemelném a sampont. Nagyon sokan flakonos túlsfürdő sampont használnak, és ezek nagyon könnyen kiválthatók szilárd samponnal, illetve szappannal, mely már azonnal el is került a műanyagcsomagolást, illetve ezek jellemzően anyaganyiban is természetesebbek, nem tartalmaznak például SLS-t, szódiumlauril szulfátot.
0: Na, egyetlen példára volt akkor csak időnk. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek ide a Magyar Katolikus Rádióba. Mai vendégeim voltak tehát Simon Gergely a Greenpeace-től, Runták Tivadara MOHU képviseletében, és Polgár Podonyi Krisztina, aki pedig egy hulladékmentességre törekvő háztartást vezet. A mai műsort készítette Varga Ramona, Bójás János és Szabó Csilla. Köszönöm hallgatóink figyelmét. Legközelebb velem itt jövő héten szerdán találkozhatnak.

0: Elhangzott a házunk táján.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Az egészségügy fejlesztése a Tisza kormány egyik legfontosabb feladata, közölte a miniszterelnök szerdán, amikor Semmelweis nap alkalmából köszöntötte az egészségügyi dolgozókat a Facebook oldalán. Tájékoztatott az MTI. Július 1-e a Semmelweis nap, az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja Magyarországon. Ezen a napon a rendelők és a gyógyszertárak zárva tartanak, ügyeleti rend működik. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással, tájékoztat az MTI. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A változás része továbbá, hogy szerdától érvényesek a megemelt parkolási díjak. A parkolási rendszer mellett változás lesz az éjszakai közösségi közlekedésben is. Az új közlekedési rendszert a csütörtökre virradó éjszaka vezetik be. Az egészségügyért felelős miniszter javaslatára dr. Tóth Árpádot nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök országos kórház főigazgatóvá, azaz az országos kórházi főigazgatóság vezetőjévé. Áll a keddeste megjelent magyar közlönyben, amelyben egyebek mellett megjelent a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló rendelkezés, illetve a polgármesterek és közgyűlési elnökök fizetésének és költségtérítésének korlátozásáról szóló döntés is, illetve ugyanebben jelent meg az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló rendelet is, írta meg a Telex. Június 24-én keresztelő Szent János születésének fő ünnepén Szent Miklóson templom és oltárszentelést ünnepeltek a Szent nevét viselő plébánia templomban. A szertartást Lucsok Miklós munkácsi megyés püspök vezette. A Magyar Kurír beszámolója szerint az ünnepi szentmisére a Szent Miklósi plébánia híveinek több nemzedéke gyűlt össze, számos vendég is érkezett más településekről. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. A szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tévő alaptörvénymódosítást. Súlyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte elmozdítását. A Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja a jogszabálytervezetet. A köztársasági elnöki hivatal megerősítette, hogy az államfő készen áll találkozni a bizottság tagjaival. A köztársasági elnök a május végi határidőig nem mondott le, és jelezte, hogy jogellenesnek tartja az elmozdítására tett kísérletet. Donald Trump amerikai elnök megbízottjai katari tisztviselőkkel és Katar miniszterelnökével találkoznak Dohában, de iráni tisztviselőkkel nem lesz találkozó. Közölte kedden Majed al-Ansari, katari külügyminisztériumi szóvívő. A hormózi szorossal kapcsolatban elmondta, hogy Doha egyeztet Ománnal a hajók biztonságos áthaladásáról a vízi úton. Hazánk időjárásáról. A sok napsütés mellett zápor, zivatar többfelé előfordulhat, az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében átmeneti viharos szélrohamokra is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 Celsius fok között valószínű. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradást 11 órakor hallhatják.

0: Elhangzott Joseph Haydn B-dur szimfóniájának részlete, előadta a Liszt Ferenc Kamarazenekar. 10 óra 8 perc. A ténykérdés következik. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezete kapta idén a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat. Az elismerést olyan 35 év alatti személynek vagy ifjúsági szervezetnek adományozzák oda, amelyek tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységgel, személyes példamutatással értékeket hoznak létre, vagy tevékenységük jól jellemzi a polgári, keresztény, nemzeti értékközösséget. Nyíri Kata összeállítása.
1: Kövér László, a Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumi tagja laudációjában elmondta, a díjazott szervezet tagjai a szó legszorosabb értelmében a kárpátaljai magyar jövőt képviselik.
2: Nem magunk találjuk ki a kuratórium tagjai, hogy vajon kit díjazhatna az alapítvány, hanem különböző előterjesztések, ajánlások alapján a jobbnál jobb javaslatok közül szoktunk válogatni, és bevallom őszintén, hogy nem könnyű választani, hiszen egyrészt nagyon sok jó kezdeményezést ajánlanak a figyelmünkbe. Legyen szó szervezetről, szervezet munkájáról, vagy éppenséggel magánszemélyeknek a nemzetépítő törekvéseiről. Másrészt pedig ezek nagyon nehezen összemérhető teljesítmények, de a kárpátaljai magyar közösség megmaradásának a kulcskérdése a fiatalság, tehát azon túlmenően, hogy valóban ez az ifjúsági szervezet példamutató tevékenységet végez a nagyon nehéz körülmények között. Az utód államokban élő magyarság közül talán magyarság szervezetei, illetve közösségei közül talán a kárpátaljaiak vannak a legnehezebb helyzetben. Azt hiszem, hogy nem csak most, hanem hagyományosan, de most a háború sújtotta a viszonyok miatt különösen igaz ez. És hát azt is szeretük volna üzenni ezzel, hogy ott állunk a létért, a szülőföldjért küzdő kárpátaljai magyarság mellett. Mögött a lehetőségünkbe álló eszközökkel próbáljuk a jövőben is támogatni a megmaradásukat, és hogy ennek a megmaradásnak a kulcsa a fiatalság, szerettük volna az ő törekvéseiket és ezzel bátorítani. Köszönjük a helytállásukat, a kitartásukat. Azt hiszem, hogy azok, akik ott azon körülmények között küzdenek a szülőföldjükön magyarként való megmaradásért, azok nem sok tanácsra szorulnak rá tőlünk, hanem ellenkezőleg talán éppen ők mutatnak példát a többi határon túli magyar közösség fiataljai számára, vagy éppenséggel a magyarországi fiatalok számára.
1: Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke elmondta, az alapítvány legfontosabb feladatai közé tartozik a társadalmi kötelékek megerősítése, illetve a határon túli kis magyar világok megtartása és megújítása.
3: 2006 óta van ez a díjunk, tehát a mai alkalom az különösen fontos és szimbolikus, mert hogy 20 éve alapítottuk ezt a díjat, és szerintem nagyon szép az üzenete annak, hogy 20 év után ez a díj végre éppen időben megérkezhetett Kárpátaljára is. Az alapítványunk az zászlajára tűzte nem csak a nemzeti érdekek képviseletét és védelmét, hanem a nemzeti összetartozás gondolatát is, a magyar kultúra, a magyar nyelv megőrzésének feladatát is.
1: Dobsa István, a díjazott Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke köszöntő beszédében visszatekintett a mozgalom indulására és 10 évvel ezelőtti újjászervezésére. Mint mondta, az ifjúsági szervezet legfontosabb célja közösséget teremteni.
4: Hatalmas megtiszteltetés, hogy a Polgári Magyarországért Alapítvány idei díjazottja az a KMKS ifjúsági szervezete lehet. Azt gondolom, hogy ennek a díjnak legalább kettő nagyon fontos üzenete van. Egyrészt visszacsatolás arra a 11, most már 12 évre, ami az ifjúsági szervezet mögött áll, hiszen nem volt ez egy könnyű indulás. Sok csalódás, sok keserűség és olykor-olykor kritika, de azt gondolom, hogy egy ifjúsági mozgalom, egy szervezet esetében ez természetes és egyébként előremutató. Azonban nagyon örülök annak, hogy minden nehézség ellenére sikerült tartani ezt a szervezetet, hiszen a háborús körülmények ellenére is tud működni. Tehát az első üzenet az annak a generációnak szól, akik korombeliek, és most már több mint 10 éve újjá alapíthattuk. És a második üzenet talán ennél is fontosabb, hiszen az utánunk jövő generáció felé is fordul és üzen. Ugyanis nagyon fontos egy ifjúsági szervezet életében is, hogy az utánpótlásról és a következő generációról gondoskodjunk és beszéljünk. Én jeleztem már, hogy utolsó mandátumomhoz érkeztem, és nagy örömmel fogom átadni a stafétát, és reményeim szerint egy hasonló dinamikus korosztály tudja majd átvenni, hiszen nekünk alapítóknak talán ez a legfontosabb, hogy legyen folytatás. Szeretném megköszönni minden fiatalnak, aki ebben a 12 évben benne volt és tett, dolgozott a kárpátaljai magyar szó, a kárpátaljai magyar közösség, a kultúránk megmaradásáért.
0: Nyíri Kata összeállítását hallották.

0: a Mistral felvételei szóltak.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
5: Kedves hallgatóink, a 17 óra 5 perckor jelentkező Kerengőben közéleti témával várjuk Önöket. A műsorból hallanak egy részletet.
6: 250 éve, 1776. július 4-én fogadták el az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatát. Legfőbb szerzője Thomas Jefferson volt. Hanner Péterrel, a Rubikon Intézet főigazgatójával beszélgetünk.
7: Thomas Jefferson 1743-ban született, egy virginiai birtokon, egy középbirtokos gyermekeként 2 év alatt végezte el az egyetemet, és rendkívül tehetséges fiatalembernek bizonyult, bekerült a virginiai polgárok házának nevezett képviselőtestületbe. Itt rendkívül nagy sikert aratott intelligenciájával, és hamarosan beválasztották a kontinentális kongresszus tagjává, amikor kirobbant az amerikai függetlenségi háború.
6: Egy radikális röpirattal hívta fel magára kortársai figyelmét 1774-ben.
7: Igen, azt próbálta bebizonyítani, hogy az amerikai brit gyarmatokat csak a király személye köti össze Nagy-Britanniával, tehát a féle laza personál unió létezik, ezen kívül semmilyen más kapcsolat nincs, és a brit kormányzatnak, a brit képviselőháznak nincsen joga törvényeket hozni amerikai gyarmatok számára, mert az amerikaiaknak nincs ott képviseletük.
6: Kormányzói pályafutása előtt tevékenységének melyek voltak a fő jellemzői?
7: Hát a legjelentősebb az volt, hogy a jó íráskészsége miatt beválasztották abba a bizottságba, amely megfogalmazta az amerikai függetlenségi nyilatkozatot. Talán akkor még senki sem gondolta, hogy ez milyen szent szöveggé válik majd az amerikai történelem számára, ezért olyan nagy gondot nem fordítottak rá, tehetséges fiatalember, rendben van, írja meg ő. Benjamin Franklin és 4 másik személyiség is volt tagja ennek a bizottságnak. Az 5 személy rábízta 2-re, Adams-re és Jefferson, hogy írják meg a vázlatot, majd Adams fölkérte Jeffersont, hogy írja meg ő. Jefferson tiltakozott, Adams elmondta, hogy 3 érvem is van emiatt. Az egyik az, hogy én nem vagyok népszerű, másik az, hogy virginiainak kell megírni, mert az a legtekintélyesebb gyarmat. Harmadik, hogy maga tízszer jobban ír, mint én. Ezek után Jefferson belátta, hogy neki kell elkészítenie, és pár nap alatt meg is tette.
6: Kormányzói pályafutása viharosnak bizonyult. Kudarcai miatt még vizsgálat is indult ellene.
7: Amikor amerikai függetlenségi háborúban a brit hadseregek délre vonultak Virginiába, akkor semmilyen haderő nem állt a kormányzó rendelkezésére, hogy szembeszálljon velük, még a otthonát is megszállt,

0: hagyták, lovon kellett menekülnie regényes körülmények között, utána még vizsgálat is indult ellenet, felmentették, mert nyilvánvaló volt, hogy nem tudott mit tenni a megszálló hadseregek ellen.
1: A beszélgetést a 17 óra 5 perckor jelentkező Kerengőben hallgathatják meg.

0: George Gershwin szerzeményét a Kaiserslauterni rádiózenekar játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Bodó Béla. Brumi a Balatonon.

Harmadik rész, 5. fejezet, amelyben felszállunk a vonatra. Jó nagy zsebkendőre lenne szükség. 3-ig számolok.

0: Már reggel van. Besüt a nap. De nem úgy süt, ahogyan szokott, hanem jobban. Mert utazunk a Balatonhoz. Nagyon gyorsan öltöztem fel, mert utazunk. A tejet is gyorsan megittam, hogy el ne késsünk. Az utca sarkán, alig hogy odamentünk, kidugta sárga pofácskáját a villamos. Aztán elénk jött a megállóig, s mi gyorsan felszálltunk. Anyácskám is velünk volt, mert kikísért bennünket a vonathoz. Elhatároztam, hogy majd integetek neki a vonat ablakából. Egy nagyon nagy zsebkendő kellene, mondtam a villamoson.
1: Minek neked egy nagyon nagy zsebkendő?
0: Kérdezte a papám. Hogy anyácskám sokáig láthassa, amikor integetek neki a vonat ablakából, feleltem. Anyácskám megölelt. Elhatároztam, hogy nem nyafizok. Pedig nagyon szerettem volna nyafizni, mégsem nyafiztam. Megérkeztünk a pályaudvarra. Hű, mennyi vonat! Állnak a síneken, mindegyik előtt egy mozdony. A mozdonynak füstös képe van. Mi melyik vonatra ülünk? A papám azt mondta, most ne kotyogjak annyit, hanem jól nyissam ki a szemem, hogy hol vannak a barátaim, vagyis Dagi, Jócsont és Panaszmuki. Elhatároztam, hogy nem kotyogok annyit. A szememet azonban nem kellett jól kinyitni, mert az előttünk álló vonat egyik kocsijánál ott voltak szüleikkel a barátaim. Hé, vidáman mancsoltunk! Kezdődött a búcsúszkodás. Megöleltem anyácskámat. Barátaim is elbúcsúztak szüleiktől. Az jutott eszembe, hogy 4 nagy zsebkendő kellene. Egy nekem, hogy integethessek anyácskámnak, a többi pedig a barátaimnak.
1: Felszállni?
0: Mondta a papám. Vigyázz magadra, Brumikám, mondta ekkor anyácskám.
2: Dagikám, utazz jól!
0: Hallottam, ahogy felszálltam. Meg ezt, Jócsont, drága fiacskám! Meg ezt, Mukikám, kis pocsom! Mert barátaim szülei is búcsúztak a barátaimtól. Mi pedig fent a kocsiban szépen leültünk egymással szemben. Ekkor megszólalt Panaszmuki. Jaj, jaj, megvannak a csomagok? Arra gondoltam, hogy sok bajunk lesz még Panaszmukival, mert a csomagok megvoltak a fejünk felett a hálóban. A papám rakta oda a csomagokat. Akkor ismét megszólalt Panaszmuki.
3: Jaj, jaj, bizonyos, hogy jó vonatra ültünk.
0: Nem tudtam megmondani, mert ezt csak a papám tudja, de a papám, amikor a csomagokat elrendezte, leszállt. Jócsont ránézett Panaszmukira, aztán ránk, Dagira és rám, és ezt mondta.
1: Tudd meg, hogy nem jó vonatra szálltunk fel, mert ez egyáltalán nem megy a Balatonra.
3: Nyaf, nyaf.
0: Panaszmuki szeme tele lett könnyel. Hanem hova megy ez a rossz kis vonat?
1: Tudd meg,
0: válaszolta Jócsont,
1: ez a rossz kis vonat szépen kisétál a pályaudvarról, elmegy a Kalács körútra, aztán lemegy a sárga réparakpartra, ott sétálgat, és amikor megunja, elvágtat a Málna utcába, ahol a Brumi lakik, ott felmegy a 3. emeletre, becsönget, és azt mondja, visszajöttünk kérem a bocsokkal, mert ma nem megyek a Balatonra.
3: Jócsont,
0: mondtam ekkor, tudod, hogy mindig igazat kell mondani. Dagi pedig leugrott a helyéről, és Jócsont elé állt.
1: Te, Jócsont! Értem,
0: mondta erre Jócsont, és hozzátette.
1: Hát tudd meg, Panaszmuki, hogy ez igazi jó vonat, és nem sétálgat sehová, mert a vonatok nem szoktak sétálgatni, hanem rohannak, és visznek minket, és mivel ez jó vonat, tehát a Balatonra visz minket. Ezért ne félj.
3: Nem félek,
0: felelte Panaszmuki, mert már tudom, hogy ez igenis jó vonat. Dagi visszament a helyére, nekem meg ismét eszembe jutott valami. az, hogy mégis kellene 4 nagy zsebkendő. Mert bizonyosan mindjárt indul a vonat, és akkor az ablakhoz állunk a barátaimmal. De Jócsont ismét felkiáltott.
3: Jaj, jaj, Brumi, hol van a papád? Mindjárt elindul ez a jó kis vonat, és a papád nincs itt.
2: Brumi papája bizonyosan cukorért ment,
0: mondta Taki. Kinéztem az ablakon, a papám ott állt a vonat előtt, beszélgetett a többi szülővel. Arra gondoltam, hogy kár, hogy nem ment cukorért, hiszen akkor sem késte volna le a vonatot. Ekkor felszállt a papám.
4: Fél perc múlva indulunk,
0: mondta. Aztán megkérdezte,
4: minden rendben van, Bocsok?
0: Panaszmuki bólintott.
1: Minden rendben van, azt hiszem,
0: mondta.
1: És ez a vonat a Balatonhoz megy, mert jó kis vonat.
0: Ekkor eszembe jutott még valami, és meg is mondtam, ami eszembe jutott. Barátaim, most 3-ig számolok.
2: Miért számolsz 3-ig?
0: Kérdezte Dagi. Azért számolok 3-ig, feleltem, mert amikor azt mondom 3, akkor mindnyájan az ablakhoz megyünk, elővesszük a zsebkendőinket, bár nem nagy zsebkendők, és integetünk.
1: Ez nagyon jó lesz,
0: mondta Jócsont,
1: de mikor kezdesz számolni?
0: 3! Mondtam erre gyorsan, mert féltem, hogy számolás közben elindul a vonat. Erre mind a 4-en az ablakhoz léptünk, sőt, a papám is a hátunk mögött volt. Előrántottuk a zsebkendőinket, bár sajnos nem voltak nagyok, és integetni kezdtünk. Ebben a pillanatban elindult a vonat. Mi pedig integettünk, és anyácskám is integetett nekem lentről. Sajnos nagyon kicsi zsebkendője van. De akkor már futott velünk a vonat, és gyorsan kifutott a pályaudvarról. Már nem láttam anyácskámat, de azért még egyszer meglengettem a zsebkendőmet, hát ha ő lát engem. Ezzel ennek a fejezetnek vége, mert egy kicsit elszomorodtam. Rohan a vonat! De mi történt a vonatban? Rögtön folytatom, vagyis elmondom.

0: Hatodik fejezet, amelyben folytatom, mi történt a vonatban, de csak röviden. A szivarok. Kezdődik az alagút, de aztán vége van. Elmentünk az ablakból, és rendesen visszaültünk a helyünkre, mert a papám azt mondta, hogy a vonaton is rendesen kell viselkedni.
1: Na bocsok,
0: mondta a papám,
1: már utazunk. Minden rendben?
2: Minden rendben, felelte Dagi, csak azt nem tudom, szoktak-e a vonaton cukrot enni?
1: Hát,
0: mondta a papám, és rám nézett. Azt akartam mondani, hogy nekem nem jár folyton a cukor az eszembe, de nem mondtam, mert most nekem is a cukor járt az eszembe.
1: Mit gondolsz, jó csont?
0: Kérdezte a papám.
1: Szoktak-e az utasok a vonaton cukrot enni?
2: Ezt nem lehet csak úgy megmondani,
0: felelte jó csont,
2: mert ez attól függ.
1: Mitől függ?
0: Kérdezte a papám.
2: Attól, mondta jó csont, hogy van-e az utasoknál, vagy az utasok papájánál cukor? Mert ha van, akkor esznek az utasok.
3: Én meg azt hiszem,
0: vágott közbe Dagi,
3: hogy az utasok mindig esznek a vonaton. Ha nem cukrot, akkor málnát, vagy epret, de valamit mindig esznek. És ez nagyon jó szokás. Sőt, nagyon-nagyon jó szokás.
1: És neked mi a véleményed, panasz Muki?
0: Kérdezte a papám.
2: Nekem nincs véleményem,
0: mondta panasz Muki,
2: mert én örülök, hogy jó vonatra ültünk. Ezért arra gondolok, hogyha megtetszik kínálni valamiféle cukorral, akkor azt mondom, köszönöm szépen és megeszem, mert jó vonaton ülünk, és mert nagyon szeretem a cukrot. Ezért tessék megkínálni minket.
1: Jó,
0: mondta a papám. Azzal sokáig kotorázott a zsebében. Mi megvártunk. Aztán a papám előhúzott a belső zsebéből egy nagy szivartárcát, azt, amelyikben a szivarjait szokta tartani.
1: Na, én rágyújtok,
0: mondta, s a gyufáját is elővette, de nem nyúlt bele a szivartárcájába, hanem nézett minket, és mosolygott.
1: Bocsok,
0: mondta aztán,
1: akartok ti is szivarozni?
0: Dagi felelt elsőnek.
3: Nagyon szépen köszönjük, de mi nem szivarozunk, mert mi még kicsi bocsok vagyunk.
2: Jaj,
0: mondta panasz Muki, és ha szivaroznánk, nagyon rosszul lennénk,
2: és én nem akarok rosszul lenni,
0: tette hozzá,
2: egyáltalán nem akarok rosszul lenni.
3: Ezért ne tessék minket szivarral kínálni,
0: mondta Dagi,
3: hanem ha lenne valamiféle cukor, akkor a kis Brumi is, meg mi is azt mondanánk, köszönjük szépen, és ha a cukor ezüstpapírba lenne, akkor kivennénk a cukrot az ezüstpapírból, de az ezüstpapírt nem dobálnánk szét, mert szemetelni nem szabad.
1: Te sem akarsz egy szivart?
0: Kérdezte ekkor tőlem a papám, és kezdte kinyitni a szivartárcát. Köszönöm szépen, feleltem, de nem kérek, mert csak a felnőttek szoktak cigarettázni, meg szivarozni.
1: Hát ez igaz,
0: mondta a papám,
1: de azért én most mégis megkínálok benneteket szivarral. Aztán csináljatok vele, amit akartok. Akár meg is ehetitek.
0: Nagyon jót nevettünk azon, amit a papám mondott, mert a szivart nem szokták megenni, hanem elszívják. Azzal a papám kinyitotta a szivartárcáját, és körbe kínált bennünket. De mi nem nyúltunk a szivarokért.
1: Tessék,
0: mondta ismét a papám,
1: tessék venni.
0: Akkor jobban megnéztem a szivarokat, és rögtön kivettem egyet a tárcából. De gyufát nem kérek, mondtam. A papám megsimogatta a buksimat, én meg a mancsomba vettem a szivart. Szép aranypapírba volt burkolva. Persze, mert csokoládé szivar volt, és a csokoládészivarhoz nem kell gyufa. Aztán Dagi is kivett egyet, Panaszmuki is, és Jócsont is.
3: Köszönjük szépen,
0: mondta Dagi. Enni kezdtük a szivarokat.
1: Minden rendben?
0: Kérdezte ismét a papám. Köszönjük szépen, minden rendben.
3: Szeretek csokoládét szivarozni,
0: mondta Dagi.
1: Felhúzom az ablakot,
0: mondta a papám,
1: mert alagúthoz érünk.
3: Jaj, jaj,
0: mondta ekkor ijedten Panaszmuki,
3: mégis jó lett volna egy zseblámpa, mert hát ha elalszik a villany a vonatban, és akkor sötét lesz, és ha sötét lesz, akkor aki akar, félhet.
1: De senki nem akar félni,
0: mondta Dagi. Már bent is voltunk az alagútba, és Panaszmuki sem félt.
3: Nagyon rendes alagút, mondta. Kár, hogy nem megy a vonat egész idő alatt az alagútban.
1: Akkor az egész idő alatt nem lehetne ablakot nyitni,
0: mondta a papám.
1: Mert ha az alagútban nyitva van az ablak, akkor bejön a füst a fülkébe.
3: Jaj,
0: mondta Panaszmuki, és akkor megfájdulna a szemünk a füsttől.
3: Én nem szeretem, ha a szemem megfájdul a füsttől.
0: Eszembe jutott valami.
3: Nem jó,
0: mondtam Panaszmukinak, mindig és ok nélkül nyafizni. Mert ha egyszer igazán fáj majd valamid, és nyafizol, senki sem hiszi el, hogy valamit fáj. Különben is, látod, már vége is az alagútnak.
3: Igaz, felelte Panaszmuki, és nem is fogok nyafizni, csak ha fáj valamim, de nem akarom, hogy valamim fájjon, mert akkor nagyon nyafiznék.
1: Nézzük a tájat,
0: mondta Dagi,
3: mert nagyon szép.
0: Néztük a tájat, mert nagyon szép volt. Csendben ültünk. És ezzel a fejezetnek gyorsan vége, mert majd elmondom a nagyon fontos hirdetést. Csokoládé szivar veletek.

Bodó Béla, Brumi a Balatonon. A harmadik rész hangzott el. Elmondta Kristán Attila. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince. Rendezte Varga Andrea.

0: A Kaláka, a Hold a Lanap zenekar, valamint Lakatos Róbert és a Rév zenekar felvételeit hallották. A Varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert, jó napot kívánok! Az egészségügy fejlesztése a Tisza kormány egyik legfontosabb feladata, közölte a miniszterelnök szerdán, amikor Semmelweis nap alkalmából köszöntötte az egészségügyi dolgozókat a Facebook oldalán. Tájékoztatott az MTI. Július 1-e a Semmelweis nap, az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja Magyarországon. Ezen a napon a rendelők és a gyógyszertárak zárva tartanak, ügyeleti rend működik. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással, tájékoztat az MTI. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A készpénzes parkolási díj fizetés lehetőségének megtartását követelte szerdai budapesti sajtótájékoztatóján Balogh Csaba, a Mi Hazánk mozgalom fővárosi elnöke. Az MTI közlése szerint a politikus jogilag elfogadhatatlannak nevezte a városvezetés azon döntését, hogy kivezetik ezt a lehetőséget. Azzal érvelt, a készpénz használat alkotmányos jogába ütközik, amelyet a balliberális főváros sem írhat felül, ráadásul az intézkedés indokolatlanul hozza hátrányos helyzetbe azokat a százezreket, akik nem rendelkeznek okos eszközökkel. Szerda reggelre újraindultak a Flirt motorvonatok, a gyártó Stadler már dolgozik azon, hogy a jövőben ne okozzon gondot a rendkívüli hőség a működésben. Derül ki Vitézi Dávid Facebook bejegyzéséből, amelyet az MTI is közölt. Korábban a járművek rendszerei a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, aminélkül a motorvonatok megállás után nem tudnak újra elindulni. A gyártó, a Stadler már dolgozik a megoldáson. A szintén általuk gyártott legújabb KISZ motorvonatoknál nem jelentkezett ez a probléma, így remélhető, hogy a 2006 óta forgalomba állított Flirt motorvonatoknál is megtalálható a műszaki megoldás, írta Vitézi Dávid. Megjegyezte, hogy hasonló jelenség az újabb, központi számítógépes rendszerekkel felszerelt autóbuszoknál is előfordul ilyen rendkívüli hőségben. Ezek a védelmi rendszerek érthető módon a tűzveszély megelőzését szolgálják. Szünetel a Szent Péter téren szerdánként szokásos audiencia, mert 14. Leó pápa a Rómához közeli Castel Gandolfóba költözik júliusban, közölte a Vatikánra hivatkozva az MTI. Leó pápa a legutóbbi szerdai általános audiencián és a vasárnap déli úrangyalaimádságon is köszönetet mondott a híveknek, akik a rendkívüli meleg ellenére nem mondtak le arról, hogy a Szent Péter téren legyenek. Az egyházfő július 4-én egy napos látogatásra a dél-olaszországi Lampedusa szigetére utazik, majd Vatikánvárosból az onnan valamivel több mint 20 kilométerre lévő Castel Gandolfo rezidenciájára költözik. Július 5-én és július 12-én a kisváros pápai palotájából hangzik majd el az Angelus. A következő vatikáni audiencia augusztus 5-én lesz, de a forró Szent Péter tér helyett a pápa a 6. Pál audiencia teremben várja a résztvevőket. Hazánk időjárásáról. A sok napsütés mellett zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. Zivatarok környezetében átmeneti viharos szélrohamokra is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással a déli ima után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. A Hangoló című összeállításunk első felében olyan dalokat válogatott a szerkesztő Varga Ramona, amelyek a nyárról szólnak. Petruska, Geszti Péter és a Gringo Star, a Lokomotív GT, az Ergo, Kiki, Cserháti Zsuzsa, a KFT és az Omega együttes egy-egy felvétele következik.

A hangoló folytatásában következzen Schubert első D-dur szimfóniája a Staatskapelle Dresden előadásában. Vezényel Sir Colin Davis.

0: Elhangzott a hangoló.
1: Kedves hallgatóink! A harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése is keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Jó napot kívánok, híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint kedden megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is, az előzetes adatok szerint, tette közzé a hiradó.hu. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút melegrekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is, Budapest 11. kerületében Lágymányoson 41 fokot regisztráltak. Az extrém hőség miatt Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több üzemzavar jelentkezik a villamos energia hálózaton, ezért az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik, és a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztotta. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a nyilatkozataiban élesen kritizálta a Tisza pártot, amiért EP képviselői támogatták azokat a jelentéseket, amelyek utat nyitnak az új génmódosított technológiák előtt, írja a hiradó.hu. A Tisza párt EP képviselői a legutóbbi strasbourgi plenáris ülésen megszavazták azt a javaslatot, amely korlátlan teret enged azoknak az új génmódosítási eljárásoknak, amelyeket génszerkesztésnek hívnak. Magyar Péter félre akarta vezetni a magyarokat, de a saját kormánya buktatta le. A génmódosítási javaslat ügyében a saját államtitkára cáfolja, jelentette ki a Fidesz európai parlamenti képviselője Brüsszelben kedden. Dömötör Csaba elmondta, hogy a javaslat értelmében a tagállamoknak nem lesz lehetőségük a tiltásra, és az érintett élelmiszereken még csak fel sem kell tüntetni, hogy előállításuk során génszerkesztési eljárást alkalmaztak. A magyar kormányfő azt állította, hogy a génszerkesztés nem jelent génmódosítást, és az ilyen eljárásokra nagy szükség van. Ezzel szemben az államtitkára Kőrösi Levente korábbi felszólalásaiban megerősítette, hogy génmódosításról van szó, és az eljárás súlyos kockázatokat hordoz. A MOL újabb amerikai jóváhagyást kapott a NISZ tárgyalások folytatására, közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján szerdán. Az MTI közlése szerint azt írták, hogy a MOL szerdán hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatalától arra, hogy 2026. július 31-ig folytassa a tárgyalásokat a NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Egy most benyújtott törvényjavaslattal enyhítene a kriptokereskedelmi szabályokon a kormány, közölte a hiradó.hu. A parlament honlapján olvasható íromány szerint az egységes szabályozás és az annak való megfelelés az ügyfelek biztonságos, transzparens és követhető szolgáltatás igénybevételi lehetőségét szolgálja, amelyhez szükséges a validálási kötelezettség kivezetése. A kriptoszolgáltatás terén a validálás, mint versenyt korlátozó elvárás nem fenntartható, írták. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással, tájékoztat az MTI. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. Hazánk időjárásáról. A sok napsütés mellett zápor, zivatar többfelé előfordulhat, az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében átmeneti viharos szélrohamokra is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus a Genezáreti tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek: mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket? Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust: ha kiűzöl minket, küldj a sertésekbe. Erre ezt mondta nekik: menjetek. Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant és odaveszett. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent jelentettek, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 8. fejezetéből a 28-tól a 34. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa homíliája Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. A Szent Atya beszéde az Úrangyala elimádkozásakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Leó Rómában. Július 1-én jelenik meg a Vatikáni Média dokumentumfilmje.

0: Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában, a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. Mintegy 5500 hívő töltötte meg a bazilikát, ahol Dominik Mamberti protodiakónus bíboros mutatta be a Szentatyának a 35 főpásztort, aki átvehette tőle a fekete keresztekkel ellátott fehér gyapjószalagokat. A misén koncelebráltak azok a bíborosok, akik pénteken és szombaton részt vettek a rendkívüli konzisztóriumi üléseken, köztük Németh László bíboros belgrádi érsek. A vele készült beszélgetést vasárnapi adásunkban hallhatják.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Roma.
0: Közös ünnepen emlékezünk meg Szent Péterről és Pálról, Róma városának és egyházmegyéjének védőszentjeiről. Egyiküket arra választotta ki Jézus, hogy nyája pásztora legyen, a másikat pedig a népek apostolának választotta. Bennük tiszteljük az egyház oszlopait, kezdte ünnepi homíliáját a pápa. Péter, Isten népe őrzője az új szövetségben gyakran a testvérek közötti szeretett közösség megőrzésén munkálkodik. Ő az, aki a galileai tavon egy hiába valónak tűnő éjszakai munka után azt mondja Jézusnak: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Kievez a mélyre, és a többieket is magával viszi. Ő az, aki miközben sokan eltávolodnak az Úrtól az élet kenyeréről szóló kemény beszéde után, azt mondja a Messiásnak: Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás, és ott marad a többi 11-el együtt. És ismét Péter az, aki Cezáreában fölismeri Jézusban Isten fiát, és mindenki nevében megvallja az egyetlen hitet, ahogy a mai evangéliumban hallottuk. A feltámadás után is ő az első, aki a tópartján Krisztushoz siet, vízbe veti magát, hogy alázatosan megújítsa szeretetét és megerősítést kapjon küldetésére. Péter hű marad ehhez a küldetéshez akkor is, amikor Jeruzsálemben feszültség támad a közösségben a nem körülmetélt pogányok megkeresztelése miatt. Ő egybegyűjti a testvéreket, meghallgatja őket, és végül a Szentlélek vezetésével döntést hoz, megőrzi az egységet, és új korszakot nyit Isten egész népe számára. Abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők.
1: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto.
0: Ez a lelki nagyság azonban nem jelenti azt, hogy Péter tökéletes volna, folytatta szent beszédét a pápa. A passió idején megtagadja a mestert, hogy aztán bűnbánó könnyeket hullajtson, maga Pál veti szemére következetlen viselkedését. Péter azonban képes beismerni hibáit és jó útra térni, nem csügged és nem adja föl küldetését, hogy hirdesse az evangéliumot és egybegyűjtse Krisztus nyáját. Teszi ezt egészen a vértanúságig, amit éppen itt, Rómában szenvedett el, nem messze ettől a helytől, ahol most vagyunk, mondta Leó pápa. Ez az egységért való hűséges és türelmes aggodalom jól kifejeződik a kulcsok jelképében, amellyel gyakran azonosítjuk Pétert. Egy kulcs ugyanis nem töri be az ajtót, hanem nyitja és zárja, egyesíti a tereket, és a sok különálló szobát egy nagy befogadó otthonná teszi. Ugyanígy az egyházi közösséget sem lehet saját álláspontunkhoz mereven ragaszkodva építeni, csak úgy, ha mindenki szívében keressük az igazságban való közös pontokat, amelynek fényénél egymás számára fejlődés eszközei lehetünk. Ebben a távlatban olvashatjuk a feladatot, amelyet az Úr Péterre és utódaira bízott, Isten egész szent népe javára. Meghallgatni valamennyiük hangját, megkülönböztetni az ihletéseket, vezetni az utakat, kijavítani a hibákat, oktatni, bátorítani, buzdítani és elkísérni a testvéreket, hogy a léleknek engedelmeskedve együttműködjenek egymás és az egész emberiség üdvére.
1: L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano a farsi costruttore di unità.
0: Péter példája azonban valamennyi kereszténynek szóló felhívás arra, hogy az egységet építsük, Istent helyezve életünk középpontjába, és a testvérek mellé álljunk, odafigyelve történéseikre és szükségleteikre, hogy együtt éljünk velük a tevékeny szeretetben, és elvégezzük az ige hirdetését. És ez Pál tanítása is, a másik nagy apostoli, akit ma ünneplünk, az evangélium fáradhatatlan hirdetőjé, tért át homiliája második részére Leó pápa. Hozzá is tartoznak megkülönböztető jelképek, a könyv és a kard, melyek szoros egységet alkotnak. Jól megmagyarázza ezt a zsidókhoz írt levél szerzője. Az Isten szava ugyanis eleven, átható, és minden kétélű karnál élesebb, behatol a lélek és szellem gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Ez az, amit Isten végbe vitt a fiatal Saul szívében, előbb megtérítette őt az evangéliumnak, aki új nevet vett föl, majd az egész világon hirdette, és végül tanúskodott róla, mint Péter, itt, Rómában, az élete árán. A népek apostola hagyta, hogy átformálja őt Isten igéjének ereje, mely elszakította őt az erőszaktól, és a szeretet útjára vezette.
1: Per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo.
0: Leó pápa rámutatott, hogy ma fontos erre a két szentre, Péterre és Pálra tekintenünk, hogy megértsük, hogyan legyünk mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái. Ebben a szellemben éljük meg a palliumok átadásának ősi és szuggesztív rítusát, melyeket a metropolita érsekek kapnak. Ezek a keresztekkel díszített fehér gyapjúszalagok valamennyi lelkipásztor és egyben minden keresztény kötelességét fejezik ki, hogy vállára vegye a gondjaira bízott testvéreket, épp úgy, ahogy az Úr nyájának juhait, hogy energiát, időt és fáradtságot áldozzon rájuk, akár az életét is, hogy mindenkihez eljusson az evangélium, és az egész világ harmóniára és egyetértésre találjon benne. A Szent Atya homiliája végén köszöntötte a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus delegációját, melyet Bertalan pátriárka küldött, és Emmanuel kalkedóniai metropolita vezetett Rómába a főapostolok ünnepére. Imádkozzunk Szent Péterhez és Pálhoz, hogy támogassanak bennünket a szeretet közösség útján, az üdvözítő nyomdokain. Ezt az utat jelölte ki nekünk, és ezért imádkozott az Atyához az utolsó vacsorán. Erre a célra kell törekednünk bizakodó reménnyel. Zárta homiliáját Szent Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa.

0: Trone di Roma.
1: 14. Leó pápa a Szent Péter téren a zarándokokkal együtt imádkozta az úrangyala imádságot június 29-én hétfőn, amikor az egyház Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepét tartja. A tikkasztó római hőségben a pápa kiemelte, hogy az ünnepnap felidézi azt a köteléket, amely a római egyházat a világ összes többi egyházával egyesíti a hit és a szeretet közösségében. Leó pápa szerint Szent Péter és Szent Pál római vértanúsága olyan, mint egy pecsét az új szövetségen, feltárva Isten szeretetének mélységét Jézus Krisztusban. Szavaik és vértanúságuk által Krisztus evangéliuma mondhatni gyökeret vert Rómában, és itt a birodalom fővárosában tárja fel megújító erejét Isten és minden ember végtelen méltóságának új megismerése a hatalom új értelmezése által. Nem uralomként, hanem az emberi élet szolgálataként. Jézus hívása, hogy kövessék őt, ma is visszhangzik a fővárosoktól, a legtávolabbi vidékekig azokon keresztül, akik úgy döntöttek, hogy válaszolnak hívására, mutatott rá a pápa. Szent Péter és Szent Pál ünneplésével kivesszük részünket Jézus saját küldetéséből, mivel Isten kegyelme ragyog az életünkben, miközben tökéletlen, de bűnösként élünk, akiknek már megbocsátottak.
0: Forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro.
1: 14. Leó ezután Szent Péter és Szent Pál emberkénti különbözőségeiről elmélkedett. Hátterükben, neveltetésükben és jellemükben különböztek. Nem csak elhívásuk előtt, hanem utána is. Mert az egy úr nem tette őket egyformává, emlékeztetett a pápa. Különbözőségeik révén Szent Péter és Szent Pál a saját jellegzetes hangjukkal hirdették az evangéliumot, amelyet az evangélium a jó hír lényeges részeként emel ki. Az apostolok kollégiumán belül Szent Péter és Szent Pál nem voltak ellenségek, figyelmeztetett Leó pápa. Éppen ellenkezőleg, bizonyos értelemben a sok más különbözőség szimbólumává váltak, amelyeket az egy lélek egyetlen egészé egyesít. Róma két védőszentje megtapasztalta a szeretett közösség kihívásait, és mégis szolgálták és hirdették azt az isteni élet szentségeként. Tanúságtételük döntően hozzájárult ahhoz, hogy a keresztény jelenlét a történelemben ne az uralkodásra, hanem a szolgálatra, az egységre és a kiengesztelődésre irányuljon, szögezte le a Szent Atya. Végül 14. Leó pápa azért imádkozott, hogy Szent Péter és Szent Pál közbenjárása segítsen az egyháznak felismerni katolicitását, ami az egyetemes egység a sokféleségben. Ismerje fel az egyház saját értékét az egyének és a népek közötti testvéri találkozás előmozdításában, hogy elkerülje mindazt, ami aláássa vagy károsítja a szeretett közösséget, és hogy kitartson az ökumenikus úton, valamint figyelmes és őszinte párbeszédet folytasson mindenkivel. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Szent Péter és Szent Pál Róma védőszentjeinek ünnepén, a déli úrangyala imádság után 14. Leó köszöntötte a Szent Péter téren egybegyűlt híveket. Június 29-én hétfőn, Róma védőszentjeinek ünnepén 14. Leó pápa üdvözletét fejezte ki az olasz főváros lakóinak, és köszönetet mondott a világ minden tájáról érkezett zarándokoknak, akik részt vettek a Péter fillérek adománygyűjtésben.
0: Oggi si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro.
1: Ma tartjuk a Péter fillérek adománygyűjtést. Őszintén köszönöm mindazoknak, akik nagy lelkűséggel támogatják szolgálatomat Péter utódaként. Járjunk továbbra is együtt a hitben és a szeretet közösségben, mondta a pápa a Szent Péter téren elmondott úrangyala imádság után. Az évente megrendezett gyűjtés lehetővé teszi a pápa számára, hogy jótékonysági programokat finanszírozzon, katasztrófa elhárítást nyújtson, és támogassa a sebezhető közösségeket szerte a világon. A pápa a Rómában élőket is köszöntötte a város védőszentjeinek ünnepén, mondván, hogy gondolatai és imái különösen a betegekhez, a magányosokhoz és a bebörtönzöttekhez szólnak. Köszönetet mondok a plébán.

0: Soknak és minden papnak, szerzetesnőnek és szerzetesnek, akik Rómában szolgálnak, mert jelenlétükkel és mindennapi szolgálatukkal életben tartják a város nagy keresztény szívét, folytatta 14. Leó. A pápa továbbá köszöntötte azokat a hajléktalanokat is, akik ezen a napon megjelentek a Szent Péter téren, hogy kiosszák az Osservatore di Strada, az Osservatore Romano Vatikáni napilap mellékletét. A vatikáni újság ezen havi melléklete a társadalom leginkább peremre szorult és kiszolgáltatott tagjainak történeteit, gondolatait és véleményét osztja meg. A Vatikáni Hírek dokumentumfilmje július 1-én jelenik meg. A Kommunikációs Dikasztérium új dokumentumfilmje, a Leó Rómában, július 1-én jelenik meg a Vatikáni Hírek, a Vatican News platformjain, 14. Leó pápa római éveit meséli el megválasztása előtt. A perui Leó, a Leó Chicagóból című dokumentumfilmek után a Vatikáni Hírek bemutatja a Leó Rómában című új dokumentumfilmet, amely Robert Francis Prevost, a jelenlegi 14. Leó pápának az örökvárosban töltött éveit mutatja be. A közel 20 éves időszakot felölelő film Prevost 1981-es útját követi nyomon az Egyesült Államokból Olaszországba, majd bemutatja a Szent Ágoston rend élén töltött két ciklusát, a püspöki dikasztérium prefektusává való kinevezését és a bíborosi kollégiumba való kinevezését 2023-ban. A barátság, a tanulmányok, az utazások, a kirándulások, a találkozások, a megbeszélések, az zarándoklatok és a munka éveit korábban kiadatlan képek és felvételek, valamint Ágoston rendi társak, volt osztálytársak, régi barátok, valamint a rend és a püspöki dikasztérium tagjainak hangján keresztül meséli el a film. A Leó Rómában című dokumentumfilm a Vatikáni Híreknek a jelenlegi pápa életét és jellemét feltáró útját zárja, amely a 2025. júniusában bemutatott perui Leó című dokumentumfilmmel kezdődött. Az alkotás a dél-amerikai országban töltött missziós éveiről szólt, és a 2025. novemberében bemutatott Leó Chicagóból című filmmel folytatódott, amely Prevost amerikai gyökereit vizsgálja. A dokumentumfilm a Kommunikációs Dikasztérium szerkesztőségei igazgatóságának produkciója. A dokumentumfilm július 1-én magyar idő szerint este 6 órakor jelenik meg a Vatikáni Hírek YouTube csatornáján, először 3 nyelven, angolul, olaszul és spanyolul, és kérésre nemzetközi média orgánumok számára is elérhetővé válik. A Szentszék sajtóirodájához akkreditált újságírók számára július 1-én 5 órakor előzetes vetítést tartanak a Vatikáni Filmkönyvtárban.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 12 óra 30 perc. Mai guzsolyasunkban Balogh Sándor felvételeit hallják.

Elhangzott Guzsolyasunkban Balogh Sándor felvételei szóltak. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra.
3: Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint kedden megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is az előzetes adatok szerint, tette közzé a hiradó.hu. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút meleg rekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is, Budapest 11. kerületében Lágymányoson 41 fokot regisztráltak. Megerősítette a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét június végén Beregsurány térségében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata. A bogár akár tömeges kőrispusztulást is okozhat, ezért a NÉBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, tette közzé az MTI. A kőrisrontó karcsú díszbogár Ázsiából származó invazív faj, amely a kőrisfajok egyik legsúlyosabb károsítója. A kártevő elsősorban a kőrisfákat veszélyezteti. Lárvái a kéreg alatt a fa szállító szöveteiben fejlődnek, ezzel akadályozva a növény tápanyag és vízellátását, ami idővel a fák pusztulásához vezethet. Megszűnik a paksi Fidesz frakció. A 4 Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselő a jövőben függetlenként folytatja, közölte a HVG. Benke Gábor, Hán Krisztina, Léber Ferenc és Szél Benyámin szerint az elmúlt években önkormányzati képviselőként mindig arra törekedtek, hogy munkájukat ne az országos pártpolitikai szempontok, hanem paks érdekei határozzák meg. Meggyőződésük, hogy ezt a szemléletet a jövőben független képviselőként tudják a legmegfelelőbb módon képviselni, szól az indoklás. Bécsig is elért az osztrák bányákból magyar-osztrák határokon is átnyúló azbeszt ügy. Az osztrák közszolgálati média az ORF beszámolója szerint az azbeszt helyzetet feltáró Greenpeace jelentése azt mutatja, hogy az osztrák főváros 8 utcájában találtak azbeszt tartalmú köveket, írja a Telex. A Greenpeace gyanúja szerint a Bécsben talált azbeszt és a burgenlandi, most bezárt azbeszt bányákból származhatott. A nyugat-magyarországi települést érintő azbeszt ügy a legnagyobb figyelmet eddig Szombathelyen kapta, ahol több külvárosi útszakaszt is érint a probléma. Július 1-től kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással, tájékoztat az MTI. Balogh Csaba, a Mi Hazánk mozgalom fővárosi elnöke, jogilag elfogadhatatlannak nevezte a városvezetés döntését, és a készpénzes parkolási díj fizetés lehetőségének megtartását követelte szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. Bukarest teljes közlekedését felborította a kedről szerdára virradó éjszaka lezúduló hatalmas, négyzetméterenként 100 liternyi eső, közölte a Telex. A víz elöntötte a metrót, az utcákon lehetetlenné vált az autós forgalom. Szerte Romániában is jelentős károkat okoztak a keddesti, illetve szerda hajnali viharok. Ilfov megyében egy ember meghalt, Székelyföldön pedig egy kápolnán zúzott szét a vihar. Hazánk időjárásáról. A sok napsütés mellett zápor, zivatar, felhőszakadás többfelé előfordulhat. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében átmeneti viharos szélrohamokra is számíthatunk. A csúcshőmérséklet 32 és 38 Celsius fok között alakul, késő estére 20 és 29 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 14 órakor jelentkezünk.
2: 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
4: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal Itt élünk című műsorunkat hallják. Ha tehetik, maradjanak velünk.
5: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
6: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus, Somogyi Márton nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Nyár van, ilyenkor divat a falunap, főznek, sütnek, és a főzőversenyek. Versenyek, amelyeknek elmaradhatatlan szereplője a zsűri. A következő órában Csetneki László gasztronómussal, a szabadtéri lovagrend kancellárjával beszélgetünk.
7: Nem csak a gasztronómia szempontjából is, hanem az ilyen világot is szeretném látni, milyen ételek vannak Kínában, milyen ételek vannak Amerikában és egyéb helyen. Mondjuk köztudott az a gasztronómia szempontból Amerika egy katyfasz, mert ahány nemzet van, annyi étel van népességen, ott a Mexikó, az olasz, az Amerika, minden. Kimondott amerikai konyha nincsen, viszont mindenhol lehet enni. Voltam egy utcában, ahol 40 étterem volt egymás mellett, úgyhogy volt látni valóm. Kimondott ízeket, hát... Amit kóstoltam, jó volt, de nem tudtam mi az. Szóval voltak ott olyan ételek. Az ételes érdekesség pedig Kínában volt a legnagyobb, ott aztán mindent. Tényleg úgy van, ami mozog, azt kirántjuk, megsütjük, ami nem mozdul, az meg a fűszer. Szóval ott aztán minden volt. De hát enni kell, pláne olyan embereknél is. Na a lényeg az, hogy megjártam mind a két utat, és nekem tetszett, elértem, adtam magamnak egy piros pontot, mert azért elég messze vannak ezek a tájegységek, úgyhogy el tudtunk menni. Életcél. Most már úgyis nyugdíjas vagyok, itthon vagyok, ráérek.
6: No, de hát a nyugdíj nem azért van, hogy nyugodjon az ember. Olvasom ott a Facebookon, hogy már hirdeted előre a különböző eseményeket, ott a kövesdi lábatlan csukot, akkor a kácsi vadfőzőt, egy párat már.
7: Ez nagyon jó, hogy mondod a lábatlan csukot, mert a kövesdiek nem tudom emlékeznek rá. 12 évvel ezelőtt egyszer próbálkoztunk ott a Kavicsostó környékén csinálni egy lábatlan tyúk versenyt. Ezt a közönségnek, illetve a hallgatóknak el is szeretném mondani, mi is az a lábatlan tyúk. Hát úgy egyszerűen mondva egy tőtelék, bővebben kifejezve egy régi magyar népies étel, amikor a zsömlét beáztatták, petrejtettek hozzá, tojást tettek bele, megfűszerezték, voltak, aki még a máját is belekapargatták, összegyúrták, és akkor voltak, aki a levesbe, húslevesről van szó, és a celofánba tekerték, és a húslevesbe belefőzték, de úgy, hogy a leves nehogy megzavarodjon tőle, és utána ezt felszeletelték, és köretként adták a főtt húshoz, meg a zöldséghez. A magyarok úgy csináltak, hogy feltörték a tojást, és akkor úgy törték a végén, hogy vissza tudják tölteni. Megmosták, kimosták, és utána ezt a tőtelegét beletöltötték, és egyszerű zöldségleves belefűzték, és ezért hívták ezt lábatlan tyúknak tulajdonképpen.
6: A tojás miatt?
7: A tojás miatt volt a lábatlan tyúk. A tőtelegét mindenki, én nagyon szeretem. A pesti szakács haverjaim például nem is ismerték. Amikor először jöttek egy bogácsra hozzám, akkor csak lestek, most ott álltak sorba, hogy jaj, de jó, mi ez? Ők nevettek. Ahányház, annyi szokás, úgyhogy most már ők is ismerik ezt. És ezt a lábatlan tyúkot szeretnénk mi Mezőkövesden, a Matyókert klub felkérésére, ők látnak benne fantáziát, akkor is segítettek, most is, hogy úgy néztük a helyet ki, az időpontot, hogy augusztus 1-e egy szombat, és akkor azt mondjuk, hogy nyugodt van, még az ünnep sincs, már a régebbiek elmúltak, és augusztus 1-én szeretnénk ezt megcsinálni. Úgyhogy mindenkinek kéne fűzni egy lábatlan tyúkfélét, ahogy ő gondolja, meg közben bográcsost is, és akkor egy ilyen főzőversenyszerűséggel vennénk.
6: Nem véletlenül vagyok itt, mégpedig azért nem véletlenül, mert eszembe jutott, hogy hát ilyenkor nyáron a jó melegbe mindig csak szépen bogrács mellett lehet látni az embereket, annak ellenére, hogy meleg van, de hát estére csak lehűl egy kicsikét, hát a szabad tűzik lovagrendnek a kancelláriát, csak meg kellene szólaltatni, hogy mit érdemes ilyenkor kint főzni. Na most sok mindent gondolom, de egy pár olyan dologgal készültél, amit inkább vezeste. Jó?
7: Igen.
6: Hogy folytassuk?
7: Igen. Tehát nagyon okos, mert tulajdonképpen most a mai főzőversenyek, meg ilyen főzések, meg ilyen bográcsba, nyárson, roston, tárcsán sütések, ez egyfajta mai szóval élve meeting lehet. A csapatok összejönnek, kiengedik a gőzt, ahogy egész héten dolgoztak, meg már régóta kis szabadság, itt tudnak főzőskérni, elbeszélgetni, kocintanak egyet, és ezekkel a kocintásokkal, meg a beszélgetésekkel, szoktam mondani, zárója megváltják a világot, és új emberként érnek vissza aztán való hétre. Na most tudni kell, hogy nagyon sok helyen van főzőverseny, hát egy párat mondjak, hogy a pacalfőzéstől, a körömpörköltől, a lecsósoktól, bár ide zárójelbe betenném, mert meg mindig eszembe jut valami, most például az jutott eszembe, hogy ha régebben nem volt pénzünk, összedobtunk egy lecsót. Na most, ha ezt ma összedobunk egy lecsót, akkor nem marad pénzünk, olyan árakba mentek el ez a paradicsom paprika, na de zárójelbe zárva, és akkor menjünk tovább. Ezek a főzőversenyek nem csak azért szépek, mert meetingszerűen családot összetartja, hanem egymást tudomány anya is. Minket mindig hívnak zsűrizni, mert legtöbb helyen volt, hogy a házi néni, a óvónéni, vagy nem tudom, valakit felkértek a konyháról, hogy zsűrizze, de mindig össze. Persze van, te ismerős, az hasonló. Mi viszont szakszemmel nézzük, mert mindig kérdezik például tőlem, hogy hogy lehet 50 pörkölt közül megismerni a 49-dik, hogy jó-e vagy nem. Ugye én már túl vagyok például 500 versenyértékelésen, már egy kis tapasztalat van. A Covid alatt számoltam összes, amit kóstoltam ételt, idáig 100 000 féle étel. Azért ez nem kis rám, mint az emberre, még ha nem akarja, akkor is tapad rá némi tapasztalat. És az ételeknek mindig megvan az alapja. Mondtam, hogy dekával sem szabad több fűszer tenni semmilyen bográcsos ételbe, de semmilyen ételbe egyáltalán, ugyanis csak rontja. A belevaló mennyiséget, és ne kutyuljunk, ne tegyük bele horvátrozzuk fűszerkertjét, mindent, amit találunk bele, mert akkor elrontja. Volt olyan gombafőző versenyem, gombás ételek versenyém, ahol beletették a rengetegféle gombából pörköttet csináltak, a tinaróból, az okagombából, csipelge gombából, és a végén még tett rá egy kis, amit a földből ásnak ki, hogy is hívják ezt a gombát, ami földből ásnak ki, a kutyák találják meg. A disznó is kitúrja például ezt a szarvasgombát, egyébként úgy hívják, a szarvasgombát, csak a disznó megeszi, a kutya meg ott hagyja, és a végén tesz rá egy kis szarvasgombát, reszelt a tetejére. Hát ehetetlen lett. A tinóró gomba szinte fűszernek számít, annyira erős fűszer növény. A szarvasgombára azt mondjuk, hogy egy 50 adaghoz egy leheletnyi véghor reszelet pont elég, ha kettőt teszelünk, már az is ehetet léteszi. Ő belefőzött egy csomó mindent. Úgy, ahogy volt, úgy kikelt, senki nem tudta megenni. Tehát tapasztalni kell az ízeket, meg kell kóstolni. Mindig is mondom, főzünk, ne szégyeljük, 5-6-szor is kóstoljuk sózás előtt, sózás után. Például sóval, só nélkül az étel ízetlen. Nem azt mondjuk, hogy nem jó az étel, hanem ízetlen az étel, mert a só fogja össze az ízharmóniát, és ha egyszerűen csak egy központi jó ízt érzünk, az már jó étel. Tehát, és viszont rengeteg sónk van, mert a erdélyi sótól kezdve, tengeri sótól kezdve, finomított sótól kezdve, a jó öreg asztali sótól kezdve, rengeteg fajta, ki miért használ. És azoknak mind más íze van, másképp hat rá az ételre. Tehát meg, és utána, amikor rottyant egyet a sózás után, akkor kóstolom, és akkor már tudom beállítani, hogy mennyi. Se több só nem kell, idekával se kell több só, de kevesebb se legyen, mert akkor tényleg, mint ahogy mondtam, ízetlen.

0: Nem mondtam teljes mértékig el, több helyen voltam mostanában, különböző fesztiválokon, az egyik helyen Laska fesztivál volt például Kazáron, a másik helyen Torta, a harmadik helyen a Hurka Pite fesztivál, tehát olyan sokféle fajta, de mondom, hát az meg, hogy Csetnek ki László meg ne szólaljon ezekhez, az nem illő. Hát évek óta ismerjük egymást. Eszembe jutott ott Kazáron, hogy csupa fehérben voltak azok a zsűri tagok. Mondom, miért vannak a szakácsok fehérben? Agyaltam egy kicsit, de hát mondom, inkább megkérdezem, hát ők nem szakácsok, hanem inkább már zsűri szakácsok, de mester szakácsok is kötelező fehérben lenni.
1: Csak egyszerű, hogy ehhez hozzászok, csak egyszerű, hogy a tisztaság színe a fehér.
0: Ja.
1: A szépség színe a fehér. Ezért vannak, mondjuk, fehér ruhában, mert tiszta a lelkük, tiszta a színük, a szakácsok is tisztáról. Hiába olyan sok kormos edénnyel dolgoznak, akkor is fehér a tisztán. Bár most már a szakácsok megkavarják, és a nadrágok nekik is, a hivatalos szakács nadrág az ilyen pepita, ilyen kockás, apró kockás, de a fehérséget azért használjuk egyrészt, hogy kiemeljen, aztán vannak is szakácsrangok, hogy séf, szuséf, zöldséges szakács, kisegítő, séfhelyettes, aztán mindenféle rangok vannak. Erről jutott eszembe egy történet, hogy egyedül a Mátyás király korát, ugye a királyt mindig megsüvegelték, egyedül a szakácsnak nem kellett levenni a sapkáját a király előtt, mert ő főzött neki, ugye. Igaz, hogy amikor nem jól főzött, akkor levágták a fejét, úgyhogy észni kellett neki is.
0: Nem kellett sapka már.
1: Akkor már nem kellett sapka. Mert jut is eszembe egyszerű. Egy illető elment kimaradásra, feleségével megbeszélte, hogy jó, jövök anyukám, nem sokára haza. Igen, ám, de eltelt idő, éjfél után megyen haza. Jó, eléggé ittosan. Mi az első dolga a férfi embernek? Hát hazamegy, óvatosan lábújhegyen elmegy a hűtőszekrényig. Kinyitja a hűtőszekrényt, hát valamit tenni kéne. Jelszóval nagy szetli ott beírva, kézzel ráírva, hogy szomjas már nem lehetsz, a vacsorád meg a szakácskönyv 26. oldalán található.
0: Na akkor nézzük meg.
1: Akkor menjünk sorba. Jó. Akkor lesznek most nem sokára, lesz a karancslapújtő, az ugye Salgótarján mellett van. Ez salgóételek, illetve hát ott ilyen palócételekről van szó, mert ők azt palózgulyás, meg egyéb ilyesmikről, de nem csak ott bográcsba főznek, ott is rengetegféle nemzetiség van, és azok mindig főzik a saját ételüket, bár a cigány ételek a legjobb ételek. Úgy tudnak főzni, hogy a kalappal előttük, mert valahogy a tízdek a jó is mindig belecsempészik. Néha átbillennek, mert ők nagyon szeretik az erős paprikát. Erről a közösséget, ha érinti, vagy érdekli, és szívesen elmondanák majd, hogy hogyan is mérjük az erős paprika erejét, meg ilyesmit. Na de visszatérve ehhez, hogy olyat is hoztak ezek a cigányfutó pontosan, az a nemzetiség, hogy hoztak egy jó 50 fokos pálinkát, azt televágták erős paprikával, majd leszűrték, és kínálgatták az ember. Csípett is, meg erős is volt. Tehát 50 fokos már az elég erős pálinka, meg hozzá egy méreg erős csípés, szóval többen rosszul lettek ettől. Na de utána nem sokára hívtak Hajdúböszörményben, hogy beszéljük már meg az ételeket. Mi van a spajzba, Hajdúböszörményben tartok egy előadást, ott a Hajdúböszörményi Gasztronómiai Egyesület hívott meg erre, és akkor összehívják, ott nem csak a tagiságait meghirdetik, hogy sok helyen lesz ilyesmi, és akkor megbeszéljük, hogy mi van a spajzba, mi volt a paracsint elődje, mert ugye nagyon sok idősebb asszonynak, meg majdnem mindenkinek van unokája, és annak, amit kér először nagyitól, vagy déditől, palacsintát süssé nekem. És akkor ezzel mit kezdjünk, hogy legyen gyorsan palacsinta, erről külön előadásom van, hogy a kezdetektől a mai napjáig hogy fejlődött, mert higgyék el, hogy a palacsinta szinte minden országban feltalálható. Nagyon sok helyen másképp csinálják, de ők is palacsintának hívják, de az ő nyelvükön, tehát hogy nalecsnik, aztán az orosz nyelveken is megint más hívják, de a franciák capsuzetnek hívják, repnek hívják a palacsintát, és én magam szerint is, hogy igazi egyszerű, és olyan ízesítéseket lehet tenni a palacsintába, hogy a befejező fogásnak igenis nagyon finom. Mert én szerintem mind a mai napig, mint ahogy a franciák azt mondják, hogy étkezés után sajtot kell lenni, különleges sajtkóstolót állat tegyünk be a ebéd végére, én meg azt mondom, tegyünk be egy palacsintát vagy süteményt. Igenis, egy sütemény jár minden ebéd után. Aki azt mondja, hogy nem szeret, ez letagadja, mert azért jó esik az emberek. Nem csak a sós, hanem mindenféle. Ott vannak a házi sütemények. Ki emlékszik rám a hatlapos karamellkrémmel töltött, a kiskunyhóra, a mandulaszemre, a hájas tészták sokaságára, a kis diós kosárkára, meg hasonló. Olyanokat tudtak csinálni a mamák, hogy lelkalapva. De a segédenkám sose felejtem, mindig nekem volt ez a hatlapos, amit a tepsinek a tetején sütöttek a lapokat, és utána karamell a krémmel ragasztotta ezt össze. Ez mindig már másnapra jó, egy harmadnap, amikor ez a karamell a krém megpuhította, és akkor a francia, nem is mondom, milyen krémesnek hívta, hadikrémesnek hívta, vagy hogy mondta ő, de ahány ház, annyi szokás. A lényeg az, hogy feltette a szekrény tetejét, hogy ne találjuk meg. A bátyám, a ketten voltunk rá, de mi mindig megtaláltuk. Az ő 2-3 nap után, jaj, gyerekek, milyen finomság, nézi, akkor már megtaláltad. Alig maradt belőle, kicsit mire jártunk. Ez azt jelenti, hogy nagyon finom volt, azóta is az a kedvencem.

0: Nem tudom, tudja a kedves hallgató, mi is az a pompos, a töki pompos, mert miért volt ez a töki pompos? Ez egy kenyérlángos langaló, vagy hogy is mondják, nem tudom, langaló talán mindenki ismeri, a kenyérlángos elődje, és Tök nevű községbe csinálták, és akkor ezért töki pomposnak hívták a langalót. Régebben, amikor kemencébe sült a kenyér, nem csak a langalót csináltak, lángost csináltak, kis mini cipókat, és a kisgyereknek, amikor készen volt, hogy sütöttek vagy 5 darab, vagy 10 darab ilyen 3 kilós kenyeret, ami elállt 2 hétig is, vagy 10 napig, ahogy szoktak sütni a sütések között ez az időt, és érdekes, most eszembe jutott, hogy miért nem áll el például itt a bóti kenyér, a sima kenyér. 5 nap múlva már akárhol tiszta, mondom, már penészedik. Nagyjából még 10 napig elállt, azt nem tettek rá csak egy konyharuhát, egy kendőt.
1: Hát ezt megutassuk, mert azt hiszem nehéz lenne, de hát ebbe nincs élesztő sokszor, ha van is kevés, meg hát gondolom a liszt minősége, sok mindentől függ, gyorsítják.
0: Nem rossz májú akartam lenni.
1: Nem kell ott, vagy keresztik egy napig, hanem egy óra alatt meg kell, és akkor utána pedig már nem kell, mert másnapra tényleg...
0: Ez olyan, mint eszembe jutott a régi-régi disznóölések, ez már nincs is, szinte el is tűnt, amikor a disznóölés egy falun, egy tanyán, egy kis településen igazi családi ünnep volt. Előtte 2-3-5 nappal készültek. Az asszonyok meggyúrták a tésztát, csigatésztát csinálták a húslevesbe. Megvették, emlékszem mindig, a majorannát, ugye, és kitették a kemence, a bubos kemence körbe, hogy száradjon, és mondjuk tudják majd beledörzsölni, aztán össze, nálunk a véres hurkát mindig kenyérkocka, zsömlekockákkal, a zsömlekockát meg kellett szárítani, meg kellett pirítani, és úgy ment bele a véres hurkába, aztán rizsát meg, mindenek bekészültek, és utána aznap, amikor a disznóölés volt, ugye, hogy is kezdtük, disznófogás, megfogták, megszúrták, akkor megperzselték, tehát vért kiszedték, megperzselték, és a perzselés után, amikor jó volt, akkor kapta a körmös pálinkát a böllér a körömbe, amikor már le tudta szedni, abba kapta az első pálinkáját. Mert ugye forradok még ihatott, de pálinkát először, hogy meg nem szúrja, mert ugye a disznó az mozog, addig nem kapott. Azután, amikor megvolt ez a dolog, akkor azt, hogy már gyűjtötték, aztán amikor felbontásra került a malacka, akkor szedték a zsíros húsokat, az orjalevesbe való húsos csontokat, aztán jaj, ebbe töltött káposzta, jó zsíros legyen, meg hús is legyen rajta, daráljuk be, aztán félretették a kolbászó való, teljesen tudták, szóval mindenkinek megvolt a maga dolga. Danybamán volt az intézkedő, na, te csinálod a hurkát, mondjuk a májas hurkát, senki más nem szólhat bele. De te is felelsz érte. Mert régebben úgy jártuk, mit tegyek még bele? Ó, tegyek bele, hogy is volt. Na még, úgy adottották, mindenkinek más volt a száj, de mindenki mondott valahogy, betartották. Na, ebből tanulva csak egy ember csináltam. Olyan, mint például a tepertő fütésnél. Valaki odaül a tepertőhöz, ott is vannak sok, hogy tegyünk bele tejet, ne tegyünk, hogy indítsuk meg. Ez is már csak részletkérdés, de ott kell állni fölött és kavargatni kell, mert különben nem lesz olyan finom, az igazi tepertő. Annak is meg volt kijelölve, hogy ki csinálja hasonló. Aztán az esti vacsoránál az volt a legnagyobb ünnep, család apraja, nagyja ott volt. Náluk még jöttek ilyen pócurkának, hívták annak ide ilyen kéregetők, akik jönnek, hogy egy kis hurkamaradék, egy kis zsír, amit már ki akarnak önteni, kis ezt, kis az, hogy kapjanak egy kicsit. Na meg ott volt a kóstoló, egy csomó kóstolót el kellett vinni, és utána az visszajött, mert mindig, amikor disznót ölt, valaki visszahozta. Olyan szép kalákkal jött össze, hogy egyik ember segített a másiknak, és összefogtak, és szinte az egész falu ismerte. Igaz, akkor még talán sok helyen kerítése volt, kapuse volt, nemhogy zárkózni kelljen, de az még más világ volt, ugye. Na most visszatérve megint a főzőversenyre, mindig elkalandod egy kicsikét, nem tudom, a kedves hallgató unja-e vagy nem, de...
1: Az a jó, hogy nem ülünk itt, hanem elkalandozunk.
0: Nem csak a főzőversenyre.
1: Kínától New Yorkig, a dollártanyáig.
0: Ha már itt jártunk bent a főzéseknél, akkor nézzük már be a spájzba. Egy falusi, tanyasi spájz egy idegen csodájára járna. Az olyan volt, hogy olyan típusú éléskamra volt, ahogy nem csak a befőttek, savanyúságok, száraz tészták, hanem ott volt a lecsó, ott volt a disznóöléskor eltették, ugye lesütötték a mondjuk a tarját vagy az ódalast, és betették a kis üveg, betették rá a zsírt, megdermett megint, mert a zsírral tartósítottak. A bödönbe például úgy tették a zsíros bödönbe az aját tepertőt, zsírral megdermett, akkor rá sült ódalast megdermett, aztán rá húrkát vagy kolbászt rá, és ahogy fogyott, anyám mindig az, ajaj, elértük a sültódalas, akkor ma krumpli főzelék lesz sültódalassal. Nem kellett menni borba se nekik, sehol sem, mert minden ott volt kéznél. Tehát ilyen, azok mellett ott voltak a gyógynövények. Ha hiszik, ha nem, hát nálunk így volt dió, levél, zöld dió, zöldbe tették el, de megszáradt, de nem volt, hogy külön is gyógyereje volt, nem csak a

Margaréta, meg a Cicka farok, meg ilyesmi, befőttes üvegben fel voltak téve. Ma már ilyeneket nem használnak. Már régebben mondtak, fűben, fában az orvosság, és tudták nagyon jó, hogy útilaput tegyél rá, margaritát, vagy ezt gyermekláncfűvet, vagy azt főz meg teának, mindenre volt gyógyszer, úgy tudták ezeket, nem mentek orvosságért. Már éppen minap néztem még be a fiókban, nálunk a gyógyszeres fiókban, hogy összegyűlt egy csomó gyógyszer, de minek? Mert ugye felírják, az ember kiveszi, mert meg akar gyógyulni, és egyszer csak ott maradt egy fél fióknyi használaton kívüli gyógyszer, mert le nem jár, mert némely gyógyszer 5 évig is eláll, de akkor is minek ad nekem oda? Én már gondolkoztam, hogy javasolni kéne, hogy nem lehetne ebből egy-két szemet csomagolni, de mondták, hogy nem, mert akkor nem tudják a használatutasítást. A mai világban lehetne, adnak rá egy linket, és akkor odaírják, hogy mire jó. Na mindegy, mindig elkanyarodok valamelyre.

0: bográcsozás kint, szabadban, és hát versenyeken azért általában szabadtűzi lógoknál akácpával vagy tölgypával melegítenek, fűtenek, nem gázzal. Gondolom a zsűrizéskor azért ezt is figyelembe veszitek, hogy más az illata annak az ételnek, hogyha nem gázon
1: úgy,
0: van.
1: De nem úgy veszik figyelembe, hanem maga a főző ember, a főzőmester az már úgy tudja, hogy mit lehet. Például egy olyan fadarabban ne tüzeljünk, ami be volt régebben festve, mert az még az étel is átveszi, hiába bográsban átveszi illatát. Olyan egy szöges régi megpenészeres fával se fűtsünk, hanem azt túlfogjuk, hogy milyen kemény fa, bükkfa, vagy egy fenyőfa is elég rá, hogy csak fellobbanjon, mert itt nem csak a bogrács alatti főzés, de amikor például nyársalunk, ugye nagyon népszerű Magyarországon nyársalás, vagy itt tárcsán, vagy rostonsütések például a grillezéseknél, nagyon kell tudni, hogy milyen fát. Hát egy fenyőfából nem fogunk tudni parasat csinálni, mert például igaz, hogy a szalonnát is parázsolunk, a legjobb sütni, mindig beletartja a lángba, amikor sütik, de olyankor, amikor parazsat készítünk, tehát a pácolás, ha már ide jöttünk, akkor elmondanám gyorsan, hogy az egyszerű grillezés, meg a tárcsán sütés, egyik a vaslaphoz támaszkodva süti, másik meg egy rácson süti meg, és a grillezésnél nagyon fontos, hogy bepácoljuk. Milyen pácok vannak? Száros pácok, nedves pácok? Ki mit akarja, de mindenképpen kezelje egy kicsikét, ott van szerencsétlen pulykahús. Abszolút nulla íze van belőlről. Ha nem teszünk valami páclevet, vagy pácot, vagy bekenjük mustára, vagy valamit teszünk hozzá, vagy egyszerűen olajba, fűszereket teszünk, babér, levél, stb. Ne soroljam, és abba hagyjuk egy napig, vagy a sima szelethúst is például, mondjam a tarját, vagy a lacipecsenyét, vagy valamit, hogy fokhagymás tejbe áztatjuk be, és ott tartjuk, hogy legalább 5 óraig a hűtőszekrénybe, akkor már kap egy kis ízesítést. Mondjuk a lacipecsenyét, meg a tarját illik, illetve hát a tarjából illik csinálni, nem szelet naturból, vagy combból, vagy valami ilyesmiből nem érdemes csinálni, mert akkor nincs jó íze. Én például személy szerint a karajhúst a csontosan szeretem, hogy leszeletelik, mindenki a karajból kiveszik a csontot, jó a húsos csont a levesbe, de az jó az, hogyha csonta együtt le van vágva, és akkor csontosan fogják megcsinálni azt nekünk, úgyhogy sokkal jobb íze van.
0: No, hát egyébként főképp ugye szabadtűzön a bográcsosak leginkább vad ételek, vagy sertés. Marhát nem nagyon látok általában, az nehezebben.
1: Nagyon jó megfigyelés. Két dolog van. Egyik a marhahús. Hova mentek el az árkány? 5000 forint egy kiló sima marhahús, amit pörkörnek használom, vagy 7000 forintnél láttam. Az, hogy a bélszín már 10000 forint, az már is beszélünk róla. Meg egyébként sokkal több a marhapörkört, tehát legalább 3 óráig főzök, mikor a sertés 40 perc alatt készen van, meg a csirke pláne hasonló, meg másabb a díze. A marhahús egy ilyen ünnepi ételek közé soroltuk, és akkor meghagytuk a bélszínt, a steket magyarul, annak nagy vendéglátói szinte, mert otthon nem hiszem, hogy valaki csinál, de hát gondoljunk vissza például a tatárvíztekre. A fiam az Isten se akarta megenni, hát ez nyers hús, nyers tojás, hasonló. Kentünk neki egy pirítós kenyere, hát az is olyan rossz. Tehát mindig először, amikor látjuk valamit, kóstoljuk meg, és utána mondjuk róla véleményt, lehet, hogy ő idegen számára, és ha megkóstolta, teljesen más. Egyébként okos gondolat, mert most például azért biztonság kedvéért, hogy ne felejtsenek el hétvégre mandulaszemet, kis hunyhót, 6 lapos, a 6 lapos sütemény, ez a krémmel töltött, aztán, hát nem tudom, tudnak-e szerezni most hájat még, a hájas tészta mindenféleképpen, aztán a régi magyar étel, amit nagyon sajnál ki fog menni lassan divatból, a rétesektől. Dédmamák nagyon jól tudták azt alapon kinyújtani azt a réteset, vékony tésztára, aztán mindenféle töltelik, legyen az diómák, akármi, túró, valami, az már töltelik szinte nem is volt érdekes, de magát azt a tésztát megcsinálni, azt felgondolni, abroszba tették, és úgy hajtogatták fel, hogy ne, hogy kiszakadjon végül is, az igazi nemzeti kincsé kell tenni. Bár én a hájas, jó, szilvalekváros hájas tésztát is betenném, mert amikor jól van készítve a hájas tészta, és akkor vigyáznak rá az asszonyok, még megvan a 6-8 fajtogatás, és ugye forró késsel vágják fel a tésztát, és utána úgy fogják betölt, úgy teszik be, ezt azt teszi ez a forró kés vele, hogy utána szét fog nyílni a hájas tésztám, és szinte a lapokat látom. És egy jófajta régi szilva lekvár, vagy a régi a fadoboz bárultak, az a lekvár vegyes gyümölcs íz, azok, ezek a megtölteni, ami nem megy ki, meg sem a rekvárt hiába teszek bele, bár épp minap csodálkoztam, kaptam egy 7 decis, az a befőttes üveg, és abba rá volt írva, hogy 4000 forint egy 7 decis, nem szilva rekvár volt, hanem sárga barasz lekvár, 4, hol tartunk, 7 decis, szóval ilyen árak vannak, úgyhogy nagyon meg kell gondolni ezeket a dolgokat. De visszatérve a kácsi főzőversenyre, itt most is általában 40 csapat közül indul. De volt már olyan vadásztársaság, kijöttek és 40-en voltak, voltak, akik 50 kísértel, volt, aki harmad magával, de mindenki jön, és kicsikét kocink, beszélgetünk, kedert fogunk, megint találkozunk jövőre, hasonló. Öröm rájuk nézni, mert ők is kijelölnek, bekóláznak ők a végére rendesen kocingatnak, de aki ki van jelölve, azt mondtuk, hogy az négy jobbásokra be szeretnénk az ételt is megkóstolni. Oda figyelnek. Mert ugye az ételt, hogy tálalják, nekünk is megkérjük most már a zsűri nevébe, hogy szíveskedjenek feldíszíteni, mert először ugye ránézünk, a szemünkkel étkezünk. Nagyot nyelünk, hogy hú, ezt nekem meg kell kóstolni. Csak úgy elénk hangjadák, mi anyag tányérből, megkóstoljuk, mondtam, az ízeket, az, hogy keresünk, de ha ránézünk, feldíszítjük, nem Jurassic Parkot kell rátenni, kifaragni mindenféle paradicsomból, meg almából, hattyút, meg ilyesmit, az ilyesmit nem oda való, az a artisztikához való, de ott az ételek megadják a módját. Néha olyan ételeket sikerül csinálni, nem tudom, lehet, hogy hoznak magukra egy valami profi szakácsot, mert olyan körülmények között megcsinálni és úgy feltállalni, vagy 3-4 csapat minden évben van, akit szívesen beszélgetnék vele, hogy hogy csinálták, de hát az ő dolguk, ez szabadtéri főzőverseny.
0: Hogy is zajlik le ez? Akkor van az első, amikor összeáll a zsűri. Ugye általában úgy szokott, hogy 1-2-3 szakember plusz egy társadalmi. Azt be kell vonni, vagy polgármester legyen, vagy ez bár, a, vagy egy képviselő.
1: De mindegy. Szóval politikát nem vagyunk hajlandók, én legalábbis nem vagyok hajlandó beletűnök.
0: Most nem erről szól, a metodikáról, akkor ott van a csapat, akkor az első kör az a szemrevételezés, ugye? Amikor végig mentek, megnézitek, hogy milyen körülmények között, milyen
1: akkor
0: módon.
1: Akkor menjünk pontokként. Ezt akkor... most kövök. Első pont, szemrevételezés. Megalakult a zsűri, ki tudja honnan, mindegy, mi legalábbis úgy csináljuk a zsűri részéről, hogy a csapatokat megvárjuk, még elkészülnek, csinálnak egy asztalt, terítgetik, pofozgatják az asztalt, rendbe tartják a tüzet, kezdik az étel főzését. Na most mi körbe megyünk, és azt is nézzük, hogy milyen, megpucolta a hagymát, szenaszét, ha ingált a magunk körül, akkor szólunk neki. Kik a szájába kavargatja a pörköltet, mondjuk neki, hogy én nem szeretem a cigarettahamus pörköltet, akkor elszégyeli magát, félre elviszi. Tehát magyarul úgy főzöm, mintha otthon magának vagy a családjának főzne. Nem kell se plusz, se mínusz. Tehát nem kell megcifrázni, de azért tisztaságot adjuk már meg, ne nyújjuk a húshoz olyan kézzel, tegyük már le tisztába a vágódeszkát meg. Tehát ők ezt nagyjából már be is tudják tartani, bár én azt tartom, hogy ha aránylag tiszta, középtiszta, akkor utána a 60-70 fokig úgy is főzik az ételt, 70 fokon tartják, egy olyan keresztortom, a létező baktérium elpusztul, mert 70 fok fölött már nem nagyon sok bírja ki. Tehát, na de ez csak egy ilyen zárójeles gondolat volt. Na, akkor megvagyunk, amikor mi körbejárunk a csapatokkal, nem csak beszélgetjünk, megkérdezünk, hogy mit főznek, tanácsot nem adunk, akkor ha kérnek esetleg, csak annyi, de nem kóstolom meg a félkészételt, meg nem mondom, hogy ezt úgy tegyed, akkor utána rám fogják, hogy például, amikor már majdnem készen vagy, akkor teszünk egy kört, beszélgetünk, nézegetünk, hogy milyen, no, hogy nem kóstolom meg, mert azt mondom, tegyél bele sót, akkor azt mondom, én mondtam, hogy tegyem bele, mert sós lett az étel, mert ő meg elsózta, szóval itt ilyenkor tudomásom kell venni a zsűrinek azt, hogy a csapatok eljönnek, készülnek, idejüket, pénzüket, mert nem kis pénz egy ilyen benzin, asztaldísz, nyersanyagok, feláldozták arra, hogy jól érzik magukat, akkor a zsűri nem ennyire azt le, gorombítsa ott őket mindenféle hülyeséget, meg kell veregetni, a ügyesek vagytok, jól vagy, de én ebben én még ezt másképp csináltam volna, itt egy kicsikét megégett az alja, hiába tettétek át másik edénybe, érezni a kozma ízt abban az ételben, hogy kihozta. Tehát ilyeneket beszélgetünk meg vele, és ez tetszik, és igénylik is a csapatot. Ez volt a második kör.
0: Második kör?
1: Második kör, mert először még pakolásznak, akkor csak szavaztok, csinálnak egy fényképet, harmadik, akkor majdnem kész az étel, és harmadikban ők hozzák ki a zsűri asztalát, a szépen feldíszített egy vagy két tányér ételt. A szépen feldíszítés azt jelenti, mindig azzal díszítünk, ami az ételbe szerepel. Tehát egy pörköltet van karikákkal ne díszítsük, mert beszettül nem passzol hozzá, mert nem is élik se ízbe, se színbe. Na de ha ezt megtartottak utána, igenis legtöbben én legalábbis mindig engem hagy figyelje a versenyző, aki kihozta, hogy mit szól a zsűri, az először kúszolás, az arcokat, arc mimikáját nézik, meg hasonló, és akkor, na gyere, akkor elmondom, beszélgetünk vele. Kóstolj csak meg te is itt egy műanyag kanál, nézd meg, hogy jaj, ez tényleg sós, tehát akkor én nekem is sós. Szóval így megbeszéljük vele, és ha nem lekezelően beszélünk a versenyzőkkel, azok örömmel veszik a díjakat, jövőre is jönnek, mert őt kiemelgettük, mindenki kicsikét valahogy megdicsérünk.

0: Ez még az őrizés, tehát az a rész a kóstolás, de közben azért 60 vagy 40, teljesen mindegy, már a másodiknál is más íz. Mit lehet tenni? Öblíteni a száját, almát enni, franciák sajtot esznek, vagy nálatok van ilyen, el fogom tanulni, úgyhogy megyek őrizni valamikor, vagy hogy van olyan, amivel ezt az íz el lehet valamilyen módon tüntetni?
1: Itt élő adásban meghívlak ezennel Kácsra, és belevettünk a zsűribe, légy szíves, gyere zsűri, tökény beteszünk, mint társadalmi zsűri, polgármester azt mondja, beszélek, akkor végig fogsz kóstolni mindent. Egyetlen egy feltétel van, tehát bele kell mindenbe dugni, egy kanapé kell kóstolni. Mi csak az ízét kóstoljuk meg. Tehát mit tudom, 50-100 hurkát végig kell kóstolni, mit csinál 100 hurkával. Mondtam már egyszer, hogy voltam Békésabban kolbászfesztiválon, akkor csak 380 féle kolbász hoztak, hogy kóstoljam meg. Könyörgöm, ha 1 centit megeszek, az 3 méter 80 centi kolbász, hova rakjam? Tehát a zsűri az egy tulajdonképpen egy szakma. Azt meg kell tanulni, hogy beszélek, mit csinálok, arcmimika, meg a kóstolás, csak a szaftját kóstolom meg, ha pörkölt jellegű, meg legfeljebb egy fél szemhúst, a puhaságát nézem, úgyis a szaftjába fog kifőni minden, úgyis onnan tudom, hogy sok paprikát tettek be, vagy televágták vöröshagymával, édes, vagy túlsózták, mert a húson nem sok minden van. Tehát megvan egy kis rutinja. De nem szabad soha többit, nagyon jó oka, na akkor egy fél tányira megeszek. És a 41 tányira mit fog csinálni? Hova fog férni? Nem szóval, nagyon kell óvatosnak lenni, és vigyázni, figyelni kell ezeket a dolgokra. Ez nekünk is érdekünk, a zsűrinek is érdeke. Egyrészt már gyorsabban tudunk haladni, szakszerűnek veszi maga a bírálást a versenyző is, mert látja, hogy foglalkozunk vele. Az, hogy félretezünk, nem nyomunk hozzá, már valamikor többet hoznak. Várjál, egy picit félreteszünk, mert még ezzel nem végeztünk. És utána jön a másik, és akkor is látja, hogy foglalkozunk vele. Az, hogy feltűnik, hogy észrevegye a versenyzőben, mert odébb hanyítottunk, meg se kóstoljuk. Az olyan, nem az, hogy balhé lesz belőle, hanem egy lelki virágát megtörni, annak az ember egész nap dolgozott vele, és én azt sem mondtam neki, hogy bakfigy. Szóval ilyet nem szabad csinálni zsűrinek.
0: Vizet, sima vizet, sima vagy szódavizet?
1: Én legalábbis nem szeretem szódát, a szénsavasat nem nagyon bírja már a gyomrom. Végülis már a 72-et taposom, már nagyon meg kell nézni, hogy mik legyenek, de még végig tudok kóstolni 100 fajta ételt, úgyhogy az ízekkel nincsen gond. De az, hogy ilyenkor almát vagy valamit, próbálkoztunk például, ott voltunk a karcagi birka főző verseny. A birka az egy különleges étel. Aki szereti, az elmegy a világ végére és érte, aki nem szereti, az meg az utca másik oldalán megy, nehogy találkozzon vele. Mint a pacsal például. Na most a birka, itt tudni kell, hogy legalább 500 darab birkát megfőznek, olyan nagy rendezvény. Voltam olyan, amikor majdnem 200 csapat volt, és 250-esével bontottak minket, egy asztal, négy zsűri, ott 50 adag, a másikra 50-et hoztak. Úgyhogy a birkát nem lehet kóstolni, a birka pörköltet, csak melegen. Akármennyire lefagyúzzák, mindig marad egy kicsike. Most az hidegen megkóstolom fel, ragad a szájpadlásomra ez a fagyú, tulajdonképpen a maradékfagyú. Onnantól kezdve semmit nem érzek. Ehetek én rá almát, vizet, nem. Mutatok benne, nincs rá ízje. Mindig ott a mikró melegítsétek meg, addig nem kóstoljuk meg.
0: Szóval tapasztalat is kell hozzá, egy szinten, a másik pedig azért bizonyos mértékig egy olyan íz, jó. Minek nevezik ez? Nem szájíz? Jó ízlés, nem, akkor íz, azt mondom. Álljunk, mert ugye egy kajánál mi van? Van az aromája, az íze, az illata, hát akkor ezt a hármat össze kell valahogy dolgozni.
1: Nagyon jól mondod, de itt valahogy, hagyd mondjam, hogy el kell adni magamat, mert ahány ember, annyi szájíz. Mindenkinek más a szájíza, mindenkinek más az ízlésvirága, még a zsűri között is. Tehát egy bizonyos, hogy is mondják, ez szubjektív, ez a kóstolás, az én ízvirágom, és nekem ez az. Tehát azok a csapatok, ahol én járok, meg azok már elfogadták, tudják, hogy nincs rossz szájízem, vagy ha éppen nem ér, akkor mondom, hogy ezt nem tudom megkóstolni, mert valami van benne, ezt hagyjuk meg, vagy kóstold meg te is, mert úgy odaégetted, vagy úgy, olyan erős, hogy lángot fújok tőle, akkor mondom, többit nem fogok tudni érezni. Viszont még beszélni akartunk arról, hogy a erős paprikáról. Ha még van annyi időnk, akkor elmondanám, hogy nem csak a magyarok, meg beszélgettünk a cigányságról, hogy mennyire szereti az erős paprikát. Például nagyon sokan el sem tudják képzelni a halászlét erős paprika nélkül, a babgulyást erős paprika nélkül. De most szakmai szemmel, meg orvos szempontból az erős paprika igenis jót tesz, gyomornak is, de csak mértékkel. Bizonyos részt átbillentél, utána már ártalmas, a gyomornedveknek, ugye, meg egyéb ilyen dolgoknak megpiszkálja ott az erős paprikát. Tehát féktelenül erős paprikát nem szabad enni. De aki teszi, ugyanúgy, mint a kávé. Két darab kávé egy nap napra egészséget nyújt az embernek. De 10 darab kávé már egy napra olyan borzasztó dolgokat tud csinálni, hogy csak az erős paprika is ezt csinálja. Nagyon sokan gondolkoztak az erős paprikáról, ha már így beszélünk róla, hogy tudnánk mi ezt mérni, az erős paprikánk az erejét. Úgy az erejét, hogy a csípőségét valami számszakba fejezzük ki. Volt egy ilyen Scoville skála nevű, így nevezték el, méghozzá a csípőség a kapszaicin tartalmazza a paprikának a csípőségét, és kapszanti pedig a színét. Ezzel szoktunk színezni. A kapszaicint akarták megmérni, hogy hogyan történje, mihez fogjuk viszonyítani, mert csak egy pár számot most gyorsan felmondanék, mindenki ismeri ez a kis hegyes csípős paprikát itt Magyarországon, zöld paprika, az 25 000 Scoville mértékű csípőséget jelent. Ez viszonylag nagy szám, de nem a legerősebbek közé tartozik. Aztán van még, amit a legutóbb, illetve hát nézték ezt a 300 000 feletti paprikát, ezek a chili, habanero paprikák, a chili paprika meg hasonlók, ezek 300 000 Scoville egység, majd mindjárt mondom, mi az az egység, ugye tartalma, ezek már igen erősek hozzá, most a kaliforniai rapper nevű paprika, az 2 000 000 Scoville egységgel tartja a legerősebbet, és volt, ami csípős paprika verseny, nem is egyszer, kétszer is, ez Szlovákiában, Pozsony mellett majd légnevű község, ott tartottak ilyen csípős paprika evő verseny, 15-20-an jelenkeznek, asztalra ki vannak téve a paprikák, és meg kell nekik enni. Tudni kell úgy nyersen egy fél darabot, vagy egy legkisebbeket, kívánj egy kicsit. Tudni kell a paprikáról, hogy semmi más, se víz, se kenyer, semmi nem közömbösíti, ha megcsíp, akkor csíp világba. Egyedül valamennyire a tej tudja közömbösíteni, ha sima tejhén tejet iszunk rá, hidegen, akkor az valamennyire csillapítja a mértékkel. Mindenkinek ki van téve a paprikája, meg a tej. Ott kijöntve a pohárba, hogyha baj van, akkor igyja meg, de azáltal ki is esett a versenyből. Meg gondolom, ez úgy van, mivel már másodikat vezettem, tudom, tapasztalatból láttam, hogy megeszik az elsőt, meg a nyolcadik, amikor már nagyon erős a paprika, akkor már nem is érdek semmit, csak ez legyen igaz, kész. Hát ez már nem evés, de olyan volt, hogy az 1 000 000-nál, most a konkrétan nevére nem emlékszem, de az ilyen kalifornia rapper az volt a 2 000 000-os, de ez ilyen 1 500 000-os, 1 000 000-os közötti erősségi volt, ez a Scoville egység erősségű volt. 1 000 000-nál volt, aki már lefordult a székről, azt leesett, vagy lefordult, azt nem tudom, és a 2 000 000-os már én nem engedtem meg, hogy ott volt, elmagyaráztuk, hogy ezt még saját felelősségre se engedem megenni. Ha elcsórja, azt hátul megesz, azt nem bánom, de én előttem nem ehetik meg. Annyira erős volt.

0: Na most ez hol mértékegység? Úgy találták ki, szereztek öt embert, kóstoló embert, és a sima egyszerű zöld paprika, mondjuk tévépaprikánk nulla, tehát nem csípős. Azt vették alapul. És ezt pedig hígítást csináltak belőle, meg találták, és levet felhígították, és cukros vízzel hígították addig, különféle egységenként, még, és felírták, hogy mikor nem, az öt kóstoló ember mondta, na, most közepesen csíp, most nem csíp, most nem érezzük. Mindig mást, hogy nem csípja a szájukat, tehát érezzük. Komoly szakemberek voltak ott. Tehát ez volt az a 300 ezeres mennyiségével kellett cukros vízzel hígítani azt a csípős paprikát, amit ledaráltak, és akkor érződött a nulla erősség rajta. Ez a 2 milliós, mert 2 milliószorosára kellett. Ezek végigmentek így a skálán hasonló, csak hogy tudjuk azt is, hogy mi az a csípőség mérése. Ez Colby talált, aki, ha valakit érdekel, még Will Scoville amerikai kémikus dolgozta ki 1912-ben, ezért lett Scoville, és a jelzése pedig ennek a SHU. Scoville, és akkor úgy írják, hogy SHU, tehát 300 ezer SHU. Ha valaki odaírja, nem nagyon szokták, nemzetközi versenyeken szokták ezt használni, és akkor ha valaki tudja, hogy mai paprika is nálunk, nincs olyan erős paprika. A 300 California rapper környékén van, meg ilyen neveken szerepelnek ezek az 1 milliós, 2 milliós erősségűek, azt már saját felelősségre, hogy az kézzel meg ne fogják szemükbe, nehogy kerüljön, mert kiégeti a szemét. Szóval borzasztó dolog, de ezt már szinte gyerektől teljesen el kell zárni, hogy a közelébe se jusson. Tehát ezek megették idáig. Ennyit az erős paprikához szerettem volna elmondani, hogy azért tudjuk, ha csípős, kicsi csípős, nem baj. Nagyon csípős, teljesen hagyjuk el, mert nem tesz jót a gyomornak.
1: Mivel lehet, hát mindennel el lehet rontani a bogrács gulyást, ugye?
0: Odaégetjük, minden... túlfűszerezzük, odaégetjük, túlfűszerezzük, olyan fűszert teszünk, amit igen, de amit nem belevaló, az rögtön kiszúrjuk. Egy csirke paprikától teszek borókabogyót, az kiérződik belőle borók, és akkor miért van benne? Hát nézzük már, hát ezt nem így kell csinálni, hát teljesen. Tehát olyan, ami nem illik fűszer, az úgyis kitüremkedik belőle az ízharmóniából, és akkor olyan nem oda illő ízt érzünk, zsűrizéskor ezt keresünk, és akkor megnézzük, hogy mi lehet ez, mit tettél bele. Hát nem tettem, csak a nagyanyám fűszerkertjéből, meg ezt ott kész, ennyi is volt.
1: Nem népszerűsítjük már a többi helyet, mert megjelenik az. De is meg fogod jelentetni, hogy hol a palócot is láttam, hogy igen, megjelent a tyúk, lábatlan tyúkot is, akkor ezt a fajta dolgot, a vadfőzőt is. Lesz-e még olyan, akkor amire szívesen jársz vissza?
0: Mondom, kicsit könnyítsünk már, mert nagyon sok hülyeséget még értem. Sokat beszéltem, sok beszélnek, sok az alja. Mondok egy viccet gyorsan. Erdélyben, Parasz bácsik ott könyököl, út szélén, kerítése, és a kertkapun így könyököl, és tyúkokat kapirgálnak a műúton, vagy 8 is van ott nagyjából. Egyszer csak egy kocsi keresztül a tyúkokkal. Hát, vagy kettőre sikerült elütni, a többiek elrepültek, visszatolat a kocsi, szétnéz a sofőr, teszi be egy tyúkot, amit elgázolt a csomagtartójába, oda szól neki az öreg, hogy azt ne mondja, hogy orvoshoz viszi őket.
1: Na jó, én azt hiszem, hogy ha találkozunk, zsűri tag nem leszek, a másik pedig, hát ez tényleg szakma is, aki elmeri vállalni.
0: Társadalmi zsűrje szükség van.
1: Elmeri vállalni, az már tényleg tud is valamit, tehát mert azért felelősség is, mint ahogy elmondtad, hogy azok, akik beneveztek pénzzel, tudással, mellette pedig bizalommal, igen, ott, azokat nem kell
0: hát
1: már megsérteni.
0: Egyfajta profiságot várnak el a zsűritől, hogy én kis az amatőr szakát szeretek főzni, de egy
1: egyébként profi... elég sok helyen van ilyen verseny. Hányan mentek, túráztok itt? 200-300
0: összefoglalni zsűri? Nem tudom, de biztosan több van az országban. Hát egy év alatt, ahogy kiszámoltuk, 10 000 darab főzőverseny van ország szerte. Ezt le kell kezelni. Kisfalu, falunap, egyéb ilyesmi, valami alkalom, vagy meghirdetnek eleve egy főzőverseny. Ez az embereknek egy népünnepé, egy felszabadulás, egy meeting, egy kis szabadulás, egy szabadtéri. Nem mindenki szeret erdőbe gyalogolni, de ez is egy erdei, egy szabad, egy ilyen tisztás, valami olyan főzési lehetőség, olyan együttlét, amire mindenki várakozik és gyűjt. Mert az embereknek, én megfigyeltem most már, hogy ennyi időt már meg is tudom mondani, hogy mindig kell valami cél, amire gyűjtök, amit akarok, a fejembe kitűztem egy valamit, hogy ezt nekem el kell érni, legyen az egy kis főzőverseny, de hogy júniusban lesz, akkor készülök, megveszem a húst, beszerzem, addig nem baj, befagyasztom, elrakom, és örömmel készül rá. És akkor a mamám pedig süt a sütem, mert jönnek Lajosék, jönnek Józsikáik, és jaj, mert megkínáljuk hasonló. Öröm végignézi rajtuk, hogy jönnek, pakolnak az egymásra. Jó, de régen láttalak, integetnek egymásnak is. Nem úgy, mint itthon, hogy felébredünk a szomszédnak, oda szólunk, hogy szevasz szomszéd, hogy vagy? De nem várjuk meg a választ, mert sietünk valahova, csak illemből megkérdezzük, hogy hogy vagy.
1: Tehát a zsűri elnöknek is még örömet is ad egy-egy ilyen zsűrizés, amikor jót tesz az emberekkel, megdicséri, mert úgy hallottam, mindenkit megdicsérsz, még akkor is, hogyha nem is nagyon érdemelné meg.
0: Szóval ennyi-bennyit, nagyon enyhét szoktunk, mert ugye saját pénzével idejel játszott, miközben nekem hozzám, hogy örüljek, hogy eljött, meg hasonló, és ha így tényleg elbeszélgetünk, és örömmel vegyen haza, kapott egy kis oklevelet, mindig szoktam mondani, hogy legalább egy emléklapot adjunk annak, hogy itt volt, kiteszik, otthon mutogatják a szomszédnak, elviszik a munkahelyükre, bekeretezik hasonló, hát egy örök emlék nekik. Én erre vigyázok is mindig, hogy úgy menjenek el, hogy jövőre ugyanitt találkozunk még egyszer.
1: Nem szoktál versenyezni egyébként?
0: Versenybe? Hol? Ösni. Mit versenyezek? Mert én szájízem, szájvilágom, lehet, hogy a kolléga meg lezsűrizni, mert neki, ő nem azt akarja.
1: De nem szoktál.
0: Nem is tudnánk bele.
1: Tehát a hóhért akasztani nem akasztottál.
0: Nem. Ja, én szoktam főzni, mert otthon a halász, nekem kell főzni például karácsonykor is, meg tegnap is például neki jártam palacsintás, sőt, még dolgozóknak is hoztam be időnként, de amúgy nem nagyon akarodzik főzni. Azt, hogy nem is nagyon engedi, mert nem szeretik mosogatni, összegyűlik a mosatlan, és akkor mindig dolgozok, hogy van inkább megcsinálja, mert ugye a hölgyek nem tudom, egyszerre három felé fognak figyelni, amikor megcsináltak valami, rögtön le is mossák. Hát nekem eszedbe se jut, hogy elmosok, menjük a többihez, hagyjuk jövök. Ugye nagy konyhán megszoktuk a fekete mosogató, a fehér mosogató, majd jön valaki, és elmossa.
1: Na jó, köszönöm szépen, és akkor jó egészséget, illetve sok zűrizést.
0: Azt szoktam mondani mindenkinek, hogy legyen az a jelszavunk, hogy jó ételeket a jó étvágyhoz.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Csetneki László gasztronómust, a Szabadtűzi Lovagrend kancelláriát hallották, és ezzel mai összeállításunk véget is ért. A zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikai munkatárs Somogyi Márton volt. Búcsúzom továbbá a műsor szerkesztője Papp Péter nevében is. További szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
3: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Elhangzott Bartók Béla Erdélyi Táncok című művének első tétele. Előadta a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara. Vezényelt Erdélyi Miklós.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Lázár Csaba, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Aggasztónak nevezte a Vatikán bevándorlással kapcsolatos álláspontját J.D. Vance, amerikai jelenlők a Fox News TV csatornán. Miután 14. Leó pápa többször is kifejezte nem tetszését Donald Trump amerikai elnök bevándorlás ellenes intézkedéseivel kapcsolatban. 14. Leó pápa mélyreható elmélkedésre szólította fel az Egyesült Államokat, a Trump kormányt rendkívül tiszteletlennek nevezte a bevándorlókkal szemben, és bírálta az általa embertelennek nevezett bánásmódot. Az alelnök azoknak a katolikus vezetőknek, akik nem értenek egyet a bevándorlási politikájukkal, azt üzente, kész párbeszédet folytatni velük, ugyanakkor arra kérte őket, ne feledjék, hogy a tömeges bevándorlásnak is vannak áldozatai. A Vatikán korábban elutasította, hogy csatlakozzon Trump béketanács kezdeményezéséhez Gáza ügyében. Bírálta továbbá az iráni háborút, és nemrég dicsérte a Washington és Teherán közötti ideiglenes megállapodást, amelytől azt reméli, hogy véget vet a konfliktusnak. Amerika szabadsága a szabadság biztosítéka Európában is. Idén, amikor az Egyesült Államok függetlensége 250. évfordulóját ünnepeljük, az amerikai demokrácia középpontjában álló állandó értékeket is ünnepeljük. A szabadságot, az önkormányzatiságot, a polgári felelősséget és a szabadság védelmébe vetett hitet, mondta Caroline Savage, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ügyvivője szerdán a Városligetben. Caroline Savage az amerikai függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen George Washington szobra előtt hangsúlyozta, az Egyesült Államokba érkezett magyar bevándorlók hozzájárultak Amerika felépítéséhez. Magyarországot és az Egyesült Államokat összeköti a szabadság, a szuverenitás és a nemzeti identitás iránti elkötelezettség. Caroline Savage, amerikai ügyvivő és Karácsony Gergely főpolgármester közösen helyezte el koszorúját George Washington Városligeti szobránál, ahol a US Air Force Five Star Brass részfúvós kvintettjére zenélt. A kontinentális kongresszus 1776. július 4-én fogadta el a 13 amerikai gyarmat brit birodalomtól való függetlenségét kimondó Lee határozatot. A döntést hivatalosan rögzítő dokumentum az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata. A 250 éves a Szabadság című rendezvényen július 4-én szombaton egésznapos ünnepséget rendeznek a budapesti Jane Hanning és idősebb Antal József rakparton. Este a Lánchíd az amerikai zászló színeiben ragyog fel. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztériumban Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár irányítja a nemzetpolitikai területet. A külhoni magyar közösségekkel kapcsolatos szakmai feladatot és a nemzetpolitikai kapcsolatok szakmai koordinációját Kolla István helyettes államtitkár látja el, írja a felvidék.ma. Heidl Györgyöt a miniszterelnök javaslatára 2026. május 26-ai hatállyal nevezte ki Súlyog Tamás köztársasági elnök társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárrá. Végül hazánk időjárásáról. Hideg front vet véget a hőmérsékleti rekordokat döntögető kánikulának. Az északi a szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. Zivatarok környezetében szélrohamokra számíthatunk. Az ivatar idején 10-15 Celsius fokkal is csökkenhet a hőmérséklet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű. Híreket legközelebb 15 órakor mondunk.
0: 14 óra 4 perc. A hangárium következik. A szerkesztő Csóth Judit.
4: A Füles Bagoly tehetségkutatóról nem először beszélgetünk itt a Magyar Katolikus Rádióban. Ebben az évben ér a 10. évadához, hogyha lehet ezt így mondani, és hogyha visszagondolok, akkor az elejétől kezdve követtük ennek az egyre bővülő tehetségkutatónak az alakulását. Ha azt mondom, hogy tehetségkutató, akkor legtöbben talán a televíziókban látható tehetségkutatókra asszociálnak, de azért a Füles Bagoly esetében ez nem egészen úgy működik, ahogy ez a fejünkben él, hiszen nagyon fontos, hogy ide saját szerzeményeket várnak, és egy nagyon rangos zsűri díjazza majd azokat, akik jelentkeztek. A Hangáriumban is többször találkozhatunk olyan hazai előadókkal, akik például itt tűntek föl a Füles Bagoly tehetségkutatón. Ebben az évben is 4 darab ilyen verseny lesz, nevezhetjük így is, Füles Bagoly Trip néven szerepelnek ezek, és ami tavaly óta újdonság, hogy a 18 éven alattiakat is megszólítja ez a tehetségkutató, és 3 helyszínen lesz ez a 4 alkalom, Keszthely, Budapest és Martonvásár, és Martonvásár az, ahol dupláznak. Azt hiszem, hogy sikerült összefoglalni, tehát akkor itt vannak most újdonságok. Talán a gyerekekről beszéljünk először, mert az tavaly nagyon jól sikerült, és ki is emeltett, hogy ezt egy nagyon fontos újításnak tartod itt a Füles Bagoly családon belül, talán mondhatom így.
5: Abszolút, üdvözlök mindenkit. Tehát ugye alapvetően 2017-ben indult a Füles Bagoly tehetségkutató úgy, hogy együtteseket, szóló előadókat vártuk jelentkezni saját dalokkal, szerzeményekkel. Ugye úgy jön ki a 10. évad idénre, és tavaly kísérleti jelleggel 18 éven aluliaknak is, általános és középiskolásoknak is szerveztünk tehetségkutatót. A menetrendje az lényegében ugyanaz volt, mint a úgynevezett hagyományos tehetségkutatóinknak, tehát jelentkeztek a gyerekek vagy saját dalokkal, vagy feldolgozásokkal. Hangfelvétel alapján történt egy előzsűrizés, és
4: tehát aztán... az ő esetükben megengedett a feldolgozás.
5: Igen,
4: is.
5: Igen, abszolút. Tehát egy ilyen 6-7-8-10 éves gyerekeknél igen. Megtörtént az előzsűrizés, és akkor zsűri előtt akkor még a Kobuci kertben Budapesten léptek fel. Lehetséges, hogy beszéltünk már róla, de azért elmesélném a személyes tapasztalatokat is. Végül is emiatt van idén is Füles Bagoly Kid tehetségkutató, tehát én kezdetek óta minden hangfelvételbe belehallgatok, minden jelentkezőnek minden hangfelvételébe, és ez így volt a Kid esetében is. És amikor meghallgattam ezeket a dalokat, saját dalokat, feldolgozásokat, akkor azt gondoltam, hogy nagyon cuki lesz ez az esemény, mindenki jól fogja érezni magát, zsűri is jól szórakozik, és igazából ez egy részben volt igaz, mert amíg a 8-10 éves gyerekek nagyon aranyosan énekelték a Bla Louisiana, meg az Ivan and the Parasol, meg az Aria dalokat, kiderült az, hogy a 15-16-17 éves fiúk, lányok, akik saját dallal érkeztek, több esetben nagyon mély mondani valóval, elképesztő előadásmóddal álltak színpadra.
4: Megállták volna a helyüket a felnőtt versenyben is?
5: Egyik-másik igen. Ami még döbbenetes volt, hogy az az eszköz és kütyű használat. Tehát nyilván YouTube-on meg neten minden fent van, de ennek ellenére a zsűri meg mi szervezők is rácsodálkoztunk, hogy ezek a fiatalok most itt tartanak, és meg is fogalmazódott bennem, hogy az elmúlt évek legelőre mutatóbb tehetségkutatója volt a Füles Bagoly Kid, és hogy mindenképpen csinálni kell jövőre is, és emiatt most 2026-ban ez megtörténik, július 26-án Martonvásáron, Brunswick Beethoven Kulturális Központ rendezvényterén.
4: Nyilván minden információ fent van a Füles Bagoly Alapítványnak a honlapján, ami a jelentkezéshez szükséges. Mégis mi az, amit kiemelnél, vagy mi az, amire felhívnád a figyelmét azoknak a zenészeknek, előadóknak, formációknak, akik szeretnének szerencsét próbálni. Akár talán kezdve azzal, hogy itt a tárgybeli nyereményeken túl, hiszen a 10. alkalomra tekintettel ez most még szélesebb palettát ölel fel az elérhető nyereményeknek a sora, de itt van egy olyan emberi faktor is, ami talán még fontosabb, hogy itt a zenészekkel a zsűritagokkal találkozhatnak, visszajelzéseket kaphatnak tőlük, és hát fellépési lehetőséghez is juthatnak. Ezeken kívül mi az, ami még szerinted fontos, hogyha valaki szeretné itt kipróbálni magát?
5: Az elmúlt 1-2-3 év tapasztalata alapján azt mondom, hogy túl sok tanácsot már nem tudok nekik előzetesen adni, mert azt láttam, hogy akik a döntőbe jutottak, azok mind nagyon jó dalokkal, felkészülten érezhető, hogy sokat próbáltak. Voltak olyan együttesek, akik 0 kilométerre jöttek, és még nem volt túl sok próba és fellépés a hátuk mögött. Ők is rendesen felkészültek, tehát hogy ilyen tekintetben már nem tudok újat mondani. Nyilván érdemes végigbogarászni, hogy mely döntőkön milyen nyereményeket lehet nyerni, és esetleg az alapján jelentkezni a különböző tehetségkutatókra. Ugye van nagyjából egy ilyen 160 nyeremény, amit átadunk, és ez szét van osztva a 4 tehetségkutató esetében. Tavaly az elmúlt évek döntőbe jutott produkcióinak a körében készítettünk egy közvéleménykutatást, és arra voltunk kíváncsiak, hogy számukra melyek a legvonzóbb nyeremények, és igyekeztünk ebben az évben még jobban ráfeküdni arra, hogy olyan nyereményeket gyűjtsünk be, amik számukra vonzóak lehetnek, és segít nekik az előrehaladásba. A szavazás lényegében a visszajelzések alapján torony magasan nyerte a fesztiválos fellépések, így most már 13 fesztiválra lehet tőlünk bejutni. Lényegében mind nagy rendezvény, a teljeség igénye nélkül Sziget Fesztivál, Campus Fesztivál, Szeged Ifjúsági Napok, Művészetek Völgye, Dunapart Fest, Tefest, Kerekdom, tehát csupa olyan nagy rendezvény, ahol érdemes és izgalmas fellépni. Emellett azért megvannak a szokásos, szerintem nagyon értékes nyereményeink, a klipkészítés, a stúdiózás, különböző kurzusok, oktatások, arculattervezés, és még sorolhatnám.
4: Tehát tulajdonképpen az, hogy egy előadó melyik helyszínt választja a három közül, amelyek még egyszer mondjuk el Budapest, Keszthely és Martonvásár, azt akár meghatározhatja az is, hogy milyen rendezvényen szeretné magát kipróbálni, hogyha ő azt az adott versenyt megnyeri, akkor erre és erre a fesztiválra juthat el, tehát ez egy szempont lehet.
5: Abszolút. Jó néhány ilyen visszajelzés is érkezett hozzánk az elmúlt esztendőkben, tehát most már évek óta van együttműködésünk a Moment Media Design szakkal. Az ő végzős hallgatóik készítenek egy klippet egy külön díjas együttesnek, és ez úgy történik, hogy a hallgatók eljönnek jelen esetben a budapesti döntőre július 12-én az A38 hajóra, megnézik a 10 döntős produkciót, és közülük kiválasztanak egyet, akiknek szeretnének klippet készíteni, és van, aki úgy érkezik, hogy én ezt a klippet nagyon szeretném megnyerni. De így van ez például a stúdiózás esetében, így van ez a Sziget Fesztivál fellépés esetében is, tehát tudjuk, hogy különböző együttesek különböző díjakra erőteljesebben pályáznak.
4: A zsűrinek végig fontos szerepe volt, hanem a legfontosabb. Ebben az évben egészen új zsűritagokkal lehet találkozni, kik ők.
5: Összesen, ha jól emlékszem, 13 zsűritag lesz jelen a 4 rendezvényen. Ez azt is jelenti, hogy van 1-2 zsűritag, aki több eseményen van jelen. Igen, ahogy említetted, jelentős frissítés történt, hogyha lehet így fogalmazni. Nagy büszkeségünk például, hogy olyan zenészek is zsűriznek idén, akik korábban megjárták a Füles-Bagoly tehetségkutatót, sőt meg is nyerték azt. 2019-ben például a Budapesten az Antares nevű zenekar nyert, és az ő billentyűsük, a Dér Dávid zsűrizni fog. Továbbra is olyan szakmai utat jár be a Dávid, ami abszolút indokolta azt, hogy ő zsűritag legyen, produceri munkákat végez, dalokat ír, szintén nálunk járt, és meg is nyerte a Füles Bagoly tehetségkutatót, jól emlékszem 2022-ben szintén Budapesten a Méringer nevű együttes, és a frontemberük, a Méringer Marci fog zsűrizni nálunk. Ő azért is érdekes, mert ő az első olyan előadó, aki nálunk járt, megmérettette magát, és rövid időn belül eljutott oda, hogy a Budapest Parkban önálló koncertet adjon. Új zsűri tag még, próbálok visszaemlékezni, Hrutka Robi például, ugye zenész, filmzeneszerző, gitáros, Lábas Viki is, énekesnő, aki új zsűri tag nálunk, akkor Tóth Kristóf, Krisa, aki a Pazónak az énekese, és nem mellékesen Azaria menedzsmentjének a tagja. Tehát lényegében olyan szakmabelieket kértünk fel zsűrinek, akiknek nagy rálátása van a hazai zenei szakmára, és a véleményük fontos lehet a döntőbe jutott együtteseknek, előadóknak. Az elmúlt években mindig úgy volt, hogy azért kicsit mozogtak a dátumok, most is így történt, és úgy alakult, hogy a teljes sorozat nyáron lesz, sőt, egy hónap alatt megtörténik. Július 12-én, ahogy említettem, Budapesten lesz az A38 hajón az első tehetségkutató, aztán Martonvásáron duplázunk, július 25-én és július 26-án, 25-én a Füles Bagoly Trip, 26-án pedig a Füles Bagoly Kid tehetségkutató, és az már hagyomány nálunk évek óta, hogy Keszthelyen zárjuk ezt a sorozatot. Augusztus 28-án közvetlenül Balatonparton a Zene Pavilon színpadán.
4: Épp ezt akartam mondani, hogy ez az esemény nem csak a szakmának, vagy a magukat megmérettetni kívánóknak fontos, hanem a közönségnek is, hiszen ezek a koncertek, mert hogy ez az, tehát ugye mindenki, ha jól emlékszem, 3 számmal lép fel.
5: 15 perces koncerttel, valakinek belefér ebbe 3 szám, egy punkzenekarnak 10, egy fúziós jazz formációnak lehet, hogy 1, az a lényeg, hogy 15 perc áll rendelkezésre.
4: Tehát, hogy ezek a koncertek a nagy közönség számára is természetesen megtekinthetőek.
5: Abszolút fontos is, hogy jöjjön a közönség.
4: Ami még kiderült, abból, amit az imént elmondtál, hogy a könnyűzene teljes területéről várjátok a jelentkezőket.
5: Igen, és szerencsére élnek is a lehetőséggel a jelentkezők, tehát a kezdetek óta a könnyű zenén belül mindenféle stílus megmutatkozik a döntőkben, legyen az pop, rock, jazz, metal, hip-hop, funky, tehát nagyon, nagyon színes szokott lenni a mezőny.
4: Zenei félóránkban Nagy Szabolccsal, a Füles Bagoly Tehetségkutatók alapító szervezőjével beszélgettünk, a hátralévő időben pedig 2 olyan zenekar felvételeiből válogatunk, melyek szintén sokat köszönhetnek a Füles Bagolynak, de jelentkezésük óta már hosszú utat tettek meg, ez pedig az Ék és az Antares zenekarok. Nagy Szabolcsnak pedig köszönjük, hogy itt volt, és idén is beszámolt a Füles Bagoly Tehetségkutatókról.
5: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.

0: Elhangzott a Hangárium, a szerkesztő Csúti Judit volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Pikszát Kálmán, két választás Magyarországon. A második választás története. Második rész.

Apródonként teljesen belenyargaltam magam, hogy okvetlenül megírom Katángi Menyhért körtvélyesi megválasztását, mégpedig nem fantáziából, hanem hiteles adatok alapján, élethíven és tárgyilagosan. Egy detektív furfangos szimatjával keresgéltem a szálakat, de alig találtam valamit. És az, amit találtam is, legalább egyelőre, teljesen értéktelen volt. Mindenekelőtt azt tudtam meg, hogy Katángi október 17-én indult el Borontóról, látván, hogy nincsenek sanszai. A vasúton összejött egy Brand Károly nevű bécsi gyárossal, régi iskolatársával. Ezzel együtt érkeztek meg Budapestre, és Brand is Katángihoz szállt. A következő nap együtt mulatott a két hajdani diák Orfeumokban és egyebütt. Harmadnap Brand Károly elutazott. A Katángi Varga nevű inasa kísérte ki a vasúthoz, s váltott neki jegyet Körtvélyesig. E Brand nevű bécsi egyéniség tehát okvetlen összefüggésben van a választással. Továbbá megtudtam azt is, hogy ez időben Körtvélyesen bizonyos Kovinyi János volt a városka és a kormány egyedüli jelöltje, aki már a programbeszédét is megtartotta volt a városháza nagytermében általános lelkesedés mellett. Katángi több napig Pesten maradt, és igen sokszor megfordult a miniszterelnök előszobájában. Egy párszor magányosan járt, később azután hárman jöttek. Egy vörhenyes szakállú, zömök öregúrral, és egy hosszú, nyurga, igen elegáns kinézetű gentlemannel, ki fényes cilindert viselt, és aranyfogantyújú sétapálcát. Értesülésem szerint ezzel a két alakkal vacsorált, október 22-én este a Hotel Royal külön szobájában jó éjfélen túl. Ez volt minden, amit megtudhattam. Tessék már most ebből a körtvélyesi választást megírni. Nagy rezignációval jelentem meg a szerkesztőségben. Nem lesz a dologból semmi, uraim. Nincs anyagom. Engedjenek meg, Isten nem tudok lenni, aki a semmiből valamit teremt. Szamár pedig nem akarok lenni, aki a semmivel kompromittálja magát. A szerkesztőség kétségbe volt esve. A közönség várja, ez egyszer igaz. Ön megígérte, az is igaz. Hát, gyűjtsék nekem össze az anyagot. Annál semmi se könnyebb, kiáltott föl vidáman a szerkesztő, kezeit dörzsölve. Riportereket küldünk ki, akik, mint a méhek, összehordják. Még aznap három tudósító utazott el az én instrukciómmal. Az egyik Borontóra, a másik a Katánginé falujába. Meghagytam neki, hogy esetleg udvaroljon is a nagyságos asszonynak. A harmadik pedig, a legügyesebb, Bárkány Csamu, még az esti vonattal Körtvélyesre érkezett, hogy a helyszínén szerezzen adatokat. Lapunk derék munkatársai lehetőleg befurakodtak mindenüvé, s csellel, ravassággal kiszimatoltak minden jelentékenyebb körülményt.

Körtvélyes városka a Kemese vize bal partján fekszik. Igénytelen kis város apróházakkal. Csak a piacon van néhány egyemeletes ház. Lakosainak száma talán 3000. Szóval igen kis város, és nem érdemli meg, hogy külön képviselőt küldjön az országgyűlésre, mert a szavazók száma 300-nál többre nem terjed. De hát hiába, királyi város. Megilleti a jog. Az ősapák a jobbik eszükhöz kaptak. Csináltattak maguknak Bécsben, ezelőtt 150 évvel, valami zugvésnöknél egy pecsétet, melynek mesterségesen elkopottra készített latin föliratából kitűnt, hogy Körtvélyes, valamikor Mátyás idején, királyi város volt. Ezt a pecsétet a ravasz szenátorok nagy titoktartást esküdvén előbb bedobták a Kemese vizébe. Egy bizonyos megjegyezett helyre, hogy amikor akarják, kihalászhassák a kavicsok közül. Úgy is lett. Ott hagyták egy darabig, vagy 2 évig, öregedni a víz alatt. És egy szép napon kihalázták, nagy zajt csapván az eseményből, dobszóval, tarackdörgések közt hirdették ki a városban, hogy az isteni gondviselés miképp vetette ki a víz fenekéről napfényre a nemes város igaz jussát. Legott küldöttség indult Bécsbe, 3. Károlyhoz, vivén a pecsétet bársony vánkoson az audienciára, előadva ékes orációval ő felségének a pecsét kihalászását, és könyörögvén, hogy dicső elődeit ne méltóztassék cserben hagyni. 3. Károly, a jámbor arcú, végighallgatta rettentő unatkozással a dikciót, aztán kezébe vette a pecsétet, megnézegeté, és így szólt. Hajty köpönyekből idők jártával újjas lett, kedvelt híveim, nehéz belőle újra köpönyeget csinálni, hanem azért rajta leszünk. És bár határozottan nem ígérte meg, egy 1/2 év alatt királyi város lett Körtvélyesből. Az elöljáróság praktikája a pecséttel beütött, s ennek köszönhető, hogy a kis Körtvélyes ma külön képviselőt választ az országgyűlésre. Képviselőivel emberemlékezet óta szerencsétlen volt a nemes város, de a várossal se voltak szerencsések a képviselői. Soha se választottak meg 2-szer egy embert. Az utolsó 3 éves országgyűlésen egy helyi ember képviselte a várost, de azt elejtették, mert, amint mondották, mindig itthon lebzsel, ahelyett, hogy az orrát az országgyűlésen tartaná. Az első 5 éves országgyűlésre tehát egy egészen idegen, ahogy mondani szokták, importált emberrel próbáltak szerencsét, a központi végrehajtó bizottságnak egy kreatúrájával. De ez ellen meg az volt a panasz, hogy örökké az országgyűlésen könyököl és kártyázik a klubban, ahelyett, hogy néha-néha beszagolna Körtvélyesre is. A vége az lett, hogy őt is elejtették, és a következő országgyűlésre rábízták az egyén kiszemelését a körtvélyesi asszonyokra. Hadd lássák, milyen az ő ízlésük. Az ember próbálkozik. Hát, ha az asszonyok jobban eltalálnák. El is dőlt a polgármesterné egyik uzsonnáján, hogy Szilánszky grófot kell megválasztani. A gróf csinos, elegáns, szőke ember, és a megyében nagy birtokai vannak. Meg is választották Szilánszky grófot. És ő valóban mesterileg kikerülte az elődei hibáját. Se az országgyűlésen nem lebzselt, se Körtvélyesen, hanem Bécsben bakkarázott a Zsoké klubban. És az opera balerináival bomlott. Színét se látták 5 évig, se Körtvélyesen, se Budapesten. Ilyen szituációban találta Körtvélyest az országgyűlés föloszlatásának híre. Persze, megint jelölt után kellett nézni. Sok mindenféle név fölmerült, egyik ezt, másik azt hangoztatta. Legtöbben nem elégedtek meg az ösmert emberek közt való turkálással, hanem arra ösztökélték a város vezető tényezőit, vegyék rá a főispánt,
hadd írjon föl a kormányhoz jelöltért, onnan küldjenek valami jeles férfiút, országos nevű egyéniséget. Általában a vidéki kisvárosoknak jellemző vonása, hogy az egymás emelkedését irigylik. Inkább hagynak felnőni a hátukon idegent. Az elmegy. A csillogását nem látják, a nimbusza nem szúrja a szemüket. Mikor az utolsó 3 éves országgyűlésen Hártyai Mihály helybeli ügyvéd képviselte a várost, az, akiről említettem, hogy mindig körtvélyesen lebzselt, Szabó Benedek uram, a legtekintélyesebb városi szenátor a ciklus vége felé egy nap így kiáltott föl népes társaságban: az ördög vigye el ezt a Hártyait, hiszen jó ember, derék ember, de hát végre is, mi emeltük föl? És gobó legyek, de én meguntam nagyságolni. Alig várom már, hogy újra azt mondhassam neki szemtől szembe, te, Misi. És még azt hozzá, látod, már most semmi se vagy, te, Misi. Az egész társaság hangulatán látszott, hogy teljesen magukévá teszik a Szabó Benedek bácsi óhajtását.

Különben igen jámbor város volt Körtvélyes, tiszteletre méltó, de ózsdi nézetekkel. A féle se hús, se hal polgárság, mely mindig a nemes és magasztos felé szónokol és áldomásozik, de mindig a legutolsó bizonyítéknak ad igazat. Lehet vinni a nemes és magasztos felé, de lehagyja magát húzni a sárba is. Tetszetős formában beveszi a mérget is a mi félművelt osztályunk, de a maga mesztelen valóságában nem kell neki a saját java sem. De ez nem tesz semmit. Körtvélyes azért szentül meg van győződve, hogy ő halad. Van takarékpénztára, mely kézi zálogra is kölcsönöz. Van tűzoltósága. Látni kellene egyszer a tűzoltó parancsnoknak, Palina Ferinek az aranyos egyenruháját, a melléről lelógó színezüst trombitával. Igazán gyönyörű, az ember szinte gyanakszik. Az egész intézmény talán csak azért van, hogy a hiú Palina, patikárius, fölvehesse vasárnaponként a csillogó sisakot és az aranyzsinóros kabátot. Körtvélyesnek van továbbá kitűnő dalárdája. Az angyalok se énekelnek szebben, mint a körtvélyesi cserzővargák. Gyalázat, hogy bár mindenüvé eljárnak az országba a dalárda versenyekre, még eddig nem nyertek semmit, mert mindig mindenütt közbe jött valami. Egyszer az irítség, másszor a ravasz intrika, harmadszor az aljas bosszú. Ó, méltányosság és igazság érzet, jöjjön el a te országod! Tessék elhinni, Körtvélyes semmivel sem áll hátrább szellemileg, mint más vidéki városok. A kaszinóba 14 napilap jár. Ezek közt egy német és egy tót, amelyek először ott olvastatnak, aztán másnap albérlet útján az egyes módosabb családokhoz kerülnek. Sőt, egyszer már ott állt a város, hogy saját lapja indult, a Körtvélyesi Trombita. De a szerkesztőt, Ruffinyi Elemért 5. napra letartóztatták lopásért. És az orgánum rövidesen befejezte pályafutását, mielőtt kibonthatta volna a szárnyait. A kultúra tiszteletre méltó hódításokat tett itt is az alkotmányosság kezdete óta, s ha valaki a női vizitszobákba bepillant, mindenütt könyveket láthat a zongorán. Körtvélyes hölgyvilága pártolja az irodalmat, s akárhány szép szemet lehet látni, még ma is megnedvesedni a kartaúzi szenvedésein. Politikailag Körtvélyes olyan, mint városkáink nagy része. A lakosság kivétel nélkül ellenzéki. Szidják a kormányt, a mamelukokat, a kiegyezést, a nagy adókat, elégedetlenek mindennel. De mikor a választási idő közeleg, a főispán úr őméltósága és a polgármester úr szépen lecsendesíti a hullámokat, és rendesen egyhangulag választanak meg egy mamelukot, hogy azt a választás után megint szíthassák, mint a bokrot. Amikor a polgármester is csatlakozik hozzájuk, sőt, a suba alatt a főispán is jóváhagyólag bólingat. Ez így volt mindig, és így lesz mindig. Tehát a legutolsó választásnál sem volt kétes a szabadelvű párt győzelme, csak a jelölt volt bizonytalan. A gróf nem reflektált többi a mandátumra, ki tudja, hol van. Felülről a kormány nem delegált senkit. Végre is a polgármester, nagyságos Röszkei Pál királyi tanácsos úr, akit a méltóságos asszony a főispánné Körtvélyesi Machiavellinek nevezett el, oldotta meg a kérdést. Miután éppen a föloszlatást megelőző hetekben kérő állított be úri házához, ami nem kis örömet okozott, mert volt ott elég kérnivaló, 4 hajadon leányzó. Minka, a legidősebb Röszkei kisasszony, csinos volt. De a nővérei is igen csinosak voltak, és ránőttek a nyakára. Minka szeretett volna már férjhez menni, de Körtvélyes igen szerény volt házasulandó emberekben. Az odavaló fiatalság nem merte a szemét fölemelni a hatalmas Röszkei kisasszonyokig.
apró városi tisztviselőkből, ügyvédjelöltekből és a helybeli mesteremberek diplomás fiaiból állt ez a fiatalság, és derogált volna a röszkei familiának, mely sokat adott régi nemességére. Előkelőbb ágyból származott fiatalember csak egy volt. Báró Blondi Nepomuki János, a városka régi földes urainak ivadéka. Egy nyeglefráter. Testben, lélekben satnya. S amellett fennhéjázó, önhitt és bolond. Mindent másképp csinált, mint a többi emberek. A bolondos gazdag úrfinak, ki a város közepén egy szép, tornyos, emeletes épületben lakik, a végében nagy parkkal, egyetlen barátja volt a szomszéd megyében lakó Kovinyi János. Meglehetősen elszegényedett Tóth nemes, azonban eszes és szeretetreméltó társalgó, s amellett nagy kozák, aki némi szerepet vitt a megyéjében, mindenáron nagyobb tért keresve tehetségének, szeretett volna valami módon szerencsét csinálni. E Kovinyi gyakran járt Körtvélyesre, és aféle háznagy szerepet vitt Blandinál a kastélyban, és tökéletesen uralkodott hígvelejű növendékén. Együtt jártak Bécsbe és Budapestre mulatni. A gyakori körtvélyesi időzések alatt megismerkedett valahogy a legidősebb röszkei kisasszonnyal, Minkával, és egy szép napon beállított röszkeihez, megkérte. A királyi tanácsos ünnepélyes arcot vágott, leültette Kovinyi urat, atyai hangon kikérdezte. És mire bazírozza, öcsém uram, a házasságot? Hogy értsem ezt? Hát én úgy értem, hogy a házasság szentség, minden esetre. És a kezeit dörzsölte, szemeit égre emelte, mert a nagyságos úr nagy katolikus. Kétségen kívül szentség, de hogy is fejezzem ki magam korrekte, szükséges hozzá a spejz is? Na, természetesen, felelte Kovinyi nyugodtan. Miből akarnak élni? Egyelőre a birtokomból és egyéb jövedelmeimből, felelte Kovinyi. Az önök megyéjében mostoha a föld. Mennyi az ön évi jövedelme? Jó esztendőben 2000 forint. Az öreg szaporán pislogott apró szemeivel. És rossz esztendőben? Kérdé Mélabusan. Rossz esztendőben 3000. Hogy lehet ez? Ütötte fel a fejét élénken. Kovinyi titokzatosan mosolygott, de nem felelt. Miképp érti? Ismétlé röszkei. Az ördögbe is. Nem szeretem a rébuszokat találgatni. Beszélhetek bizalmasan? Magától értetődik. Ínséges esztendőben adományok özönlenek a vidékünkre. És én vagyok a kiosztó bizottság elnöke. Röszkei a fejére ütött. Mintha meg akarná magát büntetni, mintha azt mondaná magának, nagy szemár vagy, röszkei, hiába vagy királyi tanácsos. De hangosan csak ennyit mondott. No, no. Aztán lehajtotta a fejét, nagy szótlanul, gondolkozni látszott. Hát persze, szegény magyar nemesség, élnünk csak kell, Istenem, ahogy lehet, természetesen, ahogy lehet. 1000 évig voltunk becsületesek, mert lehetett. Mit mondtam? Szamarak voltunk, marhák voltunk. Ki kellett volna bennünket vesszőzni? Vérünket ontottuk a parasztért. Ha meggondolom azt a sok vért, ha? Az öreg dübehozta magát, és ilyenkor látszott, hogy még elég vér maradt benne, mert mind a fejébe tódult, hogy szinte megfeketedett a képe. Ami pedig az ügy érdemét illeti, fejezte be csillapodottabb hangon, teljességgel nincs semmi kifogásom, sőt, hanem a leány mégis meghallgatandó. Fölösleges formalitás volt, mert Minka már a 25. tavaszt számlálta, anélkül, hogy egyetlen kosarat adhatott volna. Minka igent mondott, és az eljegyzés végbe ment díszes vendégkoszorú jelenlétében,
Maga a főispán, báró Gerezdi Mihály úr is jelen volt. Azon túl pedig Kovinyi majd minden idejét körtvélyesen töltötte, de nem Blondival, mint ahogy az előtt tette, se nem a mennyasszonyával, mint most illenék tennie, hanem belevetette magát egész hévvel a körtvélyesi társadalomba. Eljárt a kaszinóba, a sörházba, délutánonként a pincékbe. Kovinyi gavalléros nemesi tempói, jó mondásai imponáltak a polgároknak, s csak hamar beleszeretett mindenki. Egy szóval tudta a módját udvariasnak, szeretetreméltónak lenni mindig, és találékonynak a gyöngeségek legyezgetésében. Tutyi-mutyi stréberek építik pozíciójukat az emberek erényeire. Szamár fület az ilyen strébereknek. A gyöngeségek az igazi oszlopok. Erősek. Megrendíthetetlenek. A sokaságok gyöngeségein nyugszik szilárdan az okosak épülete.

Mire ősszel váratlanul föloszlatták az országgyűlést, körtvélyesen a Covinyi neve kelt szárnyra. Covinyi ügyesen szabadkozott az iparosok előtt. Jelöljenek más valakit, mert úgy veszi észre, a tisztviselő osztály egy része idegenkedik tőle, pusztán azért, mert az iparosoktól jön a gondolat. De már éppen azért nem engedik az iparosok, hiszen mi vagyunk többségben, s a kutyának parancsoljanak a hosszú kabátosok. A tisztviselők közt ellenben e tisztes osztály jelöltjeként viselkedett, aki aggódik, hogy az iparosok nem akceptálják emiatt. Mire a tisztviselők kezdtek mennyire földre fogatkozni, hogy ebben a városban az ész a diktátor. Kapott a szerencsés hangulaton Röszkei Pál, a polgármester. Az igaz, nem minden csodálkozás és meghökkenés nélkül. Eddig is minden az ő kívánsága szerint történt körtvélyesen, de a gondviselés kerekén rendesen neki is csavarnia kellett egyet, néha kettőt is. Most azonban a gondviselés kezdi magát hozzáalkalmazni, ami voltaképpen igen szép dolog tőle. De szinte sajnálta, szinte mellőzve érezte magát, hogy ne az ő hozzájárulásával legyen meg Covinyi képviselővé. Bizony nem engedné, hanem a leendő vejéről volna szó. De már így csak hadd legyen. S maga hozta elő alkalmas órában a főispánnak, aki nem valami nagy súlyt fektetett a személyekre, tehát szívesen egyezett bele a Covinyi jelöltségébe. A személy előttem mindegy, Péter vagy Pál egy kutya. 4 darab mameluk a megyéből, 1 a városból, ez összesen 5 darab. Ha 5-en vannak, hát jó. Ha nincsenek 5-en, hát nem jó. Hogy kik, nem számít. A főispán gőgös, sajátos észjárású arisztokrata volt, aki lelkében rettenetesen lenézte a parlamentarizmust és a népakaratot. Én rám még sohasem szavaztak, szokta mondani, és ilyenkor fölfújta magát, mint egy kakadu, és kevélyen ütögeté a mellét, mint egy spanyol grand. Különben kiváló főispán hírében állt, otthon azért, mert ebédjein valódi francia pezsgőt isznak a köztörvényhatósági bizottsági tagok. Ott fönn azért, mert mindig beszállítja az 5 mamelukot. Ami a közigazgatást illeti, abban az a rendíthetetlen nézete. Egy jó főispánnak csibukozni kell, és nem avatkozni semmibe, csak mindig csibukozni és csibukozni. Elég, ha az emberek tudják, hogy valaki csibukozik és nézi őket. Mindezeknél fogva ő méltósága Covinyit proponálta ott fönn jelöltnek körtvélyesre, s miután a magas kormány nem tett kifogást, a városházán tartott népes értekezlet kikiáltotta egyhangulag 5 tagú küldöttséget menesztvén érte a Röszkeiék házához. A jelölt kevés vártatva zúgó éjjenek közt lépett a terembe, és elmondta programbeszédét szép csengő hangján, mely hol ellágyult, mint a szívhez szóló pásztorfuruja, hol mennydörgött, mint az ég villáma. A karzatról, hol a városka hölgyei nézték a nagy jelenetet és hallgatták a szép beszédet, egy-egy virágcsokrot dobtak feléje valamely sikerültebb helynél, néhol tapsra verődtek össze a rózsás kis tenyerek. Gyönyörűen ömlött a szónok szájából, mint a hegyi folyam vize, mely virágos partok közt haladván, szeszélyes kanyarodásban néha a sziklát is megcsapkodja.

Mikszáth Kálmán, két választás Magyarországon. A tizedik rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Lacó Zoltán Vince intermezzóját Csáki András adta elő.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató, amelynek közzétételét szerdán jelentette be Kárván András pénzügyminiszter. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán közleményében arról írt, új költségvetési politikát hirdetett Kárván András, akit alkalmatlansága miatt másfél év után eltávolított pénzügyi államtitkári pozíciójából a korábbi kormány. A Fidesz azt írta, Kármán András pénzügyminisztersége alatt megszüntetik a családokat védő jelzáloghitel kamatstoppot, kivezették a védett üzemanyagárat, kivezetik a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és megszüntetik a vidéki otthonfelújítási támogatásokat. Kármán András szerdán jelentette be, hogy elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató, és a kormány előreláthatólag októberben terjeszti majd az országgyűlés elé a jövő évi büdzséről szóló törvényjavaslatot. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztériumban Heidl György társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár irányítja a nemzetpolitikai területet. A külhoni magyar közösségekkel kapcsolatos szakmai feladatot és a nemzetpolitikai kapcsolatok szakmai koordinációját Kolla István helyettes államtitkár látja el, írja a felvidék.ma. Heidl Györgyöt a miniszterelnök javaslatára 2026. május 26-ai hatállyal nevezte ki Súlyog Tamás köztársasági elnök társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárrá. Veszélybe került a javító intézetek működőképessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozást sürget a pedagógusok szakszervezete, gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében, amelyet a szervezet szerdán juttatott el az MTI-hez. 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, a javítóintézetekben, a büntetés végrehajtás szakemberei is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma. Rengeteg a pályaelhagyó kolléga. Május 31-én a Gyermekjogi Civil Koalíció átfogó gyermekjogi reformjavaslatot nyújtott át Bódis Kriszta társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak. Ennek fontos megállapítása, hogy a javítóintézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Dánia újabb 4,4 milliárd dán korona, mintegy 672 millió dollár értékű katonai támogatást nyújt Ukrajna számára, jelentette be a koppenhágai kormány kedden. Dánia tavaly Svédországgal és Norvégiával közösen több mint 500 millió dollár értékben vásárolt fegyvert az Egyesült Államoktól, azon kezdeményezés keretében, amellyel a tagállamok amerikai fegyverekkel látnák el Ukrajnát. Végül hazánk időjárásáról. Hideg front vett véget a hőmérsékleti rekordokat döntögető kánikulának. A sok napsütés mellett zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Zivatar idején 10-15 Celsius fokkal is csökkenhet hirtelen a hőmérséklet. Késő este a hőmérséklet 22 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 16 órakor lesz. Tizenöt óra négy perc van.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Aquarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben elsőként egy kiállításra invitáljuk Önöket, majd egy színházi díjról számolunk be, azután egy zenei fesztiválra hívjuk fel figyelmüket, végül a következő napok eseményeiből válogatunk. A zenei szerkesztő Varga Ramona, technikai munkatársunk Biksa Levente, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér. A mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: Új állandó kiállítással várja a látogatókat a Váci Székesegyház. Az Ég veled című márciusban megnyílt tárlat középpontjában a kupola csodálatos festményei állnak, melyek Franz Anton Mulberts a legjelentősebb hazai barokk festő munkái. Bár a művész osztrák származású, közel 40 éven keresztül dolgozott magyar templomok díszítésén. Az épület közelmúltbeli felújításának egyik utolsó lépéseként megnyílt tárlatról Nagy Veronika művészettörténésszel a Veszprémi érsekséghez tartozó Gizella királyné múzeum igazgatójával, a kiállítás egyik kurátorával, Tóth Zsófia beszélgetett.
1: Maga a kiállítás az a befejező pillanata, egy örömteli pillanata, egy plusz, egy bónusz a nagy felújítási munkáknak a végén. Tehát amikor a felújítását, a restaurálását a bazilikának megtervezték, már akkor a Váci püspökség munkatársai, püspökatya úgy gondolkoztak, hogy a látogatók számára is élményteret is ki kell alakítani. A Váci Székesegyházban úgy zajlott az építészeti tervezés, hogy a toronyban föl lehessen menni a látogatókkal, és a torony közben pedig ott van egy egészen különleges tér, egy kilátó terasz is, és a kilátó terasz mögött egy szinten lejjebb pedig van egy elég nagy hely, ahol pedig hát egy klasszikus kiállítást is lehetett megvalósítani.
2: Miért az a kiállítás címe, hogy az Ég veled? Egy kicsit beszéljünk erről a címről.
1: Igen, ez aztán félreértésre is adott okot, mert mint hogyha egy ilyen búcsú formula lenne, ugye, hogy elbúcsúzunk. Valójában igen, tehát ez egy szójáték is egyben, de természetesen arra utalunk ezzel a címmel, hogy hát nem kisebb élményt nyújt a Váci Székesegyház, hogyha belépünk ugye a gyönyörű szép térbe, barokk térbe és fölpillantunk, akkor hát ugye építészetileg is egy fantasztikus trúvája a kupola gömb, ami fölénk borul, és aztán az a festészeti program, ami azon megvalósul, az pedig hát nem kisebb téma, mint a minden szentek körében megdicsőülő szűzanya, tehát tulajdonképpen a legjelentősebb téma, mindannyiunknak a védőszentjét is fel tudjuk fedezni a kupolára pillantva, tehát arra tettük a hangsúlyt ezzel a címadással, hogy aki belép a Váci Székesegyházba, azzal ugye az Ég ott lesz, jelen való lesz, és hát ezt a témát dolgozzuk fel, tehát erre tettünk egy ilyen fókuszt erre a témára, a kupolára, magára erre nagyon különleges építészeti megoldásra, ami Magyarországon azért elég ritka, illetve a témára, ami abban megvalósult a festészeti programra, ez a témája a kiállításnak, az Ég veled kiállításnak.
2: Mi minden látható itt? Ugye meglehetősen interaktív maga a megközelítés, ami viszonylag ritka egy ilyen térben.
1: Igen, hát ugye fizikai kihívást jelent följutni a kiállításba, de hát ugye az Ég felé megyünk, és erre próbáltuk fölkészíteni a látogatót, illetve segíteni is ebben, és hát egy játékot lehet végig követni a lépcsőn, ahogy haladunk fölfelé a térben, ott az alapvető információkat, tehát az építésről, az építés koráról, az építető püspökről, egy kvízen, tehát egy játékon keresztül lehet felfelé jutni magába a kiállításba, és ott pedig hát igyekeztünk érdekessé tenni egyébként ezt az amúgy is nagyon izgalmas témát, tehát mondom a kupola és a kupola freskója a fő témájának a kiállításnak, és hát ott elhelyeztük a Váci kupolát a világ gyönyörű kupolái körében, és ezt nem másképp tettük meg, mint egy bombonier, tehát egy desszertes dobozba feltálaltuk a világ legjelentősebb kupoláit, ugye a római Pantheon, firenzei dóm, Rómának nagy templomainak a kupolái körében jelenik meg a Váci Székesegyháznak a kupolái, és ugye nincsen mi miatt szégyenkezni, mert nagyon szép helyen szerepel ebben a közösségben, ebben a csapatban.
2: És kivetítőkön is lehet látni részeket a bazilika egészéről, erről sem szabad elfeledkezni.
1: Igen, tehát mindenféle módon igyekeztünk közelhozni ezt az élményt még részletesebben, hogy meg lehessen ismerni, tehát nem akarunk konkurálni a gyönyörű térrel, tehát amikor belépünk a templomba, és előre haladunk, és fölpillantunk, akkor ott fölénk borul ugye minden szentekkel a mennyország, tehát belelépünk tulajdonképpen ebbe a festészet illúziójával körénk varázsolt térbe, tehát ezzel nem akartunk versenyezni, viszont van egy adottság, ennek az óriási magasságban feszül fölénk ez a boltozat. Itt a kiállításban a részletekre szerettük volna felhívni a figyelmet, és egyébként készült a kiállítás mellé egy olyan applikáció is, amikor belép a látogató a templomba, és ezt ott egy QR kód segítségével letölti, akkor tulajdonképpen a tenyerébe veszi a telefonján keresztül, vagy a nála lévő eszközön keresztül a boltozatot, és bele tud zoomolni, tehát meg tudja is merni ott az egyes szenteket, meg tudja keresni például a saját védőszentjét, aki minden bizonnyal ott is lesz a kupola boltozatán, és akkor ezt közelről meg tudja csodálni, és hát van információ is hozzá, tehát ott az ismereteit is tudja bővíteni, illetve van egy játék lehetőség is ezzel kapcsolatban, hogy ki lehet találni, hogy ki kicsoda, meg lehet keresni a szenteket, tehát mindenféle módon igyekeztünk közelbe hozni a látogatókhoz, a hívekhez is a kupolán megfestett mennyországot.
2: A Székesegyház kivételes adottságokkal rendelkezik, de a kupolában látható festmény alkotójáról is érdemes talán még beszélni egy kicsit.
1: Maga a Székesegyház építészetileg is nagyon különleges, tehát ez egy barokk templom, de mai szemünkkel nézve is azért ez egy meglehetősen modern, tehát ma is korszerűnek tűnik, tehát a forradalmi barokk építészetnek a gyöngyszeme, ami nagyon korán, meglehetősen korán jelent meg Magyarországon a párizsi ilyen jellegű első emlékekkel egy időben. Egy bécsi érsek, Migádzi bíboros volt az, aki építette a templomot, és hát a kornak a sztárfest művésze Franz Anton Maul beárcsapájának a virág korában, tehát amikor ő már beérkezett, jelentős művész volt a más nagy székesegyházi megbízásaival, egy csoportban kapta ezt az óriási feladatot, hogy itt a kupolát kellett ugye élettel megtölteni, és hát ez bazar módon sikerült. Ennek most a közelmúltban fejeződött be a restaurálása, ami hát az egyik legjelentősebb ilyen jellegű feladat volt Magyarországon.
2: Magyarországon máshol is látható Molbercsnek munkája?
1: Rengeteg helyen, igen, a legjelentősebb templomaink Győri, Székesegyház, Szombathely, Eger, tehát nagyon-nagyon sok helyen, igen. Az egyik első műve, tehát egy magyar püspök, a veszprémi püspök Padányi Bíró Márton hívta először Bécsből Magyarországra. A Sümegi Plébánia templom volt az első, amit megfestett, ami hát egy gyönyörű minden porcikája festett a templomnak. Ez még egy másik korszaka, tehát ez még az első munkái közé tartozik, az a rokokó művészetnek a csodája. Ez már egy, tehát a Váci templomnak a kupolaképe az már egy letisztultabb, már a klasszicizmus felé mutató munkája Maulversnek.
2: Az meghatározható, hogy mitől olyan különleges Maulvers?
1: Igen, erről készült egy kiállítás sümege. Ugye 18. századi figuráról beszélünk, és egyházi festészetről alapvetően, mert ugye ez a korszaknak a karaktere, és mégis nagyon modern. Tehát, hogy az talán a különlegessége a szemünkben, vagy számunkra, hogy ismerősetnek tűnhet. Tehát a 20. századi avantgárd művészeti irányok idején fedezték fel, tulajdonképpen volt egy olyan új felfedezése a barokk művészetnek, és ez nem véletlen, mert meglepően a barokk, különösen a falképfestészet és az azt előkészítő vázlatoknak a stílusa, az nagyon egyezik az impresszív, expresszív, avantgárd festészeti irányokkal, tehát ez a lendületes szenvedélyből, a fénnyel értelmezett formák világa, ez nekünk nagyon ismerősnek tűnhet és szerethető is számunkra, és egyébként nagyon izgalmas, tehát ezek a helyzetek, amikor zajlik egy ilyen freskó műnő, műnek a restaurálása, akkor ugye szokatlan nézőpontból, szokatlan perspektívából lehet megcsodálni ezeket a képeket, mert ezek ugye a tér dekorációi, tehát fölöltözteti a festő a teret, és amikor belépünk a templomba, akkor ennek ugye onnan kell működni, tehát hogy haladunk a templomtérben, mozgásban vagyunk, változik, körülöttünk van, belekerülünk magába a műalkotásba, tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas műfaj maga, ez a monumentális festészet, és amikor ugye van egy ilyen helyzet, hogy restaurálják ezeket, akkor ugye be vannak állványozva, és közelről lehet megnézni, és elképesztő, hogy mi zajlott ott a falon, tehát ez a sokféle eszköz, amivel dolgozott a festő, ez a tényleg a virtuozitásnak, a zsenialitásnak a könnyed, a szenvedélyből alkotott műveket látunk ott a falon, ami nagyon modernnek halt közelről, tehát a figurák szétbomlanak színfoltokká, fényfoltokká, színekké, lendületes formákká, és úgy is él, és úgy is fantasztikus, és megszólít minket, tehát tényleg egy kortalan, szerethető művészről van szó, vagy hát a műalkotásai nagyon szerethetőek ma is.
0: Az Ég veled című állandó kiállítás a Váci Székesegyházban tekinthető meg. A tárlat kurátorai Geilhoffer Kovács Gábor művészettörténész, valamint az imént hallható Nagy Veronika, a Veszprémi érsekséghez tartozó Gizella királyné múzeum igazgatója.

0: Novák János pályafutása nem csupán egy művész története, hanem egy olyan küldetésé, amely megváltoztatta azt, ahogyan a felnőttek a gyerekeknek szóló előadásokról gondolkodnak. Áll Székely Andrea bábszínházi rendező, művész tanár laudációjában, amit május végén Veszprémben a Gyermek és Ifjúsági Színházak seregszemléjének záró akkordjaként mondott el. Az ASZITES, a Gyermek és Ifjúsági Színházak Világszervezetének magyar központja idén először adott át életműdíjakat, amit Novák Jánosnak és posztumusz Scherer Péternek ítéltek oda. Novák János amellett, hogy a Kolibri Színház alapítója és bő 3 évtizedig igazgatója volt, több tucat magyar film zeneszerzője is. Számtalan újítása között megtaláljuk a csecsemő és baba színházi előadásokat, a színház pedagógiát, mivel úgy véli, a fiatalokkal őszintén kell beszélni a világ dolgairól. Novák János Zsoldos Szilviának beszélt az életműdíj kapcsán pályafutásáról.
1: Csellistának indult. Hogyan lett ebből színház és színházigazgatás?
2: Valóban cselistának készültem, de aztán a hatalmas lendület úgy kicsit alább hagyott, és aztán a színházak környékén kaptam megbízásokat, meg filmnél zeneszerzőként kértek föl, és akkor lassan-lassan a tevékenységem is ebbe az irányba fordult, mert bizony valaki cselistaként akar sikeres lenni, az nem mondhat le a napi 4 órás gyakorlástól, és hát valószínűleg nekem ehhez nem volt megfelelő lendületem, úgyhogy örültem, hogy ennyi mindent kipróbálhattam. Az érdeklődésemnek megfelelő dolgokat csináltam, és az lassan kiadta azt, hogy ez egy pályaként is működőképes, és bizonyos körökben elismerték, amit csinálok, akár a gyerekszínházzal kapcsolatban, akár ennek a megszervezésével kapcsolatban. A szerencse úgy, hogy az az ASZITES, aminek tagja lettem, Gyerek és Ifjúsági Színházak Világszervezete, annak a szervezésében sok fesztiválra eljutottam, és ott láttam, hogy ez milyen gazdag kínálat. Tehát ez nem egyszerűen ez a felemelt ujjal nevelünk gyerekeket, mert mi sokkal okosabbak vagyunk, hanem egy új látásmód a világra, és azt gondolom, hogy ettől az ember gazdagabb lesz. A gyerek tekintete a világra az egy új nézőpont, tehát az, ami megcsontosodott értékrendünk, elvárásunk, egy pillanat alatt egy tiszta gyerek tekintettől újraértékelődik, és az embernek ez egy óriási boldogság, hogyha az, amit csinál, egyszer csak egy új értelmet nyel, új fénytörésben, még tágabban és még mélyebben használható.
1: 92 volt a Kolibri Színháznak a megalakulása. Egy rendszerváltás után változott ugye nem csak a politikai környezet, hanem egy teljesen új irányt is vett akkor a gyerekszínjátszás.
2: Előttünk is játszottak gyerekeknek, és nyilván ezzel párhuzamosan, meg ezután is sokan fognak gyerekeknek játszani. Tehát az, hogy a gyerekszínház megújuljon, ahhoz kellett az a szemléletváltás, és hogy másképp nézzünk a gyerekekre.
1: Például komolyan kell venni a gyerekeket?
2: Félek ettől a szótól, hogy komolyan, a komolyan azt gondolom, hogy embernek kell tekinteni, és hát meg kell találni azokat a pontokat, ahol építi őket mindaz, amivel találkozhatnak, hiszen a színháznak ez is az egyik funkciója, hogy teljesebb emberi életet élhessünk, és aki ezt gyerekkorában megtalálja,

0: A Margit.
1: Tulajdonképpen a Bors néni az a Horváth Péterrel való barátságomnak egy logikus mellékterméke volt, mert a Pétert már akkoriban több gyerek előadáshoz készített adaptációkat mesékből, írt hozzájuk verseket, én szívesen megzenésítettem. Tehát összeállt már egy ilyen láncolat, aminek a végeredménye értékelhető és a gyerekek számára is élvezhető volt. És ebben az időszakban Dajka Margit pont azt hiszem a nyugdíjkor határán volt, és felmondta az állását a Thália Színházba, és ezután megkeresni, hogy vállaljon valami újat, hát azért rejtett kockázatot. Mondta a Horváth Péter, hogy vegyem a bátorságot, hogy mi történhet. Úgy is volt, találkoztunk, és hát a Margita nagy érdeklődéssel hallgatott két egyetemista, hogy őt fölkéri valamire, és akkor igen mondott, elkészítettük a szórólapot, és amikor találkozunk, azt mondja, nem, hát ő mégse vállal. Mert akkor már nem vállalt semmit. És annyira dühös lettem, ott ültem, hogy elkezdtek potyogni a könnyeim, de a méregtől. És azt mondta, jó van kisfiam, minden rendben lesz, megcsinálom. És úgy is volt, elővette a szekrényből a kékfestő anyagot, és abból lett a szoknyája, csináltatott magának cipőt, meg hajat, tehát olyas, mint amire semmilyen keret nem volt, mert akkor már ott volt előtte az a figura, az a Bors néni, amit ő meg akar teremteni. És hát végül is az életnek egy nagy ajándéka, az én életemnek feltétlenül, de talán másoknak is, akik láthatták őt élőbe gyerekeknek játszani. Amikor kiment a gyerekek közé előadás előtt meg után, szerintem annyi szeretetet kapott, hogy valahol ez neki is megérte. Mert a gyerekek szeretik, ha vezetik őket, de közben azt is szeretik, hogyha egyenrangúnak tekintik. És Dajka mindezt tudta nekik nyújtani, úgyhogy ez egy nagy találkozás volt neki is, meg a gyerekeknek is.
0: Ez a darab utána Molnár Piroska nevéhez fűződik.
1: Igen, és most Hámúr Ildikó játszik, és a Tündéri, hát végül is a Bors néni személye az olyan, mint aki eljátsza. Tehát ha valakit nem lehetett instruálni egyszer se, az a Bors nénibe a Bors néni. És én nem is akartam, hogy valamilyen legyen, amit én elképzeltem, hanem mindig abból indultam ki, hogy aki ott van, hogy akköré elképzelni a mesét. És hát Hámúr Ildikó egy teljesen vadonatúj Bors nénit mutat nekünk mai napig is, és hát rajonganak érte a gyerekek is, meg hát a felnőttek is.
0: Több mint 3 évtizedig állt a Kolibri Színház élén. Ez alatt például milyen újdonságok voltak? Ugye gondolok itt a Csecsemő Színházra, vagy színházpedagógiára. Például kisbabáknak hogyan lehet fogalmazni színházi nyelven?
1: Hát nagyon egyszerű, mert a színházi nyelv szerencsére nem mindig verbális, hanem nagyon gyakran mozgásokra redukálódik, mondhatnám, hogy testbeszéd és az abból fakadó információ átadás, és azt a kicsik nagyon jól tudják olvasni, már a csecsemők is, és nagyon jól együtt tudnak haladni a szereplőkkel. Igazából a felnőttként kell elfogadni azt a jelzésrendszert, hogy megfogalmazunk valamit, és abban a rendszerben maradva próbálunk végigvinni akár egy játékot, akár egy előadást. Színházi emberként is nagyon fontos, hiszen rávilágít a eszközeinknek a sokrétűségére, hogy milyen eszközökben dolgozik egy színházi ember, és hogy ezek az eszközök elementárisan, akár verbalitás nélkül is, már a legkisebbeknél is hatnak. Tehát ez a két dolog, ha az emberbe összeáll, akkor megérzi, hogy micsoda varázsereje van annak, amit csinálunk.
0: Művész emberként igazgatónak lenni, az egy nehéz feladat?
1: Az ember keresi a lehetőségeket, hogy amit fontosnak gondol, megcsinálhassa, és ebből a szempontból bizony egy igazgató az preferált helyzetben van, tehát ő elhatározhatja, hogy milyen bemutatók legyenek, hogy abban ő mit csináljon, tehát ő meghatározhatja, hogy mi az, amitől ő jól érzi magát. De aztán ez az önzés szép lassan lekopik az emberről, és amikor már úgy lehet látni, hogy sokkal inkább nem is az, hogy nekem mi tetszik, hanem mi az, amit tőlünk elvárnak a nézőink, mi az, ami miatt szívesen hozzák a gyerekeket, jönnek és mondják, hogy ezt még a lányommal láttam, de most már az unokámmal jövök, és akkor valahogy ez a színházi szereteti családon belül továbbadható, és akkor az ember ezt tényleg büszkén és nagy szeretettel hallgatja.
0: Jó volt így, vagy változtatna-e most, hogyha visszanéz?
1: Nagyon sok mindenbe belekaptam, amihez nem értettem, mert egyszerűen érdekelt. Eleinte ugye kísértem mondjuk a Cseh Tamást. Aztán később verseket zenésítettem meg, Adiv volt a kedvencem, aztán Szépernő. De aztán jött az a pillanat, amikor a Gárdos Péter fölkért zenére, és hát ott álltam, hogy akkor hogyan is lássak a dologhoz hozzá. És nagyon megszenvedtem, hogy nem vershez kell valami zenét hozzá, hanem a filmhez kell kitalálni egy témát. Egy jó filmzene, az tulajdonképpen zeneileg nem túl komplikált, de sokarcú, tehát lehet drámai pillanat, pillanatokban, vagy komikus helyzetekben is,

0: használni, és át tud ívelni egy teljes filmet, és az ember úgy megy haza, hogy azt se tudja, hogy mit dúdol, és akkor a filmnek ez az egyszerű témája, az vele megy, és elkíséri a mindennapokban. És azért ilyen filmzenéket írtam egy pára. Az első ilyen nagyobb az Uramisten, de már előtte volt egy-két kisebb film, amire Péter kért föl, aztán a Schiffer Pali kért föl, és az ő filmjeihez, a Kovbolyokhoz is írtam zenét. Maga a téma az egy ilyen country téma volt, de a kíséretben először hoztam be cimbalmot, és a cimbalom, a blokkflőte, a szaxofon, ez így együttesen valahogy kiadta azt a kettőséget, amit a film is kifejezett. És hát a jó filmzene az végül is valamilyen módon a filmből indul ki. Tehát lehet, hogy zeneként kellemes, meg nem kellemetlen, de ha a karakterizálásra gondolok, akkor mégis a film az elsődleges. Ezt én mindig élvezettel csináltam, és mindig egy játéknak tekintettem.
1: Említette Cseh Tamást. Cseh Tamással való kapcsolatuk az hogy indult?
0: Tulajdonképpen a Cseh Tamással a 25. színház hozott össze, ott Gyurko volt akkor a főnök, és Kecskeméti Gáborral meg a Márta Pistával közösen szóltak nekünk, hogy a Halmoséknak volt ott valami darabjuk, és hogy abba beállnánk-e zenésznek, mert ők elmentek. És akkor beálltunk, és egyszer csak ott voltunk a 25. színházban, aminek az volt a különlegessége, nagyon sok új dolog történt. És ebben az újdonságban már zenészként is számítottak ránk. Cseh Tamással is így kerültünk kapcsolatba, hogy mondták, hogy van itt valami gitáros fiú, de fél egyedül föllépni, hogy kísérnek-e, persze boldogan. Már másnap szinte játszottunk is, mert sok próba nem volt, de a Tamással való együttműködés az mindig is élvezetes volt. Egyrészt, mert egy kedves ember volt, másrészt meg a zenéje az ő előadásában nagyon sokakhoz eljutott, tehát mondhatnám, hogy egy önálló stílust alapított nálunk, ez az énekelt beszéd, és ő szerette, hogy kísérjük, mondjuk azt is szerette, amikor nem, mert nyilván volt olyan pont, amikor már az agyára mentünk, és hát ez a szeretet, ez megmaradt a végső pillanatig, és ma is fájó hiány, hogy már nincs köztünk.
1: Meg is szoktak róla emlékezni a születésnapján a Kolibri Színházban.
0: A Magyar Kultúra Napja és Tamás születésnapja egybeesik. Nekünk a magyar kultúra része, amit ő csinált, és ha mód van rá emlékezni szélesebb körbe, hát ezt mindig szívesen tesszük, mert ő a személyében valami olyasmit képviselt, ami mai napig hat.
1: Az ön élete akkor teljesen a színház és a zene összefonódásában telt. Ha visszanéz, akkor mire jut?
0: Szerencsém volt jó emberekkel találkozni, rögtön, hogy a Dajka Margitot említsem, vagy akár Cseh Tamást, de szerencsém volt Horváth Péterrel is, aki a barátom. És az ember az élete folyamán néha meglepő, és számára kevéssé ismert emberektől kap olyan gesztusokat, amik teljesen meghatóak, és aztán akár sorsfordítók is lehetnek pozitív értelemben.
1: Sok ilyen sorsfordító esemény volt az életében?
0: Igen, azt hiszem, de az az is kell, hogy az ember nyitott legyen arra, hogy ha valami fordul, hogy abból jó is lehet, és nem csak veszteség.
1: A Gyermek és Ifjúsági Színházak Világszervezetének magyar központja életműdíjjal szerette volna megköszönni a munkásságát. Mit gondol erről a gesztusról?
0: Maga a világszervezet, az asszisztens világszervezet a számomra nagyon fontos volt, mint hogy világszerte megbecsülték ebben a körben azokat a dolgokat, amit csináltam.
1: Ebben is volt szerepe, hogy Magyarországon a gyerekszínházaknak legyen seregszemléje, találkozója és szakmai eszmecserére lehetősége.
0: Valóban volt benne szerepem, mert azt éreztem, hogy miközben nagyon sok jó kezdeményezés van az országban, elsősorban a bábszínházaknál, nem volt egy nézőpont, ami ezt összefogta volna, hogy hol is tartunk, és ebből a szempontból Kaposváron megpróbáltam, mert ott volt nyitottság, hogy oda szervezünk egy fesztivált, és az, hogy megalapozta a nimbuszát ennek az egésznek, hogy ide már válogattunk, a válogatásra felkértünk szakmailag hiteles embereket, tehát hogy fokról fokra nyert teret a gyerekszínház. Házi gondolat, és valóban ez egy új égitest megismerni a gyerekeket, akikkel minden nap együtt vagyunk, akár a saját gyerekeinket is.
1: Akkor ez a jó gyerekszínháznak a titka?
0: Az egyik az a szempont, ami szerint elkészülnek a darabok. A másik az mégiscsak a tehetség. Akár egy szöveg nélküli előadásban is egy mozdulatsor annyira felkavaró, vagy olyan érdekes tud lenni, hogy a gyerekek boldogok, amikor nézik. Az a fajta értékelés, ami mindenek előtt a verbalitást tekinti a főmércének, az a gyerekszínházban megbukik, mert sokkal fontosabb a belső hitelesség, és a mi mondani valónk az legyen olyan, ami értéket képvisel, amiért ki tudunk állni máskor is. Évekig, amikor a Tamással játszottunk, mindig volt egy ráadásdal, ami a színházról szólt, és az ilyenkor is felidézhető, hogy Istenem, a színház egy zárt világ, te ülsz az életed, kék virág, és azt mondod, hát persze, hogy így kell legyen, itt mások ülnek, és nézik, mit játszanak nekem. A színház a sajátos képzeteivel elfog, és ilyenkor magához emel, egy másik világba, mely úgy épül nekem, hogy ők játszanak, és én nézhetem.
2: Az elmúlt percekben Novák Jánost, az Aszites, a Gyermek és Ifjúsági Színházak Világszervezetének magyar központja életműdíjával kitüntetett színházalapítót, zeneszerzőt hallották.

0: 20 napra Budapest ismét a klasszikus zene nemzetközi központjává válik. Több mint 50 szólista és 210 fiatal zenész érkezik a világ 40 országából, hogy együtt tanuljanak, versenyezzenek és muzsikáljanak a Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedűművész házaspár által alapított Fesztivál Akadémia Budapest 11. nyári fesztiválján. Kokas Katalint a verseny kezdete előtt néhány perccel Fazekas Gyöngyvér kérdezte.
1: Ez egy nagyon különleges esemény sorozattá nőzte ki magát. Azt hiszem, hogy most már azt mondhatjuk, hogy talán az egyik lába a hegedű nyári mesterkurzusoknak, versenyeknek és koncerteknek, ami ugye egy nagyon különleges kombináció, és szerintem ez az, ami az igazi savát, borsát adja. Ettől válik valóban élővé és valóban alkotó műhelyből kinövő, tehetséges, fantasztikus fiataloknak a gyújtópontjává.
2: Én remélem, hogy így van, ahogy mondja. Az a szándék, hogy minél inkább segítsük egyébként a magyar alapfokú pedagógusokat, tehát a magyar zenetanárokat, a magyar gyerekeket. Elég sokat jártunk a világba, és ebbe bele is lehet egyébként unni. Viszont nagyon sok mindent lehet tanulni belőle, és ahogy mentünk, és ahogy néztük, hogy például milyen koncertélet van, vagy milyen fesztivál élet van külföldön, akkor ez 17 éve volt, hogy elkezdtük szervezni a sajátunkat, és gyakorlatilag mi egy 15 éves fesztivál múltra, azt hiszem, hogy idén ez 16 éves fesztivál múltra tekintünk vissza, az hosszú idő abban a fesztivál szervezésben. Tetem és részét kiveszi a mi együtt életünknek az én férjemmel, Kelemen Barnabással. A magyar zeneoktatásnak szerettünk volna az egyik bástyája lenni, mert amikor még én voltam kicsi, 12 éves, akkor én még a halásztanár úrral nagyon sokat jártam minden pontjára az országnak. Ő segítettem, rengeteget segített a tanárnak, és én ezt nagy ámulattal néztem. Egyébként őt magát, ahogy tanított meg az egész embert is, de ez a tevékenysége, hogy ő sosem volt fáradt, hogy menjen az ország bármely pontjára, és tanítson, és segítsen. És ez megszűnt, az ő halálával gyakorlatilag ez elmúlt. Ellenőrzések vannak, de segítség nincs. És akkor elindultunk, gyakorlatilag 60 művészt fogtunk össze, magyar művészeket, és az elmúlt 3 tanévben már több mint 385 mesterkurzust tartottunk, ezt mind szorozunk be 7-7 gyerekkel. Tehát ez több ezer gyerek, akit aktívan szemtől szembe tanítottunk, tanáraikkal együtt, tehát a fészekben. Na most, amikor a nyári fesztivál jön, az ennek úgymond az aszú eszenciája, mert itt már olyan nemzetközi szint van, minden értelemben, ugye 60 nemzetközi világhírű szólista. Sorolhatom a neveket, hogy például most idén Ilja Gringolc, Alena Baeva, Mihála Martin, Franz Helmerson, Kirill Gerstein, hogy csak a külföldeket mondjam, őrületes a névsor. Magyarok közül Puskér Júli, Fenyő Laci, Lukács Miklós, Csalog Gábor, nagyon-nagyon nehéz választani, ahogy éppen most jött, úgy mondtam. Emellett 170 diák érkezik. Óriási szám. Mindegyik azért jön, hogy fejlődjön és hogy tanuljon. És ők 40 országból jönnek, és ez egy csodálatos nyelv, a zene nyelve, hogy egy pillanatot összekapcsolódik. Bárki bármit gondol a világról, ami ma óriási különbségeket és akár akadályokat tud szülni. Emberek, családok, barátok között. De amikor itt megérkezünk erre a területre, ez olyan, mint egy más bolygó. Ez a zene bolygója. Ezért is mondjuk azt, hogy vár a zene világa, vagy hogy step in to the music, vagy in the music, mert hogy ez arról szól, hogy ide belépsz, 3. reggel, és 13. estig, gyakorlatilag reggel 9-től este 10-ig minden nap ebbe, mint egy szivacsi, beszívhatjuk magunkba azt, hogy itt most viszont párbeszéd, zene nyelvén való beszélgetés van, és a diák és művészek között is, mert nem csak tanórákat kapnak, mind a 170 diák 4-4 órát kap, hanem együtt is játszanak.
1: Na hát ez az, amit nagyon fontos kiemelnünk is, hogy ugye most még zajlik, illetve elkezdődik hamarosan, néhány perc múlva a verseny, amelynek a lezárásaképpen július 3-án lesz egy gyönyörű gálakoncert, de ez a gálakoncert egyben lezárás és egyben kezdete ugye a koncertsorozatnak, amit a mesterkurzussal összekapcsolódva az oktató mestertanárok és az oktatást magukba szívó fiatalok fogják közösen előadni, és ráadásul egy olyan kombinációban, ami összevegyődik a klasszikus zenei hagyományok, a magyar zenei hagyományok, sőt, még akár gondolhatunk arra, hogy ugye július 4-én az Egyesült Államok alapításának 250. alkalmából lesz egy ünnepi amerikai zenét is behozó koncert, szóval, hogy még a jazz is megjelenik, ez már tényleg egy olyan univerzális körré adódik össze, ami a galaxisokat kapcsol össze?
2: Hát a zene nyelve az egy, és a gyökere az egy. És valójában azt gondolom, hogy minden zenének a gyökere a népzene, és a népzenén keresztül ugye végül is kiderül, hogy mindegyek vagyunk. És abból különböző dolgok jöttek ki, jött belőle az egyházi zene, meg aztán a klasszikus zenének a gyökerei, a népzene és az egyházi zene gyakorlatilag ennek a kombinációja valahol, úgyhogy az, hogy azt mondjuk, hogy most Görsfin elhangzik, vagy elhangzik annak a Rózsának a szimfonia koncertentével, amit Puskár Juli és Fenyő László adó a koncertó zenekarra a Keller András vezényletével. Ő volt az első Oscar-díjasunk. Tehát ez nem csak Amerika, hanem tulajdonképpen a magyarok ünnepe Amerikában, ahogy vesszük. És igen, ide tartozik Bartók is, aki sajnos el kellett, hogy hagyja az országát, és az élete legnagyobb fájdalma volt. És azért nem lehet, hogy Bartók nem jelenik meg ezen a koncerten, de Pál István Szolonáéknak a Bartók a román táncoknak az előadásával, ahova csatlakozik egy román moldál páros, egy harmonika és egy fuvolista, akik Enescu-val is fellépnek, mert Enescu-nak az a rapszódiája, Amerikában az egyik legtöbbet előadott műve volt. Tehát, hogy mindennel összefügg, és pontosan erre szeretnénk rávetíteni.
1: És hát reméljük, hogy a mesterkurzusokon meg fantasztikusan sokat fognak majd tanulni a fiatal tehetségek.
2: Reméljük bizony, és hogy nem csak a fiatal tehetségek tanulhatnak, hanem mitől más egy kicsit ez a 10 nap a Zeneakadémián, mint általában belép a közönség a Zeneakadémiára. Ugye a tapasztalat az az, hogy belépnek, leülnek a ruhatár után a koncertre, meghallgatják a koncertet, és a művész távol van, azért a színpad az egy távolság. Van egy láthatatlan fal, végül is. És most már az sem nagyon nagy divat, hogy az ember hátra mehet gratulálni, mert ugye ez a biztonsági jogok miatt, nem tudom. Szóval most, ha bejön a Zeneakadémiára a közönség, akkor reggel 9-től gyakorlatilag testközelből lehallhatja a kedvenc művészeit, azokat, akiket a színpadon messziről hallgat, hallhatja, ahogy tanítanak, hallhatja, hogy próbálnak. Tehát gyakorlatilag kb. 760 egyéni mesterkurzus lesz. És ez mind nyilvános. Ugye különböző termében ott lesz a táblázat, ki mikor tanít. Rengeteg ingyenes koncert van, mert 17 diák koncertünk van ezek közül a diákok közül, akiket egyébként felvétel alapján kellett kiválasztanom, tehát, hogy ezek a legjobbak. Úgyhogy sok szeretettel várjuk a nagy érdeműt, és abban bízom, hogy meglelik azokat a pontokat, amiben szívesen részt vesznek, és örömüket lelik.
0: A Fesztivál Akadémia Budapest a versenyprogram után mesterképzésekkel és koncertekkel folytatódik július 3-a és 13-a között a Zeneakadémián. Július 4-én a Concerto Budapest Keller András vezényletével az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulóját ünnepli Gershwin, Korngold, Rózsa Miklós, Bartók és Enescu zenéjén keresztül. A következő napokban Bartók, Beethoven, Bach, Mozart, Dohnányi, Rachmaninov, Brahms és Schubert művei rajzolnak csaknem 3 évszázadon átívelő zenei körképet. Az eseményekről Kokas Katalin, Liszt Ferenc díjas hegedű és brácsa művész érdemes művésszel Fazekas Gyöngyvér beszélgetett.

0: Kultúrmorzsák című rovatunkban a következő napok eseményeiből Fazekas Gyöngyvér ajánl néhányat figyelmükbe.
1: Június 20-án nyílt meg a Bolgár Kulturális Intézetben az Andrássy út 14 szám alatt a Barátság fénye című kiállítás. Stojmen Stojlov, Kéri Imre, Decsi Ilona Luca és Gyurcsek Ferenc kiemelkedő alakjai a bolgár és magyar képzőművészetnek. Találkozásuk pedig nem véletlen. A messzi 1985-ben Stojlov, Decsi és Kéri találkoztak a Várnai Nemzetközi Grafikai Biennálén, amelyet Stojmen Stojlov alapított és hosszú éveken át gondozott. Később művészeti együttműködésük közös kiállításokkal és nemzetközi szereplésekkel folytatódott. A kiállítás nem csupán a neves művészek nagyságát és művészetét mutatja be, hanem az évtizedek során kialakult valódi barátság szimbóluma is. Egyúttal a jövő felé is mutat, amelyet az új generáció alkotásai képviselnek Diana Stojlova, grafikus művész, és Gyurcsek Flóra, grafikus munkái. A kiállítás már megnyílt, és július 31-ig látogatható is hétköznapokon 10 és 16 óra között, a belépés díjtalan, szeretettel várják az érdeklődőket. Július 1-én, 19 óra 30 perckor a budavári Nagyboldogasszony templomban, azaz a Mátyás templomban, Szent Stanislav Girls Choir Slovenia, Voices That Move the World címmel egy különleges hangversenyt hallgathatnak meg. A Mátyás templomban a 2026-os kórusünnep előfutáraként hallgathatják meg ugyanis ezt a különleges szlovén leánykort. A Szent Szaniszlóról nevezett leánykórus a püspöki gimnáziumban az 1996-97-es tanévben alakult azzal a céllal, hogy a legtehetségesebb és ambíciózusabb lányoknak lehetőséget adjon muzikális tehetségük kibontakoztatására egy igényesebb kórus repertoár keretében. A kórus 41 a második és negyedik évfolyamot végző 16-19 éves diákból állt. A kórus vezetői különös figyelmet fordítanak a kortárs szlovén zeneszerzők új kompozícióinak megrendelésére és előadására, ezzel hozzájárulva a magas hangok számára készült új, minőségi kórusirodalom létrehozásához. Műsoruknak a címe is erre reflektál, hangok, amelyek a világot mozgatják. A kórus ünnep különleges, előzetes eseménye a Mátyás templomban, vagyis a budavári Nagyboldogasszony templomban július 1-én 19 óra 30 perckor kezdődik, és érdemes időben érkezni, ugyanis a koncert ingyenes. És végül július 4-én 15 órától 21 óráig a Törlei Látogató Központban Budafok várossá nyilvánításának 100. évfordulóját ünneplik egy különleges nyáresti pezsgős kavalkáddal. Az esemény igazi budafoki összefogás. A program minden szereplője helyi közreműködő, a pincészettől, a gasztronómián és a kézműveseken át egészen a zenekarig. Így valódi kerületi élmény vár minden látogatót. Felfedezhetik a kerület titkait a pincesétákon, benézhetnek a mauzóleumba, kóstolhatnak helyi finomságokat és élvezhetik a nyári estét egy pohár, jól behűtött pezsgővel, miközben a gyerekek is jól szórakozhatnak. A belépés és a programok ingyenesek, ez alól kivételt a tematikus pincesétek és a törlei mauzóleum séta jelent. Mindkettőre előzetesen regisztrálni kell. A pincesétákra muzeum@törlei.hu, a törlei mauzóleum sétára pedig az info@magdolnaudvar.hu címen tehetik ezt meg. Magára az eseményre egyébként tehát a belépés ingyenes, és mindez július 4-én 15 órától 21 óra 30 percig tart a Törlei Látogatóközpontban.
0: Kedves hallgatóink! Akvarell című kulturális ajánló műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona, technikai munkatársunk Biksa Levente, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Fülöp Tamás volt. Köszönjük figyelmüket!
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
6: Kedves hallgatóink, a 17 óra 5 perckor kezdődő kerengőt ajánljuk figyelmükbe. A műsorból hallanak egy részletet.
7: 250 éve, 1776. július 4-én fogadták el az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatát. Legfőbb szerzője Thomas Jefferson volt. Hanner Péterrel, a Rubikon Intézet főigazgatójával beszélgetünk.
8: Thomas Jefferson 1743-ban született, egy virginiai birtokon, egy középbirtokos gyermekeként 2 év alatt végezte el az egyetemet, és rendkívül tehetséges fiatalembernek bizonyult, bekerült a virginiai polgárok házának nevezett képviselőtestületbe. Itt rendkívül nagy sikert aratott intelligenciájával, és hamarosan beválasztották a kontinentális kongresszus tagjává, amikor kirobbant az amerikai függetlenségi háború.
7: Egy radikális röpirattal hívta fel magára kortársai figyelmét 1774-ben.
8: Igen, azt próbálta bebizonyítani, hogy az amerikai-brit gyarmatokat csak a király személye köti össze Nagy-Britanniával, tehát a féle laza personál unió létezik, ezen kívül semmilyen más kapcsolat nincs, és a brit kormányzatnak, a brit képviselőháznak nincsen joga törvényeket hozni amerikai gyarmatok számára, mert az amerikaiaknak nincs ott képviseletük.
7: Kormányzói pályafutása előtt tevékenységének melyek voltak a fő jellemzői?
8: Hát a legjelentősebb az volt, hogy a jó íráskészsége miatt beválasztották abba a bizottságba, amely megfogalmazta az amerikai függetlenségi nyilatkozatot. Talán akkor még senki sem gondolta, hogy ez milyen szent szöveggé válik majd az amerikai történelem számára, ezért olyan nagy gondot nem fordítottak rá, tehetséges fiatalember, rendben van, írja meg ő. Benjamin Franklin és 4 másik személyiség is volt tagja ennek a bizottságnak. Az 5 személy rábízta 2-re, Adams-re és Jefferson, hogy írják meg a vázlatot, majd Adams fölkérte Jeffersont, hogy írja meg ő. Jefferson tiltakozott, Adams elmondta, hogy 3 érvem is van emiatt. Az egyik az, hogy én nem vagyok népszerű, másik az, hogy virginiainak kell megírni, mert az a legtekintélyesebb gyarmat. Harmadik, hogy maga tízszer jobban ír, mint én. Ezek után Jefferson belátta, hogy neki kell elkészítenie, és pár nap alatt meg is tette.
7: Kormányzói pályafutása viharosnak bizonyult. Kudarcai miatt még vizsgálat is indult ellene.
8: Amikor az amerikai függetlenség háborúban a brit hadseregek délre vonultak Virginiába, akkor semmilyen haderő nem állt a kormányzó rendelkezésére, hogy szembeszálljon velük, még a otthonát is megszállták, lovon kellett menekülnie regényes körülmények között, utána még vizsgálat is indult ellene, de felmentették, mert nyilvánvaló volt, hogy nem tudott mit tenni a megszálló hadseregek ellen.
6: A teljes beszélgetést a 17 órai hírek után hallgathatják meg.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Benyújtotta a kormány a kriptokereskedelmi szabályok enyhítését szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A parlament honlapján olvasható íromány szerint az egységes szabályozás és az annak való megfelelés az ügyfelek biztonságos, transzparens és követhető szolgáltatás igénybevételi lehetőségét szolgálja, amelyhez szükséges a validálási kötelezettség kivezetése. A kriptoszolgáltatás terén a validálás, mint versenykorlátozó elvárás nem fenntartható, írták. A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató, amelynek közzétételét szerdán jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán közleményében arról írt, új költségvetési politikát hirdetett Kármán András pénzügyminisztersége alatt megszüntetik a családokat védő jelzálog hitel kamatstoppot. Kivezették a védett üzemanyagárat, kivezetik a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és megszüntetik a vidéki otthonfelújítási támogatásokat. Kármán András szerdán jelentette be, hogy elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató, és a kormány előreláthatólag októberben terjeszti majd az országgyűlés elé a jövő évi büdzséről szóló törvényjavaslatot. A szaudi székhelyű Flinas légitársaság szerdán elindította a Riad és Budapest közötti közvetlen járatát, amely első alkalommal teremt közvetlen légi összeköttetést Magyarország és Szaúd-Arábia között, jelentette be François Berizó, a Budapest Airport vezérigazgatója szerdán. A légitársaság július elejétől szeptember végéig hetente 3 alkalommal közlekedik a két főváros között. A riádi összeköttetés a 4. új interkontinentális járat a Philadelphia, Toronto és Szöul felé indított járatokat követően, amely hozzájárul a Közép-Európa és a Közel-Kelet közötti kapcsolatok bővítéséhez. Majid bin Abdulaziz al-Abdal, Szaúd-Arábia magyarországi nagykövete szerint így egyszerűbbé válik a magyar cégek piacra lépése az öbölmenti térségben, míg a szaudi befektetők is könnyebben érhetik el a magyar és európai piacokat. 97 éves korában elhunyt Csernus Marian, Kossuth és Jászai Mari díja színművész, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház Társulatának meghatározó művésze, közölte a Magyar Színház közösségi oldalán. Csernus Marian több mint 7 évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást. 1928-ban született Budapesten, 1949-ben Major Tamás szerződtette a Nemzeti Színházhoz, 1989-ben a Nemzeti Színház örökös tagja lett, 2000-től a Pesti Magyar Színház művészeként folytatta pályáját. Több mint 70 éves színészi pályafutása során a magyar és a világirodalom klasszikusainak számos jelentős szerepét alakította. Legendások voltak önálló estjei, különösen a Vizsói Biblia című előadása, Vörös Sándor Psziché című művét mintegy 500 alkalommal adta elő. Műfordítóként, íróként, tanárként is dolgozott. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a 9. kerületben a Kvassai Jenő úton a Soroksári út felé a Gubacsi útnál. A 2B, az 51-a és az 51-es villamos helyett a Koppány utca és a Mester utca Könyves Kálmán körút között pótlóbusz közlekedik. Lassú a haladás a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton kifelé a Blahalújza tér előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Kovács Botond, PKK Info.
2: Hazánk időjárásáról. Hideg front vet véget a hőmérsékleti rekordokat döntögető kánikulának. Az északi a szél a Dunántúlon megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hőmérséklet késő este 22 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 17 órakor lesz. Művészbejáró. Egy 2025-ben készült műsorunk ismétlését hallják.

Kedves hallgatóink, kevés fiatal színész mondhatja el magáról, hogy már egyetemi hallgatóként túl van a legnagyobb klasszikus szerepeken. Kis Anna Gizella viszont ezek közé tartozik. Persze lehetne mondani, hogy könnyű volt neki, hiszen szinte kódolva volt erre a pályára. Édesanyja Györgyi Anna színésznő, édesapja Kis Csaba pedig író-rendező. De ez azért mégsem mindig ilyen egyértelmű, és az ő esetében sem volt az. Aki színházi családba születik, vagy nagyon hamar megfertőződik és benne marad ebben a világban, vagy éppen ellenkezőleg más pályára menekül, hiszen már gyermekként megismeri a felszínen csillogónak tűnő pálya árnyoldalait. Mindkét útra találunk szemléletes példákat. Kis Anna Gizella azt mondja, elég későn ért meg benne, hogy mégiscsak színházzal foglalkozzon. A fiatal színésznő ebben az évben végzette a Kaposvári Egyetem művészeti karán, és ősszel szerződött a Magyar Színházhoz, de már is több jelentős alakítást tudhat maga mögött. Eljátszotta Júliát és Oféliát, ezeket a Magyar Színházban most is lehet látni, és Csehov Sirályának Nyináját is a Zentai Magyar Kamaraszínházban. Legutóbbi szerepében immár a Magyar Színház társulatának tagjaként a fiatal Fedák Sári bőrébe bújt, Olt Tamás a Fedák Sári ügy, avagy Minden jegy elkelt című darabjában, amelyben a legendás színésznő idősebb karakterét Kubik Anna személyesíti meg. A mai művészbejáróban Kis Anna Gizellával beszélgetünk pályára kerüléséről, tapasztalatairól, terveiről. Köszöntöm a hallgatókat, Ungvári Judit vagyok, a műsor szerkesztője. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, mai művészbejárónkban Kis Anna Gizellával, a Magyar Színház fiatal színésznőjével ismerkedhetnek meg.
1: Biztosan van, akinek egyszerű, van, akinek kevésbé egyszerű, hogy egy színházi családban láttad meg a napvilágot, hiszen ugye édesapád rendező, édesanyád színésznő. Ez mennyire volt számodra természetes, hogy a színház nőjél bele. Tapasztalataim szerint többnyire nagyon eltérő utak szoktak lenni, mert vagy egyértelmű, hogy a színházba születik bele a gyerek, és akkor ott is marad, vagy pedig homlok egyenest másfele megy. Neked ez hogy alakult ki?
2: Hát teljesen egyértelmű egyébként nem volt. Én nagyon sokáig úgy nem találtam, vagy kerestem az utamat, mint ahogy mindenki, csak nyilván itt, amikor egy ilyen jellegű családba születik bele a gyermek, az ember, akkor kihelyeznek neki a szülei egy utat, vagy az ellen irányítják, és mivel én egy eléggé szabad szellemű családban nőttem fel, ezért ez sem volt egyértelmű. Tehát nem mondták azt,
1: hogy... Nem tiltottak
2: semmi ellen, mert én nagyon sok minden érdekelt, nagyon sok minden szerettem volna lenni. Festőnek készültem, fotósnak készültem, tengerbiológusnak, tehát hogy rengeteg minden érdekelt, és én 4 gimnáziumba jártam, tehát az egy eléggé hányatott történet volt. Azt éreztem, hogy nem tudok így beilleszkedni semmelyik társaságba se a művészekhez, egy ilyen liberálisabb iskolába, se egy versenyistállóba, ahol meg állandóan tanulni kell. Tehát valahogy én nem tudtam, hogy mit akarok. És akkor én az érettségének az évében ébredtem rá arra, hogy... És valahogy ebből úgy a szüleim kimaradtak. Tehát sokat jártam színházba, meg nyilván amikor apukám Miskolcon volt igazgató, akkor próbára oda mentem, ott ültem a büfében, néztem a próbákat, előadásokat, stb., de nem, úgy kifejezetten nem érdekelt. Nem is értettem nagyon, hogy mi a jó ebben a világban, hogy ott ülünk a büfében, és akkor filozofálgatunk arról, hogy mi történt 2 órával ezelőtt, és ilyen szimbólumokat ott fejtegetünk, meg veszekszünk, meg iszunk, meg mit tudom én. Tehát, hogy én ezt úgy nem nagyon értettem, és nem is nagyon érdekelt. És tehát, hogy sokat voltam színházban, de hogy ez úgy nem volt a közegem. És akkor az érettségének az évében megnéztem egy előadást a Mitemen, a Vihart. Azt hiszem, olaszok csinálták.
1: Alessandro Serra.
2: Igen, azt. Uh-huh. És azt vettem észre, hogy, de azért már sok előadást néztem, meg láttam, hogy játszom magamban, vagy hogy azon gondolkodom, hogy én mennyivel másképp csinálnám, vagy hogyan csinálnám. És valahogy ez akkora erővel és energiával és kíváncsisággal töltötte el ez az érzés, hogy így arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ez lenne. És ez úgy nagyon beette a gondolataim közé magát, ez a dolog. És akkor az utolsó évben, csak azért fontos ez a 4 gimnázium, mert hogy az utolsó évben egy ilyen nagyon fura helyre mentem, ahova nem kellett így bejárni, meg nem volt fontos ez az egész tanulás történet. És akkor tudtam készülni a felvételire. És hát onnantól kezdve meg 3-szor így próbálkoztam, meg mindegy, ez hosszú csalódások, stb. Pesti Magyar Akadémia, ami egy nagy élmény volt nekem. Tehát, hogy onnantól kezdve én ezt így nem tudtam elengedni, és azon kaptam magam, hogy boldog vagyok. Úgyhogy szerintem ez marad.
1: Szüleid egyébként mit szóltak hozzá? Azt ugye mondtad, hogy igazából se nem tiltottak, se nem erőltették. Nem azt mondod, hogy bátorítani, mert bátorítani kell nyilván, de hogy nem erőltették rád ezt a pályát. Igen. De mit szóltak hozzá, amikor először előhozakodtál ezzel az ötlettel, hogy mégiscsak erre adod a fejed?
2: Itt teljesen konkrétan nem emlékszem, mert bármilyen nagyobb döntés volt az életemben, azokat előtte nagyon komolyan átgondoltam, és egy határozott infóval jöttem a szüleim elé. Hogy elköltözöm, hogy befogadok egy kutyát, hogy onnan is elköltözöm, hogy ezt választom, hogy oda megyek, hogy ide megyek. Erre értem ezt a szabadságot, hogy így teljesen önállósítva voltam elég fiatal koromtól kezdve. De, hogyha jól emlékszem, örültek. Örültek neki. Hát mondták, hogy ugye nem kell elmondani, hogy ez mennyiféle nehézséggel jár, és satöbbivel is mondtam, hogy persze, tudom, hát én ennek az árnyoldalait láttam otthon, nem a csillogást, és nem a vizét, hanem hogy otthon megrogyva egy üveg bor mellett, hogyan beszélgetnek arról, hogy hogyan lehetne jobban. Tehát, hogy én ezekkel tisztában voltam, és ők is tudták, hogy tisztában vagyok, és ettől szerintem így megnyugodtak, hogy megtaláltam valamit, amit addig úgy kerestem.
1: És ugye Kaposváron végeztél, ha jól emlékszem, tehát hogy akkor végül is ott kötöttél ki. Mi az, ami miatt szerinted nem volt rossz, hogy ez az út adódott? Tehát mi az, amit ott sikerült neked megtanulni, vagy kikkel kerültél úgy kapcsolatba, akik hatással voltak a fejlődésedre?
2: Én ugye háromszor jelentkeztem az SZF-re, és ott az első alkalommal másod, és akkor az utóbbi kettőn pedig harmadrostáztam, és én mindenképp oda szerettem volna menni. De közben így eljártam ezekre a kaposvári felvételikre is, és valahogy nem tudom, talán sznobizmusból, nem tudom miért, nem akartam Kaposvárra menni. Messze van, nincsen hozzá semmi közöm, nincsenek ott a, nem tudom, a szüleim, akkor éppen szerelmes voltam, az tök messze van. Tehát, hogy úgy azt éreztem, hogy kikerülnék ebből a közegből, amiben igazából benne se voltam. Tehát ezért mondom, hogy sznobizmus, mert nem tudom, így az emberi ragaszkodik ilyen fura dolgokhoz. És akkor elmentem a Kaposvárira, harmadjára, és én annyira jól éreztem magam, egy annyira felszabadult, laza és családias hangulat volt ott, a Kelemen Józsinál voltam az ő csoportjában a harmadrostán, hogy azt mondtam, hogy én nem akarok az SZF-re menni, én ide szeretnék jönni. És én ezt nagy szerencsének tartom több szempontból is. Az egyik szempont az egyetemfoglalás az SZF-n. Tehát, hogy mi ettől nyilván bele voltunk vonva lelkileg, meg tehát támogattuk őket, ahogy csak tudtuk, de hogyha én abba belekerültem volna, na, annyi a lényeg, hogy én örülök, hogy abba nem kellett, hogy abba kimaradtunk, hogy önkéntelenül nem kellett diákként egy ilyen helyzetbe belekerülni. És Kaposvár nekem még abból a szempontból is nagyon jó volt, hogy ugyanúgy egy szabad légkört biztosított, mint ahonnan jöttem a családom részéről. Tehát, hogy sokkal több mindent úgy elengedtek, vagy megengedtek nekünk, hogy nem volt akkora ráhatás, vagy nyomás a tanárok részéről. És ez valahol bajnak éreztük, főleg így elsősként, amikor még így nem tudod, hogy mi ez a szakma, vagy éppen tanulod, hogy mi ez, szoktatnak hozzá, és nyilván nem olyan, mint amilyennek elképzelted, hanem sokkal szárazabb sokszor, meg igazságtalanabb. És ebből mi úgy kilettünk hagyva, úgy szépen lassan. Meg nyilván ez a Covid történet elvitt egy csomó időt az első évünkből, akkor mi már másodévben a Nemzeti Színházban statisztáltunk több előadásban. Tehát mi úgy belettünk dobva a mély vízbe. És nekem ez nagyon jót tett, hogy nem egy iskolapados rendszer volt, mert hát, mint ahogy ebből a négy gimnáziumból is kiderült, mert az egyikből elmentem, a másikból kirúgtak, a harmadikból izért, tehát hogy nekem ez nem műfajom, vagy nem tudom. Tehát, hogy az, hogy a színházban egyszer csak úgy kilettünk oda dobva a színpadra, és akkor beszélj, táncolj, énekelj, színészkedj, legyél tisztában a dolgokkal, nekem ez sokkal többet adott, mint hogyha így nem engednének ki abból a burokból, ami meg valahol meg fontos, hogy megvédjük a diákokat, csak én ennél önállóbb voltam, vagy felkészültet, nem tudom.
1: Mondtad ugye, hogy a Nemzetiben sokat voltatok gyakorlaton.
2: Igen.
1: És hát ugye ezt már részben én is megtapasztaltam, mert ugye sok előadásban láttalak benneteket az osztálytársaiddal együtt. Ezek milyen módon segítettek hozzá ahhoz, hogy jobban lássátok a szakmát? Ott azért nagyon sok olyan rendező megfordult, ugye nyilván itt neveket is lehet mondani, akik hát neves külföldi rendezők, például ugye, akit emlegettünk itt az imént, hogy a Terzopulosz, aki ugye több előadást is rendezett, és nektek volt alkalmatok kipróbálni azt a nem túl könnyű módszert is, amit ő ugye a saját színészeivel művel. Szóval ezek mit tudtak hozzárakni, akár személyiségben, tehát az építkezéshez, meg hát a színészi építkezéshez?
2: Én eleve egy nagyon erős alappal indultam. A Pesti Magyar Akadémiára jártam egy 2 évet, és én oda a Pál Andrásnak az osztályába jártam, és nekem ő egy nagyon erős és nagyon sokrétű alapot adott. És amit nagyon fontosnak tartok, amit egyébként tőle nem tudom, tőle vettem át, vagy tőle tanultam, és a szüleimtől, hogy humor, hogy mindent humorral, könnyedséggel, nem kell mindenbe belemenni, nem kell minden...
1: Nem kell beledögleni.
2: Nem, hát valójában igen, mert ott van az élet az előadás után, és hogyha az élet az nem jó, akkor az előadások egy idő után, én ezt vettem észre, akkor az előadások se lesznek egy idő után jók, hanem feszültek lesznek, tele lesz olyan maradványokkal az életből, amire nincsen szükség, hanem csak a helyzetet, a viszonyt játszani, játék kedv. És én ezt a Nemzetiben használtam, tehát tudtam használni, viszont ott nyilván azért, mert Nemzeti Színház, azért is, mert ilyen jellegű emberekkel lehetett dolgozni, színészekkel, akik ott vannak, nagy színészekkel, nagy rendezőkkel, ezért ez ott kicsit bekomolyodott. És nekem ez nagyon jót tett, abból a szempontból is, hogy ne tudjak elszállni, vagy ne érezzem azt, hogy én bármire képes vagyok, hanem hogy adott nekem egy ilyen határt.
1: Nem, mondhatjuk nem azt, tudok, hogy fegyelmezett?
2: Fegyelmet, meg hogy nem tudok még mindent, nehogy azt higgyem, hogy másodévesen képes vagyok mindenre, és erre nagyon furcsa, de hogy jó volt ráébredni, mert azért szerintem bekerül egy fiatal energiával teli ember mondjuk a színművészetire, akkor nagyon könnyű elszállni. Azt hiszük, hogy ott eljátszogatjuk a kurázsi mamát a próbaterembe, és akkor van valami. De nem, hogyha egy ilyen jellegű színházba játszuk a kurázsi mamát, és úgy csináljuk meg, ahogy nem ahogy én gondolom, nem ahogy te gondolod, hanem gondolja valaki, a rendező, amit el kell végezni, és fegyelmezetten, tehát meg kell csinálni, nem lehet visszaszólni, nem lehet, ott kell lenni időbe. Tehát, hogy ezek egy elképesztő fegyelmet adott nekem az a hely.
1: Egy picit még beszéljünk erről a Terzopulosz féle találkozásról. Ez neked mennyire volt meghatározó egyébként a személyes élményeid között? Mert ugye ott abban már, tehát hogy a Kurázsi mamában például, ugye ott komolyabb szerepet is szánt neked a rendező.
2: Igen, hát ott az egész osztálynak nagyon meghatározó volt. Meg mi aztán a Bakánsnők után ki is mentünk Athénba, ott egy ilyen workshopra, egy tíznapos workshopra, amit a Terzopulosznak a tanítványa tartott, a Savas,

0: szereped, és akkor azt ott meg kell csinálni, de rengeteget segített, és úgy nagyon értettük egymást. Jó, jó volt vele dolgozni.
1: Az elmúlt percekben Kis Anna Gizellával, a Magyar Színház fiatal színésznőjével hallottak beszélgetést. Folytatjuk még a zene után. Maradjanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, mai művészbejárónkban Kisanna Gizellával, a Magyar Színház fiatal színésznőjével ismerkedhetnek meg.
1: Ha már ugye a szerepeknél járunk, akkor az azóta eltelt időben is azért jelentős szerepeid voltak. És hadd idézem itt a pont tavasszal a Hamlet után beszélgettem az Eperjes Károllyal, és ő fogalmazta azt meg, hogy azért nagyon kevés olyan pályakezdő fiatal magyar színésznő van, aki ugyanabban az évben eljátszhatta a Júliát, a Ninát a Sirályból, és a Hamletben az Oféliát. Azért ugye ettől a kis szereptől, mondjuk így, ami a Katrinnak a szerepe, amit azért mondjuk nagy elődök közül is például egy Psota Irén játszott, szóval hogy lehet eljutni ide, ez szerencse kérdése, vagy minek köszönhető az, hogy ilyen helyzetekbe tudtál kerülni hirtelen, te minek tulajdonítod ezt? Hogy raktároztad el magadban, hogy ez tudatosult-e egyáltalán, hogy hirtelen eljátszottál egy pár év alatt egy csomó ilyen hát azt lehet mondani, hogy a világirodalom ebben a korosztályban a legnagyobb szerepei.
2: Hát az a helyzet, hogyha én ezt tudatosítom magamban, akkor én ezeket lehet, hogy nem tudom eljátszani. Tehát, hogyha közben arra gondolok, hogy Jézus Mária, én most az Oféliát játszom, akkor én megrodjanok ez alatt a súly alatt. Én azt gondolom, hogy minden szerepet ugyanúgy kell kezelni. Egy néma Katrint is, akinek nincsen szövege, meg egy

0: egy Júliát is, vagy egy Oféliát is, Ninát is. Hát mindenképpen szerencse, talán 80-70, nem tudom hány százalékban, de tehát, hogy én ezt nagy részben az Eperjes Károlynak köszönhetem, mert akkor, hogyha ő nem lát egy vizsgába, vagy talán nem is látott, nem tudom már ez hogyan jött, hogyha nem hív le Sopronba oda eljátszani a Júliát, akkor nekem nincsen Ofélia, akkor nincsen Magyar Színház, akkor nincsen Fedák Sári, akkor nyilván semmi nincsen, hanem másképp alakul az élet, csak hogy mi ott úgy nagyon megtaláltuk egymást, meg én nagyon szerettem vele dolgozni, úgy gondolom, hogy ő is velem.
1: Hát valószínű, hogyha ezt mondta.
0: Hát remélem. És nagyon sokat köszönhetek neki, és nagyon sokat tanultam tőle. De hogy ez miért, meg hogy, meg nem, azt fogalmam nincs.
1: És akkor, ha már ugye nagy szerepek, most itt a legutóbbi, amit most említettél a Fedák Sári ügyben, a fiatal Fedákot jeleníted meg, aki ugye ilyen emlékképként jelenik Igen. meg az előadásban. Ebben viszont azt hiszem, hogy az összes eddigihez képest egy teljesen új oldaladat kell megmutatni. Ez neked mennyire volt kihívás? Mert ugye itt jön elő az, hogy humor, itt jön elő az, hogy énekelni is kell, mozogni Igen. is kell, tehát itt egy teljesen másfajta arculat kell egy színésztől.
0: Hú, én elképesztően örültem neki. Már amikor megtudtam, hogy lesz ez az előadás, tehát hogy a Fedák Sári életét fogjuk feldolgozni, mert nem teljesen, de azért úgy tisztában voltam vele, hogy ki ez a nőci, vagy ki volt ez a nőci, és nagyon érdekes személyiségnek tartom. Igazából kihívásnak, hát nyilván minden kihívás, de nekem nagyobb kihívás volt eljátszani a Júliát, meg az Oféliát. Én nem vagyok egy naív ember, vagy nem vagyok egy naív lány. Valahogy én mindig ilyen...
1: Tehát inkább ez az alkat, vagy igen, ami jobban igen, passzol ehhez?
0: Igen. Én mindig koraérett voltam, és egy 16 éves vagy 15 éves szűzlánynak a lelkülete az nekem nagyon megpróbáltatás volt ezt megtalálni, hogy hogyan viszonyulok egy férfihoz. Mint mondjuk a Fedák Sári, aki élvezi az életet, aki dúr bele, aki énekel, táncol, energia. Tehát, hogy én erre könnyebben rá tudtam futni, viszont nyilván nagy megterhelés volt. Az, hogy énekelni kell, nekem még ilyen nem volt ilyenben még részem. Az, hogy táncolni kell, és közben játszani. Tehát, hogy elképesztően vártam már ezt. Úgyhogy nekem azt nagyon nagy öröm játszani.
1: Milyenek a visszajelzések? Azért már pár előadás azért volt belőle.
0: Jó, nagyon jó. Én is csodálkozom rajta, hogy ennyire. Mert a Magyar Színház az egy ilyen nagyon sok műfajt felsorakoztató színház, tehát van benne tragédia, dráma, gyerekelőadás, tehát hogy zenés, rengeteg mindenféle van. És ez viszont egy ilyen új műfajú cucc azért mégiscsak, mert attól még, hogy zenés, van benne egy ilyen elrajzoltság. És azt például kíváncsian vártuk, hogy vajon a nézők ehhez a fajta mássághoz mit fognak szólni. És nagyon nagy siker lett. Tehát most a legutóbbi előadásom volt az, hogy a Tapsnál valaki bekiabálta, hogy még több ilyen előadás. És ez annyira jól esett nekünk, hogy mi is szeretjük ezt játszani, meg egy nagyon érdekes próba folyamat volt, mindenki azt éreztem, hogy úgy megújult, vagy hát nem teljesen tudom, én most lettem a társulatnak a tagja, tehát nem teljesen tudom, milyenek voltak, de hogy mi nagyon élveztük egymást, és nagyon örülök ennek, ez egy örömjáték.
1: Ugye, ahogy mondtad is, most végeztél, most kerültél a Igen. Magyar Színházhoz. Ez mennyire volt egyértelmű, hogy oda szerződsz ilyen szerepek után? Hát azért ugye nyilván voltak előzmények ott is. Az osztálytársaid egy része, tudom, hogy a Nemzetiben kötött ki.
0: Igen.
1: Neked ez egyértelmű volt ezek után, hogy inkább a Magyar Színház lesz az, amelyik befutó lehet? Mert azért most az utóbbi időszakban ott többet játszottál.
0: Hát nekem még volt egy-két lehetőségem, hogy hova menjek, de én egyértelműen ide szerettem volna jönni az előadások miatt is, amiket már ott játszottam, meg nekem nagyon-nagyon szimpatikus a társulat, tehát nagyon, már most nagyon közel áll a szívemhez, és úgy nagyon szeretem azt az épületet, nagyon szeretem az energiáit, valahogy amikor belépek, akkor mindig egy ilyen teljesen természetes, biztonságos érzés fog el. Tehát, hogy számomra egyértelmű volt, aztán nyilván lehetett aggódni, hogy akkor ez fordítva is így van-e, de így volt, és örülünk egymásnak.
1: Milyen feladataid lesznek még egyébként ebben az évadban?
0: Nekem évad végén lesz még itt a Magyar Színházban az Addikt című előadás, amit az Anger Zsolt fog majd rendezni. Ő ezt már, ha jól tudom, azt hiszem Pécset megcsinálta, és akkor ezt fogjuk feldolgozni egy ilyen drogfüggőséggel küzdő társaság. Ilyen beszélgetősebb színház, az lesz még az évad végén.
1: Hát az is nagyon más lesz, mint
0: teljesen.
1: Mint mondjuk a Fedák Sári. Egyébként még visszatérve egy kicsit a Fedákra, hát ugye itt Kubik Anna volt az idős verziója a Fedák Sárinak ebben az előadásban. Vele milyen volt az együtt dolgozás?
0: Jó, nagyon jó. Na, én nagyon-nagyon megszerettem az Annát. Nekünk sajnos nem volt így közös jelenetünk, arra úgy nagyon vágytam volna. De hát nekem úgy közöm volt mondjuk az Annához, vagy a Zsazsához, mert én voltam a kisfedák, és ő meg a Zsazsa, hogy úgy sokszor beültem a próbákra, amikor ő próbált. Kicsit úgy szerettem volna közelíteni a két fedákot egymáshoz, nyilván, hogy ne legyen teljesen különböző, mert én is egy másik ember vagyok, meg ő is egy másik ember, és hogy úgy átvenni dolgokat, ahogyan ő beszél, vagy gesztikulál, vagy hangsúlyoz. Tehát így ilyen szempontból próbáltam az Annával, de szerintem ő egy fantasztikus színésznő. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettem, amit csinál, vagy ahogyan játszik.
2: Az elmúlt percekben Kis Anna Gizellával, a Magyar Színház fiatal színésznőjével hallottak beszélgetést. Folytatjuk még a zene után. Maradjanak velünk!

fecses hősári, hogy a diva a hosszú szoknya lett, pedig már egyszer ezért sári szegény fröngyöködött le. Fecses nő, mert neki a rövid sokkal jobban áll, a lába most is remek ám, bár lehet nem kislány ma már. A Váci utcán nájlon harisnyában, hogyha végig cipek, egészen biztos az, hogy nyomában ezer éhes tírtilló tud lihek. Fecses nő, sári, hogy a divat a hosszú szoknya lett,

0: sári, hogy a divat a hosszú szoknya lett. Pedig már egyszer ezért sári szegény több gyökörökkel lett. Kettes nő, mert neki a rövid sokkal jobban áll. A lába most is remek, ám már lehet nem kislányba vár. A belsőtán lájlom, ha is jelen, hogyha végig kivek. Egészen biztos az, hogy nyomában ez a réhes férfi lócsut liheg. Kettes nő, sári, hogy a divat a hosszú szoknya lett. De hogy ezt felveszi, vége neki, többé őt a férfi nép már észre sem veszi.
1: Kedves hallgatóink, Önök a művészbejárót hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunkban ma Kis Anna Gizellát, a Magyar Színház fiatal színésznőjét mutatjuk be. Még akkor a szüleiddel kapcsolatban egy picit visszakérdezek, hogy amikor ezek a szerepek bejöttek az életedbe, ezek a nagyobb szerepek, nagyobb lélegzetű szerepek, akkor tőlük milyen visszajelzést kaptál? Tehát hogy vették ők ezeket a dolgokat? Mennyire próbáltak meg segíteni, beleszólni, terelgetni, vagy egyáltalán hogyan reagáltak ezekre a dolgokra? Nem tudom, hogy most így nincs a fejemben egy lexikon, hogy például édesanyád annak idején, tehát hogy ezeket a szerepeket játszotta.
2: Ha én jól tudom, akkor nem. Szerintem nem. Nem szóltak bele egyáltalán. Kivéve amikor apukám rendezett, mert akkor beleszólt. De nem. Olyan volt, amikor én mondjuk oda mentem, és kérdeztem, hogy szerinted ezt hogy lehet úgy megcsinálni, hogy mondjuk ne bántodjon meg senki, vagy ne sérüljön meg senki. Ilyenek voltak. De inkább ilyen színházi helyzetekre volt rákérdezve, de az, hogy szerinted az, hogy kell, nem tudom, poém fönn mondatlan, vagy hogy van ez mondat fönn poém, de ilyenekről nem, ilyen szakmai dolgokról valahogy nem tudom, nem beszélgettünk erre, úgy nem is kellett kényesen ügyelni, hanem így alakult természetesen, hogy én egy ilyen különálló entitás, valami.
1: De akkor, amikor megnéznek egy előadásban, akkor sem mondanak semmit? Tehát, hogy nincs olyan fajta reakció, hogy hát, mit tudom, ezen még dolgozzál, vagy nem tudom, nincs ilyen? Nincs.
2: Szerintem azért nincsen, mert ők pontosan tudják, hogy milyen ez. Hogy megcsinálsz egy szerepet másfél hónapon keresztül, és egyszer csak a bemutatóra beül jobb esetben 500 ember. És hogy most, tehát nyilván te az tudod a hibákat, azzal tisztában vannak, hogy én mennyire vagyok önazonos, vagy mennyire vagyok képben a, nem tudom, a képességeimmel, és szerintem ők nem tudom, bíznak bennem annyira, hogy tudják, hogy én ezeket látom, hogy mi nem volt olyan, mi nem sikerült úgy, min kéne még dolgozni, és akkor én azon így szépen lassan minden előadás alkalmával dolgozom ezen. De eleve szerintem mindahányunk azt gondolja, hogy egy bemutatóra ekkora súlyt tenni, hogy most itt kell megmutatni mindent, ez egy butaság, mert mindannyian próbálni szeretünk. És akkor ők, én egyébként ezt nagyon köszönöm nekik, hogy ilyenkor nem kezdenek el felsorakoztatni olyan dolgokat, amik nem sikerültek jól, hanem a pozitívumot mondják szeretettel, biztatással, ami ilyenkor kell egy színésznek, vagy egy színésznőnek. Erre van szüksége. Nem arra van szüksége, hogy az apja, a rendező apja elmondja neki, hogy szerintem ezt a jelenetet nem így kellett volna. Rosszul is esne. És ezt oda-vissza így intézzük. Tehát szerintem erre egy nagy empátia van mindenki részéről, hogy az az este, az a másiknak az estéje. Az három nappal ezelőtt az én estém volt. Tehát akkor legyen a pozitívumos. Aztán, hogyha én megkérdezem, hogy szerinted az és az és az, akkor meg válaszol, meg elmondja, meg lehet róla beszélgetni, de szerintem ő megvárja, hogy én kezdeményezzem ezt.
1: Akkor valószínűleg ennek köszönhetően működik az is, hogy már tulajdonképpen mind a kettőjükkel dolgoztál. Tehát édesapáddal is dolgoztál már együtt,
2: igen.
1: És külön édesanyáddal is. Azt hiszem most nyáron, vagy mikor csináltatok egy
2: igen.
1: közös darabot?
2: A jó szakát anyát a Bástya Színházban. Igen.
1: És ez gördülékenyen ment?
2: Teljesen. Én, tehát, hogy ezt úgy mindenki kérdezte, hogy milyen volt anyukáddal dolgozni, és hogy valahogy mindig le kellett lombozzunk mindenkit, hogy nincsenek ilyen szaftos kis történetek, hogy egy anyalánya hogyan feszül össze, vagy kiderül, hogy mégse tudnak együtt dolgozni, vagy nem tudom, tök jó volt. Szeretetben, biztonságban, tök sokat röhögtünk, nagyon jól tudtunk beszélgetni, kommunikálni, én azt mondom, te akkor azt csináltad, tehát minden olyan volt, hirtelen átváltottunk kollégába. Tehát nem csak amellett még, hogy simán csak kollega lenne, megmaradt a szeretet.
1: Volt valami plusz,
2: ami engem pedig nem zavart, hanem elképesztő biztonságot adott, és örömöt, és felszabadultságot.
1: Egy picit a jövőről is faggatnálak, mégpedig olyan szempontból, hogy itt ebben a korosztályban nagyon sok nagy szerepet eljátszottál. Már van-e olyan, ami ugye lebeg a szemed előtt, hogy szeretnéd majd, ha eljutsz abba a korba, vagy ha olyan helyzetbe jutsz, akkor azt mit tudom, hogy 10-20, nem tudom hány év múlva szeretnéd eljátszani. Egyáltalán gondolkozol-e ilyenben, vagy mindig azt fogadod el, ami éppen van, ami éppen előtted van, ami megtalál?
2: Hát nyilván azt fogadom el, ami megtalál, és örülök neki, de hát rengeteg minden van, amit nagyon szívesen eljátszanék. Hozzám nagyon közel áll, vagy hát nem közel áll, mert nem vagyok olyan, csak nagyon eljátszanám, hogyha úgy adódik a Lady Macbethet, akkor Csehovokat nagyon szívesen játszanék. Most ez a Sirály az nekem egy... nagyon-nagyon jó élmény volt. Egy nagy találkozás Csehovval, tehát én azt úgy mindenképp még szeretném próbálgatni, mert ez egy teljesen más műfajú történet volt, mint amiben eddig részt vettem. Hát én nagyon lennék Roxy Hart, hogyha lehet olyat, majd egyszer a Chicagóból. Az is nagyon-nagyon közel áll a szívemhez. Azok a dalok, és azok a ruhák, és tehát, hogy azt nagyon szívesen. Mondjuk egy Szent Johanna. Tehát
1: azért vannak még lehetőségek.
2: Hát van. Minél több mindent, tehát minél több karaktert, több karakterű nőt. Tehát én nem, nyilván valahol elkerülhetetlen, főleg most, de én nem akarok egy valami maradni. Ezért egyébként izgultam emiatt, vagy féltem, tartottam ettől, hogy Júlia, Nina, Ofélia. Tehát, hogy elkezdtem egy ilyen izé fele menni, hogy a szép kislány barna hajjal ott jön, megy, és akkor elhalóan beszél. Nem, egyrészt nem vagyok ilyen, másrészt meg nagyon jók ezek a szerepek, de kicsit úgy egyivásúak. Uh-huh. És tehát, hogy minél több mindent szeretnék kipróbálni, és folyamatosan fejleszteni ezáltal magam. Tehát nagyon örülnék, hogyha nem kéne berakni egy fiókba, hogy ilyen a Gizi. És akkor, mert olyan nagy erőt érzek magamba, sok energiát, hogy rengeteg mindent tudnék adni magamból, azt érzem. És hogy szeretnék is, és hogyha lesz erre lehetőségem azt az élettől, akkor azt meg fogom hálálni. Vagy nem tudom, annak nagyon örülnék. Örülnék, ha sok mindent lehetne játszani.
1: És így színházi, hát mondjuk így stílusok tekintetében mi az, ami közel áll hozzád, amit úgy érzel, hogy ugye a Terzopulosz féle módszerekről már beszéltünk, az ugye nyilván egy nagyon speciális dolog, de van-e olyan, vagy találkoztál-e olyan rendezővel, akinek a világa, vagy a stílusa, vagy akár láttál-e ilyen előadást, ami úgy neked úgy nagyon-nagyon közel állónak érzel magadhoz? Van-e ilyen?
2: Hát ez most lehet, hogy nem fog a legjobban hangzani, mint hogyha elfogult lennék, de én apukámmal nagyon-nagyon-nagyon szeretek dolgozni. Mi már ugye több mindenben dolgoztunk együtt Debrecenben, a Veszedelmes Viszonyokban, Zentán a Sirályban, és itt a Magyar Színházban, a Legyezőben. És nekem hozzám nagyon-nagyon közel áll az a fajta színház, amit ő csinál, vagy amit ő gondol erről, vagy amilyen elképesztő felkészültséggel érkezik egy próbára, és amilyen motivációt ad, és amilyen kreativitással áll hozzá akár csak egy szóhoz, vagy egy mondathoz, vagy hogy milyen koncepcióval érkezik, milyen gyönyörű, milyen szép érzéke van. Tehát én nagyon-nagyon szerettem vele dolgozni, és három nagyon fontos munkám kapcsolódik hozzá, amiket nem fogok soha elfelejteni. Úgyhogy én ezeket még így szerintem gyűjtöm be, ezeket, hogy így műfajilag hova rakosgatom ezt így magamba, mert nyilván teljesen más
1: nyilván
2: dolgoznia.
1: Van egy szakasz, amikor ki kell próbálni sok mindent, és akkor utána el lehet dönteni.
2: Igen, szerintem én még a gyűjtögetős időszakban vagyok, de apukám az, a kis Csaba, az egy nagyon meghatározó rendező az életemben.
1: Szerinted mi a legfontosabb, amit tudnia kell egy színésznek, hogyha így nagyon röviden, frappánsan meg kellene fogalmazni, te mit mondanál erre?
2: Én úgy azt vettem észre, hogy sok dologból áll ez az egész, de nagy részben egy előadást úgy tudsz lehozni, úgy, hogy katarzisod legyen a saját magad számára is, hogyha koncentrálsz. Tehát nekem a koncentráció az az egyik, hogyha koncentrálok arra, hogy jelenben tudjak lenni, és hogy ne vigyen el haza a gondolatom, hogy mit fogok vacsorázni, hogy hol van a kulcsom, hogy ki bántott meg, hogy nem tudom, hogyha ezeket mind leteszem az életemet, és az életemet áthelyezem a színpadra, tehát erre koncentrálok, akkor az egy örömjáték lesz, és mindegy, hogy mondjuk egy tragédiáról van szó, mindegy, hogy egy erőszak jelenetről van szó, de viszont ez meg elég kevésszer adatódik meg, a teljes koncentráció. De hogyha az van, és biztos mindenkinek van, akkor az egy elképesztő büszkeség, és akkor úgy megérzed, hogy ezt ezért érdemes csinálni, ezért az estéért. És lehet, hogy két hónapig, fél évig nem lesz megint ilyen, de ezekért szerintem ilyen estékért, vagy akár csak fél órákért egy darabban, egy előadásban érdemes. Hát meg a humor. Lehet, hogy a koncentráció nem a legfrappánsabb dolog, de én az egyik legfontosabb dolognak tartom, mert akkor tudsz élni. Tud élni hagyni a szöveg, meg a forma, amiben benne vagy, hogyha átengeded az életedet neki.
1: Volt mostanában ilyen pillanatod, vagy ilyen élményed?
2: Igen. Nyáron a Jó Szakát Anyába. Volt egy ilyen este, amikor hát nyilván így szokott lenni, hogy megnézik a sajtó, meg megnézi ott a bemutató, meg nézi valakit, akkor borzasztó, és amikor nem nézi senki, csak egy díszítő ott hátul az utolsó sorba, volt egy ilyen este, amikor nem ült ott senki, és csodálatos érzés volt átlényegülni, és ez szerintem koncentráció kérdése nagy részben.
1: De hát reméljük, hogy azért lesz még olyan helyzetben is, amikor 500-an ülnek a nézőtérre.
2: Biztos lesz, remélem, hogy lesz.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kis Anna Gizellával, a Magyar Színház fiatal színésznőjével hallottak beszélgetést, akit Júlia, Ofélia és Fedák Sári szerepében is láthatnak a nézők ebben az évadban. Ezzel a műsorunkkal legközelebb két hét múlva jelentkezünk. Most a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Ungvári Juditot hallották. Viszont hallásra!

0: Cseráti Zsuzsa énekelt. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Veszélybe került a javítóintézetek működőképessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozást sürget a pedagógusok szakszervezete, gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében, amelyet a szervezet szerdán juttatott el az MTI-hez. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma. Rengeteg a pályaelhagyó kolléga. Május 31-én a Gyermekjogi Civil Koalíció átfogó gyermekjogi reformjavaslatot nyújtott át Bódis Kriszta társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak. Ennek fontos megállapítása, hogy a javítóintézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Nap mint nap emberek ezrei dolgoznak azért, hogy a közigazgatás megbízhatóan működjön. Az ügyintézés gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb legyen, és hogy az állam valóban az embereket szolgálja. Közölte Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter szerdán a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából közösségi oldalán. Lőrinc Viktória valamennyi kollégáját levélben köszöntötte, megköszönve a közszolgálatában végzett áldozatos munkájukat. 7 gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta a központi nyomozó főügyészség az óbudai korrupciós ügyben. Ugyanakkor Puskás Péter esetében megszüntette a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést. Közölte szerdán Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. Az ügyészség azzal indokolta a döntést, hogy Puskás Péter korábbi harmadik kerületi fideszes alpolgármester letartóztatása elrendelésének különös okai időközben megszűntek. A központi nyomozó főügyészség ezzel együtt Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP és országgyűlési képviselő, valamint Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok esetében kezdeményezte a bíróságon a letartóztatás meghosszabbítását további 3 hónappal. A lovas turizmust segítő fejlesztések indultak uniós támogatással Csongrád-Csanád vármegyében. 2027 végére 6 megállópontot alakítanak ki, és kijelölik a túraútvonalakat, tájékoztatott a projektet megvalósító konzorciumban résztvevő Csongrád-Csanád vármegyéért non-profit Kft. Szerdán. Az ártéri erdők, a ligetes rétek, a szikes puszták színes és változatos látnivalót kínálnak. A közel 666 millió forintos projektet bemutató közlemény szerint a fejlesztés célja a megyében is elérhető kijelölt lovas túrahálózat létrehozása térképi GPS koordinátákkal kijelölve. A túraútvonalak mentén 6 megállópontot alakítanak ki, fedett és nyitott lóbeállókkal, szénatakarvány és szerszámtárolóval, a túrázók számára közösségi terekkel, öltözőkkel, zuhanyzókkal. A túraútvonalak illeszkednek a Kincsem Nemzeti Lovas Programban, az Észak-Magyarországon és az Észak-Alföld tájain megvalósult Eurohorse lovas turisztikai útvonalhálózathoz. Az Útinform híreivel folytatjuk. Defektes személyautó miatt torlódik a forgalom az M0-áson, az M1-es autópálya felé, az M51-es autó csomópontjánál. A rendőrök kiterelik a forgalmat a 24-es kilométernél. A torlódás 5 kilométeres. Az M1-esen a főváros felé Óbarok térségében egy műszakhívás jármű foglalta a belső sávot. A 42-es kilométernél 2-3 kilométeres dugó már feloszlóban van. Egy kis busz és egy személyautó ütközött össze az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon, Gödöllő térségében. A 26-os kilométernél a külső és a középső sávon áll a sérült jármű. Az M5-ösön, Röszke felé Lajos Pizse térségében csomópont építés miatt a külső sávot lezárták, lassulás tapasztalható a 73-as kilométertől. Az M6-oson Budapest felé, Bátaszék térségében műszakhívás kamion vesztegel, ezért a 163-as kilométernél nem lehet lehajtani az 55-ös főútra, kerülni kell a következő 151-es Őcsény-Decs csomóponton keresztül lehet. Erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, Tatabánya és Óbarok között szakaszosan torlódik a forgalom, sok a kamion, a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Végül hazánk időjárásáról. Hidegfront véget vet a hőmérsékleti rekordoknak, az ivatal idején 10-15 fokkal is csökkenhet a hőmérséklet. A hőmérséklet késő este 22 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 18 órakor lesz. 17 óra 5 perc. Kerengő.

0: 250 éve 1776. július 4-én fogadták el az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatát. Legfőbb szerzője Thomas Jefferson volt. Jefferson elvei, mondta Abraham Lincoln, a szabad társadalom definíciói és axiómái. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Hanner Péterrel, a Rubikon Intézet főigazgatójával beszélgetünk.
1: Thomas Jefferson 1743-ban született, egy virginiai birtokon, egy középbirtokos gyermekeként 2 év alatt végezte el az egyetemet, és rendkívül tehetséges fiatalembernek bizonyult, bekerült a virginiai polgárok házának nevezett képviselőtestületbe. Itt rendkívül nagy sikert aratott intelligenciájával, és hamarosan beválasztották a kontinentális kongresszus tagjává, amikor kirobbant az amerikai függetlenségi háború.
0: Egy radikális röpirattal hívta fel magára kortársai figyelmét 1774-ben.
1: Igen, azt próbálta bebizonyítani, hogy az amerikai brit gyarmatokat csak a király személye köti össze Nagy-Britanniával, tehát a féle laza personál unió létezik, ezen kívül semmilyen más kapcsolat nincs, és a brit kormányzatnak, a brit képviselőháznak nincsen joga törvényeket hozni amerikai gyarmatok számára, mert az amerikaiaknak nincs ott képviseletük.
0: Kormányzói pályafutása előtt tevékenységének melyek voltak a fő jellemzői?
1: Hát a legjelentősebb az volt, hogy a jó íráskészsége miatt beválasztották abba a bizottságba, amely megfogalmazta az amerikai függetlenségi nyilatkozatot. Talán akkor még senki sem gondolta, hogy ez milyen szent szöveggé válik majd az amerikai történelem számára, ezért olyan nagy gondot nem fordítottak rá, tehetséges fiatalember rendben van, írja meg ő. Benjamin Franklin és 4 másik személyiség is volt tagja ennek a bizottságnak. Az 5 személy rábízta 2-re, Adams-re és Jefferson, hogy írják meg a vázlatot, majd Adams fölkérte Jeffersont, hogy írja meg ő. Jefferson tiltakozott, Adams elmondta, hogy 3 érvem is van emiatt. Az egyik az, hogy én nem vagyok népszerű, másik az, hogy virginiainak kell megírni, mert az a legtekintélyesebb gyarmat. Harmadik, hogy maga tisztel jobban ír, mint én. Ezek után Jefferson belátta, hogy neki kell elkészítenie, és pár nap alatt meg is tette.
0: Kormányzói pályafutása viharosnak bizonyult. Kudarcai miatt még vizsgálat is indult ellene.
1: Amikor amerikai függetlenség háborúban a brit hadseregek délre vonultak Virginiába, akkor semmilyen haderő nem állt a kormányzó rendelkezésére, hogy szembeszálljon velük, még a otthonát is megszállták, lovon kellett menekülnie regényes körülmények között, utána még vizsgálat is indult ellene, de felmentették, mert nyilvánvaló volt, hogy nem tudott mit tenni a megszálló hadseregek ellen.
0: Az Egyesült Államok franciaországi nagyköveteként szemtanúja volt a forradalom kitörésének. Ez milyen nyomokat hagyott a életének, tevékenységének, munkájának a jövőbeni idejére?
1: Ez egy második forradalmat élt át, mert ugye ők úgy értelmezték, hogy az amerikai függetlenség háború is egy nagy forradalom volt, máig is így értelmezik az Egyesült Államokban, és nagyon különös módon a személyiségének az utópista vonásai kerültek előtérbe. Radikális utópista vonások. Többször megfogalmazta, hogy szeretek olykor-olykor egy kis lázadást, olyan ez, mint a vihar az atmoszférába. Sokszor kerül rá sor tévedésből, de akkor is jobb, mint hogy soha nem kerülne rá sor. Kifejezetten védte a felkelőket, még az erőszakot is elfogadta a lázadás érdekébe. Olyan utópista nézetek bukkantak fel az írásaiba, francia forradalom hatására, és talán egy szerelem hatására is, amit ott egy festőnő és ő között lejátszódott, hogy hirtelen megfogalmazta, hogy minden törvénynek csak 19 évig kell érvényesnek maradnia, hiszen a föld az élőké, semmilyen nemzedék nem kötheti meg a következő nemzedék kezét, se törvényekkel, se kölcsönökkel. Annak is szerepe volt ebben nyilván, hogy az a francia forradalom az állam eladósodása miatt robbant ki. Tehát ez egy érdekes gondolat volt, amikor az Egyesült Államok éppen megfogalmazták a máig működő alkotmányt, törvényt hoztak, ami máig működik, és minimális módosításokra szerint működik az Egyesült Államok politikai rendszer. Jefferson megtagadta az egészet, és kijelentette, hogy minden nemzedéknek saját magának kell gondoskodnia a megfelelő törvényekről, szabályokról, életkörülményekről, egyik nemzedék sem kötheti meg a másikat, mert a föld az élőkhez tartozik. A kor legokosabb politikai gondolkodója Jefferson virginiai barátja Madison volt az, aki felhívta a figyelmét ennek a elképzelésnek az abszurditásaira, hogy a nemzedékek nem választhatók el egymástól, és nem egyszer olyan törvényt is lehet hozni, amely jótékony a következő nemzedékekre, olyan kölcsönt is fel lehet venni, amely hasznos a következő nemzedékek számára. Amint Jefferson hazatért Egyesült Államokból, ezek az utópista tervekről megfeledkezett, és többet nem foglalkozott vele, de azért hangoztatta, hogy mindig jobban szeretem a jövő álmait a múlt tanulságainál, valami ilyesmit mondott egyszer John Adamsnek.
0: Életének volt egy időszaka, amikor a külügyeket irányította. Ezt miként lehet jellemezni?
1: George Washington kormányában, Egyesült Államok első kormányában, a alkotmány szerint első kormányban ő volt a külügyek irányítója 3 éven keresztül. George Washington már egész nemzedéke nem tekintette legitimnek a pártok létezését. Mindenki abba hitt, hogy minden hazafi belátja, mit kíván a közös érdek, aszerint fog cselekedni, a pártok azok önző klikkek, ezekkel nem kell foglalkozni, és inkább el kell őket kerülni. Ennek dacára olyan sok milliós országban, mint az Egyesült Államok, hogy nyilvánvaló, hogy érdekellentétek miatt kialakulnak a különböző csoportok. Úgyhogy Washington hiába próbált mindkét párt, a federalista párt és a republikánus párt vezető személyiségével kormányozni, később kénytelen volt a federalistákra támaszkodni. Jefferson pedig 93-ban kivált a kormányból, mert nem értett egyet a federalista Hamilton pénzügyminiszter gazdasági terveivel. Úgy érezte, hogy megtagadja a függetlenség nyilatkozat elveit, úgy érezte, hogy a gazdagoknak kedvez, a városlakóknak, a benfenteseknek, a politikához közelállóknak, ő pedig éppen ellenkezőleg a szélesebb néptömegekre szerette volna alapozni a köztársaságot.
0: Ön is írta egyik elemzésében, hogy Jefferson elnöksége alatt legnagyobb sikere az ország területének kétszeresére való növelése volt. Ez az elnökségének az első időszakában.
1: Igen, 1803-ban az amerikai kormányzat, a Jefferson kormányzata már ekkor ráébredt arra, hogy a Bonaparte első konzul az megszerezte Spanyolországtól Etruriai királyság fejébe, ami a mai Firenze és környéke, a mai Toszkánát jelenti, Etruria fejébe megkapta a spanyol kézen lévő vízgyűjtő medencét a Mississippinek, ez kb. A mai Egyesült Államok középső halmada. Riasztó volt a számukra, hogy egy nagyon gyenge, szerencsétlen távoli spanyol kormány helyett egy nagyon aktív, tevékeny kormányzat veszi át ennek a területnek az igazgatását, és főleg attól rémültek meg, hogy New Orleans városa, amit ekkor még franciásan Nouvelle Orleansnak neveztek, New Orleans városa lezárhatja a Mississippi torkolatát, és így meggátolhatja a kereskedelmet, a nyugat kereskedelmét, el is szakíthatja a akkor nyugatnak nevezett területet Egyesült Államoktól. Úgyhogy elküldte nagykövetét Párizsba azzal, hogy vásárolja meg New Orleans városát és környékén egy nagyobb vidéket. Bonaparte ekkor már belátta, hogy ha nem tudta megvédelmezni, visszaszerezni az aprócska Haiti területét Franciaország számára, amely függetlenné vált, egykor francia gyarmat volt, akkor hatalmas nagy Louisiana-nak nevezett vízgyűjtött területet végképp nem fogja tudni megvédelmezni a kiújult háborúba, és föltették a kérdést, hogy mit adnának egész Louisianáért. Ez akkor üzlet volt, hogy ezt meg kellett vásárolni, és így kétszeresére növelte Egyesült Államok területét. Még abba hittek, hogy ez több évszázada elegendő föld lesz a farmerek békés terjeszkedéséhez.
0: Így is történt?
1: Nem, mert néhány évtizeden belül eljutottak a csendes óceánig.
0: Jeffersont 1804-ben elsöprő többséggel újra elnökké választották. A második időszakában azonban sokasodni kezdtek a kudarcok.
1: Igen, főleg az európai háború miatt. A fő probléma az volt, hogy Thomas Jefferson kormányzata, republikánusnak nevezett kormányzat, amely nem azonos a mai republikánus párttal, Jefferson republikánus elvek jegyében csökkentették az adókat, csökkentették a bürokráciát, csökkentették a hadsereget, minden csökkentettek, és Jefferson büszkén jegyezte meg, hogy rengeteg olyan farmer és munkás él az Egyesült Államokban, soha nem látott adószedőt. Tehát egyszerűen nem kellett adózni, a vámokból tartották fenn, fogyasztási adókból a kormányzatot. Hát ezt meg lehet csinálni akkor, amikor béke van. De amikor kiújul a francia, a napolani Franciaország és Nagy-Britannia háborúja, akkor egyre több amerikai hajót fogtak el a tengereken. A britek állíthatták azt, hogy az angol nyelven beszélő matrózok azok angol hajóval kerültek amerikai hajóval, tehát be kell sorozni őket a brit hadiflottába. Napóleon pedig elkobzott minden hajót, mely alávetette magát a brit vám követelményeknek, úgyhogy üllő és kalapács közé szorult az amerikai kormányzat, hogy költőjén fogalmazzak. Jefferson békés kísérlet tekintettel megpróbálkozott, hogy elismertesse az amerikai tengerészet jogait, és amikor ez nem működött semmi, akkor végül is embargót vezetett be a brit árucikkekre. Ezzel azonban inkább az amerikai gazdaság mért egy nagyon nagy csapást. Túlbecsülte Nagy-Britannia függését az amerikai árucikkektől, és inkább amerikaiaknak ártott ezzel. Nagy lett a munkanélküliség, északi kereskedő tagállamok fölháborodtak, és már arról beszéltek, hogy hát ki kéne válni az Unióból, ezt először ott vetették föl, úgyhogy megosztás és konfliktus lett a következmény ennek az embargónak. Jefferson a kormányba való távozása előtt vissza is vonta.
0: Mi a különbség, mert említette, hogy ez egy másfajta republikánus párt volt, mint a napjainkban. Mi a különbség a két párt között, hiszen az elnevezése ugyanaz?
1: Jefferson és köre, James Madison és mások azzal vádolták a kormányhoz közel álló federalistákat, hogy monarchisták, hogy monokraták, hogy a személyes túlzottan megősítik a központi kormányzatot, túl nagy hatalmat adnak az elnök kezébe. Tehát monarchista elvek szerint gazdagokat támogatva az országot a Nagy-Britannia útjára térítik, a nagyipar, a nagykereskedelem, a nagyvárosok útjára. Ehelyett ők a republikánus szellemiség nevében az egyéni jogokat hangoztatták a központi kormányzat jogaival szembe, az államok jogait akarták megerősíteni, egyéni személyes szabadságot, és külpolitikában inkább Franciaország, a forradalmi Franciaország támogatását tervezgették, szerették volna elérni.
0: Tehát Jefferson békepolitikájának növekvő államadósság, nyugtalanság és megosztás lett az eredménye.
1: Így van, eléggé szomorú öregkor vált rá, visszatért Monticellói birtokára, amit máig mutogatnak a turistáknak, és máig megcsodálhatjuk, én is voltam ilyen szerencsés, azt a fantasztikus házat, amelyet ő építetett, újra és újra átépítetett fiatal korától kezdve, az európai ókori építészet mintájára, amelyben ha egy ajtót kinyitunk, egy ajtószárnyat, akkor a másik ajtószárny magától nyílik, amelyben van olyan falió, amely a fal mindkét oldalán mutatja az időt. Egy kis étellift vezet le a pincébe, amibe palackokat helyezett el Jefferson, tehát hogyha télen hideg italra vágyott, akkor csak följebb húzta az ételliftet a pincébe, amelybe ott sorakoztak a palackok. Olyan ágya volt, amely egy falba volt, vastag falba volt beépítve, és két szobába lehetett kilépni belőle. Saját ülőbútorokat tervezett, és rendkívül tehetséges személyisége ebben is megnyilvánulhatott.
0: Jefferson híres nyilatkozata elfogadásának 50. évfordulóján halt meg 1826-ban. Ön egy elemzésében írta, amerikai függetlenségi háborúnak az volt az oka, hogy az észak-amerikai brit gyarmatok lakói túlságosan is britnek tartották magukat.
1: Így volt, gazdagok voltak, szabadok voltak a távolság miatt, a hatalmas erőforrásai miatt annak a kontinensnek, amelynek hát csekély részét lakták be, ha szabad így fogalmazni. Nem csak jobban tápláltak voltak, de még magasabbak is voltak az átlag briteknél. Írástudás jobban elterjedt a köreikben, tehát mindenképpen úgy érezték, hogy egyenlőek az nagy-britanniai lakosság különböző tagjaival, és felháborította őket, amikor a 7 éves háború után megnőttek az adóterhek. Hogyha háború alatt nem kellett adózni, miért kell többet adózni a háború után? Hát azért, mert Nagy-Britannia eladósodott, és sokkal nagyobb területet kellett megvédelmeznie és kormányozni, mint a háború előtt.
0: Beszélgetésünkben már említette a függetlenségi nyilatkozatot, de azért kérem egy kicsit bővebben részletezze születésének körülményeit.
1: Thomas Jefferson fogalmazta meg, majd bemutatta az ötfős bizottságnak, akik módosításokat javasoltak, minimális módosításokat, majd a kongresszus elé terjesztették, na ott aztán nekiestek, és egy negyedét ki is húzták. Thomas Jefferson megkövülten ülve hallgatta, amint az ő fogalmazásával szétmarcangolták a nyilatkozatát. Benjamin Franklin azzal vigasztalta őt, hogy ő ismert egyszer egy kalapost, aki egy cégtáblát készített, hogy mit tudom én, John Smith kalapos kalapokat készít és ad el készpénzért, és a barátai elmondták, hogy fölösleges az, hogy kalapokat készít és ad el, elég az, hogy ad el, hát kit érdekel, hogy ő készíti-e vagy sem, és na, hogy készpénzért adja el, nem ingyen adja, azt is fölösleges fölírni, egyáltalán fölösleges az, hogy elad kalapot, mert a kalapos kalapot ad el, és végül nem maradt más a cégtáblán, mint egy név és egy kalap. Nem tudom, Jeffersont még vigasztalta ez, de a lényeg az, hogy a nyilatkozatnak a máig idézett fő mondatai, amelyeket minden amerikai állampolgárnak meg kell tanulnia az állampolgárság megszerzésénél, azok tényleg az ő szavai voltak, az ő megfogalmazásában terjedtek el.
0: De tulajdonképpen Jefferson a függetlenségi nyilatkozatban megváltoztatta az emberi jogok klasszikus laktól származó felsorolását, amely így hangzott: élet, szabadság, tulajdon.
1: Igen, ő így fogalmazott, magától értetődőnek tartjuk ezen igazságokat, hogy minden ember egyenlőnek teremtetett, teremtőjük bizonyos elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel őket, melyek között ott van az élethez, szabadsághoz és boldogulásra törekvéshez való jog. E jogok biztosítására a kormányokat állítottak fel az emberek között, amelyek igaz hatalmukat a kormányzottak beleegyezéséből nyerik. A három alapvető jogot megváltoztatta, pontosan az egyiket, tulajdon helyett a boldogulásra törekvést nyilvánította alapvető jognak. Sokat vitatkoztak ezen történészek, filozófusok, hogy miért, hogy jobban hangzik, vagy stilisztikailag, vagy arról van szó, hogy esetleg felmerült a Nagy-Britanniához hű állampolgár tulajdona elkobzásának a lehetősége. Inkább arról van szó, hogy Jefferson megkülönböztette az alapvető emberi jogokat és az eszközjellegű emberi jogokat, amelyek az alapvető jogok biztosítására valók. Alapjognak a élethez, szabadsághoz, boldogulásra, törekvéshez való jogot nyilvánította, és ehhez eszközjellegű jognak tarthatta a tulajdont, a vallásszabadságot, a szólásszabadságot, a gyülekezési szabadságot, és összes többi egyéb szabadsági jogot.
0: Ön mit emel ki a nyilatkozat jelentőségéből?
1: Azt, hogy olyan elvontan fogalmazta meg minden ember egyenlőségét, hogy ezt utána tovább lehetett terjeszteni különböző társadalmi csoportokra. A kortársak valószínűleg azért fogadták fel a nyilatkozatot, mert azt sugallta, hogy az amerikai állampolgár, fehér felnőtt férfi, az egyenjogú a nagy-britanniai fehér felnőtt férfiakkal, és ennyi. De Jeffersonnak sikerült úgy megfogalmazni ezt, hogy később ki lehetett terjeszteni a társadalom szegényebb csoportjaira, a nincstelenekre, a nőkre, a kisebbségi csoportokra, az őslakosságra, a volt rabszolgákra, és így tovább.
0: Ugyanakkor a nyilatkozat közvetlen társadalmi hatása csekély volt. Miért?
1: Egyesült Államokban inkább a háborúval foglalkoztak ekkoriban, de azért elterjedt még az év vége előtt Európában többször is lefordították, Európában állítólag Spanyolországtól az orosz gyekabüstákig a 19. században már hivatkoztak erre a nyilatkozatra, és hát meg a francia forradalom előtt Lafayette Marquis, aki harcolt az amerikai függetlenségi háborúban, ezt a nyilatkozatot bekeretezve elhelyezte otthonában, és mellé egy üres keretet helyezett el a majdani francia jogok nyilatkozata, emberi és polgári jogok nyilatkozata számára, úgyhogy fokozatosan felismerték, hogy ez egy olyan nyilatkozat, amelyet szent szöveg az amerikai politikai szabadságnak a krédója, így fogalmaztak sokan, hiszek egyé, amelyhez ragaszkodni kell. Tulajdonképpen az első egynegyede az, amelyet idézünk, a következő háromnegyedének a nagy részében vádakkal halmozza el a harmadik György brit uralkodót, elég igazságtalan vádakkal is, amelyekből a kongresszus ki is húzott néhányat, mert azzal is megvádolta, hogy a rabszolgaságot bevezette Amerikába, majd megakadályozta annak a felszámolását, ami eléggé abszurd vád, és ezt úgy éreztük, hogy mégse kell a brit uralkodó szemére vetni, ráadásul nem ő hozta a törvényeket, hanem a brit parlament.
0: A függetlenség

0: állammal, kimondják a függetlenséget, és elterjedt az az eszme Thomas Paine és mások röpiratai alapján, hogy ami itt zajlik, az már nem polgárháború, az már forradalom. Nem azonos politikai rendszerhez tartozó állampolgárok, nem csak azonos politikai rendszerhez tartozó állampolgárok harca, hanem egy új világ létrehozása a régi helyén. Thomas Paine röpiratában 1776-ban közzétette, hogy a szabadságot elűzték minden kontinensről, fogadjátok be Amerikába ezt az istennőt, és teremtsetek menedéket a szabadság minden hívének. Új világot kell a régi helyén építeni. Az új nemzet pecsétjén az áll, hogy novus ordum seculorum, ha jól ejtem ki a latin szavakat, mert mindig nagyon gyenge voltam, a világ új rendje, tehát hirtelen megnőtt a tétje egy polgárháborúnak, nem csak a függetlenség, hanem egészen új világ létrehozása. Ezt már forradalomnak nevezték kortársak, és amikor hasonló események zajlottak le Franciaországban, polgárháború tör ki a állam képviselői és a különböző tartományok lázadó lakossága között, azt már minden felvilágosult személyiség forradalomnak nevezi. Egy ideig fennmarad ez a hagyományos elképzelés, majd hirtelen elterjed, hogy ezek, amik a 18. században lejátszódó belső konfliktusok egy államon, ezek már egy jobb jövőt szolgálnak mindenképpen, nem öldöklés, nem széthúzást, nem testvérháborút, hanem a fejlődést, a haladást szolgálják, tehát egy új nevet kapnak, a forradalom nevet.
1: Kérem, értékelje Jefferson munkáját, akár a függetlenségi nyilatkozaton belül.
0: Megint csak azt tudom mondani, hogy Jefferson álmodozó is volt, egy romantikus személyiség, aki valóban néha irreális terveket is szőtt, de a jövővel kapcsolatos tervei az, hogy egy szabad köztársaság jöjjön létre, amelyben gazdagnak, szegénynek egyenlőek a jogai, ahol megnyílik a pálya mindenki előtt. Talán kicsit utópikus gondolat volt, Jefferson ahol álmodozott, olyan világ jön létre, ahol kormányzatra se lesz szükség, mert a köznevelés, a közoktatás terjedésével mindenki beláthatja, hogyan kell viselkednie, és szabad sajtó sokkal fontosabb lesz, mint bármilyen cenzor szervezet. Ő azt mondta, hogy ha választani kellene a kormányzat és a szabad sajtó között, akkor a szabad sajtót választaná. Kicsit néha anarchista elvei voltak, álmai. Ismétem azt a mondását, hogy jobban szeretem a jövő álmait a múlt tanulságainál, de egy országnak erre is szüksége van. Tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy ha a federalisták és republikánusok konfliktusát elemezzük, akkor Amerika a federalisták tervei szerint fejlődött tovább, Nagy-Britannia útját járta, nagyipar alakult ki, nagyon erős központi kormányzatok léte, hatalmas hadserege, hatalmas bürokráciával, Jefferson valószínűleg felháborodott volna ezen. Ő egy békés farmerek szabad köztársaságát képzelte el, lehető minimális kormányzattal. De nagyon sokáig az amerikai államok egy részén valóban békés farmerek szabad köztársága élt és virágzott, és erre is szüksége volt az Egyesült Államok népének, néha egy nemzetnek álmokra is szüksége van, hogy megerősítse identitását.
1: Kedves hallgatóink, Háner Péterrel, a Rubikon Intézet főigazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a kerengőt.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Mirinyi Pétert, a budapesti Mixágygyógyszertár gyógyszertárvezető szakgyógyszerészét, a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete elnökét.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek, igazán nagy öröm ez számomra, nagy megtiszteltetés. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, mindenkit, aki az adást hallgatja.
1: Örülök, hogy interjút készíthetek ön. Számomra emlékezetes maradt, amikor egy interjú során, hogy mit is ígyunk, azt mondta, hogy legjobb a tiszta víz. Na de ilyen nyári melegben mit javasol a gyógyszerszedéssel kapcsolatban?
2: Nagyon fontos kérdés. Tehát a nagy kánikulákban, amikor 30 fok feletti, vagy akár 40 fokos kinti hőmérséklet van, nagyon fontos elsődlegesen a folyadékpótlás. Fontos az, hogy főleg az idősebb korosztály, akik érzékenyebbek a fronthatásra, érzékenyebbek a kánikulája, hőhullámokra, ott a megfelelő folyadékpótlás mellett fontos, hogy a gyógyszerszedés sem maradjon el. Változik a szervezetünk, jobban kitágulnak az erek, alacsonyabb lehet a vérnyomás, de ettől függetlenül nagyon fontos, hogy a gyógyszert ugyanúgy folyamatosan kell szedni. Fontos a megfelelő hidratálás, és erre tényleg a legjobb a tiszta víz, az ivóvíz. Magyarországon nagyon jó a csapvíz, jó minőségű, tehát ivóvíz minősége a csapvíz, nyugodtan lehet fogyasztani. És emellett nyilván a rendszeresen szedett gyógyszereket fontosan szedni kell, és attól nem szabad eltérni, nem szabad elhagyni őket, mert sokkal veszélyesebb, hogyha mondjuk egy vérnyomás csökkentőt, ha pár napra elhagyunk, a vérnyomás kiugrás, hogyha mondjuk valakinek be van állítva a vérnyomása 130/80-ra, vagy 130/90-re, elhagyja a vérnyomás csökkentőt, mert úgy gondolja, hogy meleg van, most jó a vérnyomása, nem szükséges, felugorhat a vérnyomása akár ilyen 160-170-re, és ezek a vérnyomás kiugrások lehetnek igazán veszélyesek. A szervezet sokkal nehezebben tolerálja a hirtelen vérnyomás emelkedést, mint hogyha valakinek folyamatosan magas a vérnyomása, tehát a gyógyszer folyamatosan szedni kell, és el kell kerülni a vérnyomás kiugrásokat. Ugyanez vonatkozik a cukorbetegségre is. Nagyon fontos, hogy a cukorbetegség az egy olyan néma, alattomos betegség, ami nem fáj, nem okoz problémát. Valakinek magas a cukra, 20-as a cukra, észre se veszi, mert nem fáj. Viszont a szerveit károsítja, az idegrendszerét, az ereit, a veséjét, az agyát, károsíthatja a magas cukorszint. Nagyon fontos, hogy a cukorszint mellett a diétára is ügyeljünk. Ugye ilyenkor nyáron jobban elcsábulunk valamilyen édes üdítőital irányába. Nagyon fontos, hogy a cukorbetegeknek erre figyelniük kell, hogy folyadékpótlásról gondoskodjanak, ha már a tiszta ivóvizet nem akarják fogyasztani, akkor figyelni kell arra, hogy a magas glükóz-fruktóz tartalmú italoktól mindenképpen tartózkodni kell. Nem csak a cukorbetegeknek, hanem igazából mindenkinek. Korunk népbetegsége, ez a NASH nevű betegség, ez egy mozaik szó, azt jelenti, hogy non-alkohol steatohepatitis, tehát egy olyan nem alkohol talaján kialakuló zsírmáj, steatohepatitis, ami májelégtelenség is nagyon súlyos esetben fordulhat, tehát egy olyan betegség, ami az elhízásnak az egyik szövődménye. Majdnem minden üdítőitalban glükóz-fruktóz szirup található. Ezeket úgy is hívjuk, hogy luxus kalóriák. Azért luxus kalóriák, mert nincs rá az embernek szüksége. Nincs arra szükségünk, hogy mindenféle magas cukortartalmú üdítőitalokat fogyasztunk édesítőszerrel, mert azok is ugyanúgy a vércukrot felemelhetik, és ez kimondottan veszélyes lehet nem csak a cukorbetegeknek, hanem mindenki másnak, hiszen azok a sejtek, amik az inzulin termelik, ki tudnak merülni. És ezt a kimerülést tudjuk megakadályozni, odafigyelünk a táplálkozásunkra, odafigyelünk az étrendünkre, és kerüljük a magas cukortartalmú üdítőitalok fogyasztását.
1: A korábbi interjú során is szóba került, és én azt gondolom, így nyáron különösen fontos, hogy legyen egy patikánk, legyen egy gyógyszerészünk, ahova járunk, aki ismeri, hogy mit szedünk. Kárt okozhat, ha különböző ismeretlen gyógyszereket akár egy szomszéd tanácsára beveszünk.
2: A mai világban mindenki online vásárol. A gyógyszerek és gyógyszerek között is lehetnek interakciók. Nagyon fontos, hogy az élelmiszer gyógyszer között is lehet interakció. Illetve az egyéb termékekkel, táplálék kiegészítőkkel is lehetnek interakciók. Mindenkinek fontos a saját egészsége, a családjának az egészsége. Ezt akkor tudjuk legjobban garantálni, vagy mindenki akkor tudja ezt garantálni saját magának, meg a családjának, hogyha megbízható forrásból szerzi be ezeket a készítményeket. A táplálékkiegészítőket nem szabad internetről rendelni. Ezeknek az engedélyezése az Európai Unióban egy oldalt vesz igénybe. Egy oldalban kell azokat az információkat közölnie a gyártó cégnek, amit aztán jóvá hagy a gyógyszerügyi hatóság, akár az európai, akár a magyar, és ez nem biztosít egy minőségi ellenőrzést. Minőségi ellenőrzés az biztosít, hogyha megnézi egy hatóság, vagy éppen egy akkreditált labor, hogy abban a készítményben mi van, milyen szennyeződés, hatóanyag mellett esetleg milyen bomlástermék, és ezt a táplálékkiegészítők nagy része nem garantálja. Ezért mindenkit óva intenék attól, hogy giga meg a vitaminokat szedjen, és online rendeljen az internetről. Ehelyett praktikus bemenni a gyógyszertárba, ahova mindig is járunk, és az egészségügyi szakember tanácsát kikérni, hogy neki tényleg mire lenne szüksége. Giga meg a vitaminokra, extra több grammos C-vitaminra nagyjából senkinek nincsen szüksége. Fontos összevetni azokkal a gyógyszerekkel a táplálékkiegészítőket, amiket rendszeresen szedünk. A legfontosabb iskola példa, amit mindenkinek tudnia kell, hogyha valakinek magas a koleszterinje, és koleszterin csökkentőt szed, akkor nem szabad grapefruit cseppet szedni. Tilos minden grapefruit hatóanyag tartalmú készítményt, gyümölcsöt messze kerülni kell, hogyha valaki koleszterin szintcsökkentőt szed, ugyanis a grapefruit cseppben lévő anyagok gátolják azt a máj enzimet, ami a koleszterin szintcsökkentő gyógyszer lebomlásáért felelős. Ha gátoljuk az enzimet, a gyógyszer szint megnő 10-20-szoros, 100-szoros mennyiségben, és nagyon komoly vesekárosodást okozhat. Tehát az a lényeg, hogyha valaki koleszterin szintcsökkentő gyógyszert szed, akkor grapefruit cseppet vagy grapefruit gyümölcsöt tilos szedni.
1: Okozhatnak fájdalomcsillapító gyógyszerek is ilyen interakciót?
2: A legfontosabb dolog, hogy nem kaphatjuk a gyógyszereket. Tehát, hogyha valakinek fáj valamilyen, valakinek van valamilyen baja, ami mondjuk nem egy fronthatástól kialakuló fejfájás, hanem aminek ismeretlen az oka, azt érdemes kivizsgálni, érdemes utána menni. Tehát nem szabad nyakra főre gyógyszert szedni, hanem csak okkal. Minden gyógyszernek van mellékhatása, vannak veszélyei. Tehát fontos a gyógyszer, kell a gyógyszer, de csak akkor, hogyha annak a szedésnek megalapozott oka van. A fájdalomcsillapítók esetében, hogyha bizonyos fájdalomcsillapítót valaki rendszeresen nagy dózisban szed, fekét okozhat, gyomorfekét, nyombélfekét okozhat. Ezt érdemes megelőzni azzal, hogyha valakinek komoly fájdalmai vannak, kivizsgáltatja magát, háziorvostól kér beutalót, és megnézik, hogy annak mi az oka. Nem szabad gyógyszert szedni, mondjuk ilyen egy hasmenés. Ha valakinek van egy banális hasmenés, ami néhány napig tart, arra kap a patikába valamilyen hasfogó tablettát, vagy valamilyen bélfertőtlenítő tablettát. Mondjuk a hasmenésnél egyébként érdemes arra figyelni, hogy olyan gyógyszert, ami megakadályozza a hasmenést, csak akkor érdemes szedni, banális hasmenés esetén, hogyha mondjuk utazunk, tehát hogyha megyünk a vonathoz, vagy repülővel, utazunk, de egyéb iránt, hogyha hasmenése van az embernek, akkor nem célszerű, sőt, kimondottan indokolatlan hasfogókat alkalmazni. Akkor inkább valamilyen bélfertőtlenítőt kell szedni, olyan készítményt, ami elősegíti a bélrendszernek a fertőtlenítését, vagy elősegíti azoknak a kórokozónak a kiürülését. Hogy én hasfogót alkalmazok, azzal a fertőzésnek kedvezek. Elősegítem azt, hogy a fertőzés, ami a bélrendszerben van, nem tud kiürülni. Ez egy természetes folyamat, ott az a cél, hogy ez kiürüljön minél hamarabb. Diétát tartsunk, folyadékpótlás, elektrolitpótlás, ez a legfontosabb, tehát folyadékpótlás, mert az elektrolitok, azok az ionok, nem csak ásványanyagok, hanem nyomelemek, amik a pótlásáról gondoskodni kell. Ehhez mindenképpen egy pici cukrot kell bevenni, vagy a teába belekavarni, hogy elősegítsük ezeknek az elektrolitoknak a felszívódását. Ugyanis magát, ha ez nem tud felszívódni, ez kell némi cukor, némi glükóz. Tehát, ha az embernek megy a hasa, vagy éppen hány ingere van, akkor elsődleges a folyadékpótlás és az elektrolitpótlás pici cukorral.
1: Mi a helyzet a kismamák esetében, hiszen önnek speciális szakterülete a kismama gondozás, terhes gondozás és az ehhez kapcsolódó gyógyszerekkel való ellátás?
2: Igazság szerint ugyanez a terápia. Hogyha banális fertőzésről van szó, ami mondjuk egy nap, két nap, De ha valakinek egy hete, két hete megy a hasa, akkor el kell menni az orvoshoz, azt ki kell vizsgáltatni, az már nem egy banális dolog. Nagyon sok minden állhat mögött, ha valakinek visszatérő, rendszeres hasmenése van. Ezeket nem szabad elbagatelizálni. Ha valakinek rendszeres hasmenése van, azt ki kell vizsgálni, meg kell nézni, lehet, hogy gluténérzékeny, és akkor gluténmentesen kell étkeznie. Komoly szövődményei lehetnek ezeknek az italallergiáknak, vagy ezeknek a betegségeknek, tehát mindig oda kell figyelni. Ez ugyanaz, például, hogyha vér van a székletben, komolyan kell venni. Az nem csak aranyér lehet, hanem lehet akár komolyabb betegség is, tehát azt mindig komolyan kell venni, és kezelorvoshoz kell fordulni ilyen probléma esetén.
1: Én ugye nem értek ehhez a szakterülethez, de aggódva olvastam, hogy hazánkban vezetünk nem csak az alkoholfogyasztásban, de a gyógyszerszedésben is. Tehát, hogy jellemző a feleslegesen beszedett gyógyszerek mennyisége.
2: Igen, ez sajnos valóban így van. Ennek az oka elég összetett. Nagyon sok gyógyszert használnak a magyar emberek. Élen járunk Európai Unión belül, nagyon sok népbetegségben, akár a szívérrendszeri, akár a vastagbéltumor, akár a prostatatumor, de sorolhatnám. Nagyon fontos itt a megelőzés, meg az időbeni felfedezés. Fontos, hogy 45 éves kor felett a férfiaknak el kell menni urológushoz, meg kell nézni a PSA-t. A PSA az egy mozaik szó, egyébként egy érték a vérből. Tehát laborba leveszik a vérünket, vénás vérből, megnézik ezt az értéket. Az fel kell írni. Az legyen 2, valamennyi, 3, valamennyi. Ez egy olyan viszonyszám, amihez aztán évente, amikor nézeti a PSA értékét, tud mindig viszonyítani. Ha az szépen lassan növekszik évről évre konzekvensen, akkor baj van. Akkor foglalkozni kell vele. Ez egy olyan viszonyszám, van egy határérték, amin belül ez elfogadható. A lényeg az, hogy ezt folyamatosan nézni kell. Tehát a PSA, tehát a prostatatumor szűrés nagyon fontos férfiaknál, el kell menni. Ugyanez a vastagbél tumorszűrés. Sajnos élen járunk. A vastagbél polipokból lehetnek tumorok. Kialakulhat feltételes módban, lehet tumor. Folyamatosan nézni kell, szűrni kell, altatásban megcsinálják a vizsgálatot, nem kellemes valóban az előkezelés, a hashajtó szedése, tehát ez nem egy kellemes dolog, de sajnos szükségszerű, mert sok ember hajlama megvan a tumor kialakulására, és ha ezt időben észreveszik, és ha ott van a polip, és azt leszedik, ha időben kontrollálják, nagyon-nagyon-nagyon fontos az időfaktor. Ha időben kiderül, időben kezel van, akkor már egész jó prognózisa lehet ennek a betegségnek a lefolyásának. Minden tumor esetében, ha időben kiderül, akkor még egész jó kezelési lehetőségek vannak, és sajnos ez a kulcsmondat az idő jelen esetben, mert hogyha már valakinél áttétek vannak, végstádiumú beteg, ott már nagyon-nagyon kevés százalék esély annak, hogy meggyógyul. De ha időben észreveszik, az elmúlt évtizedben hatalmasan fejlődött az onkológia, a gyógyszeres terápia, nagyon nagyot ugrott. Amint még fontos tudnunk, hogy sokan úgy gondolják, hogy akkor mikor lesz meg a rák ellenszere. Az, hogy rák, vagy daganat, vagy a tumor, az egy gyűjtőfogalom. Az egy olyan gyűjtőfogalom, de az, hogy betegség. Tehát rákon belül van több ezerféle daganat típus. Mondjuk az, hogy prostata tumoron belül, vagy vastagbél tumoron belül is, van nagyon-nagyon sokféle mutáció, ami előfordulhat. Nagyon sok esetben a génünkben hordozzuk egy genetikailag determinált dolog, hogy kialakul valakinél bizonyos korban. Tehát megvan a családi hajlam. Van olyan eset, amikor nyilván valamilyen oka lehet, mondjuk egy humán papilloma vírus, méhnyakrákot okozhatnak, bizonyos szerotípusok, bizonyos fajtái ennek a papilloma vírusnak kialakulhat. A helikobakter is ugye egy olyan gyomorban előforduló baktérium, ami gyomorrákra hajazhat. Ott is, hogyha megfelelő szűrővizsgálatok megtörténnek, ha szövetein biopszia mintát vesznek, és igazolódik a helikobakter pylori baktérium a gyomorban, azt lehet eradikálni. Megvan a kezelési protokoll, és ha az a baktérium onnan eltűnik, akkor onnantól fogva már ez a veszély, ez a rizikófaktor megszűnik, és akkor sokkal jobbak lesznek az életkilátásaink. Tehát, hogy azért is rosszak a magyar egészségügy adatok, mert a prevenció, a szűrés, a mammográfia, a melldaganat szűrés, ugye működik a szűrővizsgálat Magyarországon, de nem mennek el. Kiküldik a háziorvosok a beutalót mammográfiára, vastagbélszűrésre, ugye kötelező, benne vagyunk ebben a projektben, ajánlott elmenni 50 éves kor felett, csak az emberek sajnos nem mennek el, mert nem foglalkoznak ezzel. Ez egy dolog, egyik része a szűrővizsgálatok, a másik dolog pedig az életmód, az egészségtelen életmód, a táplálkozás, a sport hiánya, a nem megfelelő életmód. A gyógyszer, az én úgy tudnék fogalmazni általában, hogy az a szükséges rossz. Tehát a magas vérnyomást nagyon sokszor, a magas koleszterint is, a megfelelő testmozgása, a megfelelő étrenddel, ha sok zöldséget eszünk, ami rostban gazdag és elősegíti a vastagbélnek, meg a bélrendszernek az emésztőrendszerben lévő felhalmozódó salakanyag eltávozását. Tehát a rostban gazdag étrend nagyon-nagyon meghatározó a táplálkozásban. Mostanában ugye nagy divat a különböző fogyókúrás injekciók és a különböző fogyókúrásszerek. Hát én megmondom őszintén, igen, ezek működnek, hatnak, ez a könnyebbik út. Hogyha vége a terápiának, akkor nagyon sokszor a pingpong effektus lép fel, és visszahízza azt a súlyt, amit leadott az injekciók segítségével drága pénzért. Tehát az a 10 kiló vissza tud jönni. De ha életmódot váltunk, ha a sportolásra fektetjük a hangsúlyt, a magas zöldségbevitelre és az egészséges táplálkozásra fektetjük a hangsúlyt, akkor az hosszú távon sokkal jobb eredményt ad. Olvastam olyan tanulmányt, ahol azt írták, hogy ha 50 éves kor felett a testsúlyunkat tudjuk normalizálni, akár egy évtizeddel is meg tudjuk növelni az életünket.
1: Péter, a Magyar Vöröskereszt Budapest fővárosi szervezetének elnöke.
2: 2008 óta vagyok kapcsolatban a Magyar Vöröskereszttel. Most is önkéntes vagyok, mert továbbra is önkéntesként funkcionálok. Úgy gondoltam, hogy szeretnék egy olyan szervezetnek a részese lenni, ahol embereket segítenek, ahol rászulókon segítenek, családokon segítenek, hajléktalanokon segítenek, és ezért gondoltam azt, hogy részese szeretnék lenni önkéntesként a Magyar Vöröskeresztnek.
1: A kedves rádióhallgatóknak egy bizalmas információt szeretnék elmondani, hogy amikor én dr. Virényi Péter szakgyógyszerészt megismertem, akkor éppen az év gyógyszerésze lett, és ezt követően készült el az első interjúm. Aztán találkoztunk, és most jön a bizalmas információ, a Kálvin téri aluljáróban, amikor ön egy nagy zsákban kenyeret cipelt hajléktalanoknak. Mi volt ez a történet? Mondjuk el a hallgatóknak, mert számomra egy életre emlékezetes és nagyon tanulságos maradt.
2: Az egyik pékséggel működtünk együtt, és a megmaradt pékárut megkaptuk adományba. Ugye ez nagyon régen volt, gazdasági válság idejét értük, nagyon sok munkanélküli volt. Vittem ezt a nagy zsák pékárut, és idős nyugdíjasok nem mertek megszólítani, de láttam, hogy néznek. És akkor megkérdeztem, hogy adhatok? Szeretne? Mondta, hogy igen. Sok pékárút volt. Annyit kaphatott, amennyit csak akart, mert szívesen adtam, mert tényleg sok volt. Az volt talán a legszebb számomra, hogy azt mondta, hogy nem, csak pár darabot kérek, hogy jusson másnak is. És ez annyira jó érzés volt, hogy ezt mondták, hogy jusson másnak is. És menekült szállásra vittem a pékárút, illetve hajléktalan szállásokra vittem a pékárút, ahol szintén szétosztásra került.
1: A Magyar Vöröskereszt, vagy a Magyar Vöröskereszt Budapest fővárosi szervezete, amelynek ön elnöke, nagyon sok irányú tevékenységével éppen az önkéntes munkára épül. Ajánlom a kedves rádióhallgatók figyelmébe is az önök honlapját. Logisztikailag hogy bírják önkéntesekkel ezt a sok irányú tevékenységet?
2: Egyre nehezebb. A finanszírozással küzdünk, mint Magyar Vöröskereszt, országos szinten küzdünk a finanszírozással, igyekszünk a szervezetet életben tartani, illetve a szociális háló minden területén részt venni, tehát akár családvédelem. Van egy projektünk, a Lányból Nő projekt, ott is próbáljuk a tinédzsereket támogatni oktatással, felvilágosító kampányokkal, gyerekeknek vannak a játszótéri hősök projektünk, amikor játszótérek kivonulunk, és akkor a gyerekekkel játékosan, macin, babán próbáljuk szemléltetni az újraélesztés fontosságát. Tehát nagy hangsúlyt fektetünk az elsősegélynyújtásra, az újraélesztésre, amit már elkezdünk óvodai korban oktatni. Sosem lehet igazából eleget gyakorolni, erre mindenképpen nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, de emellett a hajléktalan ellátás keretein belül is nagyon-nagyon-nagyon sok mindenhol próbálunk részt venni és segíteni a magyar társadalmat.
1: Nem beszéltünk még a véradás fontos. Önök kiemelten felhívják erre a figyelmet a honlapjukon. Ki adhat vért, aki esetleg szívesen adna, és most a beszélgetésünket hallgatja?
2: Bárki, akinek az egészségi állapota lehetővé teszi, 50 kiló feletti személy adhat. Most szed valamilyen gyógyszert, az nem akadály. Tehát, hogyha mondjuk magas vérnyomásra szed gyógyszert, az nem akadály. Ha valaki lázas beteg, akkor vért nem tud adni. Fertőző betegség esetén nyilván nem, Nagyon fontos a véradás. A vért nem tudjuk pótolni, nem lehet szintetikus vért előállítani jelen tudásunk szerint, és létfontosságúak a véradások igazából mindenkinek. Mindenkit biztatni tudnék arra, hogy menjen el a Vöröskereszt honlapján, országos szinten megtalálhatóak azok a pontok, ahol folyamatosan van véradás. Nyáron csökken a véradók száma sajnos, a nyári szabadságolás, nagy melegre való tekintettel kevesebb a véradó, de nyáron is fontos a véradás, hiszen vannak nagy műtétek, amikhez nélkülözhetetlen a véradás. Nulla negatív az én vércsoportom, ez ugye a legritkább, és aki mindenkinek adhat. És én szoktam járni vért adni. Nagyon fontos a véradás, és egy véradással három ember életét menthetjük meg. Fantasztikus érzés szerintem az, hogyha segítünk másokon, hogyha segítünk embertársainkon, és azt érezzük a véradás után, hogy igen, most én tettem valamit a társadalmunkért, és valami fontos dolgot cselekedtem.
1: És ha a gyógyszerész oldalát tekintjük dr. Virinyi Péternek, miért fontos az ön számára az elesettek, a nehézsorsúak segítése, vagy éppen a magisztrális gyógyszerkészítés?
2: A gyógyszerészet, a gyógyszerész szintén egy segítő szakma, olyan segítő szakma, aki szerves része az egészségügyi hálónak. Az egészségügyi háló meg a szociális ágazat nagyon közel vannak egymáshoz, és mivel az én beállítottságom az, hogy segítsek az embereknek, ezért könnyű volt a Vöröskeresztnek az elveivel azonosulnom, hiszen ott is az embereken segítünk, a gyógyszertárban is az embereken segítünk, a gyógyszerészek, a gyógyszertárak az emberekért vannak, a társadalmunkért vannak, és azt a cél szolgáljuk, hogy segítsünk az embereknek. Nagyon büszke vagyok arra, hogy azok a szakmai sikerek, azok a szakmai áttörések, amit mi gyógyszerészként elértünk a Mixát téren, és tényleg áttörések voltak, kezdődve ez a Wilson-korral, folytatva az epilepsziás betegek prehospitális kezelésével, tehát számos áttörést értünk el, és ezeket több egyetemen már oktatják. Azt gondolom, hogy a tapasztalatnak a továbbadása, a tudás továbbadása az kötelességünk. Nagyon fontos, hogy a következő generáció már tisztában legyen azokkal a dolgokkal, amiket mi megtapasztaltunk.
1: Kedves hallgatóink, dr. Virinyi Péterrel, a budapesti Mixát gyógyszertár, gyógyszertárvezető szakgyógyszerészével, a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete elnökével beszélgettünk. Fülöp Csaba technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy harmadik ámos kult szimfóniájának második tétele hangzott el. A londoni szimfonikus zenekart Solti György dirigálta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 18 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Nap mint nap emberek ezrei dolgoznak azért, hogy a közigazgatás megbízhatóan működjön, az ügyintézés gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb legyen, és hogy az állam valóban az embereket szolgálja, közölte Lőrinc Viktória vidéki és településfejlesztési miniszter szerdán a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából közösségi oldalán. Lőrinc Viktória valamennyi kollégáját levélben köszöntötte, megköszönve a közszolgálatában végzett áldozatos munkájukat. 7 gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta a központi nyomozó főügyészség az óbudai korrupciós ügyben. Ugyanakkor Puskás Péter esetében megszüntette a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést, közölte szerdán Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. Az ügyészség azzal indokolta a döntést, hogy Puskás Péter korábbi harmadik kerületi fideszes alpolgármester letartóztatása elrendelésének különös okai időközben megszűntek. A központi nyomozó főügyészség ezzel együtt Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, valamint Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok esetében kezdeményezte a bíróságon a letartóztatás meghosszabbítását további 3 hónappal. Az ellenzéki zöldek és szocialisták frakció bizalmatlansági indítványt kezdeményez Sébastien Lecornu kormánya ellen. Így ítélnék el a francia kormány felkészületlenségét mind a már átélt, mind a közelgő hőhullám kapcsán, mert úgy vélik, a kormány összeomlasztotta az egész civil szervezeti hálózatot, miközben számos áldozat az otthonába halt meg. Hangsúlyozta a 20 minutes.franc. A Santé Public France adatai mintegy 1000 halálesetről szólnak, a zöldek azonban 9000 olyan halálozásról beszélnek az ismert szám felett, ami egyelőre nem ismert. Róma 6. királya Servius Tullius is szerepel azokon az olasz állam által 15 millió euróért megvásárolt etruszk sírfreskókon, amelyek a Római Etruszk Múzeumban láthatók szerdától. Az etruszkok területéhez tartozó Dulci város egyik sírjából származnak a Krisztus előtti 4. század második felére datált freskók, egy etruszk arisztokrata család sírkamráinak falait díszítették. Alessandro François Régész Ucsi nekropoliszában fedezte fel 1857-ben a sírt, amelyet azt követően róla neveztek el. A leleteket a Torlonia nemesi család birtokán találták, majd a Sforza, Cesarini és a Gaetani családok örököseinek tulajdonát képezték az utóbbi több mint egy évszázadban. Az olasz állam 1921 óta próbálja megvásárolni a régészeti kincset. A Római Kulturális Tárca májusban jelentette be, hogy 15 millió euróért sikerült megszerezni a sírfreskókat, amelyek állandó helyét a római Villa Giulia Etrusk múzeumban jelölték ki. Hazánk időjárásáról: hideg front vett véget a hőmérsékleti rekordokat döntögető kánikulának. Este zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Az északi a szél megerősödik, zivatar idején 10-15 Celsius fokkal is csökkenhet hirtelen a hőmérséklet. Holnap több helyen számíthatunk záporra, zivatarra. A zivatarokat felhőszakadás kísérheti. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 23, a legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 25 és 30 fok között várható. Bővebb hír összefoglalóval 7:30 az esti hírtükörben jelentkezünk. Anzix.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Berán Ferenc morálteológus a beszélgető társam. Új szociális enciklika került kiadásra, 14. Leó pápa első enciklikája, amely úgy volt időzítve, hogy azon a napon jelenjen meg, mint az első enciklika, a Rerum Novarum 1891-ben, tehát 13. Leó nyomdokaiban 14. Leó, és ez tudatosan aznap lett kibocsájtva. Mi az újdonsága ennek? Hogy helyezkedik el az egyház és a világ kapcsolatának kérdéseit voncolgató enciklikák sorában, kedves Feri atya?
4: Talán a bevezetőben elmondom azt, hogy nem csak a dátumnak az időzítése volt fontos, hanem talán a bevezetőben utal arra, hogy ő is új dolgokról akar beszélni, hiszen Rerum Novarum új dolgokról beszélt, Rerum Novarum szó szerint ezt jelenti, új dolgokról. A munkásosztály megjelent, megváltozott a világ, és az egyház ebben a megváltozott világban kereste helyét, törekedett arra, hogy megszólítsa a munkásokat, a tömegeket. A mai világunkban az új dolog, az a mesterség és intelligencia megjelenésével függ össze. Persze a digitalizáció, ez nem lehet leszűkíteni a mesterséges intelligenciára, a digitalizáció, aztán az automatizálás, de is egy új helyzetet teremtett. És az egyház ebben az új helyzetben is meg kell, hogy szólítsa nem csak a híveit, hanem minden jó akaratú embert. És látszik az enciklika szövegéből, hogy a pápának szándéka ez. Tehát nem csak a püspökkel szólítja meg, vagy az elkötelezett vallásos embereket, hanem minden embert. És fölhívja a figyelmet arra, hogy a mesterséges intelligencia egy nagyon fontos, sőt nélkülözhetetlen eszköz lehet a mai ember kezében, hiszen nagyon sokan használják, de ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy milyen veszélyeket rejt magában. És ez talán az új, hiszen a mesterséges intelligenciának az előnyét mindnyájan élvezzük. Ha szükséges egy adat, akkor beírjuk a Google-ba, vagy hogy én a mesterséges intelligenciát így nem használom, de a Google-t igen. És pillanatok alatt azok az információk, azok megjelenek előttem. És ez nagyon jó. Mit jelent a veszély ebben az esetben? Ezt megpróbálom valahogy a társadalmi szempontból is megvilágítani, meg a személy szempontjából is. Az átlagember a személynek a károsodását látja, itt pontosabban a gyerekek károsodását látja, abban, hogy kezébe veszik a mobiltelefont, és akkor hát játszanak vele, és elteríti őket nagyon sokszor attól a hétköznapi életből, amiből élnek, és nagyon nehezen tudnak visszatérni is. Ezt különben felnőtt fejjel is nyugodtan állítom, hogyha egy ideig nézem a mobiltelefonomat, utána nagyon nehezen tudok imádkozni, belehelyezkedni Isten jelenlétébe. Azok a gondolatok, képek zakatolnak bennem, vagy kavarognak bennem. Tehát én is érzem ennek a negatív hatását. A gyerek meg föl se fogja ezt, és emiatt aztán a gyermekeknek egy jelentős része, most olvastam egy tanulmányt, ilyen figyelemzavaros lesz. Tehát nehezen tud váltani egy ilyen a való világból átlépni egy virtuális világba, aztán a virtuális világból megint visszalépni a hétköznapi életbe. Tehát ez zavart okoz. De a társadalmi szempontból én ott látom a veszélyt, és erre a Szent Atya hívta fel a figyelmet, hogy megjelenik egy államok feletti hatalom. Ja, aki az egyház társadalmi tanításával foglalkozik, az mindig fölfigyelt arra, hogy az enciklikák kihangsúlyozzák az állam feladata közjó biztosítása. És a politika meg a közjóra irányul. Ez a kettő összefügg egymással. Tehát az államnak a feladata az, hogy a társadalomban a javaknak a gazdagságát biztosítja. Itt viszont megjelenik egy állam fölötti hatalom. Az állam nem is nagyon tud belenyúlni ebbe, nincs lehetősége. És igazából nagyon sok embernek a gondolatát már nem az állam irányítja, jó értelemben mondom, vagy terelgeti mederben, hanem egy láthatatlan erő, talán azt is lehetne mondani, és ellenőrizhetetlen erő, vagy hatalom, azt is lehet mondani, hogy hatalom. A mesterséges intelligencia az talán azt jelenti, hogy mesterséges tudást jelent, hogy gép által, vagy gépek által emberi tudásokból összeállít egy tudást, ami úgy tűnik, hogy fölötte áll az ember tudásának. Hát ha mennyiséget nézzük, akkor igen, mert annyi tudást az ember, hogy nem tud hát elraktározni, meg nem tud információkat olyan könnyen lehúzni. De ha minőséget nézzük, akkor nem. Mert nagyon sokszor mondják nekem, akik használják, hogy jó elbeszélgetni a mesterséges intelligenciával, mint hogyha barátjával beszélgetne. De az nem egy személy, az egy gép. És az azt tudja, amit betápláltak. Nem lehet tudni, hogy ki táplálta be, nem lehet tudni, hogy mit táplált be. hogy bizonyos szempontban az adathalmaz, az most hát elegendő ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszolja, vagy nem. Tehát egyfajta bizonytalanságot válthat ki abban az emberben, aki ezt használja, hogy azok az információk, azok elegendőek-e ahhoz, hogy azt a kérdést meg tudja válaszolni.
3: Még majd visszatérünk erre a kérdésre, de a egyház 13. Leó idejében már jócskán késésbe volt, mire megjelent a Rerum Novarum, hogy a kizsákmányolás, a szociális igazságtalanság, az ideológiai nyomulása az istentelen ideológiáknak milyen veszélyeket jelent. Jócskán már akkor elvesztette a munkásosztályt a nagy nyugat-európai nagyvárosokban, ipari területeken, Budapesten is 150 ezres plébániák voltak, tehát késésbe volt az egyház, nagyon jó, hogy nem volt további késlekedés. Most úgy tűnik, hogy nagyjából friss az egyház ebben a kérdésben is, tehát utolértük magunkat.
4: Én úgy emlékszem, hogy körülbelül 10 évvel ezelőtt vettem részt egy konferencián, ahol elhangzott először ez a fogalom. Az NGTT szervezte ezt a konferenciát, és az akkori ezzel a kérdéssel foglalkozó tudósok mondtak ezzel kapcsolatban véleményt, engem is megkérdeztek etikai szempontból, hogy az egyház hogyan látja. Én nem találkoztam még akkor ezzel a jelenséggel. Lehet, hogy a fogalmat hallottam, de nem mélyedtem el az anyagban. Most úgy tűnik a pápa, és itt megmutatkozik az ő tudása is, hiszen tudjuk azt, hogy matematikát végzett az egyetemen, hogy föl van vértezve, nem fél igazából ezek szerint a számoktól, vagy az információktól, hogy lemaradás nélkül, én úgy érzem, hogy követi, sőt bizonyos szempontból még talán előre is lép, mert ugye az egyháznak van egy rendszere. A világban ez a rendszer nem nagyon található meg, illetve rendszerek kavarónak egymással. De abban a rendszerben, amiben az egyház gondolkodik, ő elhelyezte a mesterséges intelligenciát. Ugye azzal kezdi az enciklikáját, hogy két város lehet építeni. Az egyik az a földi város, ezt a Bábel tornyához hasonlítja, hogy egy olyan tudást építünk, ami az égig ér. Nagyon szép ez a kép, meg riasztó is, hogy Isten nélkül tudjuk megoldani a problémáinkat. Tehát ha nagy a tudásunk, ugye akkor a toronynak a csúcsa az elér az égig, mint a ősbűnnél is, hogy az ősbűnnek a lényege az, hogy a sátán úgy csábítja az első embert, hogy a jó és a rossz tudás fáját az kisajátíthatja. Tehát meg tudja mondani, hogy mi a jó és mi a rossz, sőt, ő tudja megmondani, hogy mi a jó és mi. Ez nem szükséges kinyilatkoztatás. Ugyanez az alapkísértés jelenik meg. És most is ez az alapkísértés jelenik meg, és szerintem elsőben azoknál az embereknél, akiket megszédít ez, mert akik tudományos élettel foglalkoznak, azok sokkal óvatosabbak azért, mert föl tudják ismerni, hogy hol téved a mesterséges intelligencia. De a kevésbé fölkészült embereket nagyon meg tudja téveszteni, és az, hogy pillanatok alatt úgy érzi, hogy átlát valamit. Én azt hiszem, ott van a nagyon nagy csúsztatás ebben, hogy információt kap, és nem tudást. A információ az nem tudást jelent. A rendszerezett információ, a saját rendszerembe, vagy egy rendszerbe beépített információ az a tudás, ahol látja az ember a mélyebb összefüggéseket, ahol össze tudja vetni a saját tapasztalatával, ami egy keresztény ember számára kegyelmi tapasztalat.
3: Igen.
4: De ez hiányzik.
3: Igen. Az egyik kép a Bábel torony, és a másik kép pedig?
4: Az Új Jeruzsálemnek a képe, a Jelenések könyvében jelenik meg, az Ószövetségnek a szemléletmódjában, hogy a Új Jeruzsálemhez jönnek majd a népek, tehát megvalós Isten országa. Szent Ágoston beszél is erről, nem véletlenül a pápa és Ágostonos szerzetes, hogy a két országról, Isten országáról és az emberek által fölépített égben nyúló országról ír, és a bábeli nyelvnek a zűrzavara, ugye az pont ezt fejezi ki, hogy az ember azt az egységet, ami volt, elveszítette. És most is könnyen elképzelhető az, hogy akinek több információ van birtokában, ugye, az úgy érzi, hogy több, mint a másik. Uralkodni tud a másik fölött. Tehát nem csak egy szellemi tudás, vagy egy szellemi hatalom jelenik meg, ami összekapcsolható a gazdasági hatalommal is. És megint itt az államok tehetetlenek, hiszen egy globális rendszerben élünk, és a globális rendszert egy társadalom belül az állam nem tudja szabályozni. Hát nincsenek védővámok, amik korábban voltak. Tehát ha való olcsóban el lehet jutni egy termékhez, kimegyünk a piacra, látjuk azt, hogy Kínából hozzák a fokhagymát, vagy a hagymát, ugye, olcsóbb, mint egy magyar termelőtől megvenni. Elgondolkozik azon, hogy lehetséges ez, ugye? Tehát kiszolgáltatottá válik a társadalom ezáltal, és az állam nem tud hathatósan beleavatkozni ebbe.
3: Igen, de itt jön az edukáció és az egyház küldetése, kötelesség. Azt hiszem, hogy fölnőve a feladathoz, a veszélyt látva, a dolog megkerülhetetlenségét is látva, megtanítson minket használni, helyén kezelni ezt az életünket egyébként segíteni tudó jelenséget.
4: Az enciklika használ egy fogalmat, még nem jelent meg magyar nyelven a hivatalos fordítás, én egy gépi fordítást néztem, de most megnéztem a olaszt is, hogy le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. Le kell fegyverezni. Ez mit jelent? Ez nem jelenti azt, hogy legyőzni, hanem valahogy egy olyan...
3: Békés célokra használni, mint az atomot.
4: Így van. És hogy lehet ezt megtenni? Az első az imádság. Mert az imádságban az ember kilép ebből a földi világból, egy magasabb szempontból, Isten szempontjából nézi a dolgokat. Nem tud elveszni a dolgok között, nem szédíti meg az emberi tudás, hanem összeveti azt az egyháznak a tapasztalatával, a kinyilatkoztatott igazságokkal. Másik, ami nagyon fontos, hogy tudjunk elmélkedni életünk egyes eseményeim. Minden ember élete üdvösségtörténet, az annyit jelent, hogy nem véletlenszerű események halmozata, hanem egy folyamat, ami az Isten kibontakoztatja a tervét. Tehát amikor én kapok egy újabb információt, akkor nekem azt össze kell vetni eddigi tapasztalataimmal, ami kegyelmi tapasztalat, hiszen nem véletlenszerűen élünk, meg vaktában élünk. Ezért nagyon sokszor a Jóisten jelzést is ad, akár egy kudarcban is, hogy rossz irányba megyünk. Lehet, hogy nem is bűnös az a tett, amit elkövettünk, de mégis nem azt az utat járjuk, amit elvárt tőlünk. Tehát ezt össze kell vetni ugye azokkal az adatokkal, vagy információkkal, amit a mesterséges intelligencia ad.
3: Ösztönösen, vagy akaratlanul is egy nagyon érdekes árulkodó momentumot fűztél bele az eddigi beszélgetésünkbe. Mondtad, hogy nincs még magyarra lefordítva hivatalosan. Te egy gépi fordítás alapján nézted át, aztán összevetetted az olaszszal. Hát a gépi fordítás az a mesterséges intelligencia műve.
4: Én is gondoltam rá, és nagyon nagy hasznomra volt, hogy azért magyar jobban tudok, mint olaszul, hogy az egészet végigolvastam.
3: Tűrhető volt a fordítás?
4: Tűrhető volt. Kifejezetten jó volt a fordítás. Én ott éreztem azt, hogy egy-két fogalmat pontosítani kell. De jó volt, arra nagyon jó volt, hogy végigolvastam, tudtam, hogy miről szól.
3: Igen, és kell, hogy az ember a kontextust ismerje, meg legyen az a műveltsége, ami révén észre tudja venni, hogy ez baki benne.
4: Igen, és két-három helyen ugye meg is néztem. Nem tudom, hogy mi lesz a hivatalos címe ennek az enciklikának, ez a Magnifica Humanitas, hogy ezt hogyan lehet így magyarra fordítani. Lehet, a humanitas az emberiséget jelent.
3: Igen.
4: Ez a Magnifica, ez lehet nagyszerű emberiség, lehet magasztos emberiség, a magasztos emberiség olyan szempontból magasztos dolgokat tud létrehozni. Ugye, mert Isten kegyelme táplálja. De ugyanakkor zuhanni is tud, tehát hogyha valamit rosszul csinál, háborúba vagy valahol, akkor utána a magasztosságból jön a bukány.
3: Emberi méltóság szem előtt tartását akarja kihangsúlyozni ez a cím, azt hiszem. Szóval döbbenetes, hogy milyen lehetőségeink vannak. Az egy másik vetület, és szintén szociális probléma, hogy ahogy annak idején a gőzmozdony föltalálása rengeteg lónak, meg fuvarosnak a munkáját elvette, hát a mesterséges intelligencia a tolmácsok, a nyelvtanárok munkáját elveszi. Igen. Tehát millió negatív helyzetet tud teremteni az életben egy-egy technikai újdonság. Döbbenetes. Hát én átéltem, új ember szerkesztőségben elkezdtem 80-ban dolgozni, volt 3 gépírónő az új ember szerkesztőségébe. Akkor utána kitalálták az elektromos írógépet, olyan gyorsan tudott dolgozni az új, hogy már csak egy volt elég. Utána jött a szövegszerkesztő, és mindenki maga dolgozott a kompjúternél, a gépírónő eltűnt. Most már a tolmácsok is el fognak tűnni.
4: Igen. Amikor olvastam ezt az entitkát, és úgy próbáltam úgy összevetni a keresztény tapasztalattal, Jakmin és Szent Tamás jutott az eszembe, aki hát sokat beszél ugye az intellektusról, az értelemről, intelligencia, intellektus. És ő nagyon fontos szerepet tulajdonít az intellektus ágensznek. Ugye az intellektus az is intellektus, ha valamit megértek. Valaki elém hoz egy tudást, és akkor én azt átveszem tőle. Az is intellektus kell, mert hogy megértsem annak a lényegét. Az intellektus ágens azonban az, amikor el tudok vonatkoztatni, tudom alkalmazni azt a tudást, a cselekvő értelem. És azt hiszem ez hiányzik a mesterséges intelligenciából. Ezt nem lehet kisporolni.
3: Hát lelket nem tud bele lehelni senki. A jóisten csak az emberbe tudott lelket teremteni.
4: Hát amikor olvasom azokat az információkat, amiket ad, akkor egy dolog megértem, hogy az, aki ezt leírta, milyen szándékkal tette, vagy milyen tudás birtokában rögzítette, de a következő lépés, mivel hogy rólam szól, vagy rólunk szól, és ezt nem lehet kisporolni, hogy ez mit jelent az én életemben. Tehát ez az információ, mert lehet, hogy nem erre az információra van szükségem, egy másikra. Fontos, hogy erős tudjak, de azt össze kell vetni, mondom, mással is, amit a gép nem tud megtenni, saját szempontomból, meg a kegyelmi tapasztalattal. És itt látom a lefegyverzést, hogy a természet fölötti erővel fegyverezzük le az emberi tudást. Tehát nem mi fegyverezzük le. Lehet ezt a szót használni, hogy lefegyverzem. De nem mi, hanem a kegyelem, amely egy más táblatot nyit számunkra, és nem a pillanatnyi érvényesülést, meg a lehetőségét csillantja meg előttünk, meg a tudást, hogy ha én ezt leírom, akkor el fognak mások jájulni, hogy mi a tudásom, és milyen nagy összefüggésekben tudok gondolkodni. Nem. Tehát ez egy kísértés. Ha nem ez a cél, hanem az, hogy ez megfeleljen a valóságnak, és hogy engem az üdvösség útján előre vigyem, és ehhez szükséges ez a cselekvő értelem, ami a kegyelemnek a műve.
3: És befejezésül tényleg hálatelt lélekkel konstatálhatjuk, hogy korunk pápái, Ferenc pápa a Laudato szívvel egy olyan dimenziót adott a keresztény felelősségtudat neveléséhez, most pedig ez a mesterséges intelligenciával foglalkozó Leó pápától kapott tanítás, tehát büszkeséggel tölt el, hogy egyházunk ilyen napra kész.
4: Igen, és hogy egész biztos, hogy ha valaki ezt elolvassa, akkor azokhoz a vitákhoz hozzá tud szólni, ami a környezetében zajlik. És a gyerekének is el tudja magyarázni, vagy a barátjának, aki úgy látja, hogy internetfüggő, vagy nem tudom, milyen számítógép függő. Tehát, hogy belemossa tulajdonképpen ezt a sok információt, megpróbálja belemosni a fejébe, hogy ez milyen veszélyekkel jár. Tehát, hogy sokkal többet gondolkozzon, meg beszélgessen. Mert ha valakivel elkezdek beszélgetni, az elmondja saját egyéni tapasztalatát, amiben megint ott van mögött a kegyelem. Mert minden emberi cselekvésben az Isten szeretete indít minket a cselekvésbe, és ott kell, hogy legyen a kegyelem. És akkor ezeket a tévutakat ki lehet szűrni.
3: Berán Ferenc, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Leó pápa új enciklikájáról, a mesterséges intelligenciával foglalkozó új enciklikájáról beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
1: Elhangzott az Anzix.

0: Johann Sebastian Bach, F-dur Brandenburgi versenyéből hallottak részletet a Capella Savaria felvételéről, a művészeti vezető Kallő Zsolt volt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Július 1-e 18 óra.

0: 30 perc van. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál
0: a bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Vixa Levente, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket! Főpíreink röviden. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Szlovákia július 1-ével Magyarországtól vette át a V4-es csoport elnökségét. Franciaországban engedélyeznék az eutanáziát. Laurent Ulrich párizsi érsek segélykiáltása az életvédelmében. Továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt Venezuelában. A venezuelai egyház koordinációs testületet hoz létre. Függetlenség napja. Szombaton az Egyesült Államok függetlensége 250. évfordulóját ünnepli. Részletes híreink. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szervezete. A szervezet vizsgálja majd a Sulyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. Sulyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte elmozdítását. A kormány alkotmánymódosítási javaslatában szerepel, hogy Sulyog Tamás elnöki megbízása megszűnik. Az alkotmánybíróság tagjainak megbízása a 70. életév betöltésével megszűnne. Ezen felül az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben korlátoznák. A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja azt, hogy egy alkotmánymódosítás megfelele a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáinak, ám döntései nem kötelező érvényűek. Amerika szabadsága a szabadság biztosítéka Európában is idén, amikor az Egyesült Államok függetlensége 250. évfordulóját ünnepeljük, az amerikai demokrácia középpontjában álló állandó értékeket is ünnepeljük. A szabadságot, az önkormányzatiságot, a polgári felelősséget és a szabadság védelmébe vetett hitet, mondta Caroline Savage, az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének ügyvivője szerdán a Városligetben. Caroline Savage az amerikai függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen George Washington szobra előtt hangsúlyozta, az Egyesült Államokba érkezett magyar bevándorlók hozzájárultak Amerika felépítéséhez. Magyarországot és az Egyesült Államokat összeköti a szabadság, a szuverenitás és a nemzeti identitás iránti elkötelezettség. A kontinentális kongresszus 1776. július 4-én fogadta el a 13 amerikai gyarmat brit birodalomtól való függetlenségét kimondó Lee határozatot. A döntést hivatalosan rögzítő dokumentum az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata. Július 4-én szombaton egésznapos ünnepséget rendeznek a budapesti Jane Henning és idősebb Antal József rakparton. Este a Lánchíd az amerikai zászló színeiben ragyog fel. Agosztónak nevezte a Vatikán bevándorlással kapcsolatos álláspontját J.D. Vance amerikai alelnök a Fox News TV csatornán kedden, miután 14. Leó pápa többször is kifejezte nem tetszését Donald Trump amerikai elnök bevándorlás ellenes intézkedéseivel kapcsolatban. 14. Leó pápa mélyreható elmélkedésre szólította fel az Egyesült Államokat, a Trump kormányt rendkívül tiszteletlennek nevezte a bevándorlókkal szemben, és bírálta az általa embertelennek nevezett bánásmódot. A Vatikán korábban elutasította, hogy csatlakozzon Trump béketanács kezdeményezéséhez Gáza ügyében. Bírálta továbbá az iráni háborút, és nemrég dicsérte a Washington és Teherán közötti ideiglenes megállapodást, amelytől azt reméli, hogy véget vet a konfliktusnak. Az ukrán erők másodszor mértek csapást Oroszország egyik legnagyobb kenőanyag gyártójára, az ufai olajfinomítóra, amely a frontvonaltól több mint 1300 kilométerre található, közölte Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerdán közösségi oldalain. Az oroszországi Penzai területen az ukrán fegyverek elérték az orosz hadipari komplexum egyik stratégiai létesítményét, amely rakétafegyverekhez szükséges alkatrészek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. Közben Dánia újabb 4,4 milliárd dán korona, mintegy 672 millió dollár értékű katonai támogatást nyújt Ukrajna számára, jelentette be a koppenhágai kormány kedden. Donald Trump amerikai elnök megbízottjai katari tisztviselőkkel és Katar miniszterelnökével találkoztak kedden Dohában. A hormuzi szorossal kapcsolatban Doha egyeztet Ománnal a hajók biztonságos áthaladásáról a vízi úton. Az Európai Unió versenyképességének megerősítése az unió új költségvetése terén kialakítandó közös álláspont, az EU bővítési politikája, az egyes ágazatokban megvalósítandó gyakorlati együttműködés, valamint az emberek és kölcsönös kapcsolataik lesznek a visegrádi csoport szerdán kezdődött szlovák elnökségének prioritásai, jelentette be Robert Fico szlovák kormányfő. Szlovákia július 1-jével Magyarországtól vette át a V4-es csoport elnökségét. A lengyel ügyészség büntető eljárást indított Zbigniew Kapinski, a legfelsőbb bíróság elnök ellen. Kapinski úgy véli, az ellene indított eljárás összehangolt politikai akció része. Kapinskit a Jog és Igazságosság kormánya idején kapta kinevezését, Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
2: A bíróságok körüli vita középpontjában az Országos Igazságszolgáltatási Tanács áll, ami a bírák bíróságukra történő kinevezéséért felelős testület. 2017 előtt a tagok többségét maguk a bírák választották, ám a Jog és Igazságosság ezt a hatalmat a politikusokhoz helyezte át, azzal az indokkal, hogy ezzel növeli a demokratikus legitimitást. Több lengyel és európai bírósági ítélet szerint azonban a Jog és Igazságosság reformjai miatt a tanács elveszítette legitimitását, mivel politikai befolyás alá került. Az ügyészek most azt vizsgálják, hogy 2024 májusa és 2026 májusa között a legfelsőbb bíróság büntető tanácsának vezetőjeként Kapinski visszaélte hatalmával azzal, hogy blokkolta azoknak az indítványoknak az elbírálását, amik más neobírók kizárását kérték az ügyekből, azok vitatott jogállása miatt.
0: A francia nemzetgyűlésben június 30-án harmadik olvasatban tárgyalták és hagyták jóvá az életvégi döntésekkel kapcsolatos törvényjavaslatot, amivel Franciaországban engedélyeznék az eutanáziát. A végső szavazásra bocsátó döntést nyomán Laurent Ulrich párizsi érsek drámai hangú közleményt adott ki. A francia szenátus várhatóan július közepén dönt. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
2: Miközben a képviselők harmadszor is megszavazták az eutanáziát, az asszisztált öngyilkosságot engedélyező szöveget, a következő napok végleges parlamenti döntései előtt Laurent Ulrich párizsi érsek kötelességének érzi emlékeztetni e törvényjavaslattal és annak minden ismert és ismeretlen következményével szembeni határozott és kitartó tiltakozásra. A párizsi érsek közleményében kijelentette, az egyház szava ebben a témában évek óta állandó és változó. Társadalmunknak sokkal inkább az élethez, mintsem a halálhoz való segítségnyújtásra van szüksége. Ha van még kivívandó szabadság, az az a szabadság, hogy ne szakítsanak ki bennünket az életből, és hogy megkaphassuk, hogy minden lehetséges ellátásban részesülhessünk eltúlzott terápiás kezelések nélkül. Ha van még elismerésre váró jog, az az a jog, hogy az embert mindvégig élő személynek, egyedi élettörténetnek és eltörölhetetlen méltóságnak tekintsék. Az értelem és a testvériség egyaránt a hospice és a palliatív ellátás kiemelt és nagy lelkű támogatásáért kiállt. Az értelem és a testvériség egyaránt egy másik útért kiállt, mint amelyik jelenleg kirajzolódik. A párizsi érsek közleményében kifejtette, az egyház megszólította a hatóságokat, válaszolt a parlamenti meghallgatásokra való felkérésekre. Arra hívta a katolikusokat, hogy mondják el, az egyházzal együtt milyen társadalmi együttműködésben hisznek. Korábban a francia püspöki konferencia ima 9-et hirdetett és arra kérte a híveket, hogy június 21-e és 29-e között imádkozzanak a nemzetgyűlésben június 30-án esedékes az élet végével kapcsolatos törvényjavaslatról szóló szavazás előtt. A novenát meghirdető közleményben a püspöki kar emlékeztetett 14. Leó pápa június 8-án a spanyol parlament képviselői előtt mondott beszédére. Az emberi élet védelme nem részleges kérdés és nem felekezeti érdek, hanem civilizációs cél. Minden emberi életnek el kell ismerni és védelemben kell részesíteni fogantatásától a természetes végéig létének minden körülménye között. Egy nemzet erkölcsi nagysága mindenek előtt abban mutatkozik meg, hogy képes-e kísérni, védeni és szeretni azoknak az embereknek az életét, akik a leginkább törékenyek.
0: Több mint 1700 halott és 50 ezer eltűnt a június 25-i földrengés venezuelai jelenlegi mérlege. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt, miközben június 29-én az utórengések Caracas és La Guaira között a június 25-i földrengés epicentrumába megsokszorozódtak, elérve a 4,5-ös magnitúdot. A Vatikán News információi szerint a venezuelai egyház koordinációs testületet hoz létre az anyagi és lelki segítségnyújtás érdekében. A püspöki konferencia elnöke Jesús González de Zárate Salas, a venezuelai Valencia érseke elmondta, az ország különböző egyházmegyéi és plébániái gyűjtőpontokká, az imádság tereivé és a támogatás helyeivé alakultak át. A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató, amelynek közzétételét szerdán jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán közleményében arról írt, új költségvetési politikát hirdetett Kármán András pénzügyminisztersége alatt megszüntetik a családokat védő jelzáloghitel kamatstoppot, kivezették a védett üzemanyagárat, kivezetik a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és megszüntetik a vidéki otthonfelújítási támogatásokat. A kormány előre láthatólag októberben terjeszti majd az országgyűlés elé a jövő évi büdzséről szóló törvényjavaslatot. Veszélybe került a javítóintézetek működőképessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Azonnali halasztás nem tűrő kormányzati beavatkozást sürget a pedagógusok szakszervezete, gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében, amelyet a szervezet szerdán juttatott el az MTI-hez. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, rengeteg a pályaelhagyó, május 31-én, a Gyermekjogi Civil Koalíció átfogó gyermekjogi reformjavaslatot nyújtott át Bódis Kriszta, társadalompolitikáért felelős kormánybiztosnak. Ennek fontos megállapítása, hogy a javítóintézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. XIV. Leó pápa videóüzenetben köszöntötte az Ohio állambeli Steubenville-i nyári ifjúsági konferencia résztvevőit az eseménysorozat indulásának 50. évfordulója alkalmából. Az idei konferenciát július 10-e és 12-e között rendezik Ohio-ban. Leó pápa üzenetében Assisi Szent Ferenc példáját állította a fiatalok elé. Posztumusz díszpolgári címet kapott Marosvásárhelyen kincses előd, ügyvéd, de a román nacionalisták erősen kifogásolják. Gáspár Sándor tudósít.
3: A Marosvásárhelyi Napok rendezvényei keretében a Marosvásárhelyi Önkormányzati Képviselőtestület adományozott posztumusz díszpolgári címet kincses előd néhai ügyvédnek, emberjogi harcosnak. A címet a Városnapok alkalmával tartott ünnepi ülésen ítélték oda, kincses előd halálának egyéves évfordulóján. Kincses elődön kívül még Boros István téti, karikaturista, grafikus, Káli Király István író, a Vásárhelyi Könyvnapok főszervezője, és Stefán Szomesán tanár, volt főtanfelügyelő kapta az elismerést, amit a Kovászna, Hargita és Maros megyei románok civil fóruma annyira kifogásolt, hogy közleményben kérte a tanácsülés napirendi pontjának visszavonását is. Azt is kifogásolták, hogy csak egy a román a kitüntetettek között. Ugyanakkor felháborítónak nevezték kincses előd díszpolgári címre jelölését. Azt állítják, hogy Kincses előtt tevékenysége a román állam és a román nép érzékenységével, szimbólumaival és érdekeivel szembeni fellépésekhez kötődik. Hogy Kincses előtt hozzájárult az 1990. márciusi tragikus események során kialakult feszültségek fokozódásához. Ezzel szemben Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke azt hangsúlyozta, Kincses előtt döntő szerepet játszott abban, hogy Marosvásárhely elkerülte a polgárháborús eszkalációt egy olyan időszakban, amikor puskaporos volt a levegő, vagyis 1990. február márciusában. Kegyelettel őrizzük az emlékét egész Erdélyben. A Hargita, Kovászna és Maros megyei románok civil fóruma felrója Kincses elődnek, hogy bírósági eljárásokban aktívan kiállt a székely zászló romániai közintézményeken, polgármesteri hivatalokon, iskolákon és parkokban történő használata mellett, és hogy részt vett Vas Albert rehabilitálására irányuló kezdeményezésekben. Marosvásárhely tanácsa a nyílt levélben megfogalmazott kifogások ellenére is elfogadta a határozatot, így Kincses előd hivatalosan is Marosvásárhely díszpolgára lett.
0: A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezete kapta idén a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat. Az elismerést olyan 35 év alatti személynek vagy ifjúsági szervezetnek adományozzák, aki és amely tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységgel, személyes példamutatással értéket hoz létre. Nyíri Kata jelenti.
4: Dobsa István, a díjazott Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke köszöntő beszédében visszatekintett a mozgalom indulására és 10 évvel ezelőtti újjászervezésére. Mint mondta, az ifjúsági szervezet legfontosabb célja közösséget teremteni.
5: Hatalmas megtiszteltetés, hogy a Polgári Magyarországért Alapítvány idei díjazottja az a KMKS ifjúsági szervezete lehet. Azt gondolom, hogy ennek a díjnak legalább 2 nagyon fontos üzenete van. Egyrészt visszacsatolás arra 11, most már 12 évre, ami az ifjúsági szervezet mögött áll, hiszen nem volt ez egy könnyű indulás. Sok csalódás, sok keserűség és olykor-olykor kritika, de azt gondolom, hogy egy ifjúsági mozgalom, egy szervezet esetében ez természetes és egyébként előremutató. Azonban nagyon örülök annak, hogy minden nehézség ellenére sikerült tartani ezt a szervezetet, hiszen a háborús körülmények ellenére is tud működni. Tehát az első üzenet az annak a generációnak szól, akik korombeliek, és most már több mint 10 éve újjá alapíthattuk. És a második üzenet talán ennél is fontosabb, hiszen az utánunk jövő generáció felé is fordul és üzen. Ugyanis nagyon fontos egy ifjúsági szervezet életében is, hogy az utánpótlásról és a következő generációról gondoskodjunk és beszéljünk. Én jeleztem már, hogy utolsó mandát érkeztem, és nagy örömmel fogom átadni a stafétát, és reményeim szerint egy hasonló dinamikus korosztály tudja majd átvenni, hiszen nekünk alapítóknak talán ez a legfontosabb, hogy legyen folytatás. Szeretném megköszönni minden fiatalnak, aki ebben a 12 évben benne volt, és tett, dolgozott a Kárpátaljai Magyar Szó, a Kárpátaljai Magyar Közösség, a kultúránk megmaradásáért.
6: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Magyar nyelvi élménytábor lesz Grazban, tette közzé honlapján a Burgenlandi Rádió magyar oldala. Graz Münzgrabenkirche gyülekezeti termében július 13-a és 17-e között tartja a FemConnect Graz Egyesület a nyári táborát 2 korosztályban, amelyet Gazdik Anna az egyesület elnöke koordinál. Tapasztalt pedagógusok vezetésével várják a gyerekeket egy tartalmas és kreatív programra. A tábor célja, hogy magyar nyelvi környezetben biztosítson élményalapú tanulást a gyerekek számára. A tábor szervezői kihasználják a Graz környéki természeti adottságokat, hogy a gyerekeknek emlékezetes élményeket nyújtsanak. Az izgalmas magyar népi játékok pedig közelebb hozzák a gyerekeket a hagyományokhoz. A tábor egyik különlegessége az ékírásos pergamen kódfejtés és kincskeresés. De a kézműves tevékenységek széles választéka is várja a gyerekeket, például nemezelés. És mindez magyar nyelvi közegben történik, amelyben kiemelt szerepe van azoknak a gyerekeknek, akik magyar anyanyelvűként élnek ott. Grazban létezik az első nyelvi oktatás, de heti 1 óra nagyon kevés. Érdemes lenne a gyerekeket hosszú időre magyar környezetbe helyezni, ahol magyarul is beszélő gyerekekkel ismerkedhetnek, magyar nyelvű környezetet kialakítva. Hangsúlyozza Gazdik Anna. Péter Pál napján az aratás hagyományos kezdetén megnyitották a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem című program vármegyei gyűjtőpontjait. A búzaadományokat június 29-e és augusztus 20-a között várják a szervezők, hogy azt ősszel liszt formájában adományozhassák tovább rászoruló családok számára. A szervezők tájékoztatása szerint ebben az évben Hangony kapta a házigazda szerepet, arra törekedve, hogy Borsodabaúj-Zemplén vármegye gazdái az elmúlt 5 évhez hasonlóan idén is az országos adományozási rangsor élmezőnyében végezhessenek. Az idei program fontos változása, hogy a szervezők kiemelten erősítik a pénzbeli adományok jelentőségét is. A részleteket a többi között a kárpátalja.ma oldalán olvashatják. A Kárpát-medence lapszemléjét és Harcsik Róbertet hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Hideg front vett véget a hőmérsékleti rekordok a döntögető kánikulának. Este zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Zivatarok környezetében átmeneti viharos szélrohamokra is számíthatunk. Csütörtökön több helyen lesz zápor, zivatar. A zivatarokat felhőszakadás kísérheti, az északi a szél megélénkül. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hőmérséklet csütörtökön 25 és 30 fok között várható. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Szlovákia július 1-ével Magyarországtól átvette a V4-es csoport elnökségét. Franciaországban engedélyeznék az eutanáziát. Laurent Ulrich párizsi érsek segélykiáltása az élet védelmében. Továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt Venezuelában. Függetlenség napja. Szombaton az Egyesült Államok függetlensége 250. évfordulóját ünnepli. Véget ért a hírtükör, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Biksa Levente, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
7: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
8: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
9: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
10: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Multidéző Tóth János Andrást hallják.
11: 2026. július 1-je, szerda van. Isten éltesse a ma ünneplő Tihamér, Áron és Anna Mária keresztnevű hallgatóinkat. A Tihamér szláv névből származó régi magyar személynév, jelentése csend, béke. Az Áron bibliai név, jelentése ihletet, tisztánlátó, vagy a bátorság hegye. Az Anna Mária pedig a bibliai eredetű Anna és Mária összekapcsolása. Semmelweis Ignác orvos, az anyák megmentője születésnapján tartják a magyar egészségügy napját, a Semmelweis napot. Semmelweis Ignác a magyar orvostudomány egyik legnagyobb alakja, a gyermekágyi láz kóroktanának megalapozója, és ezáltal az anyák megmentője. A Semmelweis nap minden évben jó alkalmat kínál arra, hogy az egészségügy helyzetére és a benne feladatot vállaló szakdolgozókra irányítsa a közfigyelmet, és ekkor adják át a Semmelweis Ignác díjat, a Batthyány Stratmann László díjat, a Pro Sanitate díjat, valamint a közszolgálatáért érdemjelet. E nap egyszer s mind a közigazgatás napja, a köztisztviselők és a kormánytisztviselők napja is. 60 éve, 1966. július 1-én Franciaország kilépett a NATO katonai szervezetéből. Franciaország alapító tagja volt az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetének. 1958 őszétől Charles de Gaulle, francia államfő, több javaslatot tett a NATO-n belüli egyoldalú amerikai irányítás bizonyos mértékű ellensúlyozására. az amerikaiak elutasították, ezért de Gaulle 1966. februárjában bejelentette, az ország kivonja csapatait a NATO haderő állományából. Franciaország 1995 végén valamit enyhített közel 3 évtizedes elhatárolódásán, majd 2009 márciusában visszatértek az Atlanti Szövetség katonai szervezetének keretei közé. 142 éve jötte világra Kisfaludi Strobl Zsigmond, kétszeres Kossuth díjas szobrász, a budapesti szabadságszobor alkotója. 125 éve született Budapesten Ignótus Pál, 1923-tól az Esti Kurír belső munkatársa, vezércikkírója volt. A két világháború között a haladó magyar irodalom kiemelkedő kritikusa, publicistája volt. 1936-ban József Attilával együtt alapította, és kezdetben vele együtt szerkesztette a Szép Szó című folyóiratot. Cikkeiben harcolt a jobboldali és fasiszta irányzatok ellen, de szemben állt a kommunista ideológiával is. Az 1933-ban megjelent a Horog keresztes hadjárat című műve a fasizmus veszélyét jelzi, amely elől 1938 végén Angliába emigrált, ahol közreműködött az angol rádió magyar adásaiban. A háború után a londoni magyar követség sajtóattaséje lett. Hazalátogatása során 1949. szeptemberében törvénysértő módon letartóztatták, és csak 1956-ban rehabilitálták. Szabadulása után kutatói állást kapott, a forradalom idején komoly szerepet játszott a forradalmi írók tanácsában. 1956 után hagyta el Magyarországot, és Angliában telepedett le, ahol kritikai és irodalmi tárgyú esszéi jelentek meg, és 62-ig az Irodalmi Újság főszerkesztője volt. Csipke Rózsa című önéletrajzi munkája, a két háború közötti politikai és irodalmi közéletrajza fókuszában József Attila portréjával és a Szép Szó történetével. Ignótus Pál 1978. április 1-én hunyt el Londonban. 55 évvel ezelőtt hunyt el Varga László, Kossuth díjas kémikus, akadémikus. Kutatásainak fő célja a citoaktív csoportokat tartalmazó cukorszármazékok előállítása volt, amelynek eredményeként született a Degranol nevű gyógyszer. Kidolgozta az ösztrogén hatású szerek új szintéziseit, és számos molekula szerkezetét sikerült megállapítania. 22 éve ment el Marlon Brando, Oscar-díjas, Golden Globe-díjas amerikai színész. Fél évszázaddal ezelőtt, 1976. július 1-én nyílt meg Óbudán a Flórián üzletközpont. A 19.000 négyzetméteres komplexumban 25 kereskedelmi és szolgáltató vállalat kapott helyet. A korszak nagy állami vállalatai voltak ezek, köztük a Vasedény, a Röltex, az Óraékszer, az Aranypók, az Ofotért és a Gelka. A legnagyobb részleg a kétszintes Centrum áruház volt. Megnyitásának napján még légkondicionálás is kényeztette a vásárlókat. Akkoriban ez messze nem volt általánosnak mondható.
0: A múlt idéző Tóth János András készítette.

Harry Gregson Williams felvétele szólt. Kedves hallgatóink, az esti harangszó után rózsafűzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádióban. Kérjük, imádkozzanak velünk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ajánljuk fel a rózsafüzérimánkat a katolikus egyházért, Ferenc pápáért, a püspökökért, papokért, a családokért, az ifjúságért és a kisgyermekekért, a betegek gyógyulásáért, az emberek közötti nagyobb toleranciáért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Ben.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Isten azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.

0: karmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld.

0: Ben.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Madra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, az, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged

Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyok,

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádióban. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Tizenkilenc óra 32 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató, amelynek közzétételét szerdán jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán közleményében arról írt, új költségvetési politikát hirdetett Kármán András pénzügyminisztersége alatt megszűnik a családokat védő jelzáloghitel kamatstopp, kivezették a védett üzemanyagárat, kivezetik a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és megszüntetik a vidéki otthonfelújítási támogatásokat. A kormány előreláthatólag októberben terjeszti majd az országgyűlés elé a jövő évi büdzséről szóló törvényjavaslatot. Több mint 1700 halott és 50 ezer eltűnt a június 25-i földrengés venezuelai jelenlegi mérlege. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt, miközben június 29-én az utórengések Caracas és La Guaira között a június 25-i földrengés epicentrumában megsokszorozottak, elérve a 4,5-es magnitúdót. A Vatikán News információi szerint a venezuelai egyház koordinációs testületet hoz létre az anyagi és lelki segítségnyújtás érdekében. A püspöki konferencia elnöke Jesús González de Zárate Salas, a venezuelai Valencia érseke elmondta, az ország különböző egyházmegyéi és plébániái gyűjtőpontokká, az imádság tereivé és a támogatás helyeivé alakultak át. A lovas turizmust segítő fejlesztések indultak uniós támogatással Csongrád-Csanád vármegyében. 2027 végére 6 megállópontot alakítanak ki, és kijelölik a túraútvonalakat. Tájékoztatott a projektet megvalósító konzorciumban résztvevő Csongrád-Csanád vármegyéért non-profit Kft. Az ártéri erdők, a ligetes réteg, a szikes puszták színes és változatos látnivalót kínálnak. A közel 666 millió forintos projektet bemutató közlemény szerint a fejlesztés egyik célja a megyében is elérhető kijelölt lovas túrahálózat létrehozása térképi GPS koordinátákkal kijelölve. A túraútvonalak mentén 6 megállópontot alakítanak ki, fedett és nyitott lóbeállókkal, széna, takarmány és szerszámtárolóval. A túrázók számára közösségi terekkel, öltözőkkel, zuhanyzókkal, a túraútvonalak illeszkednek a Kincsem Nemzeti Lovasparkban, programban, az Észak-Magyarországon és az Észak-Alföld tájain megvalósult Eurohorse lovas turisztikai útvonalhálózathoz. Elhunyt Victor Willis a 70-es években nagyon sikeres amerikai diszkócsapat, a Village People frontembere. Az énekes hétfőn 74 évesen halt meg rövid lefolyású, de agresszív betegség következtében. A hírt a zenekar hivatalos közösségi média oldala jelentette be. Willis baptista lelkész apja templomában gospelt énekelt, mielőtt a jazz és a soul felé fordult. Hazánk időjárásáról. Hideg front vet véget a hőmérsékleti rekordokat döntögető kánikulának. Este zápor, zivatar többfelé előfordulhat. A viharos szél a zivatarok környezetében megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm a figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.
3: Bodó Béla, Brumi a Balatonon.

Harmadik rész, 5. fejezet, amelyben felszállunk a vonatra. Jó nagy zsebkendőre lenne szükség. 3-ig számolok.

0: Már reggel van. Besüt a nap. De nem úgy süt, ahogyan szokott, hanem jobban. Mert utazunk a Balatonhoz. Nagyon gyorsan öltöztem fel, mert utazunk. A tejet is gyorsan megittam, hogy el ne késsünk. Az utca sarkán, alig hogy odamentünk, kidugta sárga pofácskáját a villamos. Aztán elénk jött a megállóig, s mi gyorsan felszálltunk. Anyácskám is velünk volt, mert kikísért bennünket a vonathoz. Elhatároztam, hogy majd integetek neki a vonat ablakából. Egy nagyon nagy zsebkendő kellene, mondtam a villamoson.
1: Minek neked egy nagyon nagy zsebkendő?
0: Kérdezte a papám. Hogy anyácskám sokáig láthassa, amikor integetek neki a vonat ablakából, feleltem. Anyácskám megvelelt. Elhatároztam, hogy nem nyafizok. Pedig nagyon szerettem volna nyafizni, mégsem nyafiztam. Megérkeztünk a pályaudvarra. Hű, mennyi vonat! Állnak a síneken, mindegyik előtt egy mozdony. A mozdonynak füstös képe van. Mi melyik vonatra ülünk? A papám azt mondta, most ne kotyogjak annyit, hanem jól nyissam ki a szemem, hogy hol vannak a barátaim, vagyis Dagi, Jócsont és Panaszmuki. Elhatároztam, hogy nem kotyogok annyit. A szememet azonban nem kellett jól kinyitni, mert az előttünk álló vonat egyik kocsijánál ott voltak szüleikkel a barátaim. Hé, vidáman mancsoltunk! Kezdődött a búcsúszkodás. Megöleltem anyácskámat. Barátaim is elbúcsúztak szüleiktől. Az jutott eszembe, hogy 4 nagy zsebkendő kellene. Egy nekem, hogy integethessek anyácskámnak, a többi pedig a barátaimnak.
1: Felszállni?
0: Mondta a papám. Vigyázz magadra, Brumikám, mondta ekkor anyácskám.
2: Dagikám, utazz jól!
0: Hallottam, ahogy felszálltam. Meg ezt, Jócsont, drága fiacskám! Meg ezt, Mukikám, kis pocsom! Mert barátaim szülei is búcsúztak a barátaimtól. Mi pedig fent a kocsiban szépen leültünk egymással szemben. Ekkor megszólalt Panaszmuki. Jaj! Jaj, megvannak a csomagok? Arra gondoltam, hogy sok bajunk lesz még Panaszmukival, mert a csomagok megvoltak a fejünk felett a hálóban. A papám rakta oda a csomagokat. Akkor ismét megszólalt Panaszmuki.
3: Jaj, jaj, bizonyos, hogy jó vonatra ültünk.
0: Nem tudtam megmondani, mert ezt csak a papám tudja, de a papám, amikor a csomagokat elrendezte, leszállt. Jócsont ránézett Panaszmukira, aztán ránk, Dagira és rám, és ezt mondta.
1: Tudd meg, hogy nem jó vonatra szálltunk fel, mert ez egyáltalán nem megy a Balatonra.
3: Nyaf, nyaf.
0: Panaszmuki szeme tele lett könnyel. Hanem hova megy ez a rossz kis vonat?
1: Tudd meg,
0: válaszolta Jócsont,
1: ez a rossz kis vonat szépen kisétál a pályaudvarról, elmegy a Kalács körútra, aztán lemegy a sárga réparakpartra, ott sétálgat, és amikor megunja, elvágtat a Málna utcába, ahol a Brumi lakik, ott felmegy a 3. emeletre, becsönget, és azt mondja, visszajöttünk, kérem, a bocsokkal, mert ma nem megyek a Balatonra.
3: Jócsont,
0: mondtam ekkor, tudod, hogy mindig igazat kell mondani. Dagi pedig leugrott a helyéről, és Jócsont elé állt.
1: Te, Jócsont! Értem,
0: mondta erre Jócsont, és hozzátette.
1: Hát tudd meg, Panaszmuki, hogy ez igazi jó vonat, és nem sétálgat sehová, mert a vonatok nem szoktak sétálgatni, hanem rohannak, és visznek minket, és mivel ez jó vonat, tehát a Balatonra visz minket. Ezért ne félj.
3: Nem félek,
0: felelte Panaszmuki,
3: mert már tudom, hogy ez igenis jó vonat.
0: Dagi visszament a helyére, nekem meg ismét eszembe jutott valami. az, hogy mégis kellene 4 nagy zsebkendő. Mert bizonyosan mindjárt indul a vonat, és akkor az ablakhoz állunk a barátaimmal. De Jócsont ismét felkiáltott.
3: Jaj, jaj, Brumi, hol van a papád? Mindjárt elindul ez a jó kis vonat, és a papád nincs itt.
2: Brumi papája bizonyosan cukorért ment,
0: mondta Tagi. Kinéztem az ablakon, a papám ott állt a vonat előtt, beszélgetett a többi szülővel. Arra gondoltam, hogy kár, hogy nem ment cukorért, hiszen akkor sem késte volna le a vonatot. Ekkor felszállt a papám.
4: Fél perc múlva indulunk,
0: mondta. Aztán megkérdezte,
4: minden rendben van, Bocsok?
0: Panaszmuki bólintott.
3: Minden rendben van, azt hiszem,
0: mondta.
3: És ez a vonat a Balatonhoz megy, mert jó kis vonat.
0: Ekkor eszembe jutott még valami, és meg is mondtam, ami eszembe jutott. Barátaim, most 3-ig számolok.
2: Miért számolsz 3-ig?
0: Kérdezte Dagi. Azért számolok 3-ig, feleltem, mert amikor azt mondom 3, akkor mindnyájan az ablakhoz megyünk, elővesszük a zsebkendőinket, bár nem nagy zsebkendők, és integetünk.
3: Ez nagyon jó lesz,
0: mondta Jócsont,
3: de mikor kezdesz számolni?
0: 3! Mondtam erre gyorsan, mert féltem, hogy számolás közben elindul a vonat. Erre mind a 4 az ablakhoz léptünk, sőt, a papám is a hátunk mögött volt. Előrántottuk a zsebkendőinket, bár sajnos nem voltak nagyok, és integetni kezdtünk. Ebben a pillanatban elindult a vonat. Mi pedig integettünk, és anyácskám is integetett nekem lentről. Sajnos nagyon kicsi zsebkendője van. De akkor már futott velünk a vonat, és gyorsan kifutott a pályaudvarról. Már nem láttam anyácskámat, de azért még egyszer meglengettem a zsebkendőmet, hát ha ő lát engem. Ezzel ennek a fejezetnek vége, mert egy kicsit elszomorodtam. Rohan a vonat! De mi történt a vonatban? Rögtön folytatom, vagyis elmondom.

0: 6. fejezet, amelyben folytatom, mi történt a vonatban, de csak röviden. A szivarok. Kezdődik az alagút, de aztán vége van. Elmentünk az ablakból, és rendesen visszaültünk a helyünkre, mert a papám azt mondta, hogy a vonaton is rendesen kell viselkedni.
1: No, bocsok,
0: mondta a papám.
1: Már utazunk. Minden rendben?
2: Minden rendben, felelte Dagi. Csak azt nem tudom, szoktak-e a vonaton cukrot enni?
1: Hát,
0: mondta a papám, és rám nézett. Azt akartam mondani, hogy nekem nem jár folyton a cukor az eszembe, de nem mondtam, mert most nekem is a cukor járt az eszembe.
1: Mit gondolsz, Jócsont?
0: Kérdezte a papám.
1: Szoktak-e az utasok a vonaton cukrot enni?
2: Ezt nem lehet csak úgy megmondani,
0: felelte Jócsont,
2: mert ez attól függ.
1: Mitől függ?
0: Kérdezte a papám.
2: Attól, mondta Jócsont, hogy van-e az utasoknál, vagy az utasok papájánál cukor. Mert ha van, akkor esznek az utasok.
3: Én meg azt hiszem,
0: vágott közbe Dagi,
3: hogy az utasok mindig esznek a vonaton. Ha nem cukrot, akkor málnát, vagy epret, de valamit mindig esznek. És ez nagyon jó szokás. Sőt, nagyon-nagyon jó szokás.
1: És neked mi a véleményed, panasz Muki?
0: Kérdezte a papám.
2: Nekem nincs véleményem,
0: mondta panasz Muki, mert én örülök, hogy jó vonatra ültünk. Ezért arra gondolok, hogy ha megtetszik kínálni valamiféle cukorral, akkor azt mondom, köszönöm szépen és megeszem, mert jó vonaton ülünk, és mert nagyon szeretem a cukrot. Ezért tessék megkínálni minket.
1: Jó,
0: mondta a papám. Azzal sokáig kotorászott a zsebében. Mi megvártunk. Aztán a papám előhúzott a belső zsebéből egy nagy szivartárcát, azt, amelyikben a szivarjait szokta tartani.
1: Na, én rágyújtok,
0: mondta, s a gyufáját is elővette, de nem nyúlt bele a szivartárcájába, hanem nézett minket, és mosolygott.
1: Bocsok,
0: mondta aztán,
1: akartok ti is szivarozni?
0: Dagi felelt elsőnek.
3: Nagyon szépen köszönjük, de mi nem szivarozunk, mert mi még kicsi bocsok vagyunk.
2: Jaj,
0: mondta panasz Muki,
2: és ha szivaroznánk, nagyon rosszul lennénk, és én nem akarok rosszul lenni,
0: tette hozzá,
2: egyáltalán nem akarok rosszul lenni.
3: Ezért ne tessék minket szivarral kínálni,
0: mondta Dagi,
3: hanem ha lenne valamiféle cukor, akkor a kis Brumi is, meg mi is azt mondanánk, köszönjük szépen, és ha a cukor ezüstpapírba lenne, akkor kivennénk a cukrot az ezüstpapírból, de az ezüstpapírt nem dobálnánk szét, mert szemetelni nem szabad.
1: Te sem akarsz egy szivart?
0: Kérdezte ekkor tőlem a papám, és kezdte kinyitni a szivartárcát. Köszönöm szépen, feleltem, de nem kérek, mert csak a felnőttek szoktak cigarettázni, meg szivarozni.
1: Hát ez igaz,
0: mondta a papám,
1: de azért én most mégis megkínálok benneteket szivarral. Aztán csináljatok vele, amit akartok. Akár meg is ehetitek.
0: Nagyon jót nevettünk azon, amit a papám mondott, mert a szivart nem szokták megenni, hanem elszívják. Azzal a papám kinyitotta a szivartárcáját, és körbe kínált bennünket. De mi nem nyúltunk a szivarokért.
1: Tessék,
0: mondta ismét a papám,
1: tessék venni.
0: Akkor jobban megnéztem a szivarokat, és rögtön kivettem egyet a tárcából. De gyufát nem kérek, mondtam. A papám megsimogatta a buksimat, én meg a mancsomba vettem a szivart. Szép aranypapírba volt burkolva. Persze, mert csokoládé szivar volt,
4: és a csokoládé szivarhoz nem kell gyufa.
2: Aztán Dagi is kivett egyet, Panasz Muki is, és Jócsont is.
3: Köszönjük szépen,
2: mondta Dagi. Enni kezdtük a szivarokat.
1: Minden rendben?
2: Kérdezte ismét a papám.
4: Köszönjük szépen, minden rendben.
3: Szeretek csokoládét szivarozni,
2: mondta Dagi.
1: Felhúzom az ablakot,
2: mondta a papám,
1: mert alagúthoz érünk.
4: Jaj, jaj, mondta ekkor ijedten Panasz Muki. Mégis jó lett volna egy zseblámpa, mert hát ha elalszik a villany a vonatban, és akkor sötét lesz, és ha sötét lesz, akkor aki akar, félhet.
3: De senki nem akar félni,
2: mondta Dagi.
4: Már bent is voltunk az alagútba, és Panasz Muki sem félt.
2: Nagyon rendes alagút, mondta. Kár, hogy nem megy a vonat egész idő alatt az alagútban.
1: Akkor az egész idő alatt nem lehetne ablakot nyitni,
2: mondta a papám.
1: Mert ha az alagútban nyitva van az ablak, akkor bejön a füst a fülkébe.
4: Jaj, mondta Panasz Muki, és akkor megfájdulna a szemünk a füsttől. Én nem szeretem, ha a szemem megfájdul a füsttől.
2: Eszembe jutott valami.
4: Nem jó, mondtam Panasz Mukinak, mindig és ok nélkül nyafizni. Mert ha egyszer igazán fáj majd valamid, és nyafizol, senki sem hiszi el, hogy valamit fáj. Különben is, látod, már vége is az alagútnak. Igaz, felelte Panasz Muki, és nem is fogok nyafizni, csak ha fáj valamim, de nem akarom, hogy valamim fájjon, mert akkor nagyon nyafiznék.
3: Nézzük a tájat, mondta Dagi, mert nagyon szép.
2: Néztük a tájat, mert nagyon szép volt. Rendben ültünk. És ezzel a fejezetnek gyorsan vége, mert majd elmondom a nagyon fontos hirdetést. Csokoládé szivar veletek.

0: Bodó Béla, Blumi a Balatonon. A harmadik rész hangzott el. Elmondta Kristán Attila. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince. Rendező Varga Andrea.
1: A nap lement, az éj beállt. Álom jő szememre. Jó Istenem, viselj gondot alvó gyermekedre. Add, hogy veszély nélkül aludjak, és karjait közt nyugodjak. Adj csendesét szüleimnek, adj csendesét mindenkinek. Ámen.
0: Elhangzott a Varázsdoboz. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. A szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. Súlyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte elmozdítását. A kormány alkotmánymódosítási javaslatában szerepel, hogy Súlyog Tamás elnöki megbízása megszűnik. Az Alkotmánybíróság tagjainak megbízása a 70. életév betöltésével megszűnne. Ezen felül az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben korlátoznák. A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja azt, hogy egy alkotmánymódosítás megfelele a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáinak. Ám döntései nem kötelező érvényűek. A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató, amelynek közzétételét szerdán jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán közleményében arról írt, új költségvetési politikát hirdetett Kármán András. Pénzügyminiszterség alatt megszüntetik a családokat védő jelzáloghitel kamatstoppot, kivezetik a védett üzemanyagárat, kivezetik a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és megszüntetik a vidéki otthonfelújítási támogatásokat. A kormány előreláthatólag októberben terjeszti majd az országgyűlés elé a jövő évi büdzséről szóló törvényjavaslatot. A francia nemzetgyűlésben június 30-án harmadik olvasatban tárgyalták és hagyták jóvá az életvégi döntésekkel kapcsolatos törvényjavaslatot, amivel Franciaországban engedélyeznék az eutanáziát. A végső szavazásra bocsátó döntés nyomán Laurent Ulrich párizsi érsek drámai hangú közleményében leszögezte, társadalmunknak sokkal inkább az élethez való segítségnyújtásra van szüksége. Korábban a francia püspöki konferencia ima 9-et hirdetett, és arra kérte a híveket, hogy június 21-től 29-ig imádkozzanak a nemzetgyűlésben június 30-án esedékes az élet végével kapcsolatos törvényjavaslatról szóló szavazás előtt. A püspöki kar emlékeztetett 14. Leó pápa június 8-án a spanyol parlament képviselői előtt mondott beszédére, ami szerint egy nemzet erkölcsi nagysága mindenek előtt abban mutatkozik meg, hogy képes-e kísérni, védeni és szeretni azoknak az embereknek az életét, akik a leginkább törékenyek. Vincent Jordi, Tours érseke, a francia püspöki konferencia vezetője, François Rabelais szavait idézte, a tudomány erkölcs nélkül a lélek rombolása. A francia szenátus várhatóan július közepén dönt. Több mint 1700 halott és 50 000 eltűnt a június 25-i földrengés venezuelai jelenlegi mérlege. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt, miközben június 29-én az utórengések Caracas és La Guaira között a június 25-i földrengés epicentrumában megsokszorozódtak, elérve a 4,5-es magnitúdót. A Vatikán News információi szerint a venezuelai egyház koordinációs testületet hoz létre az anyagi és lelki segítségnyújtás érdekében. Végül hazánk időjárásáról. Hideg front vett véget a hőmérsékleti rekordokat döntögető kánikulának. Csütörtökön több helyen várható zápor, zivatar, az zivatarok környezetében felhőszakadás és megerősödő északi szél várható. A hőmérséklet csütörtökön 25 és 30 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Húszóra négy perc, miért szeretem? Vallomások, irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
1: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A múlt szerdán Erdős Virág Isten című kötetéből két versről beszéltem önöknek. A mai alkalommal Szintén ezt a kötetet választottam, annak egy olyan vers csoportjára szeretném fölhívni a figyelmet, ami Erdős Virág költészetében nagyon sokszor előfordul. A társadalom peremén élők ennek a kötetnek is egy nagyon meghatározó részét képezi. Az Exegézis című versében azt olvassuk, Isten az egy hajléktalan ember, a művész az egy cukrászda. Egyszerre fogalmazódik meg társadalomkritika és teológiai állítás. A transzcendens ugyanis ebben a rövid aforisztikus versben nem a magasztos, hanem a legkiszolgáltatottabb emberben válik felismerhetővé. Ezt a gondolatot bontja ki az Ajándéka című vers is, amely Maka Aladárnak, a fedél nélküli barátnak állít emléket. Egy a Rehab kerekesszék küllőgyöngyös kerekében, egy a világ túlsó partján élő csököd gyerekében, egy a boltosban, aki a boltja elől elhajtja, egy a költőben, amint az affér éppen meghatja. Egy a combja közé dugott, melegen tartó edényben, egy a háttámlára húzott láthatósági mellényben, egy az ünnep varázsában, hófelhőből hulló porban, egy a tércsónk alá hajtott karácsonyi metropolban. A vers legszembetűnőbb formai sajátossága a sorok elején az ismétlés. Minden sor az egy a fordulattal kezdődik. Ez a litániaszerű szerkezet a bibliai könyörgések ritmusát idézi. Az ismétlés azonban nem megnyugtató, hanem éppen zaklató hatású. A képek egymás után hömpölyögnek, mintha a költő egyetlen nagy panoráma képet készítene a társadalom peremére szorult emberekről. Ezek a képek a Rehab kerekesszék küllő gyöngyös kerekében, az első versszakban, a kerekesszék itt nem pusztán egy gyógyászati eszköz, hanem egy élethelyzetnek a jelképe. Küllőgyöngy eredetileg játékos gyermeki dísz, amely azonban itt groteszk módon kapcsolódik a rehabilitációhoz. A szépség és a sérülés, a játék és a fájdalom egyetlen képpé olvad. Ez a kettőség végig meghatározza az egész vers hangulatát. A következő sor egy a világ túlsó partján élő csököd gyerekében. A csököd szó utalhat a testi fejlődési zavarra, de metaforikusan akár a szegénység és a társadalmi elmaradottság következményeire is. A vers középső részében hétköznapi szereplőket látunk. A boltost, aki a boltja elől elhajtja, nem tudjuk, kit hajt el a boltos, lehet az a koldus, a hajléktalan vagy a segítséget kérő ember. Itt, ebben a versszakban a hangsúly nem a kiszolgáltatott emberen van, hanem azon a társadalmi reflexen, amit a boltos testesít meg, az elutasításon. Ezzel kerül szembe a következő versszakban, egy a költőben, amint az affér éppen meghatja. Itt érzékeljük a finom öniróniát, hiszen a költő meghatódik ettől a jelenettől, de kérdés marad, hogy ez az együttérzés elegendő-e. Mintha saját szerepét is megkérdőjelezné a líraién, vajon a művészet képes valódi segítséget nyújtani, vagy csupán esztétikai élményé alakítja a szenvedést. A vers második felében különös jelentést kapnak a tárgyak. Egy a combja közé dugott melegen tartó edényben, egy a háttámlára húzott láthatósági mellényben, ezek hétköznapi használati tárgyak, amelyek azonban a túlélés eszközeivé válnak. A melegen tartó edény a test melegen tartását szolgálja, a láthatósági mellény pedig egyszerre jelenthet munkaruhát, hajléktalan felszerelést, vagy a közterületen élők egyik kevés értékét. Erdős Virág költészetében a tárgyak mindig emberi sorsokat hordoznak. Nem önmagukban fontosak, hanem azért, mert valakinek az életét jelképezik. Itt is ugyanezt látjuk. Ez a láthatósági mellény, mintha azt a sikolyt is megtestesítené, hogy vegyetek végre észre. A zárlat különösen erős ellenpontot alkot, amikor egy az ünnep varázsában, hófelhőből hulló porban, egy a tércsonk alá hajtott karácsonyi metropolban. A karácsonyi idill, a hóesés, a varázslat, az ünnepi hangulat, az első sor, a következő képben azonban ezt az illúziót teljesen lerombolja a költő. A metropol utcai ingyenes újságként a hajléktalan emberek számára gyakran szolgál ülő vagy fekvő alátétként, akár takaróként is. Az újság a hiányt, a testi sérülést és a társadalmi kirekesztettséget enyhíti ebben a sorban. Föltehetjük a kérdést, hogy mit is jelent a vers minden versszakában ismétlődő egy a. Többféleképpen is értelmezhetjük. Egyrészt azt jelenti, hogy ugyanaz az emberi szenvedés van jelen minden képben. Az egy az emberség kifejezése is lehet. A Bibliában Pál apostolra gondolhatunk, mindnyájan egyek vagytok. Ebben az olvasatban ez az egy az emberi közösséget jelöli, azaz nem különálló sorsokat látunk, hanem ugyanannak az emberiségnek különböző arcait. A rehabilitációs beteg, a fejlődési rendellenességgel élő gyermek, a boltos, a költő, a hajléktalan itt a versben így értelmezve nem egymással szemben állnak, hanem ugyanannak a közösségnek a részei. A vers címe ajándéka, elértendő az Isten szó, Isten ajándéka tehát, ami azt az értelmezést is adhatja, hogy az egy magára az ajándékra is utal. Egy ajándék a rehab kerekesszékben, egy ajándék a csökött gyerekében, egy ajándék a boltosban, azaz az ajándék nem tárgy, hanem éppen annak a felismerése, hogy ezek az emberek is ugyanazt az emberi méltóságot hordozzák. De gondolhatunk Isten jelenlétére is, az ismétlődő egy olvasható úgy is, mint Isten minden emberben lévő jelenléte. Ez az olvasatunk nagyon emlékeztet Máté evangéliumának a 25. fejezetére, amit eggyel a legkisebbek közül tettetek, ahol Krisztus éppen a legelesettebbekkel azonosítja magát. Nyelvileg is értelmezhetjük az egyet, hiszen erdős virág nem fejezi be a mondatot. Így tehát ez a hiány azt eredményezi, hogy minden sor újra kérdéssé válik. Mi az, ami közös ezekben a látszólag teljesen különböző helyzetekben? Ezek a különböző értelmezések, mintha mind arról beszélnének, hogy egységben vagyunk. Nem a hajléktalanokról, a fogyatékkal élőkről, vagy a szegénységről külön-külön beszél, hanem arról, hogy ugyanaz az emberi lét van jelen mindegyikünkben. Éppen ez a hiányos, ugyanakkor túlcsorduló forma teszi a verset litániaszerűvé, mert nem csak egy felsorolás, hanem azt sugallja, hogy a sok különálló kép mögött egyetlen közös emberi valóság húzódik meg. Ez a közösség nem idilli, nem vigasztaló, hanem a sérülékenységben, a kiszolgáltatottságban, az emberi méltóságban gyökerezik. Erdős virág verse, mintha arról beszélne, hogy a legnagyobb ajándék maga a figyelem és az emberi méltóság elismerése. Az ünnep valódi értelméről beszél, ami nem tárgyi ajándékokban rejlik, hanem abban, hogy képesek vagyunk-e a másik emberben fölfedezni azt az egyet. Köszönöm, hogy meghallgattak. További szép estét kívánok Önöknek.
0: Mihály Anikót hallották.

0: Franz Schubert 8. H-moll befejezetlen szimfóniájának első tétele hangzott el. A Kölni Rádió szimfonikus zenekarának élén Günther Wand volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20-30 perc. A hangolóban most Géro és Forteba Neon Flamingo című albumáról válogatunk.

0: Géro és Forteba Neon Flamingo című 2019-es albumáról válogatott a szerkesztő Varga Ramona. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket! Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. A szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. Súlyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte elmozdítását. A kormány alkotmánymódosítási javaslatában szerepel, hogy Súlyog Tamás elnöki megbízása megszűnik. Az alkotmánybíróság tagjainak megbízása a 70. életév betöltésével megszűnne. Ezen felül az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben korlátoznák. A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja azt, hogy egy alkotmánymódosítás megfelele a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáinak. Ám döntései nem kötelező érvényűek. A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató, amelynek közzétételét szerdán jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán közleményében arról írt, új költségvetési politikát hirdetett Kármán András. Pénzügyminisztersége alatt megszüntetik a családokat védő jelzálog hitel kamatstoppot, kivezetik a védett üzemanyagárat, kivezetik a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és megszüntetik a vidéki otthonfelújítási támogatásokat. A kormány előreláthatólag októberben terjeszti majd az országgyűlés elé a jövő évi büdzséről szóló törvényjavaslatot. A francia nemzetgyűlésben június 30-án harmadik olvasatban tárgyalták és hagyták jóvá az életvégi döntésekkel kapcsolatos törvényjavaslatot, amivel Franciaországban engedélyeznék az eutanáziát. A végső szavazásra bocsátó döntés nyomán Laurent Ulrich párizsi érsek drámai hangú közleményében leszögezte, társadalmunknak sokkal inkább az élethez való segítségnyújtásra van szüksége. Korábban a francia püspöki konferencia ima 9-et hirdetett, és arra kérte a híveket, hogy június 21-től 29-ig imádkozzanak a nemzetgyűlésben június 30-án esedékes, az élet végével kapcsolatos törvényjavaslatról szóló szavazás előtt. A püspöki kar emlékeztetett 14. Leó pápa június 8-án a spanyol parlament képviselői előtt mondott beszédére, ami szerint egy nemzet erkölcsi nagysága mindenek előtt abban mutatkozik meg, hogy képes-e kísérni, védeni és szeretni azoknak az embereknek az életét, akik a leginkább törékenyek. Vincent Jordi, Tour érseke, a francia püspöki konferencia vezetője, François Rabelais szavait idézte, a tudomány erkölcs nélkül a lélek rombolása. A francia szenátus várhatóan július közepén dönt. Több mint 1700 halott és 50 000 eltűnt a június 25-i földrengés venezuelai jelenlegi mérlege. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt, miközben június 29-én az utórengések Caracas és La Guaira között a június 25-i földrengés epicentrumában megsokszorozódtak, elérve a 4,5-es magnitúdót. A Vatikán News információi szerint a venezuelai egyház koordinációs testületet hoz létre az anyagi és lelki segítségnyújtás érdekében. Végül hazánk időjárásáról. Hideg front vett véget a hőmérsékleti rekordokat döntögető kánikulának. Csütörtökön több helyen várható zápor, zivatar, az zivatarok környezetében felhőszakadás és megerősödő északi szél várható. A hőmérséklet csütörtökön 25 és 30 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus a Genezáreti tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek: mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket? Tőlük távol nagy sertésgonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust: ha kiűzöl minket, küldj a sertésekbe. Erre ezt mondta nekik: menjetek. Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész gonda a meredek partról a tóba rohant, és odaveszett. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent jelentettek, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 8. fejezetéből a 28-tól a 34. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió adását hallják.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

14. Leó. Minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. A löfevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Leó pápa kinevezte Lucho Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Szentszék, a gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat.

0: Leó pápa, minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. A megváltás 2000 évének 2023-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete közösen tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. 14. Leó pápa így fogalmazott június 30-án kedden a Vatikánban, amikor fogadta az ökumenikus pátriárkátus küldöttségét, amely Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkezett az örökvárosba.
1: Your presence amongst us expresses the fraternal closeness of our sister church in Constantinople and of its shepherd and guide, His All Holiness Bartholomew, Ecumenical Patriarch.
0: Leó pápa örömét fejezte ki, hogy az ünnepnapot követően üdvözölheti őket, és rámutatott, hogy jelenlétük kifejezi a testvéregyházunk Konstantinápoly, valamint pásztorának és vezetőjének őszentsége Bartolomaios ökumenikus pátriárkának testvéri közelségét. Mélységes háláját fejezte ki az ökumenikus pátriárkának és a Szent Színódus minden tagjának, hogy küldöttséget küldtek Rómába, hogy folytatódjon a hagyományos kölcsönös látogatás a katolikus és az ortodox egyház védőszentjeinek ünnepein. A pápa örömmel emlékezett vissza, hogy tavaly Szent András ünnepén jelen volt a fenári Szent György patriárkális templomban. Hálásan emlékezett vissza első Bartolomaios ökumenikus pátriárkával való találkozásaira is, amelyek tovább mélyítették kölcsönös barátságukat, és lehetővé tették a nézetek szélesebb körű megosztását számos kérdésben. Mindenekelőtt közös vágyunkat, hogy előrelépést tegyünk az összes keresztény teljes egysége felé vezető úton, mondta a Szent Atya. Ebben a tekintetben Leó pápa megjegyezte, hogy a megemlékezés az első níceai zsinat 1700. évfordulójáról, amelyet Szent András ünnepének előestéjén tartottak Iznikben, ékes tanúságtételt tett arról a szeretett közösségről, amely már létezik azok között, akik hisznek Istenben, mindenki atyában, és akik hisznek Jézus Krisztusban, mint Úrban és Isten fiában, valamint a Szentlélekben, aki inspirál minket és elvezet az igazság és az egység teljességéhez.
1: That commemorative event made clear that the Nicene Creed must be the foundation and guiding principle of this ecumenical journey, offering the model of true unity within legitimate diversity.
0: Ez a megemlékezés világossá tette, hogy a níceai hitvallás legyen ennek az ökumenikus útnak az alapja és vezérelve, felkínálva a valódi egység modelljét a jogos sokféleségen belül. Egység a Szent Háromságban, Szent Háromság az egységben, hangsúlyozta Leó pápa. Egy olyan korban, amelyet háborúk és növekvő polarizáció, valamint kulturális és társadalmi megosztottság jellemez, a keresztények, akik kiengesztelődtek egymással és egyesültek az egyetlen hit megvallásában, arra hivatottak, hogy a béke hiteles jelei legyenek, döntő mértékben hozzájárulva minden jó akaratú férfi és nő békeépítési erőfeszítéseihez, mutatott rá 14. Leó beszédében. Ráadásul a jelenlegi helyzetben nem csak a keresztény üzenet hitelessége forog kockán, hanem maga az emberiség jövője is. A pápa hangsúlyozta, hogy a keresztények közötti nagyobb együttműködés szükségessége a mai kihívások láttán, amelyek magukban foglalják a békét, az új technológiák megfelelő használatát és a teremtett világ iránti törődést, magából Jézus Krisztus evangéliumából fakad.
1: Indeed, our responsibility for the life and dignity of every human being, beginning with the youngest and most needy, is the criterion that will determine our present and eternal destiny.
0: Valójában minden ember életéért és méltóságáért való felelősségünk, kezdve a legfiatalabbakkal és a legrászorultabbakkal, az a kritérium, amely meghatározza jelenlegi és örök sorsunkat, jelentette ki a Szent Atya. Beszédének végén Leó pápa ismét szívből jövő háláját fejezte ki a látogatásért, valamint a küldöttség és az ökumenikus pátriárkátus személyes elkötelezettségéért a keresztény egység előmozdítása iránt. Imáimról biztosítalak benneteket, mondta. Hozzátéve, Szent Péter és Szent András apostolok vérbeli és hitbeli testvérek közbenjárása által kísérjen mindig minket Isten, a mi atyánk áldásával.
2: Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. 14. Leó pápa június 29-én Szent Péter és Pál ünnepén kelt levelében kérte a Szent 10. Pius testvérület előjáróját, hogy mondjon le a július 1-ére tervezett pápai engedély nélküli püspökszentelésekről, melyek újabb skizmát jelentenek. Ahogy már korábban Castel Gandolfóban tájékoztatta az újságírókat, Leó pápa egy utolsó felhívással fordult a löfevristákhoz, kérve, hogy álljanak el szándékuktól, hogy július 1-én Svájcban 4 új püspököt szenteljenek pápai jóváhagyás nélkül. A pápa atyai lélekkel fordult a Szent 10. Pius testvérület legfőbb előjárójához, Davide Pagliarani atyához, és rajta keresztül a testvérülethez kapcsolódó püspökökhöz, papokhoz, szemináristákhoz és hívekhez, tudatában annak a felelősségnek, amelyet az Úr rábízott, mint Péter apostol utódjára. Az egyház elismeri a liturgikus élethez való ragaszkodást, a papképzés iránti elkötelezettséget, az apostoli buzgalmat és a hagyományhoz való hűség vágyát, mely a testvérülethez tartozó sok szemét és közösséget jellemzi. Ez motiválta a figyelmes és jó szándékú hozzáállást az előző pápák részéről is, mellyel kitüntették őket. Levelében tehát Leó pápa ezzel a lelkülettel, keresztény szeretettől telt, tiszta szívvel kérte a löfevristákat, hogy gondolják meg magukat. Vegyék alaposan figyelembe híveik lelkijavát, mert a skizmát okozó lépés, amire készültek, megfosztaná őket a jogos és esetenként még a szentségek érvényes vételétől is, amelyet ők szeretnek és keresnek megszentelődésükért. Az egyház nyitott a párbeszéd és a megértés útjára, amelyet a Szentlélek lehetővé és gyümölcsözővé tud tenni. Imádkozom értetek, mert szétszakítani Krisztus varratlan köntösét rendkívül súlyos bűn, írta levelében a pápa, majd azért fohászkodott, hogy az Úr világosítsa meg lelkiismeretüket és ébressze fel szívüket. A Krisztustól kapott hatalomnál fogva, fájdalmas, de még reménnyel teli lélekkel kötelességemnek érzem, hogy megkérjelek, álljatok el szándékotoktól, zárta sorait Leó pápa, Mária a jó tanács anyja szeplőtelen szívébe ajánlva szándékát. A pápa tehát újból arra kérte a löfevristákat, hogy mondjanak le a pápai engedély nélküli püspökszentelés skizmatikus cselekedetéről. Jelentőségteljes, hogy a levél legerősebb érve a Szent 10. Pius testvérület híveinek lelki java, mivel a skizma illegitimmé teszi, és egyes esetekben, mint a szentségi gyónás és a házasságkötés esetén, érvényteleníti a szentségeket is. A löfevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Július 1-én Ökomban, a Szent 10. Pius testvérület központjában több ezer ember jelenlétében megtartották a püspökszentelést. Történelmi nap számunkra, ezért semmilyen esetleges büntetés vagy cenzúra nem számít nekünk, nyilatkozta Davide Pagliarani legfőbb előjáró. Krisztus varratlan köntöse tehát, melyet Leó pápa június 29-i levelében kért, hogy ne szakítsanak el, végül elszakadt. A svájci Ekomban, a Szent 10. Pius testvérület központjában július 1-én szerdán délelőtt a löfevristák, Marcel Löfev követői 4 új püspököt szenteltek. Tették ezt pápai engedély nélkül, noha az új főpásztorok igennel válaszoltak a liturgikus formulára, Habetis mandatum apostolicum. Van apostoli mandátumotok, vagyis pápai megbízó leveletek? Tették mindezt úgy, hogy fenntartják maguknak a jogot, hogy biztosítsák a folytonosságot és magának a kongregációnak a fennmaradását. Dacára a Szentszék által kezdeményezett párbeszédnek és figyelmeztetéseknek, hogy ne folytassák a skizmát, amint azt Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, és maga 14. Leó pápa 2 nappal korábbi levelében kérte. Több mint 1000 pap, szerzetes és szerzetesnő, 15 000 világi hívő vett részt a szertartáson, amit a Szent Tizedik Pius testvérület szemináriuma melletti fehér feszített sátorban tartottak meg szerdán reggel 9 órakor. Az eseményt 6 nyelven élőben közvetítették hivatalos honlapjukon, ahol az elmúlt napokban egy visszaszámlálót indítottak el a szertartásig, amelyre különféle kiegészítő eszközökkel és más eseményekkel is készültek. A 4 felszentelt püspök, az 53 éves svájci Pascal Schreiber, akit 1998-ban szenteltek pappá Ekonban, az amerikai Michael Goldaid, aki eredetileg észak-dakotai de Kansasben nőtt föl, a 42 éves Michel Poincine de Sivry és a 36 esztendős Marc Appier mindketten franciák. Alfonso de Galarreta és Bernard Felley püspök végezték a szentelést, ketten a még élő 4 püspök közül, akiket Lefebvre 1998-ban szentelt föl. A liturgia elején a Szent Tizedik Pius testvérület előjárója, Dávide Pagliarani atya rövid beszédet olvasott föl, amelyben megállapította. Készek vagyunk bármilyen árat fizetni azért, hogy megmentsük az egyházat. A testvérület előjárója egészen rendkívüli körülményekről beszélt, attól kezdve, hogy a II. Vatikáni zsinattól máig az egyházi vezetők a hittel ellentétes magatartást tanúsítanak és a szent hagyomány ellen cselekszenek. Pagliarani szerint tehát súlyos kötelességük átadni a püspökség kegyelmét ezeknek a papoknak. Meggyőződésünk, hogy esetleges büntetések vagy cenzúrák ez ellen a tett ellen semmilyen értékkel nem bírnak, tette hozzá. A löfevristák számára ez történelmi nap és ünnep, mondta az előjáró. Az egyetemes egyháznak viszont olyan nap, amelyen kiújul egy seb, a megosztottság sebe.
0: Leó pápa kinevezte Lucio Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Lucio Ruiz prelátus ősztől a pápa a jótékonysági kezdeményezéseiért és humanitárius projektjeiért felelős szervnél folytatja munkáját. A június 30-án bejelentett kinevezés a római kúrián belüli közelmúltbeli változások sorozatának részeként történt. A kommunikációs dikasztérium és a szeretett szolgálat dikasztériuma a közelmúltban új vezetőket kapott. Montserrat Alvarado asszonyt nevezték ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává június 2-án, aki novemberben lép hivatalba, míg Luis Marín de San Martín spanyol ágostonrendi püspök március óta vezeti az apostoli alamizsna hivatalt. Szeptember 1-től Ruiz atya Marín de San Martín püspök mellett szolgál. A kommunikációs dikasztérium megalakulása óta részt vesz a szerv munkájában, amikor még kommunikációs titkárságként működött. Ferenc pápa 2015. június 27-én nevezte ki titkárnak, miután sok éves kommunikációs és médiabeli tapasztalattal rendelkezett, különösen Latin-Amerikában, ahol a latin-amerikai egyház információs hálózatának tanácsadójaként, valamint a Guadalupe-i miasszonyunk latin-amerikai képző és fejlesztő központ elnökeként szolgált. Rómában a Szent Kereszt Pápai Egyetem kommunikációs karán tanít, és vendégelőadó a Pápai Gergely Egyetemen. Közreműködött a kommunikáció világa 2025. januárjában tartott szentévi zarándoklatának megszervezésében, valamint a digitális misszionáriusok és katolikus influencerek jubileumának megszervezésében, amelyet 2025. júliusában rendeztek meg a Vatikánban. A bejelentést követően röviddel a kommunikációs dikasztérium munkatársaihoz intézett szavaiban Ruiz atya kiemelte, hogy boldogan követi az urat, bárhová is hívja. Háláját fejezte ki az együtt töltött évekért, és bocsánatot kért a felmerült nehézségekért, különösen a dikasztérium építésének korai szakaszában. Szólt a felelősségérzetről és a ragaszkodásról is, amelyet egy olyan projekt iránt érez, amelyet felépítettek és elindítottak, hozzátéve, hogy egy ilyen kötelék soha nem múlik el. Leó pápa Massimo Rallit, a szeretett szolgálati dikasztérium jelenlegi tisztviselőjét pedig kinevezte a vatikáni szerv titkárhelyettesévé.
2: Szentszék. A gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat. A New Yorki ENSZ szervezetek állandó szentszéki küldöttsége kedden a közgyűlés bizottsági ülésén megerősítette anyagi támogatását a közel-keleti palesztin menekülteket segítő hivatal javára, mely már több mint 70 éve biztosít nekik oktatást, egészségügyi ellátást és szociális szolgáltatásokat, ezáltal méltó élethez juttatva őket. A szentszéki állandó misszió mély aggodalmának adott hangot a humanitárius szervezet tagjainak megölése miatt. Súlyosan sérti az emberi jogokat, ha akadályozzák a palesztin menekülteknek szánt humanitárius segélyek kiosztását, tovább növelve a már így is szélsőségesen bizonytalan helyzetben élők szenvedését. Ezt erősítette meg nyilatkozatában az állandó szentszéki ENSZ képviselet New Yorkban, a szervezet közgyűlésének egyik értekezletén. Aláhúzták, mennyire fontos az a segítség, amelyet a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal nyújt palesztinok millióinak. Több mint 70 éve nyújt nekik oktatást, egészségügyi ellátást, élelmiszersegélyeket és szociális szolgáltatásokat, biztosít védelmet, támogatást és lehetőséget nyújt arra, hogy méltósággal éljenek. A hivatalt 1949-ben hívta életre az ENSZ közgyűlése, az 1948-as arab-izraeli háborút követően a palesztinok megsegítésére, akik menekülté váltak. A szentszéki ENSZ képviselet ugyanakkor mély aggodalmát fejezte ki, amiért meggyilkolták a palesztinokat segítő hivatal tagjait, valamint a támadások miatt, melyek a szervezet struktúráit érték a palesztin állam területén, beleértve iskolákat és más épületeket, ahol a civil lakosság menedéket keresett. A szentszéki misszió megerősítette, hogy anyagilag támogatja a szervezetet, ezzel mutatva ki konkrét szolidaritását a palesztin menekültek iránt, valamint bizalmát a hivatal humanitárius küldetésében. Végezetül annak a kívánságának adott hangot a szentszék, hogy a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal az emberség, a semlegesség, a pártatlanság és

0: Antonio Vivaldi szerzeményét a párizsi barokk együttes játszotta. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
2: Pikszáth Kálmán, két választás Magyarországon. A második választás története. Második rész.

Apródonként teljesen belenyargaltam magam, hogy okvetlenül megírom Katángi Menyhért körtvélyesi megválasztását, mégpedig nem fantáziából, hanem hiteles adatok alapján, élethíven és tárgyilagosan. Egy detektív furfangos szimatjával keresgéltem a szálakat, de alig találtam valamit. És az, amit találtam is, legalább egyelőre, teljesen értéktelen volt. Mindenekelőtt azt tudtam meg, hogy Katángi október 17-én indult el Borontóról, látván, hogy nincsenek sanszai. A vasúton összejött egy Brand Károly nevű bécsi gyárossal, régi iskolatársával. Ezzel együtt érkeztek meg Budapestre, és Brand is Katángihoz szállt. A következő nap együtt mulatott a két hajdani diák Orfeumokban és egyebütt. Harmadnap Brand Károly elutazott. A Katángi Varga nevű inasa kísérte ki a vasúthoz, s váltott neki jegyet Körtvélyesig. E Brand nevű bécsi egyéniség tehát okvetlen összefüggésben van a választással. Továbbá megtudtam azt is, hogy ez időben Körtvélyesen bizonyos Kovinyi János volt a városka és a kormány egyedüli jelöltje, aki már a programbeszédét is megtartotta volt a Városháza nagytermében általános lelkesedés mellett. Katángi több napig Pesten maradt,

és igen sokszor megfordult a miniszterelnök előszobájában. Egy párszor magányosan járt, később azután hárman jöttek. Egy vörhenyes szakállú, zömök öregúrral, és egy hosszú, nyurga, igen elegáns kinézetű gentlemannel, ki fényes cilindert viselt, és aranyfogantyújú sétapálcát. Értesülésem szerint ezzel a két alakkal vacsorált, október 22-én este a Hotel Royal külön szobájában jó éjfélen túl. Ez volt minden, amit megtudhattam. Tessék már most ebből a körtvélyesi választást megírni. Nagy rezignációval jelentem meg a szerkesztőségben. Nem lesz a dologból semmi, uraim. Nincs anyagom. Engedjenek meg, Isten nem tudok lenni, aki a semmiből valamit teremt. Szamár pedig nem akarok lenni, aki a semmivel kompromittálja magát. A szerkesztőség kétségbe volt esve. A közönség várja, ez egyszer igaz. Ön megígérte, az is igaz. Hát, gyűjtsék nekem össze az anyagot. Annál semmi se könnyebb, kiáltott föl vidáman a szerkesztő, kezeit dörzsölve. Riportereket küldünk ki, akik, mint a méhek, összehordják. Még aznap három tudósító utazott el az én instrukciómmal. Az egyik Borontóra, a másik a Katán-Guiné falujába. Meghagytam neki, hogy esetleg udvaroljon is a nagyságos asszonynak. A harmadik pedig, a legügyesebb, Bárkány Csamu, még az esti vonattal Körtvélyesre érkezett, hogy a helyszínén szerezzen adatokat. Lapunk derék munkatársai lehetőleg befurakodtak mindenüvé, s csellel, ravassággal kiszimatoltak minden jelentékenyebb körülményt.

Körtvélyes városka a Kemese vize bal partján fekszik. Igénytelen kis város apró házakkal. Csak a piacon van néhány egyemeletes ház. Lakosainak száma talán 3000. Szóval igen kis város, és nem érdemli meg, hogy külön képviselőt küldjön az országgyűlésre, mert a szavazók száma 300-nál többre nem terjed. De hát hiába, királyi város. Megilleti a jog. Az ősapák a Jobbik eszükhöz kaptak. Csináltattak maguknak Bécsben, ezelőtt 150 évvel, valami zugvésnöknél egy pecsétet, melynek mesterségesen elkopottra készített latin föliratából kitűnt, hogy Körtvélyes, valamikor Mátyás idején, királyi város volt. Ezt a pecsétet a ravasz szenátorok nagy titoktartást esküdvén előbb bedobták a Kemese vizébe. Egy bizonyos megjegyezett helyre, hogy amikor akarják, kihalászhassák a kavicsok közül. Úgy is lett. Ott hagyták egy darabig, vagy 2 évig, öregedni a víz alatt. És egy szép napon kihalázták, nagy zajt csapván az eseményből. Dobszóval, tarack dörgések közt hirdették ki a városban, hogy az isteni gondviselés miképp vetette ki a víz fenekéről napfényre a nemes város igaz jussát. Legott küldöttség indult Bécsbe, 3. Károlyhoz, vivén a pecsétet bársony vánkoson az audienciára, előadva ékes orációval ő felségének a pecsét kihalászását, és könyörögvén, hogy dicső elődeit ne méltóztassék cserben hagyni. 3. Károly, a jámbor arcú, végighallgatta rettentő unatkozással a dikciót, aztán kezébe vette a pecsétet, megnézegeté, és így szólt. Hajty köpönyekből idők jártával újjas lett, kedvelt híveim, nehéz belőle újra köpönyeget csinálni, hanem azért rajta leszünk. És bár határozottan nem ígérte meg, egy 1/2 év alatt királyi város lett Körtvélyesből. Az elöljáróság praktikája a pecséttel beütött, és ennek köszönhető, hogy a kis Körtvélyes ma külön képviselőt választ az országgyűlésre. Képviselőivel emberemlékezet óta szerencsétlen volt a nemes város, de a várossal se voltak szerencsések a képviselői. Soha se választottak meg 2-szer egy embert. Az utolsó 3 éves országgyűlésen egy helyi ember képviselte a várost, de azt elejtették, mert, amint mondották, mindig itthon lebzsel, ahelyett, hogy az orrát az országgyűlésen tartaná. Az első 5 éves országgyűlésre tehát egy egészen idegen, ahogy mondani szokták, importált emberrel próbáltak szerencsét, a központi végrehajtó bizottságnak egy kreatúrájával. De ez ellen meg az volt a panasz, hogy örökké az országgyűlésen könyököl és kártyázik a klubban, ahelyett, hogy néha-néha beszagolna Körtvélyesre is. A vége az lett, hogy őt is elejtették, és a következő országgyűlésre rábízták az egyén kiszemelését a körtvélyesi asszonyokra. Hadd lássák, milyen az ő ízlésük. Az ember próbálkozik. Hát, ha az asszonyok jobban eltalálnák. El is dőlt a polgármesterné egyik uzsonnáján, hogy Szilánszky grófot kell megválasztani. A gróf csinos, elegáns, szőke ember, és a megyében nagy birtokai vannak. Meg is választották Szilánszky grófot. És ő valóban mesterileg kikerülte az elődei hibáját. Se az országgyűlésen nem lebzselt, se Körtvélyesen, hanem Bécsben bakkarázott a Zsoké klubban. És az opera balerináival bomlott. Színét se látták 5 évig, se Körtvélyesen, se Budapesten. Ilyen szituációban találta Körtvélyest az országgyűlés föloszlatásának híre. Persze, megint jelölt után kellett nézni. Sok mindenféle név fölmerült, egyik ezt, másik azt hangoztatta. Legtöbben nem elégedtek meg az ösmert emberek közt való turkálással, hanem arra ösztökélték a város vezető tényezőit, vegyék rá a főispánt,
hadd írjon föl a kormányhoz jelöltért. Onnan küldjenek valami jeles férfiút, országos nevű egyéniséget. Általában a vidéki kisvárosoknak jellemző vonása, hogy az egymás emelkedését irigylik. Inkább hagynak felnőni a hátukon idegent. Az elmegy. A csillogását nem látják, a nimbusza nem szúrja a szemüket. Mikor az utolsó 3 éves országgyűlésen Hártyai Mihály helybeli ügyvéd képviselte a várost, az, akiről említettem, hogy mindig körtvélyesen lebzselt, Szabó Benedek uram, a legtekintélyesebb városi szenátor a ciklus vége felé egy nap így kiáltott föl népes társaságban: az ördög vigye el ezt a Hártyait, hiszen jó ember, derék ember, de hát vége is, mi emeltük föl? És gobó legyek, de én meguntam nagyságolni. Alig várom már, hogy újra azt mondhassam neki szemtől szembe: te, Misi! És még azt hozzá: látod, már most semmi se vagy, te, Misi! Az egész társaság hangulatán látszott, hogy teljesen magukévá teszik a Szabó Benedek bácsi óhajtását.

Különben igen jámbor város volt Körtvélyes, tiszteletreméltó, de ózsdi nézetekkel. A féle se hús, se hal polgárság, mely mindig a nemes és magasztos felé szónokol és áldomásozik, de mindig a legutolsó bizonyítéknak ad igazat. Lehet vinni a nemes és magasztos felé, de lehagyja magát húzni a sárba is. Tetszetős formában beveszi a mérget is a mi félművelt osztályunk. De a maga mesztelen valóságában nem kell neki a saját java sem. De ez nem tesz semmit. Körtvélyes azért szentül meg van győződve, hogy ő halad. Van takarékpénztára, mely kézi zálogra is kölcsönöz. Van tűzoltósága. Látni kellene egyszer a tűzoltó parancsnoknak, Palina Ferinek az aranyos egyenruháját, a melléről lelógó színezüst trombitával. Igazán gyönyörű, az ember szinte gyanakszik. Az egész intézmény talán csak azért van, hogy a hiú Palina, patikárius, fölvehesse vasárnaponként a csillogó sisakot és az aranyzsinóros kabátot. Körtvélyesnek van továbbá kitűnő dalárdája. Az angyalok se énekelnek szebben, mint a körtvélyesi cserzővargák. Gyalázat, hogy bár mindenüvé eljárnak az országba a dalárda versenyekre, még eddig nem nyertek semmit, mert mindig mindenütt közbe jött valami. Egyszer az irítség, másszor a ravasz intrika, harmadszor az aljas bosszú. Ó, méltányosság és igazság érzet, jöjjön el a te országod! Tessék elhinni, Körtvélyes semmivel sem áll hátrább szellemileg, mint más vidéki városok. A kaszinóba 14 napilap jár. Ezek közt egy német és egy tót, amelyek először ott olvastatnak, aztán másnap albérlet útján az egyes módosabb családokhoz kerülnek. Sőt, egyszer már ott állt a város, hogy saját lapja indult, a Körtvélyesi Trombita. De a szerkesztőt, Ruffinyi Elemért 5. napra letartóztatták lopásért. És az orgánum rövidesen befejezte pályafutását, mielőtt kibonthatta volna a szárnyait. A kultúra tiszteletreméltó hódításokat tett itt is az alkotmányosság kezdete óta, s ha valaki a női vizitszobákba bepillant, mindenütt könyveket láthat a zongorán. Körtvélyes hölgyvilága pártolja az irodalmat, s akárhány szép szemet lehet látni, még ma is megnedvesedni a kartaúzi szenvedésein. Politikailag Körtvélyes olyan, mint városkáink nagy része. A lakosság kivétel nélkül ellenzéki. Szidják a kormányt, a mamelukokat, a kiegyezést, a nagy adókat, elégedetlenek mindennel. De mikor a választási idő közeleg, a főispán úr őméltósága és a polgármester úr szépen lecsendesíti a hullámokat, és rendesen egyhangulag választanak meg egy mamelukot, hogy azt a választás után megint szíthassák, mint a bokrot. Amikoron a polgármester is csatlakozik hozzájuk, sőt, a suba alatt a főispán is jóváhagyólag bólingat. Ez így volt mindig, és így lesz mindig. Tehát a legutolsó választásnál sem volt kétes a szabadelvű párt győzelme, csak a jelölt volt bizonytalan. A gróf nem reflektált többi a mandátumra, ki tudja, hol van. Felülről a kormány nem delegált senkit. Végre is a polgármester, nagyságos Röszkei Pál királyi tanácsos úr, akit a méltóságos asszony a főispánné Körtvélyesi Machiavellinek nevezett el, oldotta meg a kérdést, miután éppen a föloszlatást megelőző hetekben kérő állított be úri házához, ami nem kis örömet okozott, mert volt ott elég kérnivaló, 4 hajadon leányzó. Minka, a legidősebb Röszkei kisasszony, csinos volt, de a nővérei is igen csinosak voltak, és ránőttek a nyakára. Minka szeretett volna már férjhez menni, de Körtvélyes igen szerény volt házasulandó emberekben. Az odavaló fiatalság nem merte a szemét fölemelni a hatalmas Röszkei kisasszonyokig.
apró városi tisztviselőkből, ügyvédjelöltekből és a helybeli mesteremberek diplomás fiaiból állt ez a fiatalság, és derogált volna a röszkei familiának, mely sokat adott régi nemességére. Előkelőbb ágyból származott fiatalember csak egy volt. Báró Blondi Nepomuki János, a városka régi földesurainak ivadéka. Egy nyeglefráter, testben, lélekben satnya, s amellett fennhéjázó, önhitt és bolond. Mindent másképp csinált, mint a többi emberek. A bolondos gazdag úrfinak, ki a város közepén egy szép, tornyos, emeletes épületben lakik, a végében nagy parkkal, egyetlen barátja volt a szomszéd megyében lakó Kovinyi János. Meglehetősen elszegényedett Tóth nemes, azonban eszes és szeretetreméltó társalgó, s amellett nagy kozák, aki némi szerepet vitt a megyéjében, mindenáron nagyobb tért keresve tehetségének, szeretett volna valami módon szerencsét csinálni. E Kovinyi gyakran járt Körtvélyesre, és aféle háznagy szerepet vitt Blandinál a kastélyban, és tökéletesen uralkodott hígvelejű növendékén. Együtt jártak Bécsbe és Budapestre mulatni. A gyakori körtvélyesi időzések alatt megismerkedett valahogy a legidősebb röszkei kisasszonnyal, Minkával, és egy szép napon beállított röszkeihez, megkérte. A királyi tanácsos ünnepélyes arcot vágott, leültette Kovinyi urat, atyai hangon kikérdezte. És mire bazírozza, öcsém uram, a házasságot? Hogy értsem ezt? Hát én úgy értem, hogy a házasság szentség, minden esetre. És a kezeit dörzsölte, szemeit égre emelte, mert a nagyságos úr nagy katolikus. Kétségen kívül szentség, de hogy is fejezzem ki magam korrekte, szükséges hozzá a spejz is? Na, természetesen, felelte Kovinyi nyugodtan. Miből akarnak élni? Egyelőre a birtokomból és egyéb jövedelmeimből, felelte Kovinyi. Az önök megyéjében mostoha a föld. Mennyi az ön évi jövedelme? Jó esztendőben 2000 forint. Az öreg szaporán pislogott apró szemeivel. És rossz esztendőben? Kérdé Méla busan. Rossz esztendőben 3000. Hogy lehet ez? Ütötte fel a fejét élénken. Kovinyi titokzatosan mosolygott, de nem felelt. Miképp érti? Ismétlé röszkei. Az ördögbe is. Nem szeretem a rébuszokat találgatni. Beszélhetek bizalmasan? Magától értetődik. Ínséges esztendőben adományok özönlenek a vidékünkre. És én vagyok a kiosztó bizottság elnöke. Röszkei a fejére ütött. Mintha meg akarná magát büntetni, mintha azt mondaná magának, nagy szemer vagy röszkei, hiába vagy királyi tanácsos. De hangosan csak ennyit mondott. No, no. Aztán lehajtotta a fejét, nagy szótlanul, gondolkozni látszott. Hát persze, szegény magyar nemesség, élnünk csak kell, Istenem, ahogy lehet, természetesen, ahogy lehet. 1000 évig voltunk becsületesek, mert lehetett. Mit mondtam? Szamarak voltunk, marhák voltunk. Ki kellett volna bennünket vesszőzni? Vérünket ontottuk a parasztért. Ha meggondolom azt a sok vért, ha? Az öreg dübehozta magát, és ilyenkor látszott, hogy még elég vér maradt benne, mert mind a fejébe tódult, hogy szinte megfeketedett a képe. Ami pedig az ügy érdemét illeti, fejezte be csillapodottabb hangon, teljességgel nincs semmi kifogásom, sőt, hanem a leány mégis meghallgatandó. Fölösleges formalitás volt, mert Minka már a 25. tavaszt számlálta, anélkül, hogy egyetlen kosarat adhatott volna. Minka igent mondott, és az eljegyzés végbe ment díszes vendégkoszorú jelenlétében,
Maga a főispán, báró Gerezdi Mihály úr is jelen volt. Azon túl pedig Kovinyi majd minden idejét körtvélyesen töltötte, de nem Blondival, mint ahogy az előtt tette, se nem a menyasszonyával, mint most illenék tennie, hanem belevetette magát egész hévvel a körtvélyesi társadalomba. Eljárt a kaszinóba, a sörházba, délutánonként a pincékbe. Kovinyi gavalléros nemesi tempói, jó mondásai imponáltak a polgároknak, s csak hamar beleszeretett mindenki. Egy szóval tudta a módját udvariasnak, szeretetreméltónak lenni mindig, és találékonynak a gyöngeségek legyezgetésében. Tutyi-mutyi stréberek építik pozíciójukat az emberek erényeire. Szamárfület az ilyen strébereknek. A gyöngeségek az igazi oszlopok. Erősek. Megrendíthetetlenek. A sokaságok gyöngeségein nyugszik szilárdan az okosak épülete.

Mire ősszel váratlanul föloszlatták az országgyűlést, körtvélyesen a Covinyi neve kelt szárnyra. Covinyi ügyesen szabadkozott az iparosok előtt. Jelöljenek más valakit, mert úgy veszi észre, a tisztviselő osztály egy része idegenkedik tőle, pusztán azért, mert az iparosoktól jön a gondolat. De már éppen azért nem engedik az iparosok, hiszen mi vagyunk többségben, s a kutyának parancsoljanak a hosszú kabátosok. A tisztviselők közt ellenben e tisztes osztály jelöltjeként viselkedett, aki aggódik, hogy az iparosok nem akceptálják emiatt. Mire a tisztviselők kezdtek mennyire földre fogatkozni, hogy ebben a városban az ész a diktátor. Kapott a szerencsés hangulaton Röszkei Pál, a polgármester. Az igaz, nem minden csodálkozás és meghökkenés nélkül. Eddig is minden az ő kívánsága szerint történt körtvélyesen, de a gondviselés kerekén rendesen neki is csavarnia kellett egyet, néha kettőt is. Most azonban a gondviselés kezdi magát hozzáalkalmazni, ami voltaképpen igen szép dolog tőle. De szinte sajnálta, szinte mellőzve érezte magát, hogy ne az ő hozzájárulásával legyen meg Covinyi képviselővé. Bizony nem engedné, hanem a leendő vejéről volna szó. De már így csak hadd legyen. S maga hozta elő alkalmas órában a főispánnak, aki nem valami nagy súlyt fektetett a személyekre, tehát szívesen egyezett bele a Covinyi jelöltségébe. A személy előttem mindegy, Péter vagy Pál egy kutya. 4 darab mameluk a megyéből, 1 a városból, ez összesen 5 darab. Ha 5-en vannak, hát jó. Ha nincsenek 5-en, hát nem jó. Hogy kik, nem számít. A főispán gőgös, sajátos észjárású arisztokrata volt, aki lelkében rettenetesen lenézte a parlamentarizmust és a népakaratot. Én rám még sohasem szavaztak, szokta mondani, és ilyenkor fölfújta magát, mint egy kakadu, és kevélyen ütögeti a mellét, mint egy spanyol grand. Különben kiváló főispán hírében állt, otthon azért, mert ebédjein valódi francia pezsgőt isznak a köztörvényhatósági bizottsági tagok. Ott fönn azért, mert mindig beszállítja az 5 mamelukot. Ami a közigazgatást illeti, abban az a rendíthetetlen nézete. Egy jó főispánnak csibukozni kell, és nem avatkozni semmibe, csak mindig csibukozni és csibukozni. Elég, ha az emberek tudják, hogy valaki csibukozik és nézi őket. Mindezeknél fogva ő méltósága Covinyit proponálta ott fönn jelöltnek körtvélyesre, s miután a magas kormány nem tett kifogást, a városházán tartott népes értekezlet kikiáltotta egyhangulag 5 tagú küldöttséget menesztvén érte a Röszkeiék házához. A jelölt kevés vártatva zúgó éjjenek közt lépett a terembe, és elmondta programbeszédét szép csengő hangján, mely hol ellágyult, mint a szívhez szóló pásztorfuruja, hol mennydörgött, mint az ég villáma. A karzatról, hol a városka hölgyei nézték a nagy jelenetet és hallgatták a szép beszédet, egy-egy virágcsokrot dobtak feléje valamely sikerültebb helynél, néhol tapsra verődtek össze a rózsás kis tenyerek. Gyönyörűen ömlött a szónok szájából, mint a hegyi folyam vize, mely virágos partok közt haladván, szeszélyes kanyarodásban néha a sziklát is megcsapkodja.

Mikszáth Kálmán két választás Magyarországon, a tizedik rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Bojan Gorisek muzsikált. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság, az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. A szervezet vizsgálja majd a Súlyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. Súlyog Tamás köztársasági elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte elmozdítását. A kormány alkotmánymódosítási javaslatában szerepel, hogy Súlyog Tamás elnöki megbízása megszűnik. Az alkotmánybíróság tagjainak megbízása a 70. életév betöltésével megszűnne. Ezen felül az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben korlátoznák. A Velencei Bizottság véleményezheti és vizsgálhatja azt, hogy egy alkotmánymódosítás megfelele a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai normáinak. Ám döntései nem kötelező érvényűek. A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató, amelynek közzétételét szerdán jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán közleményében arról írt, új költségvetési politikát hirdetett Kármán András. Pénzügyminiszterség alatt megszüntetik a családokat védő jelzáloghitel kamatstoppot, kivezetik a védett üzemanyagárat, kivezetik a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és megszüntetik a vidéki otthonfelújítási támogatásokat. A kormány előreláthatólag októberben terjeszti majd az országgyűlés elé a jövő évi büdzséről szóló törvényjavaslatot. A francia nemzetgyűlésben június 30-án harmadik olvasatban tárgyalták és hagyták jóvá az életvégi döntésekkel kapcsolatos törvényjavaslatot, amivel Franciaországban engedélyeznék az eutanáziát. A végső szavazásra bocsátó döntés nyomán Laurent Ulrich párizsi érsek drámai hangú közleményében leszögezte, társadalmunknak sokkal inkább az élethez való segítségnyújtásra van szüksége. Korábban a francia püspöki konferencia ima 9-et hirdetett, és arra kérte a híveket, hogy június 21-től 29-ig imádkozzanak a nemzetgyűlésben június 30-án esedékes, az élet végével kapcsolatos törvényjavaslatról szóló szavazás előtt. A püspöki kar emlékeztetett 14. Leó pápa június 8-án a spanyol parlament képviselői előtt mondott beszédére, ami szerint egy nemzet erkölcsi nagysága mindenek előtt abban mutatkozik meg, hogy képes-e kísérni, védeni és szeretni azoknak az embereknek az életét, akik a leginkább törékenyek. Vincent Jordi, Tour érseke, a francia püspöki konferencia vezetője, François Rabelais szavait idézte, a tudomány erkölcs nélkül a lélek rombolása. A francia szenátus várhatóan július közepén dönt. Több mint 1700 halott és 50 ezer eltűnt a június 25-i földrengés venezuelai jelenlegi mérlege. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt, miközben június 29-én az utórengések Caracas és La Guaira között a június 25-i földrengés epicentrumában megsokszorozódtak, elérve a 4,5-es magnitúdót. A Vatikán News információi szerint a venezuelai egyház koordinációs testületet hoz létre az anyagi és lelki segítségnyújtás érdekében. Végül hazánk időjárásáról. Hideg front vett véget a hőmérsékleti rekordokat döntögető kánikulának. Csütörtökön több helyen várható zápor, zivatar, az zivatarok környezetében felhőszakadás és megerősödő északi szél várható. A hőmérséklet csütörtökön 25 és 30 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Megismételjük korábbi műsorunkat. Kerengő.

0: 250 éve 1776. július 4-én fogadták el az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatát. Legfőbb szerzője Thomas Jefferson volt. Jefferson elvei, mondta Abraham Lincoln, a szabad társadalom definíciói és axiómái. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Hanner Péterrel, a Rubikon Intézet főigazgatójával beszélgetünk.
1: Thomas Jefferson 1743-ban született, egy virginiai birtokon, egy középbirtokos gyermekeként 2 év alatt végezte el az egyetemet, és rendkívül tehetséges fiatalembernek bizonyult, bekerült a virginiai polgárok házának nevezett képviselőtestületbe. Itt rendkívül nagy sikert aratott intelligenciájával, és hamarosan beválasztották a kontinentális kongresszus tagjává, amikor kirobbant az amerikai függetlenségi háború.
0: Egy radikális röpirattal hívta fel magára kortársai figyelmét 1774-ben.
1: Igen, azt próbálta bebizonyítani, hogy az amerikai brit gyarmatokat csak a király személye köti össze Nagy-Britanniával, tehát a féle laza personál unió létezik, ezen kívül semmilyen más kapcsolat nincs, és a brit kormányzatnak, a brit képviselőháznak nincsen joga törvényeket hozni amerikai gyarmatok számára, mert az amerikaiaknak nincs ott képviseletük.
0: Kormányzói pályafutása előtt tevékenységének melyek voltak a fő jellemzői?
1: Hát a legjelentősebb az volt, hogy a jó íráskészsége miatt beválasztották abba a bizottságba, amely megfogalmazta az amerikai függetlenségi nyilatkozatot. Talán akkor még senki sem gondolta, hogy ez milyen szent szöveggé válik majd az amerikai történelem számára, ezért olyan nagy gondot nem fordítottak rá, tehetséges fiatalember, rendben van, írja meg ő. Benjamin Franklin és 4 másik személyiség is volt tagja ennek a bizottságnak. Az 5 személy rábízta 2-re, Adams-re és Jefferson, hogy írják meg a vázlatot, majd Adams fölkérte Jeffersont, hogy írja meg ő. Jefferson tiltakozott, Adams elmondta, hogy 3 érvem is van emiatt. Az egyik az, hogy én nem vagyok népszerű, másik az, hogy virginiainak kell megírni, mert az a legtekintélyesebb gyarmat. Harmadik, hogy maga tízszer jobban ír, mint én. Ezek után Jefferson belátta, hogy neki kell elkészítenie, és pár nap alatt meg is tette.
0: Kormányzói pályafutása viharosnak bizonyult. Kudarcai miatt még vizsgálat is indult ellene.
1: Amikor amerikai függetlenség háborúban a brit hadseregek délre vonultak Virginiába, akkor semmilyen haderő nem állt a kormányzó rendelkezésére, hogy szembeszálljon velük, még a otthonát is megszállták, lovon kellett menekülnie regényes körülmények között, utána még vizsgálat is indult ellenet, felmentették, mert nyilvánvaló volt, hogy nem tudott mit tenni a megszálló hadseregek ellen.
0: Az Egyesült Államok franciaországi nagyköveteként szemtanúja volt a forradalom kitörésének. Ez milyen nyomokat hagyott a életének, tevékenységének, munkájának a jövőbeni idejére?
1: Ez egy második forradalmat élt át, mert ugye ők úgy értelmezték, hogy az amerikai függetlenség háború is egy nagy forradalom volt, máig is így értelmezik az Egyesült Államokban, és nagyon különös módon a személyiségének az utópista vonásai kerültek előtérbe. Radikális utópista vonások, többször megfogalmazta, hogy szeretek olykor egy kis lázadást, olyan ez, mint a vihar az atmoszférába. Sokszor kerül rá sor tévedésből, de akkor is jobb, mint hogy soha nem kerülne rá sor. Kifejezetten védte a felkelőket, még az erőszakot is elfogadta a lázadás érdekébe. Olyan utópista nézetek bukkantak fel az írásaiba, francia forradalom hatására, és talán egy szerelem hatására is, amit ott egy festőnő és ő között lejátszódott, hogy hirtelen megfogalmazta, hogy minden törvénynek csak 19 évig kell érvényesnek maradnia, hiszen a föld az élőké, semmilyen nemzedék nem kötheti meg a következő nemzedék kezét, se törvényekkel, se kölcsönökkel. Annak is szerepe volt ebben nyilván, hogy az a francia forradalom az állam eladósodása miatt robbant ki. Tehát ez egy érdekes gondolat volt, amikor az Egyesült Államok éppen megfogalmazták a máig működő alkotmányt, törvényt hoztak, ami máig működik, és minimális módosításokra szerint működik az Egyesült Államok politikai rendszere. Jefferson megtagadta az egészet, és kijelentette, hogy minden nemzedéknek saját magának kell gondoskodnia megfelelő törvényekről, szabályokról, életkörülményekről, egyik nemzedék sem kötheti meg a másikat, mert a föld az élőkhez tartozik. Akkor a legokosabb politikai gondolkodója Jefferson virginiai barátja Madison volt az, aki felhívta a figyelmét ennek a elképzelésnek az abszurditásaira, hogy a nemzedékek nem választhatók el egymástól, és nem egyszer olyan törvényt is lehet hozni, amely jótékony a következő nemzedékekre, olyan kölcsönt is fel lehet venni, amely hasznos a következő nemzedékek számára. Amint Jefferson hazatért Egyesült Államokból, ezek az utópista tervekről megfeledkezett, és többet nem foglalkozott vele, de azért hangoztatta, hogy mindig jobban szeretem a jövő álmait a múlt tanulságainál, valami ilyesmit mondott egyszer John Adamsnek.
0: Életének volt egy időszaka, amikor a külügyeket irányította. Ezt miként lehet jellemezni?
1: George Washington kormányában, Egyesült Államok első kormányában, a alkotmány szerint első kormányban ő volt a külügyek irányítója 3 éven keresztül. George Washington már egész nemzedéke nem tekintette legitimnek a pártok létezését. Mindenki abba hitt, hogy minden hazafi belátja, mit kíván a közös érdek, aszerint fog cselekedni, a pártok azok önző klikkek, ezekkel nem kell foglalkozni, és inkább el kell őket kerülni. Ennek dacára olyan sok milliós országban, mint az Egyesült Államok, hogy nyilvánvaló, hogy érdekellentétek miatt kialakulnak a különböző csoportok. Úgyhogy Washington hiába próbált mindkét párt, a federalista párt és a republikánus párt vezető személyiségével kormányozni, később kénytelen volt a federalistákra támaszkodni. Jefferson pedig 93-ban kivált a kormányból, mert nem értett egyet a federalista Hamilton pénzügyminiszter gazdasági terveivel. Úgy érezte, hogy megtagadja a függetlenség nyilatkozat elveit, úgy érezte, hogy a gazdagoknak kedvez, a városlakóknak, a benfenteseknek, a politikához közelállóknak, ő pedig éppen ellenkezőleg a szélesebb néptömegekre szerette volna alapozni a köztársaságot.
0: Ön is írta egyik elemzésében, hogy Jefferson elnöksége alatt legnagyobb sikere az ország területén kétszeresére való növelése volt. Ez az elnökségének az első időszakában.
1: Igen, 1803-ban az amerikai kormányzat, Jefferson kormányzata már ekkor ráébredt arra, hogy a Bonaparte első konzul az megszerezte Spanyolországtól Etruriai királyság fejébe, ami a mai Firenze és környéke, a mai Toszkánát jelenti, Etruria fejébe megkapta a spanyol kézen lévő vízgyűjtő medencéjét a Mississippinek, ez kb. A mai Egyesült Államok középső halmada. Riasztó volt a számukra, hogy egy nagyon gyenge, szerencsétlen távoli spanyol kormány helyett egy nagyon aktív, tevékeny kormányzat veszi át ennek a területnek az igazgatását, és főleg attól rémültek meg, hogy New Orleans városa, amit ekkor még franciásan Nouvelle-Orléansnak neveztek, New Orleans városa lezárhatja a Mississippi torkolatát, és így meggátolhatja a kereskedelmet, a nyugat kereskedelmét, el is szakíthatja a akkor nyugatnak nevezett területet Egyesült Államoktól. Úgyhogy elküldte nagykövetét Párizsba azzal, hogy vásárolja meg New Orleans városát és környékén egy nagyobb vidéket. Bonaparte ekkor már belátta, hogy ha nem tudta megvédelmezni, visszaszerezni az aprócska Haiti területét Franciaország számára, amely függetlenné vált, egykor francia gyarmat volt, akkor hatalmas nagy Louisiana-nak nevezett vízgyűjtött területet végképp nem fogja tudni megvédelmezni a kiújult háborúba, és föltették a kérdést, hogy mit adnának egész Louisianáért. Ez akkor üzlet volt, hogy ezt meg kellett vásárolni, és így kétszeresére növelte Egyesült Államok területét. Még abba hittek, hogy ez több évszázada elegendő föld lesz a farmerek békés terjeszkedéséhez.
0: Így is történt?
1: Nem, mert néhány évtizeden belül eljutottak a csendes óceánig.
0: Jeffersont 1804-ben elsöprő többséggel újra elnökké választották. A második időszakában azonban sokasodni kezdtek a kudarcok.
1: Igen, főleg az európai háború miatt. A fő probléma az volt, hogy Thomas Jefferson kormányzata, republikánusnak nevezett kormányzat, amely nem azonos a mai republikánus párttal, Jefferson republikánus elvek jegyében csökkentették az adókat, csökkentették a bürokráciát, csökkentették a hadsereget, minden csökkentettek, és Jefferson büszkén jegyezte meg, hogy rengeteg olyan farmer és munkás él az Egyesült Államokban, mert soha nem látott adószedőt. Tehát egyszerűen nem kellett adózni, a vámokból tartották fenn, fogyasztási adókból a kormányzatot. Hát ezt meg lehet csinálni akkor, amikor béke van. De amikor kiújul a francia, a napolani Franciaország és Nagy-Britannia háborúja, akkor egyre több amerikai hajót fogtak el a tengereken. A britek állíthatták azt, hogy az angol nyelven beszélő matrózok azok angol hajóról kerültek amerikai hajóra, tehát be kell sorozni őket a brit hadiflottába. Napóleon pedig elkobzott minden hajót, mely alávetette magát a brit vám követelményeknek, úgyhogy üllő és kalapács közé szorult az amerikai kormányzat, hogy költőjén fogalmazzak. Jefferson békés kísérlettel megpróbálkozott, hogy elismertesse az amerikai tengerészet jogait, és amikor ez nem működött semmi, akkor végül is embargót vezetett be a brit árucikkekre. Ezzel azonban inkább az amerikai gazdasága mért egy nagyon nagy csapást. Túlbecsülte Nagy-Britannia függését az amerikai árucikkektől, és inkább amerikaiaknak ártott ezzel. Nagy lett a munkanélküliség, északi kereskedő tagállamok fölháborodtak, és már arról beszéltek, hogy hát ki kéne válni az Unióból, ezt először ott vetették föl, úgyhogy megoszlás és konfliktus lett a következmény ennek az embargónak. Jefferson a kormányba való távozása előtt vissza is vonta.
0: Mi a különbség, mert említette, hogy ez egy másfajta republikánus párt volt, mint a napjainkban. Mi a különbség a két párt között, hiszen az elnevezése ugyanaz?
1: Jefferson és köre, James Madison és mások azzal vádolták a kormányhoz közel álló federalistákat, hogy monarchisták, hogy monokraták, hogy a személyes túlzottan megősítik a központi kormányzatot, túl nagy hatalmat adnak az elnök kezébe. Tehát monarchista elvek szerint gazdagokat támogatva az országot a Nagy-Britannia útjára térítik, a nagyipar, a nagykereskedelem, a nagyvárosok útjára. Ehelyett ők a republikánus szellemiség nevében az egyéni jogokat hangoztatták a központi kormányzat jogaival szembe, az államok jogait akarták megerősíteni, egyéni személyes szabadságot, és külpolitikában inkább Franciaország, a forradalmi Franciaország támogatását tervezgették, szerették volna elérni.
0: Tehát Jefferson békepolitikájának növekvő államadósság, nyugtalanság és megosztás lett az eredménye.
1: Így van, eléggé szomorú öregkor vált rá, visszatért Monticellói birtokára, amit máig mutogatnak a turistáknak, és máig megcsodálhatjuk, én is voltam ilyen szerencsés, azt a fantasztikus házat, amelyet ő építetett, újra és újra átépítetett fiatalkorától kezdve, az európai ókori építészet mintájára, amelyben ha egy ajtót kinyitunk, egy ajtószárnyat, akkor a másik ajtószárny magától nyílik, amelyben van olyan falió, amely a fal mindkét oldalán mutatja az időt. Egy kis étellift vezet le a pincébe, amibe palacokat helyezett el Jefferson, tehát hogyha télen hideg italra vágyott, akkor csak följebb húzta az ételliftet a pincébe, amelybe ott sorakoztak a palackok. Olyan ágya volt, amely egy falba volt, vastag falba volt beépítve, és két szobába lehetett kilépni belőle. Saját ülőbútorokat tervezett, és rendkívül tehetséges személyisége ebben is megnyilvánulhatott.
0: Jefferson híres nyilatkozata elfogadásának 50. évfordulóján halt meg 1826-ban. Ön egy elemzésében írta, amerikai függetlenségi háborúnak az volt az oka, hogy az észak-amerikai brit gyarmatok lakói túlságosan is britnek tartották magukat.
1: Így volt, gazdagok voltak, szabadok voltak a távolság miatt, a hatalmas erőforrásai miatt annak a kontinensnek, amelynek hát csekély részét lakták be, ha szabad így fogalmazni. Nem csak jobban tápláltak voltak, de még magasabbak is voltak az átlag briteknél. Írástudás jobban elterjedt a köreikben, tehát mindenképpen úgy érezték, hogy egyenlőek az nagy-britanniai lakosság különböző tagjaival, és felháborította őket, amikor a 7 éves háború után megnőttek az adóterhek. Hogyha háború alatt nem kellett adózni, miért kellett többet adózni a háború után? Hát azért, mert Nagy-Britannia eladósodott, és egy sokkal nagyobb területet kellett megvédelmeznie és kormányozni, mint a háború előtt.
0: Beszélgetésünkben már említette a függetlenségi nyilatkozatot, de azért kérem egy kicsit bővebben részletezze születésének körülményeit.
1: Thomas Jefferson fogalmazta meg, majd bemutatta az ötfős bizottságnak, akik módosításokat javasoltak, minimális módosításokat, majd a kongresszus elé terjesztették, na ott aztán nekiestek, és egy negyedét ki is húzták. Thomas Jefferson megkövülten ülve hallgatta, amint az ő fogalmazásával szétmarcangolták a nyilatkozatát. Benjamin Franklin azzal vigasztalta őt, hogy ő ismert egyszer egy kalapost, aki egy cégtáblát készített, hogy mit tudom én, John Smith kalapos kalapokat készít és ad el készpénzért, és a barátai elmondták, hogy fölösleges az, hogy kalapokat készít és ad el. Elég az, hogy ad el, hát kit érdekel, hogy ő készíti-e vagy sem. És na, hogy készpénzért adja el, nem ingyen adja, azt is fölösleges fölírni. Egyáltalán fölösleges az, hogy elad kalapot, mert a kalapos kalapot ad el, és végül nem maradt más a cégtáblán, mint egy név és egy kalap. Nem tudom, Jefferson még vigasztalta ez, de a lényeg az, hogy a nyilatkozatnak a máig idézett fő mondatai, amelyeket minden amerikai állampolgárnak meg kell tanulnia az állampolgárság megszerzésénél, azok tényleg az ő szavai voltak, az ő megfogalmazásában terjedtek el.
0: De tulajdonképpen Jefferson a függetlenségi nyilatkozatban megváltoztatta az emberi jogok klasszikus laktól származó felsorolását, amely így hangzott: élet, szabadság, tulajdon.
1: Igen, ő így fogalmazott, magától értetődőnek tartjuk ezen igazságokat, hogy minden ember egyenlőnek teremtetett, teremtőjük bizonyos elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel őket, melyek között ott van az élethez, szabadsághoz és boldogulásra törekvéshez való jog. E jogok biztosítására a kormányokat állítottak fel az emberek között, amelyek igaz hatalmukat a kormányzottak beleegyezéséből nyerik. A három alapvető jogot megváltoztatta, pontosabban az egyiket, tulajdon helyett a boldogulásra törekvést nyilvánította alapvető jognak. Sokat vitatkoztak ezen történészek, filozófusok, hogy miért, hogy jobban hangzik, vagy stilisztikailag, vagy arról van szó, hogy esetleg felmerült a Nagy-Britanniához hű állampolgár tulajdona elkobzásának a lehetősége. Inkább arról van szó, hogy Jefferson megkülönböztette az alapvető emberi jogokat és az eszközjellegű emberi jogokat, amelyek az alapvető jogok biztosítására valók. Alapjognak a élethez, szabadsághoz, boldogulásra, törekvéshez való jogot nyilvánította, és ehhez eszközjellegű jognak tarthatta a tulajdont, a vallásszabadságot, a szólásszabadságot, a gyülekezési szabadságot, és összes többi egyéb szabadsági jogot.
0: Ön mit emel ki a nyilatkozat jelentőségéből?
1: Azt, hogy olyan elvontan fogalmazta meg minden ember egyenlőségét, hogy ezt utána tovább lehetett terjeszteni különböző társadalmi csoportokra. A kortársak valószínűleg azért fogadták el a nyilatkozatot, mert azt sugallta, hogy az amerikai állampolgár, fehér felnőtt férfi, az egyenjogú a nagy-britanniai fehér felnőtt férfiakkal, és ennyi. De Jeffersonnak sikerült úgy megfogalmazni ezt, hogy később ki lehetett terjeszteni a társadalom szegényebb csoportjaira, a nincstelenekre, a nőkre, a kisebbségi csoportokra, az őslakosságra, a volt rabszolgákra, és így tovább.
0: Ugyanakkor a nyilatkozat közvetlen társadalmi hatása csekély volt. Miért?
1: Egyesült Államokban inkább a háborúval foglalkoztak ekkoriba, de azért elterjedt még az év vége előtt Európába többször is lefordították, Európában állítólag Spanyolországtól az orosz gyekabüstákig a 19. században már hivatkoztak el a nyilatkozatra, és hát meg a francia forradalom előtt Lafayette Marquis, aki harcolt az amerikai függetlenségi háborúban, ezt a nyilatkozatot bekeretezve elhelyezte otthonában, és mellé egy üres keretet helyezett el a majdani francia jogok nyilatkozata, emberi és polgári jogok nyilatkozata számára, úgyhogy fokozatosan felismerték, hogy ez egy olyan nyilatkozat, amelyet szent szöveg az amerikai politikai szabadságnak a krédója, így fogalmaztak sokan, hiszek egyje, amelyhez ragaszkodni kell. Tulajdonképpen az első egynegyede az, amelyet idézünk, a következő háromnegyedének a nagy részében vádakkal halmozza el a harmadik György brit uralkodót, elég igazságtalan vádakkal is, amelyekből a kongresszus ki is húzott néhányat, mert azzal is megvádolta, hogy a rabszolgaságot bevezette Amerikába, majd megakadályozta annak a felszámolását, ami eléggé abszurd vád, és ezt úgy éreztük, hogy mégse kell a brit uralkodó szemére vetni, ráadásul nem ő hozta a törvényeket, hanem a brit parlament.
0: A függetlenségi nyilatkozatnak volt-e hatása Európa politikai rendszerére?
1: Igen, volt, mert bebizonyította, hogy a történelmet újra lehet kezdeni, hogy szakítani lehet a múlttal. Most jelentkezett az a eszme, hogy ami ott lezajlik, az voltak éppen polgárháborúként indult, leendő Egyesült Államok lakói azzal vádolták kezdetben a brit kormányzatot, hogy polgárháborút robbantott ki azonos közösséghez tartozó hazafiak között, a britek és az amerikaiak között, és amikor a háború egy éve tartott, akkor hirtelen átértelmezték ezt, belátták, hogy szükségük van külső támogatásra függetlenség kivívásához, mivel lázadó alattvaló nem köthet szövetséget államokkal, csak szuverén állam másik szuverén állammal, kimondják a függetlenséget, és elterjedt az az eszme Thomas Paine és mások röpiatai alapján, hogy ami itt zajlik, az már nem polgárháború, az már forradalom. Nem azonos politikai rendszerhez tartozó állampolgárok, nem csak azonos politikai rendszerhez tartozó állampolgárok harca, hanem egy új világ létrehozása a régi helyén. Thomas Paine röpiatában 1776-ban közzétette, hogy a szabadságot elűzték minden kontinensről, fogadjátok be Amerikába ezt az istennőt, és teremtsetek menedéket a szabadság minden hívének. Új világot kell a régi helyén építeni, az új nemzet pecsétjén az áll, hogy novus ordum seculorum, ha jól ejtem ki a latin szavakat, mert mindig nagyon gyenge voltam, a világ új rendje, tehát hirtelen megnőtt a tétje egy polgárháborúnak, nem csak a függetlenség, hanem egészen új világ létrehozása. Ezt már forradalomnak nevezték kortársak, és amikor hasonló események zajlottak le Franciaországban, polgárháború tör ki a állam képviselői és a különböző tartományok lázadó lakossága között, azt már minden felvilágosult személyiség forradalomnak nevezi. Egy ideig fennmarad ez a hagyományos elképzelés, majd hirtelen elterjedt, hogy ezek, amik a 18. században lejátszódó belső konfliktusok egy államon, ezek már egy jobb jövőt szolgálnak mindenképpen, nem öldöklés, nem széthúzást, nem testvérháborút, hanem a fejlődést, a haladást szolgálják, tehát egy új nevet kapnak, a forradalom nevet.
0: Kérem, értékelje Jefferson munkáját, akár a függetlenségi nyilatkozaton belül.
1: Megint csak azt tudom mondani, hogy Jefferson álmodozó is volt, egy romantikus személyiség, aki valóban néha irreális terveket is szőtt, de a jövővel kapcsolatos tervei az, hogy egy szabad köztársaság jöjjön létre, amelyben gazdagnak, szegénynek egyenlőek a jogai, ahol megnyílik a pálya mindenki előtt. Talán kicsit utopikus gondolat volt, Jefferson ahol álmodozott, olyan világ jön létre, ahol kormányzatra se lesz szükség, mert a köznevelés, a közoktatás terjedésével mindenki beláthatja, hogyan kell viselkednie, és szabad sajtó sokkal fontosabb lesz, mint bármilyen cenzor szervezet. Ő azt mondta, hogy ha választani kellene a kormányzat és a szabad sajtó között, akkor a szabad sajtót választaná. Kicsit néha anarchista elvei voltak, álmai. Ismétem azt a mondását, hogy jobban szeretem a jövő álmait a múlt tanulságainál, de egy országnak erre is szüksége van. Tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy ha a federalisták és republikánusok konfliktusát elemezzük, akkor Amerika a federalisták tervei szerint fejlődött tovább, Nagy-Britannia útját járta, nagyipar alakult ki, nagyon erős központi kormányzatot léte, hatalmas hadserege, hatalmas bürokráciával, Jefferson valószínűleg felháborodott volna ezen. Ő egy békés farmerek szabad köztársaságát képzelte el, lehető minimális kormányzattal. De nagyon sokáig az amerikai államok egy részén valóban békés farmerek szabad köztársága élt és virágzott, és erre is szüksége volt az Egyesült Államok népének, néha egy nemzetnek álmokra is szüksége van, hogy megerősítse identitását.
0: Kedves hallgatóink, Háner Péterrel, a Rubikon Intézet főigazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a kerengőt.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Mirinyi Pétert, a budapesti Mixáll Gyógyszertár gyógyszertárvezető szakgyógyszerészét, a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete elnökét.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek, igazán nagy öröm ez számomra, nagy megtiszteltetés. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, mindenkit, aki az adást hallgatja.
1: Örülök, hogy interjút készíthetek ön. Számomra emlékezetes maradt, amikor egy interjú során, hogy mit is ígyunk, azt mondta, hogy legjobb a tiszta víz. Na de ilyen nyári melegben mit javasol a gyógyszerszedéssel kapcsolatban?
2: Nagyon fontos kérdés. Tehát a nagy kánikulákban, amikor 30 fok feletti, vagy akár 40 fokos kinti hőmérséklet van, nagyon fontos elsődlegesen a folyadékpótlás. Fontos az, hogy főleg az idősebb korosztály, akik érzékenyebbek a fronthatásra, érzékenyebbek a kánikulája, hőhullámokra, ott a megfelelő folyadékpótlás mellett fontos, hogy a gyógyszerszedés sem maradjon el. Változik a szervezetünk, jobban kitágulnak az erek, alacsonyabb lehet a vérnyomás, de ettől függetlenül nagyon fontos, hogy a gyógyszert ugyanúgy folyamatosan kell szedni. Fontos a megfelelő hidratálás, és erre tényleg a legjobb a tiszta víz, az ivóvíz. Magyarországon nagyon jó a csapvíz, jó minőségű, tehát ivóvíz minősége a csapvíz, nyugodtan lehet fogyasztani. És emellett nyilván a rendszeresen szedett gyógyszereket fontosan szedni kell, és attól nem szabad eltérni, nem szabad elhagyni őket, mert sokkal veszélyesebb, hogyha mondjuk egy vérnyomás csökkentőt, ha pár napra elhagyunk, a vérnyomás kiugrás, hogyha mondjuk valakinek be van állítva a vérnyomása 130/80-ra, vagy 130/90-re, elhagyja a vérnyomás csökkentőt, mert úgy gondolja, hogy meleg van, most jó a vérnyomása, nem szükséges, felugorhat a vérnyomása akár ilyen 160-170-re, és ezek a vérnyomás kiugrások lehetnek igazán veszélyesek. A szervezet sokkal nehezebben tolerálja a hirtelen vérnyomás emelkedést, mint hogyha valakinek folyamatosan magas a vérnyomása, tehát a gyógyszer folyamatosan szedni kell, és el kell kerülni a vérnyomás kiugrásokat. Ugyanez vonatkozik a cukorbetegségre is. Nagyon fontos, hogy a cukorbetegség az egy olyan néma, alattomos betegség, ami nem fáj, nem okoz problémát. Valakinek magas a cukra, 20-as a cukra, észre se veszi, mert nem fáj. Viszont a szerveit károsítja, az idegrendszerét, az ereit, a veséjét, az agyát, károsíthatja a magas cukorszint. Nagyon fontos, hogy a cukorszint mellett a diétára is ügyeljünk. Ugye ilyenkor nyáron jobban elcsábulunk valamilyen édes üdítőital irányába. Nagyon fontos, hogy a cukorbetegeknek erre figyelniük kell, hogy folyadékpótlásról gondoskodjanak, ha már a tiszta ivóvizet nem akarják fogyasztani, akkor figyelni kell arra, hogy a magas glükóz-fruktóz tartalmú italoktól mindenképpen tartózkodni kell. Nem csak a cukorbetegeknek, hanem igazából mindenkinek. Korunk népbetegsége, ez a NASH nevű betegség, ez egy mozaik szó, azt jelenti, hogy non-alkohol steatohepatitis, tehát egy olyan nem alkohol talaján kialakuló zsírmáj, steatohepatitis, ami májelégtelenség is nagyon súlyos esetben fordulhat, tehát egy olyan betegség, ami az elhízásnak az egyik szövődménye. Majdnem minden üdítőitalban glükóz-fruktóz szirup található. Ezeket úgy is hívjuk, hogy luxus kalóriák. Azért luxus kalóriák, mert nincs rá az embernek szüksége. Nincs arra szükségünk, hogy mindenféle magas cukortartalmú üdítőitalokat fogyasztunk édesítőszerrel, mert azok is ugyanúgy a vércukrot felemelhetik, és ez kimondottan veszélyes.

0: veszélyes lehet, nem csak a cukorbetegeknek, hanem mindenki másnak, hiszen azok a sejtek, amik az inzulin termelik, ki tudnak merülni. És ezt a kimerülést tudjuk megakadályozni, odafigyelünk a táplálkozásunkra, odafigyelünk az étrendünkre, és kerüljük a magas cukortartalmú üdítőitalok fogyasztását.
1: A korábbi interjú során is szóba került, és én azt gondolom, így nyáron különösen fontos, hogy legyen egy patikánk, legyen egy gyógyszerészünk, ahova járunk, aki ismeri, hogy mit szedünk. Kárt okozhat, ha különböző ismeretlen gyógyszereket akár egy szomszéd tanácsára beveszünk.
0: A mai világban mindenki online vásárol. A gyógyszerek és gyógyszerek között is lehetnek interakciók. Nagyon fontos, hogy az élelmiszer gyógyszer között is lehet interakció. Illetve az egyéb termékekkel, táplálék kiegészítőkkel is lehetnek interakciók. Mindenkinek fontos a saját egészsége, a családjának az egészsége. Ezt akkor tudjuk legjobban garantálni, vagy mindenki akkor tudja ezt garantálni saját magának, meg a családjának, hogyha megbízható forrásból szerzi be ezeket a készítményeket. A táplálék kiegészítőket nem szabad internetre rendelni. Ezeknek az engedélyezése az Európai Unióban egy oldalt vesz igénybe. Egy oldalban kell azokat az információkat közölnie a gyártó cégnek, amit aztán jóvá hagy a gyógyszerügyi hatóság, akár az európai, akár a magyar, és ez nem biztosít egy minőségi ellenőrzést. Minőségi ellenőrzés az biztosít, hogyha megnézi egy hatóság, vagy éppen egy akkreditált labor, hogy abban a készítményben mi van, milyen szennyeződés, hatóanyag mellett esetleg milyen bomlástermék, és ezt a táplálékkiegészítők nagy része nem garantálja. Ezért mindenkit óva intenék attól, hogy giga meg a vitaminokat szedjen, és online rendeljen az internetről. Ehelyett praktikus bemenni a gyógyszertárba, ahova mindig is járunk, és az egészségügyi szakember tanácsát kikérni, hogy neki tényleg mire lenne szüksége. Giga meg a vitaminokra, extra több grammos C-vitaminra nagyjából senkinek nincsen szüksége. Fontos összevetni azokkal a gyógyszerekkel a táplálékkiegészítőket, amiket rendszeresen szedünk. A legfontosabb iskola példa, amit mindenkinek tudnia kell, hogyha valakinek magas a koleszterinje, és koleszterin csökkentőt szed, akkor nem szabad grapefruit cseppet szedni. Tilus, minden grapefruit hatóanyag tartalmú készítményt, gyümölcsöt messze kerülni kell, hogyha valaki koleszterin szintcsökkentőt szed, ugyanis a grapefruit cseppben lévő anyagok gátolják azt a máj enzimet, ami a koleszterin szintcsökkentő gyógyszer lebomlásáért felelős. Ha gátoljuk az enzimet, a gyógyszer szint megnő 10-20-szoros, 100-szoros mennyiségben, és nagyon komoly vesekárosodást okozhat. Tehát az a lényeg, hogyha valaki koleszterin szintcsökkentő gyógyszert szed, akkor grapefruit cseppet vagy grapefruit gyümölcsöt tilos szedni.
1: Okozhatnak fájdalomcsillapító gyógyszerek is ilyen interakciót?
0: A legfontosabb dolog, hogy nem kaphatjuk a gyógyszereket. Tehát, hogyha valakinek fáj valamilyen, valakinek van valamilyen baja, ami mondjuk nem egy fronthatástól kialakuló fejfájás, hanem aminek ismeretlen az oka, azt érdemes kivizsgálni, érdemes utána menni. Tehát nem szabad nyakra főre gyógyszert szedni, hanem csak okkal. Minden gyógyszernek van mellékhatása, vannak veszélyei. Tehát fontos a gyógyszer, kell a gyógyszer, de csak akkor, hogyha annak a szedésnek megalapozott oka van. A fájdalomcsillapítók esetében, hogyha bizonyos fájdalomcsillapítót valaki rendszeresen nagy dózisban szed, fekét okozhat, gyomorfekét, nyombélfekét okozhat. Ezt érdemes megelőzni azzal, hogyha valakinek komoly fájdalmai vannak, kivizsgáltatja magát, háziorvostól kér beutalót, és megnézik, hogy annak mi az oka. Nem szabad gyógyszert szedni, mondjuk ilyen egy hasmenés. Ha valakinek van egy banális hasmenés, ami néhány napig tart, arra kap a patikába valamilyen hasfogó tablettát, vagy valamilyen bélfertőtlenítő tablettát. Mondjuk a hasmenésnél egyébként érdemes arra figyelni, hogy olyan gyógyszert, ami megakadályozza a hasmenést, csak akkor érdemes szedni, banális hasmenés esetén, hogyha mondjuk utazunk, tehát hogyha megyünk a vonathoz, vagy repülővel, utazunk, de egyéb iránt, hogyha hasmenése van az embernek, akkor nem célszerű, sőt, kimondottan indokolatlan hasfogókat alkalmazni. Akkor inkább valamilyen bélfertőtlenítőt kell szedni, olyan készítményt, ami elősegíti a bélrendszernek a fertőtlenítését, vagy elősegíti azoknak a kórokozónak a kiürülését. Hogy én hasfogót alkalmazok, azzal a fertőzésnek kedvezek. Elősegítem azt, hogy a fertőzés, ami a bélrendszerben van, nem tud kiürülni. Ez egy természetes folyamat, ott az a cél, hogy ez kiürüljön minél hamarabb. Diétát tartsunk, folyadékpótlás, elektrolitpótlás, ez a legfontosabb, tehát folyadékpótlás, mert az elektrolitok, azok az ionok, nem csak ásványanyagok, hanem nyomelemek, amik a pótlásáról gondoskodni kell. Ehhez mindenképpen egy pici cukrot kell bevenni, vagy a teába bele kavarni, hogy elősegítsük ezeknek az eltöltőknek a felszívódását. Ugyanis magát, ha ez nem tud felszívódni, ez kell némi cukor, némi glükóz. Tehát, ha az embernek megy a hasa, vagy éppen hány ingere van, akkor elsődleges a folyadékpótlás és az elektrolitpótlás pici cukorral.
1: Mi a helyzet a kismamák esetében, hiszen önnek speciális szakterülete a kismama gondozás, terhes gondozás és az ehhez kapcsolódó gyógyszerekkel való ellátás?
0: Igazság szerint ugyanez a terápia. Hogyha banális fertőzésről van szó, ami mondjuk egy nap, két nap, de ha valakinek egy hete, két hete megy a hasa, akkor el kell menni az orvoshoz, azt ki kell vizsgáltatni, az már nem egy banális dolog. Nagyon sok minden állhat mögött, ha valakinek visszatérő, rendszeres hasmenése van. Ezeket nem szabad elbagatelizálni. Ha valakinek rendszeres hasmenése van, azt ki kell vizsgálni, meg kell nézni, lehet, hogy gluténérzékeny, és akkor gluténmentesen kell étkeznie. Komoly szövőrményei lehetnek ezeknek az italallergiáknak, vagy ezeknek a betegségeknek, tehát mindig oda kell figyelni. Ez ugyanaz, például, hogyha vér van a székletben, komolyan kell venni. Az nem csak aranyér lehet, hanem lehet akár komolyabb betegség is, tehát azt mindig komolyan kell venni, és kezelorvoshoz kell fordulni ilyen probléma esetén.
1: Én ugye nem értek ehhez a szakterülethez, de aggódva olvastam, hogy hazánkban vezetünk nem csak az alkoholfogyasztásban, de a gyógyszerszedésben is. Tehát, hogy jellemző a feleslegesen beszedett gyógyszerek mennyisége.
0: Igen, ez sajnos valóban így van. Ennek az oka elég összetett. Nagyon sok gyógyszert használnak a magyar emberek. Élen járunk Európai Unión belül, nagyon sok népbetegségben, akár a szívérrendszeri, akár a vastagbéltumor, akár a prostatatumor, de sorolhatnám. Nagyon fontos itt a megelőzés, meg az időbeni felfedezés. Fontos, hogy 45 éves kor felett a férfiaknak el kell menni urológushoz, meg kell nézni a PSA-t. A PSA az egy mozaik szó, egyébként egy érték a vérből. Tehát laborba leveszik a vérünket, vénás vérből, megnézik ezt az értéket. Az fel kell írni. Az legyen 2, valamennyi, 3, valamennyi. Ez egy olyan viszonyszám, amihez aztán évente, amikor nézeti a PSA értékét, tud mindig viszonyítani. Ha ez szépen lassan növekszik évről évre, konzekvensen, akkor baj van. Akkor foglalkozni kell vele. Ez egy olyan viszonyszám, van egy határérték, amin belül ez elfogadható. A lényeg az, hogy ezt folyamatosan nézni kell. Tehát a PSA, tehát a prostatatumor szűrés nagyon fontos férfiaknál, el kell menni. Ugyanez a vastagbél tumorszűrés. Sajnos élen járunk. A vastagbél polipokból lehetnek tumorok. Kialakulhat feltételes módban, lehet tumor. Folyamatosan nézni kell, szűrni kell, altatásban megcsinálják a vizsgálatot, nem kellemes valóban az előkezelés, a hashajtó szedése, tehát ez nem egy kellemes dolog, de sajnos szükségszerű, mert sok ember hajlama megvan a tumor kialakulására, és ha ezt időben észreveszik, és ha ott van a polip, és azt leszedik, ha időben kontrollálják, nagyon-nagyon-nagyon fontos az időfaktor. Ha időben kiderül, időben kezel van, akkor már egész jó prognózisa lehet ennek a betegségnek a lefolyásának. Minden tumor esetében, ha időben kiderül, akkor még egész jó kezelési lehetőségek vannak, és sajnos ez a kulcsmondat az idő jelen esetben, mert hogyha már valakinél áttétek vannak, végstádiumú beteg, ott már nagyon-nagyon kevés százalék esély annak, hogy meggyógyul. De ha időben észreveszik, az elmúlt évtizedben hatalmasan fejlődött az onkológia, a gyógyszeres terápia, nagyon nagyot ugrott. Amint még fontos tudnunk, hogy sokan úgy gondolják, hogy akkor mikor lesz meg a rák ellenszere. Az, hogy rák, vagy daganat, vagy a tumor, az egy gyűjtőfogalom. Az egy olyan gyűjtőfogalom, de az egy betegség. Tehát rákon belül van több ezerféle daganat típus. Mondjuk az, hogy prostata tumoron belül, vagy vastagbél tumoron belül is, van nagyon-nagyon sokféle mutáció, ami előfordulhat. Nagyon sok esetben a génünkben hordozzuk egy genetikailag determinált dolog, hogy kialakul valakinél bizonyos korban. Tehát megvan a családi hajlam. Van olyan eset, amikor nyilván valamilyen oka lehet, mondjuk egy humán papilloma vírus, méhnyakrákot okozhatnak, bizonyos szerotípusok, bizonyos fajtái ennek a papilloma vírusnak kialakulhat. A helikobakter is ugye egy olyan gyomorban előforduló baktérium, ami gyomorrákra hajazhat. Ott is, hogyha megfelelő szűrővizsgálatok megtörténnek, ha szövetein biopszia mintát vesznek, és igazolódik a helikobakter pylori baktérium a gyomorban, azt lehet eradikálni. Megvan rá a kezelési protokoll, és ha az a baktérium onnan eltűnik, akkor onnantól fogva már ez a veszély, ez a rizikófaktor megszűnik, és akkor sokkal jobbak lesznek az életkilátásaink. Tehát, hogy azért is rosszak a magyar egészségügy adatok, mert a prevenció, a szűrés, a mamográfia, a melldaganat szűrés, ugye működik a szűrővizsgálat Magyarországon, de nem mennek el. Kiküldik a háziorvosok a beutalót mamográfiára, vastagbélszűrésre, ugye kötelező, benne vagyunk ebben a projektben, ajánlott elmenni 50 éves kor felett, csak az emberek sajnos nem mennek el, mert nem foglalkoznak ezzel. Ez a dolog egyik része a szűrővizsgálatok, a másik dolog pedig az életmód, az egészségtelen életmód, a táplálkozás, a sport hiánya, a nem megfelelő életmód. A gyógyszer az, én úgy tudnék fogalmazni általában, hogy az a szükséges rossz. Tehát a magas vérnyomást nagyon sokszor, a magas koleszterint is, a megfelelő testmozgással, a megfelelő étrenddel, ha sok zöldséget eszünk, ami rostban gazdag és elősegíti a vastagbélnek, meg a bélrendszernek az emésztőrendszerben lévő felhalmozódó salakanyag eltávozását. Tehát a rostban gazdag étrend nagyon-nagyon meghatározó a táplálkozásban. Mostanában ugye nagy divat a különböző fogyókúrás injekciók és a különböző fogyókúrásszerek. Hát én megmondom őszintén, igen, ezek működnek, hatnak. Ez a könnyebbik út. Hogyha vége a terápiának, akkor nagyon sokszor a pingpong effektus lép fel, és visszahízza azt a súlyt, amit leadott az injekciók segítségével drága pénzért. Tehát az a 10 kiló vissza tud jönni. De ha életmódot váltunk, ha a sportolásra fektetjük a hangsúlyt, a magas zöldségbevitelre és az egészséges táplálkozásra fektetjük a hangsúlyt, akkor az hosszú távon sokkal jobb eredményt ad. Olvastam olyan tanulmányt, ahol azt írták, hogy ha 50 éves kor felett a testsúlyunkat tudjuk normalizálni, akár egy évtizeddel is meg tudjuk növelni az életünket.
1: Péter, a Magyar Vöröskereszt Budapest fővárosi szervezetének elnöke.
0: 2008 óta vagyok kapcsolatban a Magyar Vöröskereszttel. Most is önkéntes vagyok, mert továbbra is önkéntesként funkcionálok. Úgy gondoltam, hogy szeretnék egy olyan szervezetnek a részese lenni, ahol embereket segítenek, ahol rászulókon segítenek, családokon segítenek, hajléktalanokon segítenek, és ezért gondoltam azt, hogy részese szeretnék lenni önkéntesként a Magyar Vöröskeresztnek.
1: A kedves rádióhallgatóknak egy bizalmas információt szeretnék elmondani, hogy amikor én dr. Virényi Péter szakgyógyszerészt megismertem, akkor éppen az év gyógyszerésze lett, és ezt követően készült el az első interjúm. Aztán találkoztunk, és most jön a bizalmas információ, a Kálvin téri aluljáróban, amikor ön egy nagy zsákban kenyeret cipelt hajléktalanoknak. Mi volt ez a történet? Mondjuk el a hallgatóknak, mert számomra egy életre emlékezetes és nagyon tanulságos maradt.
0: Az egyik pékséggel működtünk együtt, és a megmaradt pékárut megkaptuk adományba. Ugye ez nagyon régen volt, gazdasági válság idejét értük, nagyon sok munkanélküli volt. Vittem ezt a nagy zsák pékárut, és idős nyugdíjasok nem mertek megszólítani, de láttam, hogy néznek. És akkor megkérdeztem, hogy adhatok? Szeretne? Mondta, hogy igen. Sok pékárút volt. Annyit kaphatott, amennyit csak akart, mert szívesen adtam, mert tényleg sok volt. Az volt talán a legszebb számomra, hogy azt mondta, hogy nem, csak pár darabot kérek, hogy jusson másnak is. És ez annyira jó érzés volt, hogy ezt mondták, hogy jusson másnak is. És menekült szállásra vittem a pékárút, illetve hajléktalan szállásokra vittem a pékárút, ahol szintén szétosztásra került.
1: A Magyar Vöröskereszt, vagy a Magyar Vöröskereszt Budapest fővárosi szervezete, amelynek ön elnöke, nagyon sok irányú tevékenységével éppen az önkéntes munkára épül. Ajánlom a kedves rádióhallgatók figyelmébe is az önök honlapját. Logisztikailag hogy bírják önkéntesekkel ezt a sok irányú tevékenységet?
0: Egyre nehezebb. A finanszírozással küzdünk, mint Magyar Vöröskereszt, országos szinten küzdünk a finanszírozással, igyekszünk a szervezetet életben tartani, illetve a szociális háló minden területén részt venni, tehát akár családvédelem. Van egy projektünk, a Lányból Nő projekt, ott is próbáljuk a tinédzsereket támogatni oktatással, felvilágosító kampányokkal, gyerekeknek vannak a játszótéri hősök projektünk, amikor játszótérek kivonulunk, és akkor a gyerekekkel játékosan, macin, babán próbáljuk szemléltetni az újraélesztés fontosságát. Tehát nagy hangsúlyt fektetünk az elsősegélynyújtásra, az újraélesztésre, amit már elkezdünk óvodai korban oktatni. Sosem lehet igazából eleget gyakorolni. Erre mindenképpen nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. fektetünk, de emellett a hajléktalan ellátás keretein belül is nagyon-nagyon-nagyon sok mindenhol próbálunk részt venni és segíteni a magyar társadalmat.
1: Nem beszéltünk még a véradás fontosságáról. Önök kiemelten felhívják erre a figyelmet a honlapjukon. Ki adhat vért, aki esetleg szívesen adna, és most a beszélgetésünket hallgatja?
0: Bárki, akinek az egészségi állapota lehetővé teszi, 50 kiló feletti személy adhat, most szed valamilyen gyógyszert, az nem akadály. Tehát, hogyha mondjuk magas vérnyomásra szed gyógyszert, az nem akadály. Ha valaki lázas beteg, akkor vért nem tud adni. Fertőző betegség esetén nyilván nem. Nagyon fontos a véradás. A vért nem tudjuk pótolni, nem lehet szintetikus vért előállítani jelen tudásunk szerint. És létfontosságúak a véradások igazából mindenkinek. Mindenkit biztatni tudnék arra, hogy menjen el a Vöröskereszt honlapján, országos szinten megtalálhatóak azok a pontok, ahol folyamatosan van véradás. Nyáron csökken a véradók száma sajnos, a nyári szabadságolás, nagy melegre való tekintettel kevesebb a véradó, de nyáron is fontos a véradás, hiszen vannak nagy műtétek, amikhez nélkülözhetetlen a véradás. Nulla negatív az én vércsoportom, ez ugye a legritkább, és aki mindenkinek adhat. És én szoktam járni vért adni. Nagyon fontos a véradás is. Egy véradással 3 ember életét menthetjük meg. Fantasztikus érzés szerintem az, hogyha segítünk másokon, hogyha segítünk embertársainkon, és azt érezzük a véradás után, hogy igen, most én tettem valamit a társadalmunkért, és valami fontos dolgot cselekedtem.
1: És ha a gyógyszerész oldalát tekintjük dr. Birinyi Péternek, miért fontos az ön számára az elesettek, a nehézsorsúak segítése, vagy éppen a magisztrális gyógyszerkészítés?
0: A gyógyszerészet, a gyógyszerész szintén egy segítő szakma, olyan segítő szakma, aki szerves része az egészségügyi hálónak. Az egészségügyi háló meg a szociális ágazat nagyon közel vannak egymáshoz, és mivel az én beállítottságom az, hogy segítsek az embereknek, ezért könnyű volt a Vöröskeresztnek az elveivel azonosulnom, hiszen ott is az embereken segítünk, a gyógyszertárban is az embereken segítünk, a gyógyszerészek, a gyógyszertárak az emberekért vannak, a társadalmunkért vannak, és azt a cél szolgáljuk, hogy segítsünk az embereknek. Nagyon büszke vagyok arra, hogy azok a szakmai sikerek, azok a szakmai áttörések, amit mi gyógyszerészként elértünk a Mixát téren, és tényleg áttörések voltak, kezdődve ez a Wilson-korral, folytatva az epilepsziás betegek prehospitális kezelésével, tehát számos áttörést értünk el, és ezeket több egyetemen már oktatják. Azt gondolom, hogy a tapasztalatnak a továbbadása, a tudás továbbadása az kötelességünk. Nagyon fontos, hogy a következő generáció már tisztában legyen azokkal a dolgokkal, amiket mi megtapasztaltunk.
1: Kedves hallgatóink, dr. Birinyi Péterrel, a budapesti Mixát gyógyszertár, gyógyszertárvezető szakgyógyszerészével, a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete elnökével beszélgettünk. Fülöp Csaba technikus kollégám, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Anzix.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Berán Ferenc morálteológus, a beszélgető társam. Új szociális enciklika került kiadásra, 14. Leó pápa első enciklikája, amely úgy volt időzítve, hogy azon a napon jelenjen meg, mint az első enciklika, a Rerum Novarum 1891-ben, tehát 13. Leó nyomdokaiban 14. Leó, és ez tudatosan aznap lett kibocsájtva. Mi az újdonsága ennek? Hogy helyezkedik el az egyház és a világ kapcsolatának kérdéseit voncolgató enciklikák sorában, kedves Feri atya?
3: Talán a bevezetőben elmondom azt, hogy nem csak a dátumnak az időzítése volt fontos, hanem talán a bevezetőben utal arra, hogy ő is új dolgokról akar beszélni. Szóval Rerum Novarum új dolgokról beszélt. Rerum Novarum szó szerint ezt jelenti, új dolgokról. A munkásosztály megjelent, megváltozott a világ, és az egyház ebben a megváltozott világban kereste helyét, törekedett arra, hogy megszólítsa a munkásokat, a tömegeket. A mai világunkban az új dolog, az a mesterséges intelligencia megjelenésével függ össze. Persze a digitalizáció, ez nem lehet leszűkíteni a mesterséges intelligenciára, a digitalizáció, aztán az automatizálás, de is egy új helyzetet teremtett. És az egyház ebben az új helyzetben is meg kell, hogy szólítsa nem csak a híveit, hanem minden jó akaratú embert. És látszik az enciklika szövegéből, hogy a pápának szándéka ez. Tehát nem csak a püspökkel szólítja meg, vagy az elkötelezett vallásos embereket, hanem minden embert. És fölhívja a figyelmet arra, hogy a mesterséges intelligencia egy nagyon fontos, sőt nélkülözhetetlen eszköz lehet a mai ember kezében, hiszen nagyon sokan használják, de ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy milyen veszélyeket rejt magában. És ez talán az új, hiszen a mesterséges intelligenciának az előnyeit mindnyájan élvezzük. Ha szükséges egy adat, akkor beírjuk a Google-ba, vagy én a mesterséges intelligenciát így nem használom, de a Google-t igen. És pillanatok alatt azok az információk, azok megjelenek előttem. És ez nagyon jó. Mit jelent a veszély ebben az esetben? Ezt megpróbálom valahogy a társadalmi szempontból is megvilágítani, meg a személy szempontjából is. Az átlagember a személynek a károsodását látja, itt pontosabban a gyerekek károsodását látja, abban, hogy kezébe veszik a mobiltelefont, és akkor hát játszanak vele, és elteríti őket nagyon sokszor attól a hétköznapi életből, amiből élnek, és nagyon nehezen tudnak visszatérni is. Ezt különben felnőtt fejjel is nyugodtan állítom, hogyha egy ideig nézem a mobiltelefonomat, utána nagyon nehezen tudok imádkozni, belehelyezkedni Isten jelenlétébe. Azok a gondolatok, képek zakatolnak bennem, vagy kavarognak bennem. Tehát én is érzem ennek a negatív hatását. A gyerek meg föl se fogja ezt, és emiatt aztán a gyermekeknek egy jelentős része, most olvastam egy tanulmányt, ilyen figyelemzavaros lesz. Tehát nehezen tud váltani egy ilyen a való világból átlépni egy virtuális világba, aztán a virtuális világból megint visszalépni a hétköznapi életbe. Tehát ez zavart okoz. De a társadalmi szempontból én ott látom a veszélyt, és erre a Szent Atya hívta fel a figyelmet, hogy megjelenik egy államok feletti hatalom. Ja, aki az egyház társadalmi tanításával foglalkozik, az mindig fölfigyelt arra, hogy az enciklikák kihangsúlyozzák az állam feladata a közjó biztosítása. És a politika meg a közjóra irányul. Ez a kettő összefügg egymással. Tehát az államnak a feladata az, hogy a társadalomban a javaknak a gazdagságát biztosítja. Itt viszont megjelenik egy állam fölötti hatalom. Az állam nem is nagyon tud belenyúlni ebbe, nincs lehetősége. És igazából nagyon sok embernek a gondolatát már nem az állam irányítja, jó értelemben mondom, vagy terelgeti mederben, hanem egy láthatatlan erő, talán azt is lehetne mondani, és ellenőrizhetetlen erő, vagy hatalom, azt is lehet mondani, hogy hatalom. A mesterséges intelligencia az talán azt jelenti, hogy mesterséges tudást jelent, hogy gép által, vagy gépek által emberi tudásokból összeállít egy tudást, ami úgy tűnik, hogy fölötte áll az ember tudásának. Hát ha mennyiséget nézzük, akkor igen, mert annyi tudást az ember, hogy nem tud hát elraktározni, meg nem tud információkat olyan könnyen lehúzni. De a minőséget nézzük, akkor nem. Mert nagyon sokszor mondják nekem, akik használják, hogy jó elbeszélgetni a mesterséges intelligenciával, mint hogyha barátjával beszélgetne. De az nem egy személy, az egy gép. És az azt tudja, amit betápláltak. Nem lehet tudni, hogy ki táplálta be, nem lehet tudni, hogy mit táplált be, hogy bizonyos szempontban az adathalmaz az most hát elegendő ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszolja, vagy nem. Tehát egyfajta bizonytalanságot válthat ki abban az emberben, aki ezt használja, hogy azok az információk, azok elegendőek-e ahhoz, hogy azt a kérdést meg tudja válaszolni.
2: Még majd visszatérünk erre a kérdésre, de a egyház 13. Leó idejében már jócskán késésbe volt, mire megjelent a Rerum Novarum, hogy a kizsákmányolás, a szociális igazságtalanság, az ideológiai nyomulása az istentelen ideológiáknak milyen veszélyeket jelent. Jócskán már akkor elvesztette a munkásosztályt a nagy nyugat-európai nagyvárosokban, ipari területeken, Budapesten is 150 ezres plébániák voltak, tehát késésbe volt az egyház, nagyon jó, hogy nem volt további késlekedés. Most úgy tűnik, hogy nagyjából friss az egyház ebben a kérdésben is, tehát utolértük magunkat.
3: Én úgy emlékszem, hogy körülbelül 10 évvel ezelőtt vettem észre egy konferencián, ahol elhangzott először ez a fogalom. Az NGTT szervezte ezt a konferenciát, és az akkori ezzel a kérdéssel foglalkozó tudósok mondtak ezzel kapcsolatban véleményt, engem is megkérdeztek etikai szempontból, hogy az egyház hogyan látja. Én nem találkoztam még akkor ezzel a jelenséggel. Lehet, hogy a fogalmat hallottam, de nem mélyedtem el az anyagban. Most úgy tűnik a pápa, és itt megmutatkozik az ő tudása is, hiszen tudjuk azt, hogy matematikát végzett az egyetemen, hogy föl van vértezve, nem fél igazából ezek szerint a számoktól, vagy az információktól, hogy lemaradás nélkül, én úgy érzem, hogy követi, sőt bizonyos szempontból még talán előre is lép, mert ugye az egyháznak van egy rendszere. A világban ez a rendszer nem nagyon található meg, illetve rendszerek kavarulnak egymással. De abban a rendszerben, amiben az egyház gondolkodik, ő elhelyezte a mesterséges intelligenciát. Ugye azzal kezdi az enciklikáját, hogy két város lehet építeni. Az egyik az a földi város, ezt a Bábel tornyához hasonlítja, hogy egy olyan tudást építünk, ami az égig ér. Nagyon szép ez a kép, meg riasztó is, hogy Isten nélkül tudjuk megoldani a problémáinkat. Tehát igen. Ha nagy a tudásunk, ugye akkor a toronynak a csúcsa az elér az égig, mint a ősbűnnél is, hogy az ősbűnnek a lényege az, hogy a sátán úgy csábítja az első embert, hogy a jó és a rossz tudás fáját az kisajátíthatja. Tehát meg tudja mondani, hogy mi a jó és mi a rossz, sőt, ő tudja megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem szükséges kinyilatkoztatás. Ugyanez az alapkísértés jelenik meg. És most is ez az alapkísértés jelenik meg, és szerintem elsőbb azoknál az embereknél, akiket megszédít ez, mert akik tudományos élettel foglalkoznak, azok sokkal óvatosabbak azért, mert föl tudják ismerni, hogy hol téved a mesterséges intelligencia. De a kevésbé fölkészült embereket nagyon meg tudja téveszteni, és az, hogy pillanatok alatt idő úgy érzi, hogy átlát valamit. Én azt hiszem, ott van a nagyon nagy csúsztatás ebben, hogy információt kap, és nem tudást. A információ az nem tudást jelent. A rendszerezett információ, a saját rendszerembe, vagy egy rendszerbe beépített információ az a tudás, ahol látja az ember a mélyebb összefüggéseket, ahol össze tudja vetni a saját tapasztalatával, ami egy keresztény ember számára kegyelmi tapasztalat.
2: Igen.
3: De ez hiányzik.
2: Igen. Az egyik kép a Bábel torony, és a másik kép pedig?
3: Az Új Jeruzsálemnek a képe, a Jelenések könyvében jelenik meg. Az Ószövetségnek a szemléletmódjában, hogy a Új Jeruzsálemhez jönnek majd a népek, tehát megvalós Isten országa. Szent Ágoston beszél is erről, nem véletlenül a pápa is ágostonos szerzett elsőt a két országról, Isten országáról, és az emberek által fölépített égben nyúló országról ír, és ez, és a bábeli nyelvnek a zűrzavara, ugye az pont ezt fejezi ki, hogy az ember azt az egységet, ami volt, elveszítette. És most is könnyen elképzelhető az, hogy akinek több információ van birtokában, ugye, az úgy érzi, hogy több, mint a másik. Uralkodni tud a másik fölött. Tehát nem csak egy szellemi tudás, vagy egy szellemi hatalom jelenik meg, ami összekapcsolatod a gazdasági hatalommal is. És megint itt az államok tehetetlenek, hiszen egy globális rendszerben élünk, és a globális rendszert az egy társadalom belül az állam nem tudjuk szabályozni. Hát nincsenek védővámok, amik korábban voltak. Tehát ha való olcsóban el lehet jutni egy termékhez, kimegyünk a piacra, látjuk azt, hogy Kínából hozzák a fokhagymát, vagy a hagymát, ugye, olcsóbb, mint egy magyar termelőtől megvenni. Elgondolkozik azon, hogy lehetséges ez. Ugye? Tehát kiszolgáltatottá válik a társadalom ezáltal, és az állam nem tud hathatósan beleavatkozni ebbe.
2: Igen, de itt jön az edukáció is, az egyház küldetése, kötelessége. Azt hiszem, hogy fölnőve a feladathoz, a veszélyt látva, a dolog megkerülhetetlenségét is látva, megtanítson minket használni, helyén kezelni ezt az életünket egyébként segíteni tudó jelenséget.
3: Az enciklika használ egy fogalmat, még nem jelent meg magyar nyelven a hivatalos fordítás, én egy gépi fordítást néztem, de most megnéztem az olaszt is, hogy le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. Le kell fegyverezni. Az mit jelent? Ez nem jelenti azt, hogy legyőzni, hanem valahogy egy olyan...
2: Békés célokra használni, mint az atomot.
3: Így van. És hogy lehet ezt megtenni? Az első az imádság. Mert az imádságban az ember kilép ebből a földi világból, egy magasabb szempontból, Isten szempontjában nézi a dolgokat. Nem tud elveszni a dolgok között, nem szédíti meg az emberi tudás, hanem összeveti azt az egyháznak a tapasztalatával, a kinyilatkoztatott igazságokkal. Másik, ami nagyon fontos, hogy tudjunk elmélkedni életünk egyes eseményeim. Minden ember élete üdvösség történt. Az annyit jelent, hogy nem véletlenszerű események halmozata, hanem egy folyamat, ami az Isten kibontakoztatja a tervét. Tehát amikor én kapok egy újabb információt, akkor nekem azt össze kell vetni eddigi tapasztalataimmal, ami kegyelmi tapasztalat, hiszen nem véletlenszerűen élünk, meg vaktában élünk. Ezért nagyon sokszor a Jóisten jelzést is ad, akár egy kudarcban is, hogy rossz irányba megyünk. Lehet, hogy nem is bűnös az a tett, amit elkövettünk, de mégis nem azt az utat járjuk, amit elvár tőlünk. Tehát ezt össze kell vetni ugye azokkal az adatokkal, vagy információkkal, amit a mesterséges intelligencia ad.
2: Ösztönösen, vagy akaratlanul is egy nagyon érdekes árulkodó momentumot fűztél bele az eddigi beszélgetésünkbe. Mondtad, hogy nincs még magyarra lefordítva hivatalosan. Te egy gépi fordítás alapján nézted át, aztán összevetetted az olaszszal. Hát a gépi fordítás az a mesterséges intelligencia műve.
3: Én is gondoltam rá, és nagyon nagy hasznomra volt, hogy azért magyar jobban tudok, mint olaszul. Az egészet végigolvastam.
2: És tűrhető volt a fordítás?
3: Tűrhető volt. Kifejezetten jó volt a fordítás. De ott éreztem azt, hogy egy-két fogalmat pontosítani kell. De jó volt, arra nagyon jó volt, hogy végigolvastam, tudtam, hogy miről szól.
2: Igen, és kell, hogy az ember a kontextust ismerje, meg legyen az a műveltsége, ami révén észre tudja venni, hogy ez baki benne.
3: Igen, és két-három helyen ugye meg is néztem. Nem tudom, hogy mi lesz a hivatalos címe ennek az enciklikának, ez a Magnifica Humanitas, hogy ezt hogyan lehet így magyarra fordítani. Lehet, a humanitas az emberiséget jelent.
2: Igen.
3: Ez a Magnifica, ez lehet nagyszerű emberiség, lehet magasztos emberiség, a magasztos emberiség olyan szempontból magasztos dolgokat tud létrehozni. Ugye ebben Isten kegyelme táplálja. De ugyanakkor zuhanni is tud, tehát hogyha valamit rosszul csinál, háborúba vagy valahol, akkor utána a magasztosságból jön a bukány.
2: Az emberi méltóság szem előtt tartását akarja kihangsúlyozni ez a cím, azt hiszem. Szóval döbbenetes, hogy milyen lehetőségeink vannak. Az egy másik vetület, és szintén szociális probléma, hogy ahogy annak idején a gőzmozdony föltalálása rengeteg lónak, meg fuvarosnak a munkáját elvette. Hát a mesterséges intelligencia, a tolmácsok, a nyelvtanárok munkáját elveszi. Igen. Tehát millió negatív helyzetet tud teremteni az életben egy-egy technikai újdonság. Döbbenetes. Hát én átéltem, Újember szerkesztőségével elkezdtem 86 dolgozni, volt 3 gépírónő az Újember szerkesztőségében. Akkor utána kitalálták az elektronos írógépet, olyan gyorsan tudott dolgozni az újság, hogy már csak egy volt elég. Utána jött a szövegszerkesztő, és mindenki maga dolgozott a kompjúternél, a gépírónő eltűnt. Most már a tolmácsok is el fognak tűnni.
3: Igen. Amikor olvastam ezt az entitkát, és úgy próbáltam úgy összevetni a keresztény tapasztalattal, Jakmin és Szent Tamás jutott az eszembe, aki hát sokat beszél ugye az intellektusról, az értelemről, intelligencia, intellektus. És ő nagyon fontos szerepet tulajdonít az intellektus ágensnek. Ugye az intellektus az is intellektus, ha valamit megértek. Valaki elém hoz egy tudást, és akkor én azt átveszem tőle. Az is intellektus kell, mert hogy megértsem annak a lényegét. Az intellektus ágens azonban az, amikor el tudok vonatkoztatni, tudom alkalmazni azt a tudást, a cselekvő értelem. És azt hiszem, ez hiányzik a mesterséges intelligenciából. Ezt nem lehet kisporolni.
2: Hát lelket nem tud belelehelni senki, a jóisten csak az emberbe tudott lelket teremteni.
3: Hát amikor olvasom azokat az információkat, amiket ad, akkor egy dolog megértem, hogy az, aki ezt leírta, milyen szándékkal tette, vagy milyen tudás birtokában rögzítette, de a következő lépés, mivel hogy rólam szól, vagy rólunk szól, és ezt nem lehet kisporolni, hogy ez mit jelent az én életemben. Tehát ez az információ, mert lehet, hogy nem erre az információra van szükségem, egy másikra. Fontos, hogy erős tudjak, de azt össze kell vetni, mondom, mással is, amit a gép nem tud megtenni, saját szempontomból, meg a kegyelmi tapasztalattal. És itt látom a lefegyverzést, hogy a természet fölötti erővel fegyverezzük le az emberi tudást. Tehát nem mi fegyverezzük le. Lehet ezt a szót használni, hogy lefegyverzem. De nem mi, hanem a kegyelem, amely egy más távlatot nyit számunkra, és nem a pillanatnyi érvényesülést, meg a lehetőségét csillantja meg előttünk, meg a tudást, hogy ha én ezt leírom, akkor el fognak mások jájulni, hogy mi a tudásom, és milyen nagy összefüggésekben tudok gondolkodni, nem. Tehát ez egy kísértés. Ha nem ez a cél, hanem az, hogy ez megfeleljen a valóságnak, és hogy engem az üdvösség után előre vigyem, és ehhez szükséges ez a cselekvő értelem, ami a kegyelemnek a műve.
2: És befejezésül tényleg hálatelt lélekkel konstatálhatjuk, hogy korunk pápái, Ferenc pápa a Laudato szívvel egy olyan dimenziót adott a keresztény felelősségtudat neveléséhez, most pedig ez a mesterséges intelligenciával foglalkozó Leó pápától kapott tanítás, tehát büszkeséggel tölt el, hogy egyházunk ilyen napra kész.
3: Igen, és hogy egész biztos, hogy ha valaki ezt elolvassa, akkor azokhoz a vitákhoz hozzá tud szólni, ami a környezetében zajlik. És a gyerekének is el tudja magyarázni, vagy a barátjának, aki úgy látja, hogy internetfüggő, vagy nem tudom, milyen számítógépfüggő. Tehát, hogy belemossa tulajdonképpen ezt a sok információt, megpróbálja belemosni a fejébe, hogy ez milyen veszélyekkel jár. Tehát, hogy sokkal többet gondolkozzon, meg beszélgessen. Mert ha valakivel elkezdek beszélgetni, az elmondja saját egyéni tapasztalatát, amiben megint ott van mögött a kegyelem. Mert minden emberi cselekvésben az Isten szeretete indít minket a cselekvés, ott kell, hogy legyen a kegyelem. És akkor ezeket a tévutakat ki lehet szűrni.
2: Berán Ferenc, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Leó pápa új enciklikájáról, a mesterséges intelligenciával foglalkozó új enciklikájáról beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott az Anzix.

Mendelssohn Opus 3-as Grand Duójának részleteit hallották az Egri Pertis Duó előadásában. Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket Urbán Péter, Bixa Levente technikai munkatárs, Peresztegi Attila Bögös Henrietta, Varga Ramona zenei szerkesztő, valamint Harcsik Róbert és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Éjfél van.

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Bixa Levente nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

Antonio Vivaldi szerzeményét az Il Giardino Armonico szólaltatta meg. 0:05 van Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből. Kékesi Enikő olvas fel.

A liturgikus cselekmény, a liturgikus ima erkölcsi feltételekből ered. Az igazság utáni vágyból, a bánatból, áldozatkészségből, és gyakran erkölcsi cselekvéssel is zárul be. Itt ismét igen finom tapintatot figyelhetünk meg. A liturgia olyan mélyreható erkölcsi cselekedeteket, amelyek végső belső döntést tételeznek fel, nem igen követel. Ahol igazán szükség van rá, ott megkívánja, például az esküvel erősített ellentmondás a keresztségnél, a szerzetbe való végső felvételkor történő fogadalom esetében. Amikor azonban a mindennapok imádságát kell a hétköznapi, átlagos gondolkodásmód és cselekvés számára hatékonnyá tenni, akkor a liturgia igen tartózkodó. Például fogadalomról, a bűntől való teljes elfordulásról, örökös odaadásról, egész lényünk önmegszenteléséről, kizárólagos szeretetről és hasonlókról ritkán beszél. Ezek a gondolatok előfordulnak ugyan a liturgiában, de rendszerint csak úgy, hogy a hívő kéri azokat az Istentől, vagy pedig úgy, hogy megfontolja szépségüket és nemes voltukat, vagy úgy, hogy a liturgia felhívja ezekre a figyelmet. Arra azonban a liturgia vigyáz, hogy gyakori ájtatosságoknál ne használjon olyan imádságokat, amelyekben ezek, mint követelmények szerepelnek. És így is van ez rendjén. Jogos, sőt, indokolt lehet ez a kifejezésmód ünnepélyes pillanatokban, a döntés óráiban. Ha azonban a közösség mindennapi lelki életéről van szó, akkor ezek a kitételek sokszor ismételten helytelen választás elé állítják az imádkozót. Vagy komolyan veszi az illető az imádságot, és igyekszik az imában kifejezett gondolatokat magában felébreszteni, ebben az esetben azonban azt tapasztalja, hogy ez bizony ritkán vagy egyáltalán nem sikerül neki. Az a veszély fenyegeti, hogy belső érzelemvilága hamissá, természetellenessé válik, hogy olyan élményeket és teljesítményeket erőszakol ki magából, melyekre még nagyon gyenge, vagy olyan erkölcsi cselekvéseket akar gyakran véghez vinni, amelyek természetük szerint ritkán szoktak előfordulni. Vagy pedig csak alkalomszerű buzdításnak veszi a szavakat, és így a benne rejlő erkölcsi tartalom jelentését lefokozza. Az ilyen formulát azonban már gyakran át is tudja élni, de annak tulajdonképpeni jelentése már elveszett. Ide is vág az Úr mondása, legyen a ti beszédetek igen, igen, nem, nem. Csodálatra méltóan oldotta meg a liturgia azt a feladatot, hogy mindig a magasabb erkölcsi ideálok felé ösztönözzön, és mégis hű maradjon a mindennapi élethez. Más kérdés, hogy milyen legyen a közös imádság formája. Pontosabban így lehetne a kérdést fogalmazni. Az imádkozás melyik módja tud sok embert bensőleg megindítani és állandóan lendületben tartani? Minden közös ájtatossági gyakorlat mintájául az egyházi karima, a kórus ima szolgál. E karimákat nap-nap után meghatározott órában nagyobb közösség végzi, és ha valahol, akkor itt megvan annak a lehetősége, hogy a közös ima formájára vonatkozó törvények érvényre jussanak. Szükséges mindenek előtt, hogy az egész közösség cselekvőleg vegyen részt benne. Ha valaki csupán arra figyel, amit előimádkoznak, akkor a lélek lendülete hamar leluhad. Minden jelenlévőnek be kell kapcsolódnia. Még az sem elég, hogyha mindig ugyanazokkal a szavakkal válaszolunk az előimádkozó megszólításaira. Megvan a liturgiában az imádságnak ez a módja is, például a litániában. Helyén való is ez, és az emberi lélek igényeinek félreismerését jelenteni, ha ezeket mellőzni akarnánk. Ezekben ugyanis az előimádkozó változó megszólításaira a közösség azonos lelki tevékenységgel felel, például kéréssel. Így ennek az azonos tevékenységnek mindig új tartalmat és új bensőséget kölcsönöz. Valami állandó fokozás indul meg így, amely különösképpen alkalmas arra, hogy teljes erőnket összeszedve kifejezzük szívünk eget ostromló kéréseit és Istennek való átadásunkat. Ezt az imafajtát azonban nem sokszor alkalmazza a liturgia, sőt, ha az Isten tisztelet egész területét tekintjük, ritkán. Így van ez jól, mert mindig együtt jár vele az a veszély, hogy a lélek lendületét megakasztja.
A liturgia gyakran alkalmazza a közös imádságnál a dramatikus formát. Két karra osztja fel a jelenlévőket, és párbeszédben folyik az imádság. Ez mozgásba hozza a tömeget, és meg is tartja abban. Hiszen mindnyájan, legalábbis némileg, kénytelenek figyelni. Tudják ugyanis, hogy az imádkozás menete tőlük is függ. Ezzel a liturgia a lelki élet olyan alaptörvényére mutat, amelyet büntetlenül nem lehet elhanyagolni. Bármennyire is jogosult az ima válaszoló formája, a közös ima alapformája mégis az, hogy mindenki cselekvő belekapcsolódásával haladjon előre. Erre tanít a Lex Orandi. Szorosan összefügg a tárgyalt kérdéssel a maói égető kérdés, hogyan lehetne a férfiakat minél jobban megnyerni az egyházi élet számára. A mai férfi úgynevezett életerős mozgalmat kíván, s a mozgalomban cselekvőleg részt is akar venni. Ez a mozgalmas liturgikus ima élet irányításra szorul. Szükség van karmesterre, aki a kezdetet, megszakítást és befejezést jelzi, és ezzel már az egészet külsőleg is taglalja. Azonban belsőleg is formálnia kell. Így például meg kell adnia a vezérgondolatot, a nehezebb részeket magára kell vállalnia, hogy azok kifejezése helyes legyen. Alkotó és elmélkedő részek közbeiktatásával nyugvó pontokat kell teremtenie. A kar vezetőjének e feladata a liturgia kialakulásában fontos szerepet töltött be.

0: Az amszterdami barokk együttes felvétele szólt. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
1: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A múlt szerdán Erdős Virág Isten című kötetéből két versről beszéltem önöknek. A mai alkalommal szintén ezt a kötetet választottam, annak egy olyan vers csoportjára szeretném fölhívni a figyelmet, ami Erdős Virág költészetében nagyon sokszor előfordul. A társadalom peremén élők ennek a kötetnek is egy nagyon meghatározó részét képezi. Az Exegézis című versében azt olvassuk, Isten az egy hajléktalan ember, a művész az egy cukrászda. Egyszerre fogalmazódik meg társadalomkritika és teológiai állítás. A transzcendens ugyanis ebben a rövid aforisztikus versben nem a magasztos, hanem a legkiszolgáltatottabb emberben válik felismerhetővé. Ezt a gondolatot bontja ki az Ajándéka című vers is, amely Maka Aladárnak, a fedél nélküli barátnak állít emléket. Egy a Rehab kerekes szék küllő gyöngyös kerekében, egy a világ túlsó partján élő csököd gyerekében, egy a boltosban, aki a boltja elől elhajtja, egy a költőben, amint az affér éppen meghatja. Egy a combja közé dugott, melegen tartó edényben, egy a háttámlára húzott láthatósági mellényben, egy az ünnep varázsában, hófelhőből hulló porban, egy a tércsónk alá hajtott karácsonyi metropolban. A vers legszembetűnőbb formai sajátossága a sorok elején az ismétlés. Minden sor az egy a fordulattal kezdődik. Ez a litániaszerű szerkezet a bibliai könyörgések ritmusát idézi. Az ismétlés azonban nem megnyugtató, hanem éppen zaklató hatású. A képek egymás után hömpölyögnek, mintha a költő egyetlen nagy panoráma képet készítene a társadalom peremére szorult emberekről. Ezek a képek a Rehab kerekesszék küllő gyöngyös kerekében, az első versszakban, a kerekesszék itt nem pusztán egy gyógyászati eszköz, hanem egy élethelyzetnek a jelképe. Küllőgyöngy eredetileg játékos gyermeki dísz, amely azonban itt groteszk módon kapcsolódik a rehabilitációhoz. A szépség és a sérülés, a játék és a fájdalom egyetlen képpé olvad. Ez a kettőség végig meghatározza az egész vers hangulatát. A következő sor egy a világ túlsó partján élő csököd gyerekében. A csököd szó utalhat a testi fejlődési zavarra, de metaforikusan akár a szegénység és a társadalmi elmaradottság következményeire is. A vers középső részében hétköznapi szereplőket látunk. A boltost, aki a boltja elől elhajtja, nem tudjuk, kit hajt el a boltos, lehet az a koldus, a hajléktalan vagy a segítséget kérő ember. Itt, ebben a versszakban a hangsúly nem a kiszolgáltatott emberen van, hanem azon a társadalmi reflexen, amit a boltos testesít meg, az elutasításon. Ezzel kerül szembe a következő versszakban, egy a költőben, amint az affér éppen meghatja. Itt érzékeljük a finom öniróniát, hiszen a költő meghatódik ettől a jelenettől, de kérdés marad, hogy ez az együttérzés elegendő-e. Mintha saját szerepét is megkérdőjelezné a líraién, vajon a művészet képes valódi segítséget nyújtani, vagy csupán esztétikai élményé alakítja a szenvedést. A vers második felében különös jelentést kapnak a tárgyak. Egy a combja közé dugott melegen tartó edényben, egy a háttámlára húzott láthatósági mellényben, ezek hétköznapi használati tárgyak, amelyek azonban a túlélés eszközeivé válnak. A melegen tartó edény, a test melegen tartását szolgálja. A láthatósági mellény pedig egyszerre jelenthet munkaruhát, hajléktalan felszerelést, vagy a közterületen élők egyik kevés értékét. Erdős Virág költészetében a tárgyak mindig emberi sorsokat hordoznak. Nem önmagukban fontosak, hanem azért, mert valakinek az életét jelképezik. Itt is ugyanezt látjuk. Ez a láthatósági mellény, mintha azt a sikolyt is megtestesítené, hogy vegyetek végre észre. A zárlat különösen erős ellenpontot alkot, amikor egy az ünnep varázsában, hófelhőből hulló porban, egy a tércsonk alá hajtott karácsonyi metropolban. A karácsonyi idill, a hóesés, a varázslat, az ünnepi hangulat, az első sor, a következő képben azonban ezt az illúziót teljesen lerombolja a költő. A metropol utcai ingyenes újságként a hajléktalan emberek számára gyakran szolgál ülő vagy fekvő alátétként, akár takaróként is. Az újság a hiányt, a testi sérülést és a társadalmi kirekesztettséget enyhíti ebben a sorban. Föltehetjük a kérdést, hogy mit is jelent a vers minden versszakában ismétlődő egy a. Többféleképpen is értelmezhetjük. Egyrészt azt jelenti, hogy ugyanaz az emberi szenvedés van jelen minden képben. Az egy, az emberség kifejezése is lehet. A Bibliában Pál apostolra gondolhatunk, mindnyájan egyek vagytok. Ebben az olvasatban ez az egy az emberi közösséget jelöli, azaz nem különálló sorsokat látunk, hanem ugyanannak az emberiségnek különböző arcait. A rehabilitációs beteg, a fejlődési rendellenességgel élő gyermek, a boltos, a költő, a hajléktalan itt a versben így értelmezve nem egymással szemben állnak, hanem ugyanannak a közösségnek a részei. A vers címe ajándéka, elértendő az Isten szó, Isten ajándéka tehát, ami azt az értelmezést is adhatja, hogy az egy magára az ajándékra is utal. Egy ajándék a rehab kerekesszékben, egy ajándék a csökött gyerekében, egy ajándék a boltosban, azaz az ajándék nem tárgy, hanem éppen annak a felismerése, hogy ezek az emberek is ugyanazt az emberi méltóságot hordozzák. De gondolhatunk Isten jelenlétére is. Az ismétlődő egy olvasható úgy is, mint Isten minden emberben lévő jelenléte. Ez az olvasatunk nagyon emlékeztet Máté evangéliumának a 25. fejezetére, amit eggyel a legkisebbek közül tettetek, ahol Krisztus éppen a legelesettebbekkel azonosítja magát. Nyelvileg is értelmezhetjük az egyet, hiszen Erdős Virág nem fejezi be a mondatot. Így tehát ez a hiány azt eredményezi, hogy minden sor újra kérdéssé válik. Mi az, ami közös ezekben a látszólag teljesen különböző helyzetekben? Ezek a különböző értelmezések, mintha mind arról beszélnének, hogy egységben vagyunk. Nem a hajléktalanokról, a fogyatékkal élőkről, vagy a szegénységről külön-külön beszél, hanem arról, hogy ugyanaz az emberi lét van jelen mindegyikünkben. Éppen ez a hiányos, ugyanakkor túlcsorduló forma teszi a verset litániaszerűvé, mert nem csak egy felsorolás, hanem azt sugallja, hogy a sok különálló kép mögött egyetlen közös emberi valóság húzódik meg. Ez a közösség nem idilli, nem vigasztaló, hanem a sérülékenységben, a kiszolgáltatottságban, az emberi méltóságban gyökerezik. Erdős Virág verse, mintha arról beszélne, hogy a legnagyobb ajándék maga a figyelem és az emberi méltóság elismerése. Az ünnep valódi értelméről beszél, ami nem tárgyi ajándékokban rejlik, hanem abban, hogy képesek vagyunk-e a másik emberben fölfedezni azt az egyet. Köszönöm, hogy meghallgattak. További szép estét kívánok önöknek.
0: Mihály Anikót hallották.

0: Wolfgang Amadeus Mozart D-dur zongora koncertjének második tétele hangzott el. Ingrid Habler és a Capella Academica Wien felvételéről. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: A hangárium következik. A szerkesztő Csúth Judit.
2: A Füles Bagoly tehetségkutatóról nem először beszélgetünk itt a Magyar Katolikus Rádióban. Ebben az évben ér a 10. évadához, hogyha lehet ezt így mondani, és hogyha visszagondolok, akkor az elejétől kezdve követtük ennek az egyre bővülő tehetségkutatónak az alakulását. Ha azt mondom, hogy tehetségkutató, akkor legtöbben talán a televíziókban látható tehetségkutatókra asszociálnak, de azért a Füles Bagoly esetében ez nem egészen úgy működik, ahogy ez a fejünkben él, hiszen nagyon fontos, hogy ide saját szerzeményeket várnak, és egy nagyon rangos zsűri díjazza majd azokat, akik jelentkeztek. A hangáriumban is többször találkozhatunk olyan hazai előadókkal, akik például itt tűntek föl a Füles Bagoly tehetségkutatón. Ebben az évben is 4 darab ilyen verseny lesz, nevezhetjük így is, Füles Bagoly Trip néven szerepelnek ezek, és ami tavaly óta újdonság, hogy a 18 éven alattiakat is megszólítja ez a tehetségkutató, és 3 helyszínen lesz ez a 4 alkalom, Keszthely, Budapest és Martonvásár, és Martonvásár az, ahol dupláznak. Azt hiszem, hogy sikerült összefoglalni, tehát akkor itt vannak most újdonságok. Talán a gyerekekről beszéljünk először, mert az tavaly nagyon jól sikerült, és ki is emeltett, hogy ezt egy nagyon fontos újításnak

0: alapján történt egy előzsűrizés, és...
1: Tehát aztán... az ő esetükben megengedett a feldolgozás.
0: Igen, is. Igen, abszolút. Tehát egy ilyen 6-7-8-10 éves gyerekeknél igen. Megtörtént az előzsűrizés, és akkor zsűri előtt akkor még a Kobuci kertben Budapesten léptek fel. Lehetséges, hogy beszéltünk már róla, de azért elmesélném a személyes tapasztalatokat is. Végül is emiatt van idén is Füles Bagolyki tehetségkutató. Tehát én kezdetek óta minden hangfelvételbe belehallgatok, minden jelentkezőnek minden hangfelvételébe, és ez így volt a KID esetében is. És amikor meghallgattam ezeket a dalokat, saját dalokat, feldolgozásokat, akkor azt gondoltam, hogy nagyon cuki lesz ez az esemény, mindenki jól fogja érezni magát, zsűri is jól szórakozik, és igazából ez egy részben volt igaz, mert amíg a 8-10 éves gyerekek nagyon aranyosan énekelték a Bla Louisiana, meg az Ivan and the Parazol, meg az Aria dalokat, addig kiderült az, hogy a 15-16-17 éves fiúk, lányok, akik saját dallal érkeztek, több esetben nagyon mély mondani valóval, elképesztő előadásmóddal álltak színpadra.
1: Megállták volna a helyüket a felnőtt versenyben is?
0: Egyik másik igen. Ami még döbbenetes volt, hogy az az eszköz és kütyű használat. Tehát nyilván YouTube-on meg neten minden fent van, de ennek ellenére a zsűri meg mi szervezők is rácsodálkoztunk, hogy ezek a fiatalok most itt tartanak, és meg is fogalmazódott bennem, hogy az elmúlt évek legelőre mutatóbb tehetségkutatója volt a Füles Bagoly Kid, és hogy mindenképpen csinálni kell jövőre is, és emiatt most 2026-ban ez megtörténik, július 26-án Martonvásáron, Brunswick Beethoven Kulturális Központ rendezvényterén.
1: Nyilván minden információ fent van a Füles Bagoly Alapítványnak a honlapján, ami a jelentkezéshez szükséges. Mégis mi az, amit kiemelnél, vagy mi az, amire felhívnád a figyelmét azoknak a zenészeknek, előadóknak, formációknak, akik szeretnének szerencsét próbálni. Akár talán kezdve azzal, hogy itt a tárgybeli nyereményeken túl, hiszen a 10. alkalomra tekintettel ez most még szélesebb palettát ölel fel az elérhető nyereményeknek a sora, de itt van egy olyan emberi faktor is, ami talán még fontosabb, hogy itt a zenészekkel, a zsűritagokkal találkozhatnak, visszajelzéseket kaphatnak tőlük, és hát fellépési lehetőséghez is juthatnak. Ezeken kívül mi az, ami még szerinted fontos, hogyha valaki szeretné itt kipróbálni magát?
0: Az elmúlt 1-2-3 év tapasztalata alapján azt mondom, hogy túl sok tanácsot már nem tudok nekik előzetesen adni, mert azt láttam, hogy akik a döntőbe jutottak, azok mind nagyon jó dalokkal, felkészülten érezhető, hogy sokat próbáltak. Voltak olyan együttesek, akik 0 kilométerrel jöttek, és még nem volt túl sok próba és fellépés a hátuk mögött. Ők is rendesen felkészültek, tehát hogy ilyen tekintetben már nem tudok újat mondani. Nyilván érdemes végigbogarászni, hogy mely döntőkön milyen nyereményeket lehet nyerni, és esetleg az alapján jelentkezni a különböző tehetségkutatókra. Ugye van nagyjából egy ilyen 160 nyeremény, amit átadunk, és ez szét van osztva a 4 tehetségkutató esetében. Tavaly az elmúlt évek döntőbe jutott produkcióinak a körében készítettünk egy közvéleménykutatást, és arra voltunk kíváncsiak, hogy számukra melyek a legvonzóbb nyeremények, és igyekeztünk ebben az évben még jobban ráfeküdni arra, hogy olyan nyereményeket gyűjtsünk be, amik számukra vonzóak lehetnek, és segít nekik az előrehaladásba. A szavazás lényegében a visszajelzések alapján torony magasan nyerte a fesztiválos fellépések, így most már 13 fesztiválra lehet tőlünk bejutni, lényegében mind nagy rendezvény, a teljes igénye nélkül Sziget Fesztivál, Campus Fesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok, Művészetek Völgye, Dunapart Fest, Tefest, Kerekdom, tehát csupa olyan nagy rendezvény, ahol érdemes és izgalmas fellépni. Emellett azért megvannak a szokásos, szerintem nagyon értékes nyereményeink, a

0: klipkészítés, a stúdiózás, különböző kurzusok, oktatások, arculattervezés, és még sorolhatnám.
1: Tehát tulajdonképpen az, hogy egy előadó melyik helyszínt választja a három közül, amelyek még egyszer mondjuk el Budapest, Keszthely és Martonvásár, azt akár meghatározhatja az is, hogy milyen rendezvényen szeretné magát kipróbálni, hogyha ő azt az adott versenyt megnyeri, akkor erre is erre a fesztiválra juthat el, tehát ez egy szempont lehet.
0: Abszolút. Jó néhány ilyen visszajelzés is érkezett hozzánk az elmúlt esztendőkben, tehát most már évek óta van együttműködésünk a Moment Media Design szakkal. Az ő végzős hallgatóik készítenek egy klippet egy külön díjas együttesnek, és ez úgy történik, hogy a hallgatók eljönnek jelen esetben a budapesti döntőre július 12-én az A38 hajóra, megnézik a 10 döntős produkciót, és közülük kiválasztanak egyet, akiknek szeretnének klippet készíteni, és van, aki úgy érkezik, hogy én ezt a klippet nagyon szeretném megnyerni. De így van ez például a stúdiózás esetében, így van ez a Sziget Fesztivál fellépés esetében is, tehát tudjuk, hogy különböző együttesek különböző díjakra erőteljesebben pályáznak.
1: A zsűrinek végig fontos szerepe volt, hanem a legfontosabb. Ebben az évben egészen új zsűritagokkal lehet találkozni, kik ők.
0: Összesen, ha jól emlékszem, 13 zsűritag lesz jelen a 4 rendezvényen. Ez azt is jelenti, hogy van egy-két zsűritag, aki több eseményen van jelen. Igen, ahogy említetted, jelentős frissítés történt, hogyha lehet így fogalmazni. Nagy büszkeségünk például, hogy olyan zenészek is zsűriznek idén, akik korábban megjárták a Füles-Bagoly tehetségkutatót, sőt meg is nyerték azt. 2019-ben például a Budapesten az Antares nevű zenekar nyert, és az ő billentyűsük, a Dér Dávid zsűrizni fog. Továbbra is olyan szakmai utat jár be a Dávid, ami abszolút indokolta azt, hogy ő zsűritag legyen, produceri munkákat végez, dalokat ír, szintén nálunk járt, és meg is nyerte a Füles-Bagoly tehetségkutatót, jól emlékszem 2022-ben szintén Budapesten a Méringer nevű együttes, és a frontemberük, a Méringer Marci fog zsűrizni nálunk. Ő azért is érdekes, mert ő az első olyan előadó, aki nálunk járt, megmérettette magát, és rövid időn belül eljutott oda, hogy a Budapest Parkban önálló koncertet adjon. Új zsűritag még, próbálok visszaemlékezni, Hrutka Robi például, ugye zenész, filmzeneszerző, gitáros, Lábas Viki is, énekesnő, aki új zsűritag nálunk, akkor Tóth Kristóf, Krisa, aki a Pazónak az énekese, és nem mellékesen Azaria menedzsmentjének a tagja. Tehát lényegében olyan szakmabelieket kértünk fel zsűrinek, akiknek nagy rálátása van a hazai zenei szakmára, és a véleményük fontos lehet a döntőbe jutott együtteseknek, előadóknak. Az elmúlt években mindig úgy volt, hogy azért kicsit mozogtak a dátumok, most is így történt, és úgy alakult, hogy a teljes sorozat nyáron lesz, sőt, egy hónap alatt megtörténik. Július 12-én, ahogy említettem, Budapesten lesz az A38 hajón az első tehetségkutató. Aztán Martonvásáron duplázunk, július 25-én és július 26-án. 25-én a Füles-Bagoly Trip, 26-án pedig a Füles-Bagoly Kid tehetségkutató, és az már hagyomány nálunk évek óta, hogy Keszthelyen zárjuk ezt a sorozatot. Augusztus 28-án közvetlenül Balatonparton a Zene Pavilon színpadán.
1: Épp ezt akartam mondani, hogy ez az esemény nem csak a szakmának, vagy a magukat megmérettetni kívánóknak fontos, hanem a közönségnek is, hiszen ezek a koncertek, mert hogy ez az, tehát ugye mindenki, ha jól emlékszem, 3 számmal lép fel.
0: 15 perces koncerttel, valakinek belefér ebbe 3 szám, egy punkzenekarnak 10, egy fúziós jazz formációnak lehet, hogy egy, az a lényeg, hogy 15 perc áll rendelkezésre.
1: Tehát, hogy ezek a koncertek a nagy közönség számára is természetesen megtekinthetőek.
0: Abszolút fontos is, hogy jöjjön a közönség.
1: Ami még kiderült, abból, amit az imént elmondtál, hogy a könnyű zene teljes területéről várjátok a jelentkezőket.
0: Igen, és szerencsére élnek is a lehetőséggel a jelentkezők, tehát a kezdetek óta a könnyű zenén belül mindenféle stílus megmutatkozik a döntőkben, legyen az pop, rock, jazz, metal, hip-hop, funky, tehát nagyon, nagyon színes szokott lenni a mezőny.
2: Zenei félóránkban Nagy Szabolccsal, a Füles Bagoly Tehetségkutatók alapító szervezőjével beszélgettünk, a hátralévő időben pedig két olyan zenekar felvételeiből válogatunk, melyek szintén sokat köszönhetnek a Füles Bagolynak, de jelentkezésük óta már hosszú utat tettek meg, ez pedig az Ék és az Antares zenekarok. Nagy Szabolcsnak pedig köszönjük, hogy itt volt, és idén is beszámolt a Füles Bagoly Tehetségkutatókról.
0: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra. Házunk táján a szerkesztő Szabó Csilla. Megismételjük korábbi műsorunkat.

0: Lehetséges-e a hulladékmentes élet? Ez a mai műsorunknak az egyik kérdése, hiszen hamarosan a műanyagmentes júliusról fogunk beszélgetni. Ez egy olyan kihívás, ami Ausztráliából indult, és az eredeti célkitűzés az egyszer használatos műanyagoknak a lecsökkentése volt, illetve az, hogy tudatosítsuk, hogy mennyi műanyag van jelen az életünkben. Hát most egy kicsit viccelődtünk is azon, hogy jó, hogy rádióban vagyunk, de abból a szempontból nem jó, hogy itt az asztalon egy kirakat van a témához kapcsolódva, hiszen Podonyi Krisztina, aki megpróbál hulladékmentes háztartást vezetni, hozott nekünk mindenféle példát a hulladékra is, meg arra is, hogy hogy lehet hulladékmentes eszközökkel, tárgyakkal kiváltani a műanyagot az életünkből. Vendégem még Simon Gergely a Greenpeace-től. A Greenpeace ugye Magyarországon felvállalta ezt a nemzetközi missziót, hogy csatlakozunk a műanyagmentes július célkitűzéséhez, és itt van velünk még Runták Tivadar a MOHU képviseletében, aki pedig azt mondja majd el nekünk, hogy mit, hogy szelektáljunk, mi a szemét, mi nem szemét. Tehát olyan praktikus részleteket is elmond, ami miatt néha azért látom, hogy vannak, akik ott hezitálnak a szelektív hulladék udvarukban, vagy a szemétgyűjtőknél, hogy most nem tudom, a pizzás dobozt berakhatom-e a papír közé, vagy ne rakjam be, mert zsíros, és tönkreteszem vele az egész hulladékgyűjtést. Na akkor ez egy konkrét kérdés. Pizzás doboz hova kerüljön?
1: Pizzás doboz pizza nélkül, és lehetőleg tocsogó zsír nélkül a papír.
0: És hogyha nagyon zsíros a papír, akkor az nem lesz jó, nem?
1: Az, hogy látom, hogy vannak rajta kis zsírfoltok, az még kezelhető, hiszen azért az összes papír mennyiségben ez feldolgozható. Tényleg a tocsogót azt ne, és ugyanígy mondhatom, hogy a tejfölös pohárban, hogyha félig van még tejföllel, akkor azt ne dobjuk a szelektívbe, inkább együk meg belőle a tejfölt, és utána szépen üresen kikanalazva, adott esetben előblítve mehet a műanyag hulladékok közé.
0: Na most rögtön két olyan példát hoztunk fel, hogy ugye ha pizzát veszek, előre készítettet, akkor azt már valamibe csomagolják, illetve hogyha csomagolt tejfölt veszek, akkor azt is ugye általában egy műanyag pohárba veszem meg, aminek ráadásul mondjuk még fém teteje van, tehát alufólia teteje van, ez egy összetett hulladék rögtön. Mi van az összetett hulladékokkal? Akár mondjuk egy teljes doboz is összetett hulladék, hiszen van neki esetleg egy műanyag kupakja.
1: A teljes doboz többszörösen is összetett hulladék, hiszen van benne ugye fém, papír és műanyag réteg is, ezekben a tetrapak dobozokban. Ezeknek a kezelése is megoldható, nem könnyen, de elkülöníthető és kezelhető.
0: Magyarországon foglalkoznak ezzel egyébként
1: Magyarországon
0: a hulladékkezelésben?
1: Nem, Magyarországon nem. Tehát adott esetben a papír részét leválasztják, hiszen az a legnagyobb hányada, és akkor azt még tovább feldolgozható. Tehát vannak különböző technológiák, nem a legegyszerűbb. De az biztos, hogy segítünk a hulladékgazdálkodásnak és így a környezetnek is, hogyha a szétbontható részeket az szétbontjuk, tehát például a tejfölös pohárnak a tetejét, azt jó, hogyha külön tesszük. Adott esetben ugyanabban a hulladékgyűjtőben.
2: Greenpeace részéről már egy ideje próbáljuk egyébként ösztönözni, hogy ahol elkerülhető, ott ezeket a kombinált csomagolásokat próbálják kiváltani. Ugye ezek a chipszer zacskó típusú csomagolások is nagyon elterjedtek, amikor belül alumínium, kívül műanyag, illetve nagyon sok élelmiszerlánc bevezette ezeket a úgynevezett ablakos zacskókat, amikor egy műanyagot erősítenek egy papírra, ami szintén gyakorlatilag lehetetlenné teszi az újra hasznosítást, és ezt részben ilyen zöldítésként teszik kiváltva a tiszta műanyagot, és a tiszta műanyagot azt legalább föl lehetett volna dolgozni és hasznosítani, de ezeket az ablakos zacskókat, amelyeket sokszor ilyen, hát tényleg ilyen barna, természetes színnek ábrázolják, sokan azt hiszik, hogy ez egy jobb csomagolás, pedig ez sokszor rosszabb. Ebből van egy ilyen kis előrelépés, hogy bevezették azt, hogy ilyen cellofánból, természetes cellulózból készült ablakot vezetett be egy-két élelmiszerlánc, de talán egy vagy két ilyennel találkoztam, és döntem, mindig ezek az ablakos zacskók vannak, amik azt gondolom, hogy tényleg a létező legrosszabb megoldások.
0: És hogyha ilyet veszünk, akkor szedjük szét, és úgy szeletkeljük.
2: Hát de nem lehet úgy szétszedni, hogy hasznosítható legyen szerintem a műanyag rész. Tehát, hogy az tényleg már ilyen technológiai, vagy hogy mondjam, én próbáltam sokszor szétszakítani. A papír rész meg leszakítható egy része, de a műanyag rész az általában menthetetlen. És nem hiszem, hogy ezzel azért az emberek tömegével foglalkoznának. Tehát a döntő része az embereknek az ország vagy bedobja a szelektívbe rossz helyre, vagy pedig a sima szemét bedobja. Tehát mindenképp, hogy mondjam, ez egy rossz gyakorlat, ami mostanában terjedt el nagyon az élelmiszerláncoknál.
0: Ugye most a hulladékmentes július kapcsán gyűltünk itt össze ennél az asztalnál a stúdióban, és lehetséges egyáltalán műanyag nélkül, műanyag hulladék nélküli háztartást vezetni. Ugye Podonyi Krisztina ezzel próbálkozik. Lehetséges?
3: Igen, azt gondolom, hogy törekedni és nagyon megközelíteni a teljes hulladékmentes, vagyis zero waste háztartást, vagy akár a műanyagmentességet lehetséges, nagyon precíz előre tervezéssel vagy átgondolással, ami egyébként nem csak a hulladékot, hanem a fogyasztást is tudatosabbá vagy csökkentebbé teszi. Akkor, amikor megtervezzük, hogy mire van pontosan szükségünk, mondjuk egy heti menü, vagy különböző eszköztárgyak, tisztítószerek, tisztálkodási szerek bevásárlásával, akkor ki tudjuk választani azokat az opciókat, amik mondjuk műanyag csomagolásmentesek, vagy azokat az opciókat, amik olyan vegyszereket nem tartalmaznak, melyek károsak az ivóvíz háztartásunkra, vagy akár a bőrünkre. Tehát nagyon sok olyan kombináltan jó megoldás létezik, ami nem csak műanyagmentes, hanem környezetbarát is. A mi háztartásunk nagyon jól megközelítette az elmúlt években a műanyagmentességet, mondjuk, vagy a hulladékmentességet. Volt olyan időszak, amikor hónapokig nem tettük ki a kukát a ház elé, mert alig volt benne valami, és ez nem csak a kommunálisra, hanem a szelektívre is értendő volt. Aztán jött a Covid, és addig a piacos, illetve a kimérős bevásárlásomról átkényszerültünk egy diszkontüzletlánc látogatására. Ez igazából egy családi konszenzus volt, ugyanis a férjemnek egy jó lehetőséget jelentett közösségbe menni, hogyha ő vihette a bevásárlás részét a háztartásnak. Úgyhogy én összeírtam a listát, és ebben a diszkont üzletláncban viszont nagyon sok minden csak csomagolással lehet megvenni. Hoztam is magammal egyébként egy ablakos és egy nem ablakos csomagolót. A mi háztartásunkba is kerülnek be ilyenek, abban az esetben, hogyha nem viszünk magunkkal saját tárolóedényt, vagy hogyha olyan helyen vagyunk kénytelenek vásárolni, ahol már előre van csomagolva mondjuk a péktermék, és elkerülhetetlen, hogy a sajátba tegyük bele. Viszont mi ezt nem szoktuk kidobni még, hanem ha nincs nagyon szennyeződve, hanem csak morzsa van benne, akkor szépen összehajtogatjuk, betesszük a hátizsákba. Mindig velünk van, hogyha olyan helyen járunk, ahol megtehetjük, hogy saját tárolóba csomagoljunk, akkor ebbe szoktuk beletenni a pékárut.
0: Még nem tisztáztuk egyébként a fogalmat, ugye a műanyagmentes július, ez azért elég jól érthető, hogy mit jelent ez, hogy műanyag nélkül élünk, de azért a hulladékmentes az egy nehéz kifejezés. Arra gondolunk, hogy semmit nem dobunk ki, vagy arra gondolunk, hogy csak annyi szemét keletkezik, olyan minimális szemét keletkezik, ami nem szelektálható, hogy ezt már szinte hulladékmentesnek tekinthetjük. Szóval mi az, hogy hulladékmentes?
1: Én nagyon örülök annak, hogy előjött ez a téma, mert gyakran beszélünk a műanyagról, mint minden gonoszság őséről, és szerintem ez nem így van. A műanyagnak megvan a helye az életünkben, hiszen számtalan olyan tárgy van, amit a műanyagnak a speciális tulajdonságai, könnyűsége, összetétele, szerkezete miatt a legpraktikusabb, legcélszerűbb, és mondom azt is, a legkevésbé környezetbántó előállítani. Tehát az, hogy hulladékmentesen éljünk, amennyire lehet, az úgy gondolom sokkal fontosabb, mint az, hogy az adott hulladékokon belül a műanyag aránya kevesebb vagy nagyobb. Értelemszerűen a lebomlási ideje hosszabb, tehát törekedni kell arra, hogy amit lehet, azt újra használjunk, vagy ha nem lehet, akkor hasznosítsunk. Ehhez szükséges ugye az elkülönített gyűjtés. De kevesen tudják, hogy amikor arra gondolnak, hogy egy textil zacskó vagy zsák az sokkal környezetbarátabb, mint egy műanyag zacskó. Egyetlen textil zsáknak az elkészítéséhez kb. 2700 liter víz kell ugye a teljes életláncban, ugye amikor locsolják a növényeket, aztán a feldolgozásba, stb. stb. Stb.
0: És mert egyébként ebben is van műanyag, mert azért ma már nagyon kevés olyan textilt lehet, ha nem utána járunk kifejezetten, szóval nagyon kevés olyan textilt lehet kapni, amelyben nincs valamiféle műanyag keverék, műanyag szál.
1: Adott esetben
0: tehát
1: igen,
0: ez egy
1: de
0: bonyolultabb
1: még,
0: helyzet is egyébként,
1: bonyolultabb.
0: Egy ilyen összetett textil kezelése.
1: Így van, most ez a 2700 liter víz, ez körülbelül egy embernek 3 évig a teljes ivóvíz szükségletét ennek képes fedezni, még egy műanyag zacskónak az elkészítése összességében, hát az néhány deciliter víz. Mondhatjuk, az üveg az meg még jobb, hogyha üvegpalackokban hozzuk, de hát ahhoz meg ugye óriási energia szükséges, hogy az üvegeket gyártsák. Tehát nagyon fontos, hogy ne valamelyik gyártó lobby érdeke érvényesüljön abban, hogy egy adott kampányban, egy adott társadalomban melyik anyagot démonizálják és melyiket favorizálják, hanem legyen meg egy általános, jól áttekinthető összevetés, hogy adott helyzetben, adott környezetben melyik a legkörnyezetbarátabb, és összességében törekedjünk arra, hogy az általunk megtermelt hulladék az minél kevesebb legyen, ehhez adott esetben a fogyasztásunkat kell újra gondolni, a vásárlásunkat.
2: Én erre két dologra is azért rácsatlakoznék, vagy részben vitatkoznék is ezzel. Egyrészt a műanyag azért olyan szempontból mindenképpen egy probléma, és mondhatjuk azt, hogy valamilyen szinten műanyagválság van, hogy egyre nő a primer műanyag termelésünk, tehát egyre több műanyagot gyártunk, miközben évtizedek óta arról hallunk, hogy jaj, de jól majd újrahasznosítjuk a műanyagot, hogy olyan jól újrahasznosítjuk a műanyagot, akkor nem kéne egyre több és egyre több műanyagot gyártanunk kőolajból, földgázból. A műanyagnal ugye az egy részben egy probléma, hogy az életciklusa során azért nagyon sok szennyezéssel is jár, nem csak a műanyag, a többi csomagolóanyag is, de azt például már tagadhatatlan, hogy egyszerűen nem tudunk olyan helyre nyúlni, ahol ne lenne mikroműanyagszennyezés, tehát hogy az élelmiszereinkbe, a vízünkbe, a levegőbe, tehát tényleg egyszerűen nincs olyan pontja a természetnek, ahol ne lennének mikroműanyagszennyezések. A mikroműanyagok önmagában kockávatot jelentenek az egészségünkre, és hát rengeteg műanyag adalék is bennük van, ami problémát jelent, és hát lehet, hogy a műanyag újrahasznosító üzemek környéke az egy nagyon-nagyon jelentős forrása a mikroműanyag szennyezésnek, például pont mondjuk egy PET újrahasznosító az általában mindig a mérések szerint tele van mikroműanyag szennyezéssel, és azért a műanyagot mégiscsak úgy találtuk ki, hogy gyártsunk egy olyan alapanyagot, ami évtizedekig, akár sőt évszázadokig stabilan megmarad, és ezt képest a globálisan legyártott műanyagnak bőven több, mint a fele az egyszer használatos műanyag. Tehát megalkottunk egy anyagot arra, hogy sokáig tartósan meglegyen, és valóban ezeken a területeken, ahol sokáig tartósan megvan, használni is kellene. A gyakorlatban viszont mégiscsak úgy használjuk, hogy sokszor pár percig szolgál minket. Tehát azért nagyon-nagyon jelentős visszaszorításra, csökkentésre lehetne lehetőség, ha lenne akarat, de azt látjuk, hogy erre nagyon régóta igazából nincs politikai akarat, hanem azt látjuk, hogy pont folyamatosan növekszik minden a műanyagtermelés, és arra majd valóban rátérhetünk egy kicsit később, hogy viszont tényleg a műanyagmentes alternatívákra mindig azt gondolják, hogy az egyik eldobhatót egy másik eldobhatóval váltsuk ki, ami szerintük egy alapvetően rossz hozzáállás. Tehát az, hogy mondjuk műanyag pohár helyett egy olyan papírpohárból iszunk, ami nem tudom hányfajta vegyszerrel van kezelve, esetleg még egy műanyagborítás is van, az egy nyilván egy sokkal rosszabb megoldás ahhoz képest, hogyha innánk mondjuk egy normális porcelán vagy üvegpohárból, és még ezt hosszasan lehetne sorolni.
0: Már ebből is látszik, hogy ha ilyen döntéseket kell hoznunk, hogy mikor melyik a jobb hulladék, mert azért a vége az, hogy hulladék lesz ezekből a tárgyakból, reméljük minél később, akkor nincs talán mindig elég információnk ahhoz, hogy jól döntsünk. Tehát, hogyha csak valaki így belevág ebbe az elképzelésbe, hogy csökkenti a háztartási hulladékot, akkor ami először eszébe jut, az nyilván ez, hogy akkor nem műanyag legyen, hanem más, de ebből az derül ki, hogy sokkal komolyabban kell, vagy sokkal részletesebben kell elmerülnünk egy-egy, akár tárgy vásárlásakor is ebben, hogy mi a jobb, meg mi a rosszabb. Mondjuk gondolom, hogy Krisztinának ez már így a kisujjában van, hogy folyamatosan tudja mérlegelni azokat, hogy na most akkor inkább ezt feszem le, inkább ebbe rakom, de ez gondolom egy hosszú folyamat volt, amire eljutottál idáig.
3: Igen, mondhatni évek tanulási folyamata volt, viszont rengeteg segítséget találtam hozzá. Különböző tananyagokat, workshopokat, könyveket, vannak olyan csoportok, ahol tudásmegosztással, ismeretmegosztással lehet fejlődni ezen a területen, és azt gondolom, hogy ez rendkívüli előny manapság, hogy gyorsabban tudjunk jól dönteni. Egyébként a körforgásos létre, vagy körforgásos piramis az, ami szerintem egy jó irányelv, hogy hogyan kerüljük el a túlzott műanyagfogyasztást, vagy csomagolásfogyasztást. Alapvetően a nem döntés, vagy nem választás, nem vásárlás az, ami első számú, tehát hogy átgondoljuk, hogy valóban szükségünk van-e arra, és hogyha tényleg szükségünk van arra valamire, akkor ez hogyan érdemes választani összetevőit tekintve, csomagolását tekintve, és ha meg tudjuk oldani, akkor biztosítsunk saját csomagolást, vagy olyan helyről vásároljunk, ahol eleve kimérve adnak dolgokat, mondjuk a kerpiacon nagyon sok mindent meg lehet így vásárolni, húsárut, zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket, magvakat, tésztaárut, lisztet, tehát szinte mindent, igazából a háztartási tisztítószerek és kozmetikumok azok, amik szerintem egy nagyobb dilemma első nekifutásra. És egyébként nem kell mindent elsőre jól csinálni, hanem lépésenként megfejlődni azt, amire éppen abban a szituációban, abban az életciklusban képesek vagyunk, és minden egyes kis siker nagyobb buzdítást ad egy következő lépésre. És ennyire szomjasabbá válunk arra, hogy még ügyesebben, még takarékosabban csináljuk.
0: Azért, amikor te így mondhatjuk azt, hogy sok év alatt megszerezted ezt a tudást, ezért ez nem csak a sok év ideje, hanem a napi idő is benne volt ebben. Tehát, hogyha valaki ezzel foglalkozik, az egy külön hobbi, vagy lehet, hogy több is, mint hobbi. Mert azért idő, pénz az, hogy oda menjek, ahol lehet olyat szerezni, ami nem csomagolt. Utána nézek, az is idő, az olvasás is idő, a tájékozódás is idő, az is idő, hogy akkor én csomagolom, én főzöm meg a szappant, vagy nem tudom, készítem el a mosogatószert. Szóval, hogy idő, folyton.
3: Igen, szerintem ez egy
0: időválságban vagyunk, akkor ez egy úri luxus, hogy na,
3: hulladékmentes
0: háztartást vezetek.
3: Alapvetően szerintem egy kezdeti időbefektetés, de inkább azt mondanám, hogy egyszeri, amíg megtalálunk egy olyan terméket, ami jól tudja helyettesíteni az addigi, mondjuk nagyobb csomagolású alternatívát. Illetve, ahogy említettem, vannak közösségek, ahonnan könnyen gyorsan lehet jó információhoz jutni. A házi készítésű termékekkel kapcsolatban én most már nem főzök szappant, korábban készítettem, szerintem nem tart sok ideig, és egy főzéssel több kilót is lehet készíteni, ami nagyon sok ideig elég. A tisztítószer, a mosószer készítése az, amit még saját magam csinálok, illetve a dezodor keverés, és papírcsomagolásban megveszek több kilónyi mosószódát, illetve dobozba csomagolt mosószappant, amit lereszelek, és ezzel több hónapnyi mosószerhez jutok, amit el tudok tárolni, nem romlik meg.
0: És tényleg tiszta lesz a ruha? Mert azért ez is kérdés, hogy nem lesz olyan, nem tudom, sárga a fehér, vagy szürke a fehér.
3: Nem, szerencsére nem. Voltak olyan próbálkozásaim más természetes tisztítószerekkel, amik mondjuk egy idő után sárgásították az anyagot, de a mosószóda, mosószappan kombináció bevált, és még a mosipelusokat is annak idején, amikor a gyermekeim még nem voltak szobatiszták, ezekkel tisztítottam.
0: Tehát akkor már itt még egy trükk, hogy a pelenka is lehet olyan, amit újra lehet használni, mosni.
3: Igen.
0: Így. De akkor a mindennapi életnek számos olyan részlete van, ami, hát akkor most egy nagy kérdőjel, hogyha most az intim tárgyakra gondolunk, pelenkára, de egy hölgy esetében akkor betét tampon, az nyilván kizárt. Mindenben megkeressük azt a módot, hogy mosni lehessen, újra hasznosítani lehet?
3: Igen, léteznek higiéniai eszközök is, különböző verziókban, ami mosható hasonlóan, mint egy gyermek mosható pelenka. Vannak alternatívái is, amik talán még kényelmesebbek és egyszerűbbek, mint például az intimkelyhek, és ezek rendkívüli műanyag szennyezéstől óvják meg a környezetet. Például kiszámoltam, hogy az én két gyermekem, akik mondjuk fel annyi idő alatt szobatisztultak, mint egy átlagos gyermek szobatisztulás ideje, ez alatt az időszak alatt fejenként 12-20 pelenkát használtak el, és ez nem eldobható kőolajból, illetve műanyagból készült pelenka volt, hanem mosható pelenka, és a második gyermek örökölte az elsőtől. Úgyhogy gyakorlatilag nagyjából 1 tonna pelenkát spóroltunk meg a környezetnek azzal, hogy mosható pelenkát választottunk.
0: Valami a kezedben van, mi az?
3: Igen, hoztam magammal szemléltetésnek egy tárgyat, amit egy élő vízben találtam búvárkodás közben, és amikor Simi említette a mikroműanyag szennyezést, akkor gondoltam, hogy ez egy jó apropó lehet, és én először azt gondoltam, hogy ez egy kagyló, vagy valamilyen vízi állatnak a maradványa, és mikor kihoztam a vízből, akkor rájöttem, hogy nem, ez egy PET palacknak a maradványa, aminek már csak az alja látszódik a lemorzsolásból, úgyhogy azon a területen, ahol ezt találtam, nem milliónyi, hanem körülbelül milliárdnyi mikroműanyag került az élővízbe, csak ebből az egy PET palacból. Úgyhogy ebből a szempontból is csodálatos, hogy itthon újra lehet visszaváltani palackokat, amit egy pár évvel ezelőtt még nem lehetett, de már ezzel szerintem rengeteget tettünk azért, hogy ne az élő környezetben landoljanak a műanyagjaink.
0: Mondjuk ezeket a műanyag palackokat azért szállítják össze, préselik, újra hasznosítják, tehát itt megint van akkor egy ilyen része ennek, hogy ebből is keletkezik hulladék. Én igazából azt nem értem, és nem tudom, hogy mi az oka annak, hogy egy nagyon jól működő üvegvisszaváltási rendszer volt Magyarországon, évtizedeken keresztül volt. Befőttes üvegvisszaváltás, kis üveg, nagy üveg, nem tudom, sörös üvegbe csomagoltak, akár paradicsomlét is. Tehát, hogy voltak ilyen egyen üvegek, amiket visszaváltottak, kitisztították valahogy, és utána újra használták. Ez a rendszer miért nem működik? Vagy miért nem működik újra, vagy miért nem akarják újra visszahozni a forgalomba, akár mondjuk európai szinten, hogy én megveszem akárhol Európában, ugyanabban az üvegben azt a terméket, és akkor újra hasznosíthatjuk.
1: Hát most rám néztél, Csilla, de...
0: Hát igen, mert úgy gondolom, az, hogy Európában... Ruták Tivadar a hulladékhasznosításnak most itt a szakembere. Miért tehát... nem használunk több üveget? Újra használható, újra tölthető, nem széttörendő, hanem újra tölthető üveget.
1: Értem a kérdést. Ami újra használható, az minden esetben előnyt kell, hogy élvezzen. Tehát ugye van a hulladék piramis, amiről beszélni szoktunk, annak a csúcsa az az, hogy ne is vegyük meg azt, amire nincs szükség. És a legjobb hulladék az, ami meg se keletkezik. Hogyha visszafogjuk magunkat, és tényleg csak azt vásároljuk meg, amire szükség van, akkor ezzel jót tettünk. Hogyha olyan dolgokat vásárolunk, aminek az élettartama hosszabb, akkor ez a következő lépés. Hogyha olyan dolgokat vásárolunk, amik újra használhatóak ugyanarra, mint ami korábban a funkciójuk volt, akkor az megint csak jó. Itt azért már oda kell arra figyelni, hogy ez az újrahasználat ne járjon túlzott szállításból, tisztításból fakadó környezeti ártalommal, hiszen ugye most már olyan higiéniai előírások vannak, hogy adott esetben a vegyszerek, amiket használnak egy-egy palack vagy üveg tisztításához, az még károsabb lehet, mint más megoldások. És akkor ezt követi csak a hulladékpiramisban az újrahasznosítás, vagy újrafeldolgozás, amikor begyűjtött üvegeket összetörik, és készül belőle újabb üveg, palackból palack, dobozból doboz, papírból papír, gumiból gumi, stb. Tehát ahol lehet, ott mindenképpen törekedjünk az újra használatra, de mondom az, hogy ez logisztikailag hogy oldható meg, és hogy a legkedvezőbb, hiszen gondoljunk bele, hogyha van egy gyártó, aki Németországban gyártja az uborkákat, azt piacra dobja így a hálózaton keresztül itt Magyarországon, és utána ugyanazt az üveget akarja ő visszagyűjteni, mert hogy neki speciális üvegformája van, amivel megkülönbözteti magát a polcokon.
0: De például lehet egy ilyen európai szabály, hogy minden uborkát ugyanabba kell tölteni, azt is, amit magyar konzervgyárt tölt, meg azt is, amit mondjuk francia konzervgyár tölt.
1: Sok sikert hozzá, támogatjuk, hogyha egy ilyen lehetőség van. Nyilván az Európai Uniós törvényhozás vagy jogalkotásban nekünk azért bizonyos mértékig korlátozott a közvetlen ráhatásunk. De az mindenképpen fontos, hogy figyeljünk oda arra, hogy amikor valamilyen anyagot ki akarunk váltani egy másikkal, akkor gondoljunk abba is bele, hogyha ugyanolyan tömegben akarjuk használni az üveget, mint amilyen tömegben most használjuk a palackokat. Ha ugyanolyan tömegben akarjuk használni a papírzacskókat, mint amilyen tömegben használjuk most a műanyagzacskókat, akkor összességében ezeknek a környezeti lábnyoma adott esetben még rosszabb is lehet, mert olyan energiafelhasználással, olyan erdőpusztítással, vagy a biodiverzitás eltűnésével járhat, hogyha minden csak kenderrel, meg lennel ültetünk be az erdők helyett, ami megint nem szerencsés. Tehát a legfontosabb az, amiről ugye Kriszta is beszélt, hogy magát a hulladékot csökkentsük összességében.
2: Nagyon sok életciklus elemzést próbáltam elolvasni az ilyen élelmiszer-italcsomagolás kapcsán, és nyilván egy kicsit van egy olyan dolog, hogy minden iparág tud mutatni olyan életciklus elemzést, ami azt mutatja, hogy amit ő csinál, az a legjobb. És ezért sokszor inkább nem is ezeket az egyes életciklus elemzéseket nézni, hanem az olyan cikkeket, amiben már az életciklus elemzéseket elemzik, és azokat összegzik. És ez alapján valóban az jött ki, hogyha csak energetikai szempontból nézzük, akkor egy jól megszervezett műanyag újrahasznosítás, és egy jól megszervezett, tehát hogy logisztikailag közel van, sok segít, tehát hogy nem kell sokat utaztatni, üveg, visszaváltás, újratöltés, az körülbelül pariba van egymással. Viszont ami miatt mi mégis azt gondoljuk, hogy jobb a újratöltés, és amiért az fontos, annak több oka van. Egyfelől nyilván az emberek ugye sose 100%-ig viszik vissza a termékeket, ez ugye műanyagra és üvegre is igaz, de nyilván, hogyha elég magas a betétdíj vagy a visszaváltási díj, akkor jobban vissza fogják vinni, de ez egy külön kérdés. Viszont azt látjuk, hogy az életciklus során azért a műanyagnak mégiscsak több negatív környezeti hatása van, mint egy sokszor újra töltött üvegnek. Egy üveget ugye jó esetben akár 20-30-szor, de akár még többször is újra töltik, attól függ, hogy milyen célra használják, jó valamikor csak kevesebb szer, de hogy az eldobható üveg az egyik legrosszabb megoldás egyébként az energetikai szempontból, az nagyon rossz, és nagyon rossz érzésem van, hogy sokan azzal akarják magukat zöldnek mutatni, hogy eldobható üvegbe adják mondjuk a különböző üdítőiket, vagy sörüket, vagy akármit. Viszont a műanyag az életciklusa során, ahogy mondtam, mikroműanyag szennyezést okoz, nagyon sok ilyen-olyan szennyezése járhat. A környezetből kikerült műanyag, az pont, ahogy az említett előző példa mutatja, hogy az óceánba bekerülve azért nagyon-nagyon jelentős, akár tágabb környezet szennyezést okozhat. Lehet, van egy olyan új információ is, amiről ugye mostanában ugye egyre több előírás van arra, hogy például a PET-be legyen repet, tehát újrahasznosított PET. És sok kutatás mutatta ki, hogy a repetbe egy csomó olyan szennyezőanyag megjelenik, ami amúgy a normál tiszta PET-be, vagy a frissen gyártott PET-be nincs benne. Tehát az élelmiszer célú újrahasznosításnak, tehát élelmiszer csomagolás célú újrahasznosításnak vannak korlátai. Attól kezdve, hogy ftalátok, biszfenolok, egy csomó olyan vegyület megjelent a repedbe, aminek egyébként addig nem volt nyoma. Hogy miért csökken Magyarországon egyébként ez az újratöltés aránya? Én azt látom, hogy mindenki körbe mutogat. Mi nagyon sokat beszélgettünk a szupermarket láncokkal, élelmiszerláncokkal erről, kérdeztük a MOHU-t erről, kérdeztük a kormányzatot, gyártókat kérdeztük, és mindenki azt mondja, hogy a másik miatt nincsen. Tehát mindenki szerint a többi miatt csökken. Ez az biztos, hogy látszik, hogy mióta bevezették ezt a kötelező visszaváltási díjas rendszerre, volt a csökken az újratölthető aránya, nagyon sok sajnos diszkont látsz ki, és listázt őket teljesen, erre egyébként panaszkodnak gyártók. Majd később beszéletek, hogy csináltunk egy szupermarket lánc felmérést, amiben pont ez jött elő, hogy nagyon sok helyről teljesen eltűnt az újrahasznosítható, az újratölthető üveg. Szóval sokan a szupermarketek részben a MOHU rendszerét károsztatják, hogy azt mondják, hogy nekik az csak túl bonyolult lenne tartani visszaváltott üveget, inkább nem akarják. Pont ezt mondják a gyártók, hogy őket kilistázzák, hogyha újratölthető üveget akarnak adni. Tehát és nem, a MOHU pedig azt mondja, hogy ez nem az ő feladata, és neki ezzel úgymond nincs sok dolga, ő tud olyan automatát is adni, amiben belefér, és akkor az legyen a szupermarket láz dolga. Tehát az látszódik, hogy mindenki valaki másikra mutogat, és közben azt látjuk, hogy az elmúlt években igazából drasztikusan csökken. Ez a szerintünk, meg nem csak szerintünk, a zöldek szerint jó megoldás.
0: Most egy kis zenével szakítjuk meg ezt a beszélgetést, és aztán visszatérünk a hulladékmentes, műanyagmentes életünkre arra, hogy csökkenthetjük a háztartási hulladékot.

0: A Magyar Katolikus Rádióházunk táján című műsorában hulladékmentes, műanyagmentes gondolkodásról beszélgetünk, és amíg a zenét hallgattunk, és itt mindenki ivott, a vendégeimnek hoztam ugye üvegpoharat, egy üveg kancsóból töltöttük a vizet, én viszont nagyon rendetlenül egy műanyag palackból iszom a hűtött csapvizemet, és akkor megkérdeztem, itt most éppen azt hiszem, hogy Simon Gergelyt, hogy milyen ez a műanyag palack, hogy legalább jó műanyagból iszom el. Szóval milyen műanyag lehet például egy, akár egy vizes palack, ami ugye újra hasznosítható, most arról beszélgetünk, nem az eldobható PET palackról, hanem amit mindig magammal hozhatok.
1: Körülbelül egy vagy két éve a Tudatos Vásárlók Szervezet kérésére csináltam egy ilyen felmérés kulacsokról, hogy melyikről milyen információ van, és ebből tényleg kijött egész érdekes adatok, hogyha megnéztünk ilyen kutatásokat, vizsgálatokat, hogy miből milyen úgymond káros anyag juthat ki, hogyha kulacsot használunk. Az egyik ilyen most már egyre kiszoruló, de még mindig nagyon elterjedt kulacsfajta, az a polikarbonát kulacs. Ugye cumis üvegekből pár éve kitiltották a úgynevezett biszfenol A-t, de a polikarbonátban, ha nem is biszfenol A van, mindig most már azt elkezdték korlátozni, de másfajta biszfenolok lehetnek, ami mint egy nagyon erősen hormonkárosító anyag, és nagyon szigorúan szabályozott, nyilván problémát jelent. Tehát ilyen szempontból az ilyen plexiszerű PC-nek rövidített polikarbonát palackokat valószínűleg érdemes kerülni, de ami érdekes, hogy nagyon sokan alumínium kulacsot vesznek, és az alumínium kulacsnak meg a belsét nagyon gyakran ilyen epoxi gyantákkal kezelik, amiből pedig, ha lehet, még több vízfenol jön ki. Illetve elterjedtek ezek az ilyen puhább polipropilén kulacsok, amikből viszont meg ilyen mikroműanyagok tudnak nagyon elég hamar lekopni. Nyilván az egy alapvető tulajdonság, hogy semmilyen többször használatos műanyagot, amitből iszunk, eszünk, hogy azt látjuk, hogy karcos, akkor ne használjuk, mert az azt jelenti, hogy akkor jön belőle a mikroműanyag a szervezetünkbe.

0: amit nem javasolnék.
1: Akkor egy kis kiigazítás, mert ugye mondtad, hogy újra hasznosítható kulacsból iszol, elég elítélhető módon, mondta te, ez újra használható. A kettő között lényeges különbség van, úgyhogy ezt azért én semmiképpen nem nevezném bűnnek, vagy rossznak, hogy ilyet használunk. Még egyszer mondom, szerintem a műanyagoknak is, az üvegnek is, papírnak is, fémnek is megvan a maga helye az ellátási láncban. És az, hogy melyik jobb, melyik rosszabb, hát itt ugye Simi beszélt egy kicsit a környezeti lábnyomról, hogy a műanyag kicsit ilyen-olyan, és hogy melyik lobby éppen milyen hatástanulmányt végez és propagál, arra például kevesen gondolnak, hogy amikor az üveget kidobják a vegyes hulladékba, és akkor a vegyes hulladékkal sajnos, mondjuk így a fekete kukában levő hulladékkal már nem sok mindent lehet kezdeni, az nagy tömegében megy lerakóra. Magyarországon csak nem a felett, csak nem 50%-a a lakosság körében keletkező hulladéknak az lerakóba kell, hogy menjen. Egyszerűen azért, mert fekete kukába dobják az emberek a helyet, hogy szelektíven elkülönítenék. Na most az az üveg, ami egy ilyen fekete kukába kerül, fölmegy a lerakóra, megsüti a nap, olyan tüzek keletkeznek ezeken a 35-40 fokos napokon, amiknek a környezeti lábnyoma megint csak sokkal rosszabb, mint hogyha valaki egy egyszer használatos műanyagból.
2: Égeti a hulladékot is, így tehát van, nem csak az, hogy elterjedhet
1: a tűz,
2: hanem hogy az ott lévő, a szeméttelepen lévő hulladék ég.
1: Így van, tehát ha már megkeletkezett egy hulladék, akkor nagyon fontos, hogy amit
2: megkeletkezett, bocsánat, ez nagyon rosszul hangzik az én fülemnek, hogy megkeletkezett, biztos ez a hivatali zsargon.
1: Tehát, ha már nem használunk valamit egy háztartásban, szépen, és úgy döntünk, hogy megválunk tőle, és kidobjuk, akkor törekedjünk arra, hogy amit lehet, és amire megvannak az elkülönített gyűjtés lehetőségei, azt elkülönítetten gyűjtsük. És az, hogy aztán ebből mennyi lesz, hogy lesz, mint lesz, karrierem során volt egy idő, amikor egy vegyipari gyár, vagy egy vegyipari céget vezettem, és ott tanultam meg, hogy a klórral is dolgoztunk. Én azt mondtam, hogy klór, fú, hát ez borzasztó veszélyes. Hát az emberi szervezetnek szüksége van bizonyos mennyiségű a klórra, tehát önmagában az nem. A dózis, ami veszélyes. És ezt próbálom behozni, itt nem a műanyag az, ami a rossz, hanem az a dózis, amiben használjuk, de ha ugyanilyen dózisban használnánk a papírt, a fát és a fémet, akkor annak ugyanolyan beláthatatlan következményei lennének.
2: Amikor arról beszélgetünk, hogy mondjuk jó lenne lecserélni tárgyakat otthon, akkor ugye, ha lecserélek valamit, mondjuk egy jobbra, hulladék szempontjából, vagy hulladékkezelés szempontjából jobb tárgyra, akkor el kell dobnom egyet. Tehát most itt van nekem ez a palack, ami ezek szerint PET palack, tehát az én egészségemet károsítom vele, hogyha ebből iszom a vizemet, töltöm újra a vizet, és ebből iszom. Ha én ezt most kidobom, és helyette veszek egy másikat, akkor ez már rögtön egy hulladék keletkezett, ugye a háztartásomban. Amikor át akarunk térni ilyen életmódra, vagy erre a gondolkodásmódra, hogy akkor kevesebb legyen a hulladék, akkor már rögtön akár egy jó nagy kupac hulladékot már magában ezzel a döntésünkkel előállíthatunk.
1: Igen, de mielőtt tovább megyünk, azért csak szeretném mondani, hogy pánikot ne keltsünk. Tehát nem arról van szó, hogy aki PET palackból megiszik egy korty vizet, akkor onnantól kezdve ő már halálfia, tehát azért... Ez nem így van.
2: Tehát dobjam ki ezt a palackot most.
1: Használd.
2: Használjam.
1: Ameddig.
2: Jó.
1: Nem karcos.
2: De a kérdés azért Krisztina felé megvan, hogy nyilván, amikor te áttértél erre, akkor volt előtte olyan idő, amikor nem így gondolkodtál. Tehát voltak a háztartásodban olyan eszközök, nem tudom, olyan tárgyak, amelyek nyilván nem voltak ennek a szemléletnek a szolgálatában.
3: Igen, azt gondolom, hogy amikor már bekerül valami a háztartásba, és ott van, csak azért nem érdemes lecserélni, mert van jobb alternatíva. Pont azért, hogy ne keletkezzen egy új anyag, ne kerjen valamit újra legyártani, ne álljak annak, ne támogassak egy új anyag gyártását, hanem használjam ezt, ameddig csak lehet. Van egy tipikus eset, például, ha általában nyaralásom vagy kiránduláson fordul elő, hogy valami olyan helyen eszünk, ahol műanyag evőeszközt adnak az étel mellé, és bár rá van írva egy reusable, tehát újra használható,

0: ezt az esetek többségében az emberek eldobják. Én szerintem nem kell eldobni, hogyha úgy alakul, hogy pont nincsen nálam evőeszköz, hát valamelyik táskámba hordok, valamelyik táskába pont nincs, akkor bekerült a háztartásomba egy műanyag villa, esetleg egy műanyag kanál. Én ezt el szoktam tenni, szépen tisztára törlöm, és egy következő alkalommal, vagy benne hagyom abban a táskámban, hazaviszem, elmosom, és akkor lesz még egy szett, ami mindig ott van velem, tehát szerintem, ha bekerül a háztartásba, nem feltétlenül tragédia, hanem ezt meg kell próbálni még okosan tovább használni, és elkerülni a továbbiak bekerülését.
1: Hát, ugye például pont az, hogy próbáljunk nem mindenhol kérni, tehát, hogy nálam is majdnem mindig van ilyen műanyag étkészlet, mert valahol elkerülhetetlenül odaadják, mit tudom én, akár egy rendeléstől, amit nagyon ritkán rendelünk, jön, és akkor azt érdemes elrakni, ami egyébként elég szomorú, hogy nagyon sok terméket elvileg betiltottak, mint egyszer használatos műanyagot, és ezt azzal a nagyon egyszerű trükkel próbálják most úgymond kijátszani, hogy ráírják, hogy többször használatos, és ettől nem fogják többször használni nyilván az emberek, de tényleg azon kell mindig elgondolkozni, hogy abban az adott pillanatban hogyan kerülhetjük el, tehát hogy tényleg kell nekünk pont, nekem nagyon bosszant, amikor például kávézókba eldobható pohárba adják a kávét, mert ráadásul jobban is szeretem, hogyha porcelánban van, de mindig próbálom mondjuk kikövetelni, hogy adjanak már egy rendes porcelán csészébe kávét. Tehát rengetegszor, hogyha végignézzük egy átlagos napunkat, elképesztő sok eldobható szemetet generálunk, és az a baj, amit a korábban is mondtam, hogy egyszerűen divatol, pont evőeszközök meg egyébben kapcsán elkezdték ezt az ördefestés technikát csinálni. Minket a Greenpeace-nél folyton megkeresnek ilyen cégek, hogy zseniális, én nem tudom milyen bambuszból és melaszból készült tányér, evőeszköz, stb. Van, ami végre nem műanyag, és hogy segítsük a terjesztését. És mondjuk, hogy könyörgünk, mi arról beszéljünk, hogy ne használj eldobhatót. Nem tényleg az a cél, hogy próbáld minimalizálni. És tényleg ilyen szempontból sokszor a műanyag még egy sokkal biztonságosabb alternatíva volt, mert például ezekről a bambuszdarálékokról kiderült, hogy amikkel összefogják anyagot, abból rákeltő adalékanyagok jönnek ki. Gondoljunk bele, hogy milyen elterjedtek mostanában a papírtányérok, papírporrak. Hát, hogyha egy A4-es papírt összehajtogatunk és beletöltünk egy pohár vizet, akkor nyilván tudjuk, hogy ez nem fogja megfogni a vizet, és ettől kezdve beleraknak egy csomó olyan anyagokat, amiket avóta már el is kezdtek kitiltani, meg korlátozni, mert tudjuk, hogy milyen káros. Tehát úgymond az ilyen zöld hangulat miatt tényleg néha többet ártunk, tehát lehet, hogy akkor tényleg jobban jártunk volna egy műanyag pohárral, mint hogy mindenféle ilyen himi-humi poharakat gyártunk, mindenféle anyagból, amit aztán ugyanúgy eldobhatónak tartunk. Tényleg abban lenne a cél, hogy akár az élelmiszer felszolgálóboltok, kávézók, kis büfék tegyék bele azt az energiát, hogy mossák már el azt a nyavajás poharat, és nem mindent eldobhatóba adjanak meg a tányérokat.
2: Behoznék egy új dolgot, mert idáig mindig használati tárgyakról, csomagolásokról beszéltünk, és kevesebb szó esett arról, ami csomagolásban van, amikor vásárolunk élelmiszert például. A magyarországi hulladék összetételből az derül ki, hogy a lakosság körében körülbelül 30%-ig olyan szerves anyagok vannak a hulladékban, aminek egy része mondjuk a fűnyírásból keletkező nyírott fű, de egy jelentős része pedig a konyhai biohulladék. És hihetetlen tömegű Európában és világszerte az a pazarlás, ami történik, hogy mennyi fölöslegesen megvásárolt, el nem fogyasztott élelmiszert dobunk úgy ki, hogy ráadásul, ha az a vegyes hulladékba kerül, megint mondom, akkor azzal nem nagyon lehet mit kezdeni. Kísérletezünk azzal, hogy elkülönítetten gyűjtsük ezeket a hulladékokat, egyelőre nem túl nagy a lakossági fogadókészség erre itt Magyarországon. Nézzük, hogy más országokban mi viszi sikerre ezt a kezdeményezést, hiszen ha már, nem mondom a megkeletkezett, ha már kidobnak a lakosok élelmiszer hulladékot, akkor abból legalább biogázt, tehát energetikai felhasználásra lehet, vagy valamilyen egyéb hasznosításra vinni. Természetesen az lenne a legjobb, hogyha egyáltalán nem keletkezne ilyen hulladék, de ha igen, akkor amennyire lehet, az is legyen elkülönített, és ebben azért még tennivalónk van sok.
3: Na most akkor ez megint a szelektálásnak egy kérdése, és akkor itt pontosítsuk, hogy ugye, hogyha megmarad valami étel, akár mondjuk tényleg a tejföl, vagy egy konzerv, ami lejár, vagy fölbontottuk valamennyit, elhasználtunk belőle, de nem az egészet, akkor mi a tendő? A nem tudom, csatornába az ilyesmit engedjük bele, és öblítsük ki azt a tárolót, és akkor ez a jobb megoldás, hogy ott a patkányok felnyalogatják, ami bekerült, vagy...
2: Hát egyik sem szerencsés, igen, megoldás, értelemszerűen se a csatorna, se a kukába dobás, ezt szelektívbe ne dobjuk.
3: Nem lehet szelektálni, és ezt komposztálni sem lehet szerintem. Tehát mondjuk egy tejfölt nem rakhatok egy hazai, vagy egy kerti komposztba sem bele.
2: Bizonyos mértékben lehet, tehát itt most szerintem nem érdemes végigmenni, hogy mit igen, mit nem, mert az egy elég hosszú láncolat lenne, de az elkülönített gyűjtés az fontos lenne. Mi tavaly előtt kísérletet tettünk 14 magyarországi körzetben, településen arra, hogy bevezessük ezt az elkülönített gyűjtést, ilyen kis 5 literes morzsi ládikákat osztottunk a lakosoknak, és arra kértük őket, hogy a konyhában keletkező hulladékot, tehát konyhai biohulladékot azt ebbe tegyék, és utána, ha leviszik, akkor ott barna kukákba üríthették. Amit így akkor külön vittünk, és nyilván attól függően, hogy milyen felhasználási lehetőség volt, ugye komposzt, illetve biogáz termelésre lehetett aztán használni. Ami nem ment át sajnos a lakosságon, az volt, hogy egy olyan félelem adódott át egyik helyről a másikra, és ebben a médiának is volt jelentős szerepe, hogy itt milyen szörnyűségek fognak történni, hogyha ilyen biokukák jelennek meg, mert hogy akkor abban, hát te magad is patkányokat említettél, stb. Na most, hogyha ezt rendszeresen ürítik és tisztítják, akkor nem lesz tőle több patkány, mint ahány patkány lenne a fekete kukák környékén, ahol most is ugyanez a mennyiség benne van, csak keverve mással. De azért mondom, hogy itt még jelentős, vagy majd még sok tennivalónk van, hogy tegyük kényelmesebbé, átláthatóbbá, és a lakosság számára elfogadottabbá ezt az elkülönített gyűjtést.
3: Azért ez mindenből kiderül, amit mondotok, hogy a lényeg, és tényleg ennek a csúcsa ennek a piramisnak, hogy kevesebb legyen a fogyasztás. Ugye általában a fejlődő, vagy fejlett világra jellemző az, hogy mindent akarunk. Tehát a másiknak van, a másiknak kényelmesebb, az én életemet kényelmesebbé tehetem vele, akkor akarom, akkor fogyasztom, akkor megveszem. Szeretné a gyerek azt a játékot, én szeretném azt az új pulóvert, akkor gondolkodás nélkül vásárolunk. Hát ez nyilván látszik, hogy zsákutca, akármit veszünk meg, akármilyen terméket veszünk meg, annak a vége valahol egy szemétlerakó lesz, vagy mondjuk egy óceánban himbálózó szemétcsomag lesz.
0: Egy hete június 24-én volt Magyarországon a túlfogyasztás napja, amit már sok éve mérnek minden országban, hogy mely nap az, amikor elfogyasztottuk az adott évre elegendő, vagy számunkra dedikált, tehát a mi generációnknak dedikált erőforrásokat, és az látszik, hogy a fejlett országokban ez évről évre egyre korábbra datálódik, és nagy szerepet játszik ebben az is, hogy valóban arra ösztönöz minket a mostani kultúra, hogy amit szeretnénk, azt megengedhetjük magunknak, vegyük meg, és kevésbé gondolkodunk tudatosan arról, hogy ez milyen gyártással, energiafelhasználással, csomagolással és környezetszennyezéssel jár.
1: Azért nagyon fontos az egyéni felelősség, és nagyon fontos, hogy az emberek tudatosak legyenek, de mi azt gondoljuk, hogy ahogy mondtad is, hogy mit raknak elénk, meg mit ösztönöznek minket, ami nagyon sok múlik ezen, és pont ezért csináljuk évek óta a Greenpeace-szel sok országban ezeket a szupermarket felméréseket, mert sokszor azt látjuk, hogy egyszerre, hogyha szeretnénk is tudatosak lenni, rá vagyunk kényszerítve, hogy a paradicsomot már bedobozolva, almát is, nem tudom, 4-esével csomagolva, dobozolva, mindent kis kiszerelésbe előre csomagolva kelljen megvennünk. Tehát, hogyha kicsit szeretnénk is tudatosabbak lenni, akkor is alig van rá lehetőségünk. És most, hogy fölmértük a 9 nagy élelmiszerláncot Magyarországon, amért azt láttuk, hogy elég jelentős különbség van abba, hogy mennyire van lehetőségünk az adott boltba mondjuk zöldséggyümölcsöt, italt, egyéb termékeket csomagolás mentesen, nem előre csomagolva, nem sokszorosan becsomagolva, nem ingyen zacskót osztogatva bevásárolni. Tehát ha erre valaki kíváncsi, azt a Greenpeace szupermarket kampány keresésével megtalálhatja, és az látszik, hogy tényleg elképesztő nagy különbség van, és ami tényleg sajnos szomorú, hogy nagyon előre törtek a diszkontláncok az elmúlt években, akik még inkább mindent, ha lehet, előre csomagolnak, különbe csomagolnak, sokszorosan csomagolnak. Tényleg, amikor az ember veszett, régen egy petrezselyem, hogy volt a boltban, benne volt egy vázában a petrezselyem, és ki lehetett venni egy csomaggal. Most pedig rendszeresen azt látjuk, hogy benne van egy műanyag tálcában, ami még rá van egy ráhegezve egy műanyag zacskó. Tehát gyakorlatilag tényleg egy három dekás termékhez egy halomcsomagoló anyagot kell megvegyük, és ezért próbáljuk ösztönözni nagyon jelentősen mind a gyártókat, mind a szupermarket láncokat arra, hogy álljanak, tehát hogy próbáljanak visszafogni ezt a rengeteg túlcsomagolást, ami sokszor csak marketing célokat szolgál, és egyszer rá, és nem is gondolnak bele, hogy ezzel kényszerítik rá az embereket arra, hogy iszonyat mennyiségű szemetet vegyenek.
2: Én láttam ezt a tanulmányt, amiről Simi beszélt, hogy a Greenpeace által elkészített tanulmány tényleg elgondolkodtató és döbbenetes, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy olvassák el, nézzék meg. A korábbi kérdésedre visszacsatolnék, hogy az Európai Unióban, és akkor te az üvegekre kérdeztél rá konkrétan, amire nem volt így hirtelen válasz, de azért van egy jó hír, tehát az Európai Unió az foglalkozik azzal, hogy a hulladék csökkentés és a körforgásos gazdaság az erősödjön, tért nyerjen. Ugye akár így a Packaging Plastic Waste Regulation, tehát ez a csomagolás és műanyag hulladék szabályozás, akár a Circular Economy Act, tehát a körforgásos gazdálkodás törvény, amik az Európai Unió asztalán vannak, részben már bevezetésre kerültek. Ezek nagyon komoly kényszerítő eszközök lesznek, úgy a tagállamok, mint gyártók, adott esetben fogyasztók számára arra, hogy a tudatosság az nőjön. És ebben, hogyha rá tudunk csatlakozni mindannyian, hogy egyfajta viselkedésváltozást tudjunk elérni, akkor van jövő.
0: Igen, még én is szeretnék a üzletláncokban elérhető csomagolásokra rákapcsolni azzal, hogy hoztam magammal olyan dobozt is, amiben korábban egy ilyen üzletláncban vásároltam paradicsomot, mert máshogy nem sikerült csomagolás nélkül abban a pillanatban megvennem. Én ezt szintén eltettem, mint ahogy az egyéb bekerülő, mondjuk villát, poharat szoktam. Ugyanis, ha piacra megyek, akkor oda tudom adni a termelőnek, aki utána ebben tudja odaadni egy másik vevőnek, aki éppen nem hozott magával csomagolóanyagot. Tehát úgy is újra lehet használni, vagy kvázi újrahasznosítani, hogy mielőtt újrahasznosításra kerül, többször újra használni ezeket a dobozokat, hogy egy kis tervezésre, egy kis tárolási kapacitásra készülve megtaláljuk ennek a jó helyét.
3: Most arra nem volt idő, hogy itt az asztalon található tárgyaidat megnézzük, hogy mit használsz otthon, hogy ne termelődjön a hulladék, de most akkor csak egyet valamit emelj ki, légy szíves ezek közül, és mondd el, mutasd be.
0: Mondjuk akkor a fürdőszobai cikkek közül kiemelném a sampont. Nagyon sokan flakonos túlsfürdő sampont használnak, és ezek nagyon könnyen kiválthatók szilárd samponnal, illetve szappannal, mely már azonnal el is került a műanyagcsomagolást, illetve ezek jellemzően anyaganyiban is természetesebbek, nem tartalmaznak például SLS-t, szódiumlauril szulfátot.
3: Na, egyetlen példára volt akkor csak időnk. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek ide a Magyar Katolikus Rádióba. Mai vendégeim voltak tehát Simon Gergely a Greenpeace-től, Runták Tivadar a MOHU képviseletében, és Polgár Bodonyi Krisztina, aki pedig egy hulladékmentességre törekvő háztartást vezet. A mai műsort készítette Varga Ramona, Bójás János és Szabó Csilla. Köszönöm hallgatóink figyelmét. Legközelebb velem itt jövő héten szerdán találkozhatnak.

0: Az elmúlt percekben Kenny G és Enya egy-egy felvétele szólt. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 2 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Aquarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben elsőként egy kiállításra invitáljuk Önöket, majd egy színházi díjról számolunk be, azután egy zenei fesztiválra hívjuk fel figyelmüket, végül a következő napok eseményeiből válogatunk. A zenei szerkesztő Varga Ramona, technikai munkatársunk Biksa Levente, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér. A mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: Új állandó kiállítással várja a látogatókat a Váci Székesegyház. Az Ég veled című márciusban megnyílt tárlat középpontjában a kupola csodálatos festményei állnak, melyek Franz Anton Mulberts a legjelentősebb hazai barokk festő munkái. Bár a művész osztrák származású, közel 40 éven keresztül dolgozott magyar templomok díszítésén. Az épület közelmúltbeli felújításának egyik utolsó lépéseként megnyílt tárlatról Nagy Veronika művészettörténésszel, a Veszprémi érsekséghez tartozó Gizella királyné múzeum igazgatójával, a kiállítás egyik kurátorával, Tóth Zsófia beszélgetett.
1: Maga a kiállítás az a befejező pillanata, egy örömteli pillanata, egy plusz, egy bónusz a nagy felújítási munkáknak a végén. Tehát amikor a felújítását, a restaurálását a bazilikának megtervezték, már akkor a Váci püspökség munkatársai, püspökatya úgy gondolkoztak, hogy a látogatók számára is élményteret is ki kell alakítani. A Váci Székesegyházban úgy zajlott az építészeti tervezés, hogy a toronyban föl lehessen menni a látogatókkal, és a torony közben pedig ott van egy egészen különleges tér, egy kilátó terasz is, és a kilátó terasz mögött egy szinttel lejjebb pedig van egy elég nagy hely, ahol pedig hát egy klasszikus kiállítást